0: vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. A rendezvényen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a városnak nem új értékeket kell kitalálnia, hanem a meglévőket kell még láthatóbbá tennie a vendégek számára. A beszélgetéseken szóba került a helytörténet, az épített örökség, a Bükkés Lilafüred, valamint Diósgyőr és a kevésbé ismert miskolci történetek is. A kereskedelemben és vendéglátásban dolgozó szakemberek kiemelték, hogy a látogatók számára az éttermek, kávézók és üzletek által nyújtott élmény is meghatározó. A szervezők célja, hogy a fórum egy hosszabb, a civil közösségek és vállalkozások együttműködésére épülő párbeszéd indítója legyen a jövőben.
1: Az időjárásról.
0: Csak kevés fátyolfelhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A tiszáninneni református egyházkerület oktatásért díjában részesült Mallárné Tóth Anikó, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként. Vele beszélget Kisné Veres Viktória.
2: A református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként kapta meg ezt a díjat. Már néhány gondolatot megosztott velünk azzal kapcsolatban, hogy mit jelent ez az ön számára, de most így néhány hét, néhány hónap távlatából visszagondolva, és majd a pedagógusi pályáról az elmúlt évtizedekről is szólunk itt a következő percekben, de egy ilyen elismerés mit jelent egy pedagógus, egy vezető számára?
3: Hát én, amikor ezt megtudtam, nem gondoltam, hogy én ilyen díjat fogok kapni. Én mindig ezt a munkámat, ezt én szolgálatként élem meg, és a gyerekek szeretete és a szakmám iránti elhivatottságom úgy gondolom, hogy végigkísérte az eddigi pályafutásomat, és már ez lassan 40 éve, hogy én a pályán vagyok, és nagyon nagyon meghatódtam, és nagyon, nagyon köszönöm ezt még egyszer.
2: Így, hogyha szólhatunk erről az útról, egészen a gyermekkorig, hogyha visszagondolhatunk, akkor arra szeretném kérni, hogy a kisgyermekkorra visszatekintve azokra az értékekre, amelyeket a családi házból hozva is, illetve abból a református közösségből, amelynek gyermekként is a tagja volt, hogy mik azok az emberi értékek, amelyeket ön is a élete folyamán megélt, és tovább is adott itt a gyermekeinek, unokáinak.
3: Én egy nagyon kicsi faluban, a Bodrog közben, Seminben nevelkedtem. Ez a település, ez egy 300-400 főből állt, de nagyon református község volt ez. Szinte minden család református volt, és én a gyerekkorom óta folyamatosan minden vasárnap istentiszteletre jártunk, és én ezt a hitbeli elkötelezettségemet már gyermekkoromban megtapasztalhattam. Amit később úgy érzem, hogy végig az életemben ez egy nagy ajándék számomra, mert akkor még, amikor én gyerek voltam, nem volt teljesen elfogadott ez, hogy hittanórára járjunk. És az én szüleim ragaszkodtak hozzá, és én mindig nagyon boldogan is mentem a hittanórákra. A akkori lelkipásztorunk Bala Lajos bácsi volt az, aki elültette a mi szívünkben, lelkünkben a hit iránti szeretetet. És én ezt tovább is hoztam, és nagy ajándékként élem meg azt, hogy most egy református általános iskolában taníthatok.
2: A pedagógus pálya iránti elhívás mikor érkezett meg a szívébe?
3: Nagyon kicsi voltam, alsó tagozatos voltam, és volt egy nagyon kedves tanítónéném, és én mindig azt szerettem volna, mert én is olyan legyek, mint ő. Tehát én már alsós koromtól mindig tanítónéni szerettem volna lenni. És ez sikerült is nekem. A tanítónéni szerepe nagyon fontos volt az életemben, mintát adott nekem. Példaként állt előttem, és most, hogy visszagondolva, akkor ez még nem is azonosult bennem annyira, hogy ő a látszatcsékei református lelkipásztornak volt a felesége. Úgyhogy az ő gyermekek iránti szeretete és a szakmai tudása volt a példakép számomra.
2: Ez már szilárd elhatározásnak mondható, hogy ekkor teljes bizonyossággal a pedagógusi pálya irányába terelődtek, ugye mind a tanulmányok, mind pedig a lélekben való rákészülés.
3: Igen, aztán felső tagozatban Ricsére kerültem, mert ott volt a körzeti általános iskola, ahol a kedvenc tantárgyaim a magyar volt és a matematika. De természetesen minden készségtantárgyat is nagyon szerettem, úgyhogy ezért is gondoltam, és ez volt a célom, hogy alsó tagozatban tanítsak majd, hisz ott minden tantárgyat fogok tudni tanítani. És a kisgyerekek mindig közel álltak a szívemhez, úgyhogy ezért is választottam ezt a pályát.
2: a középiskola éveire, hogy emlékszik vissza?
3: Sárospatakra jártam gimnáziumba, a Rákóczi Ferenc gimnáziumba, és ott is angol tagozatra jártam, de az élet úgy hozta, hogy az angol nyelv mégis elmaradt az életemből, amit nagyon sajnálok ma már, és aztán továbbiakban a gimnázium évei után a Comenius tanítóképző főiskolára jelentkeztem, ahová fölvettek a tanítóképzőbe.
2: Sárospatak milyen helyet foglal el a szívében?
3: Sárospatak egy igazi diákváros, nagyon-nagyon örömmel és mindig szeretettel gondolok erre a városra. Az osztálytársaimmal most már 2 évente találkozunk az érettségi után, mert nagyon-nagyon szerettük egymást. Én kollégista voltam, és a kollégista élet az még jobban összekovácsolt minket. Nagyon szigorú volt a sárospataki gimnáziumban az élet, főleg a kollégiumban, de úgy gondolom, hogy ott is mindig csak a jóra tanítottak minket, és elvárták azt, hogy becsületesen és mindig őszintén kellett, hogy éljünk ott.
2: Ebben az életkorban a családi háztól való elszakadást is ugye jelentették a kollégium évei. Bizonyára ez önállóságra is tanítja a fiatalokat ilyenkor.
3: Nagyon nehéz volt elszakadnom otthonról. Elég sírós diák voltam az első években, mert nekem nagyon-nagyon boldog gyerekkorom volt az otthonomban, és akkor még nem lehetett hazamenni minden hétvégén, mert nem volt, csak minden második szombat volt szabad, tehát mi szombaton is még iskolába jártunk, és itt csak 2 hetente mentünk haza, de úgy érzem, hogy ez önállóságra is nevelt minket. Nehéz volt lelkileg ezt megélni gyerekként, hogy nem voltak ott a szülők, és mindenről magunknak kellett gondoskodni, de valahol igen, az életre is nevelt minket az önállóságra.
2: A tanulmányok mellett a magánéletből mik azok a meghatározó fordulópontok, amelyeket velünk is megosztana?
3: 1983-ban megismerkedtem a férjemmel, Mallár Zsolttal, akivel 1987-ben házasságot kötöttünk. Aztán ide is költöztünk Miskolcra, és Miskolcon dolgoztam először a 42-es számú általános iskolában 1 évet, mert szerződéssel tudtak csak alkalmazni, de nagyon kihívás volt számomra, mert napközibe kerültem.
2: Kezdő pedagógusként mik voltak azok a gondolatok, amellyel szakmai pályáját megkezdte?
3: Mindig úgy gondoltam, hogy a tudásomat szeretném átadni a gyerekeknek, hogy tőlem tanuljanak meg írni, olvasni, és ez egy fantasztikusan szép dolog, amikor az embernek erre lehetősége van, és alkalma is. Ezért is jelentkeztem, próbáltam olyan állást keresni, ahol nem csak napköziben, hanem taníthatnék is. És így kerültem Felső Zsolcára. 89-től vagyok Felső Zsolcán, akkor a Szent István általános iskolában, és első osztályt kaptam. Nagyon nagy izgalommal kerültem, és kezdtem a tanévet. Nem csak a gyerekek, én is izgultam, de nagyon jól sikerült. Megszerettem őket nagyon, és ők is engem, de az élet úgy hozta, hogy 1 évet dolgoztam, aztán megszületett 1990-ben első gyermekem, a fiam, és aztán 92-ben a kislányom is, úgyhogy a szakmai életutam itt egy kicsit megtorpant, és hosszú évekig otthon voltam, és majd újra ott folytattam munkámat a Szent István általános iskolában.
2: Az anyaság mit jelent az ön számára, illetve ahogy itt a bevezető gondolatokban ugye említettük, már unokái is vannak, de még itt az 1990-es évekre visszagondolva az anyai szerep.
3: Egy csodálatos érzés, egy csodálatos dolog ez az anyai érzés, ami soha nem múlik el. Valóban ez egy életre szóló kaland, mindig úgy érzem, és hogyha az embernek még vannak nehézségei is az életben, mert volt olyan élethelyzetünk, ami nagyon nehéz volt a számunkra, és az ima, az Isten iránti hitünk, az mindig megsegített ebben. Nagyon sokat imádkoztam, hogy ez a kapott nagyon nagy nehézség az életünkben ez megoldódott, és hogy hála Istennek, a jó Isten velünk volt, és megsegítette a gyermekemet. És az unokáim iránt egy, mindig azt mondtam, hogy gyerekeimtől jobban senkit nem lehet szeretni. És most, mióta tudom, hogy nagymama vagyok, hát ez meg egy teljesen más dimenzióba viszi az embert. Tehát egy olyan lelki feltöltődés, olyan boldogság, hogy velük lehetek, bár nagyon messze vannak tőlem, mert a lányom, aki szemészorvosként dolgozik Kecskeméten, ők ott laknak, ott van két unokám, és a fiam, ők Győrben laknak, ő gáz- és olajmérnök, ott is született már egy unokám, úgyhogy három unokával ajándékozott meg minket a Jóisten, és én ezt mindig úgy tekintem, hogy ez egy csoda, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt mi megkaphattuk. Egészségesek, okosak, és nagymama szemével természetesen nagyon szépek.
2: Jó egészséget kívánok a család minden tagjának, és sok örömöt az együtt töltött időkben, és a szakmai útban, ugye a Felsőzsolcai Szent István általános iskolába tért vissza tanítani a gyermekekkel otthon töltött évek után.
3: Igen, mikor visszakerültem, hosszú éveken keresztül voltam otthon, és mikor visszakerültem, akkor kisfelmenő rendszerben oktattam harmadikos negyedikeseket. Nagyon-nagyon hosszú évekig ez folyamatos volt. Tehát nagyon sok gyermekkel, nagyon sok családdal így megismerkedhettem, hisz a harmadik, negyedik évfolyamon már egy kicsit a gyerekek önállóbbak voltak, és nagyon ragaszkodóak voltak. Én mindig a szeretetemmel próbáltam először is őket megfogni, és hogy azon keresztül próbáltam őket tanítani is. Mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltam a szüleikkel is. Ekkor teljesedett ki a szakmai hivatásom, elkötelezettségem az oktatás iránt. Végtelen szeretetemmel sikerült elvarázsolnom a gyerekeket, pedagógusként törekszem arra, hogy a tanulók számára az ismeretszerzés mindig élményszerű és sikerorientált legyen. Fontosnak tartom a biztonságos támogató légkört kialakítani a gyermekek egyéni képességeinek figyelembevételével is. Próbáltam mindig a tanulás iránti motivációjakat is erősíteni. A szabadidő hasznos eltöltésére is mindig odafigyeltem. Akkor péntekenként emlékszem rá, hogy szerveztem nekik, egy ilyen játékos foglalkozás volt. Én nem voltam napközis, de délután ott maradtam velük, akkor még nem kellett nekünk négyig ott lenni a gyerekekkel, de mindig ott visszajöttek hozzám, és játszottunk különböző társas játékokkal, és a közösséget így próbáltam, a közösségünket így is építeni. Az iskolában akkor egy meseszobát is kialakítottam, amit nagyon-nagyon szerettek a gyerekek, és szívesen is töltöttük el egymással a péntek délutánokat. Nagyon aktív voltam a környezetvédelem nevelésében is, és erdeiskolákat szerveztünk közösen, még vagy két kolléganőmmel. Minden évben elvittünk erdeiskolába 5 napra gyerekeket, és ezzel a környezet iránti szeretetüket, a környezetre való nevelést nagyon fontosnak tartottuk már akkor is. Azok a gyerekek, akik lehet, hogy soha nem jutottak volna el a szüleikkel, mi ezt megtettük, ott tanultunk, és nagyon élvezték ezt a gyerekek, szerették ezt a programot mindig. Az iskolában én, mint fiatal pedagógus voltam, és gyakran megkértek engem arra, hogy bemutató órákat tartsak. Kihívás volt számomra, mert azért mindig izgultam ekkor is, hogy fognak sikerülni ezek az órák. A környező településről jöttek a különböző kollégák, és volt olyan, amikor a tankönyvíró is megjelent, emlékszem, egy magyar nyelvtan órámon, és nagyon jó érzés volt, hogy sikerült, és azt mondták, hogy nagyon jó volt az óra. A gyerekek is mindig meghálálták ezt nekem, mert nagyon aktívak voltak, a szeretetüket itt mindig megtapasztalhattam.
2: És ha megengedi, akkor itt megemlítem, hogy korábban 2 alkalommal is megkapta a szülők által alapított legjobb pedagógus díjat. Úgy gondolom, hogy a családok részéről, a gyermekek, a szülők részéről egy pedagógusnak egy ilyen visszajelzés is nagyon sokat jelent.
3: Igen, úgyhogy nagyon meg is lepődtem, hogy kétszer is megkaptam, de természetesen a többi kollégám is megérdemelte biztosan, hogy miért engem választottak, hát ez legyen az ő titkuk. Én bízom benne, hogy a szeretetet, amit adtam a gyerekeknek, azt ők is látták, és hazavitték a gyerekek ezt az érzést.
2: És ugye mindeközben különböző intézményekben képezte magát ön is, és később vezetői feladatokkal is megbízták önt, hogyha ezekről is szólhatunk.
3: 2005-ben alsós munkaközösség vezetőnek kért fel az igazgató engem, ami én soha nem akartam semmilyen posztot betölteni. Sőt, mindig mondtam, hogy lehet, hogy nem is nekem kellene ezt végezni, mert én inkább tanítani szeretnék, bár tanítottam akkor, tehát ekkor még tanítottam, de mindig lelkesen csináltam a dolgokat, hisz fiatal voltam. Akkor én, amikor munkaközösség vezető lettem, akkor a húsvéti és az adventi ünnepköröket is megszerveztem, és hívtuk oda magunkhoz a gyerekeket az óvodából. Ezzel is egy kicsit szerettük volna azt, hogy hozzánk jöjjenek majd iskolába. Tehát mindig már előre tekintettünk. 2009-től igazgatói helyettesi megbízást kaptam, amit akkor a családommal is megbeszéltünk, és én akkor kértem az igazgató urat, hogy azért két éjszakát én még hagyaludjak erre, mert nem szerettem volna elveszíteni az osztályomat, és akkor megállapodtunk, hogy még negyedikes voltam, és hogy a negyediket befejezhetem, és a következő évtől már igen. De nagyon hálás vagyok a vezetőimnek, Figecki Lászlónénak és Nagy Györgynek is, mert mindig támogattak a munkámban. Mindig mellettem álltak, és segítették azt, hogy én ebbe beletanuljak ebbe a feladatkörbe. És 2011-ben elvégeztem a közoktatás vezetői szakot, és ekkor már talán jobban beleláttam ezekben a feladatokba is. És azóta is folyamatosan igazgató helyettesként dolgozom, amit szeretek, de hiányoznak a gyerekek. Nagyon kevés órában, már csak 6 órában tanítok, és ez egy kicsit olyan magányossá teszi talán az embert, a tanítónénit.
1: A Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Mallárné Tóth Anikó, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként. Hamarosan folytatjuk a vele készült beszélgetést. Maradjanak velünk!

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. A tiszaninneni református egyházkerület oktatásért díjában részesült Mallárné Tóth Anikó, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként. Folytatjuk a vele készült beszélgetést, a riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
2: Műsorunk első részében, beszélgetésünk első részében már szó volt arról, hogy a hit, az Isten szeretete milyen meghatározó az önök családjának életében, még hogyha ezzel kapcsolatban néhány gondolatot megosztana velünk, hogy a mindennapokban ez miben valósult meg itt az elmúlt években, évtizedekben, családjuk életében?
3: A hit és az Isten szeretete mindig fontos szerepet játszott az életünkben. 87-ben, mikor férhez mentem, akkor a tarcali református templomban volt a házasságkötésünk. Aztán, mikor megszülettek a gyerekeink, mi a Martin kertvárosban, akkor Martin telepnek nevezték még ezt a városrészt, ott éltünk. Az ottani gyülekezethez tartoztunk, és mindkét gyermekemet a Martin kertvárosi református gyülekezetben keresztelték meg. Akkor Keresztesi Laci bácsi volt a lelkész úr. Aztán a gyermekeim az iskolában, a Szilágyi Dezső általános iskolában jártak, és ott hittanra Gecse Attila bácsihoz jártak, akit nagyon-nagyon szerettek, és a mai napig bármikor találkozom Attila bácsival, mindig megkérdezi, hogy vannak a gyerekeim, tehát még mindig emlékszik rájuk. Aztán úgy alakult az életünk, hogy a Szilágyi Dezső általános iskolából több gyerek, több osztálytársuk a Kossuth utcai református templomban ment, és így Bence és Klaudia is oda jártak, és ott konfirmáltak. Közben úgy hozta az életünk, hogy elköltöztünk Szirmára, és a szirmai református gyülekezetnek vagyunk azóta is a tagjai, az egész családunk. Hát a gyerekeink már nem, mert ők már elköltöztek, de én a férjemmel igen.
2: És ugye 2012-től református fenntartású intézményként működik a Kazinczy Ferenc általános iskola Felsőzsolcán, és már itt a kezdetektől a munkaközösség tagja volt ön is.
3: Igen, egy isteni csodaként éltem meg azt, amikor 2012-ben Felsőzsolcán megalakult a református egyházkerület fenntartása alá tartozó általános iskola. Megtiszteltetésnek tekintettem, hogy engem ott igazgatóhelyettes munkakörre kértek fel. Mivel mindig is református hitben éltem, ezért beadtam a pályázatomat tanítói állásra. És a tanítói állás helyett igazgató helyettes lettem, amit azóta is nagyon-nagyon köszönöm, és itt építkezhettünk föl ebben az iskolában az alapoktól kezdve. Először csak 12-ben elsőtől 5 osztályunk volt, és egy év folyamon 1 osztály. Most már eltelt ugye azóta már több mint 14 év, és azóta már most nagyon kinőttük szinte az iskolánkat. 18 osztályunk van, és 437 tanulóval dolgozunk. A Jóisten segítségével intézményünk folyamatosan fejlődik, gyarapszik, mind gyereklétszámot, mind a tárgyi eszközöket tekintve. Úgy éljük a mindennapjainkat, hogy életünk zsinór mértéke a Biblia. A keresztény magatartást szeretnénk a gyerekek irányában és felé is ezt tükrözni. Ez ad számunkra útmutatást. Ez a keresztény magatartás megkönnyíti a csoportba, a közösségbe való tartozást, beilleszkedést. A gyermekek számára, hogy könnyebb legyen hozzánk a beilleszkedés, leendő elsőseinknek már novembertől igyekszünk megkönnyíteni majd az iskolába érkezését, hogy megismerjenek minket, ezért iskolanyitogató foglalkozásokat tartunk minden hónapban egy hétfőn. Ilyenkor elbeszélgetünk a szülőkkel is, hogy miért szeretnék hozzánk hozni a gyerekeiket, és egy tájékoztatást adunk az intézményünk életéről.
2: Itt az igazgató helyettesi, majd ugye főigazgató helyettesi munkakör tekintetében mik azok a feladatok, vagy az elsőrendű feladat, vagy legfontosabb feladatként kiemelhető területek, amelyek itt a munkája során megemlíthetők?
3: Több rétű a feladatunk. Ketten vagyunk ebben a feladatkörben, akik ezt mi próbáljuk igazgatónak, főigazgatónak segíteni a munkáját. Nagyon szertágazó, mert mind a szülőkkel tartjuk a kapcsolatot, társintézményekkel, a fenntartóval folyamatosan, és biztosítanunk kell a tanulóinknak is a megfelelő oktatási színvonalát. Fontosnak tartjuk, hogy minden tantárgyat megfelelő szakos kolléga tanítson, és ezt hála Istennek sikerül is megvalósítanunk. Mindig vannak újabb kollégák, akiket alkalmazunk, őket is nagyon támogatjuk. Az egész tantestületünk szakmailag nagyon jól felkészült, fiatalos tantestületünk van, és nagyon fogékonyak az új dolgoknak a bevezetésére. Így van nálunk LEGO matematika, aztán a informatikában, a digitális kultúrában a robotikát tanítanak, tehát a minden szempontból a kollégáknak a további fejlődését segítjük, támogatjuk. Nagyon sokan tanulnak tovább, különböző szakirányú végzettségeket szereznek még, aminek mi természetesen nagyon örülünk.
2: És még ehhez a gondolathoz kapcsolódva, de picit itt az időben visszaugorva, ugye mesterpedagógusi besorolással is rendelkezik főigazgató helyettes asszony, itt a kollégáknak a munkáját is tudja segíteni, nem csak ebben az intézményben, vagy támogatni.
3: Igen, ezt elvégeztem a szakértői tanfolyamot, és én innentől kezdve nagyon sok helyen jártam az országban. Először Budapesten vizsgáztattam a szaktanácsadókat, mert akkor ők is akkor végeztek, kicsit később, mint ahogy mi a szakértők. És én úgy érzem, hogy ezzel, hogy én járhattam, és járok minősíteni, nem csak azoknak a kollégáknak segítek, akiket én meglátogatok, hanem nagyon sok mindennel gazdagodtam, és hazahoztam a kollégáimnak is, át tudom adni. Nagyon sok ötletet, nagyon sok jó gyakorlatot megismertem, és amivel én mindig is a alsós kollégákat, és természetesen felsős kollégákat is mindig támogattam ebben, hogy vegyék át, és ha úgy gondolják, akkor hasznosítsák is.
2: Az eddigiekben azt a keresztény értékrendet, amelyről hallhattunk itt a korábbiakban, és hogyan tudta a mindenkori napi munkájában is alkalmazni?
3: Mind a kollégáim felé próbálom, én az elfogadást és a tiszteletet úgy gondolom nagyon fontos, a szeretet az meghatározó a mi munkahelyünkön is, és a gyerekek irányában is minden egyes tanítási órámon példát mutatva, mintát adva szeretném azt átadni, hogy soha ne bántsák egymást, hanem az elfogadás, az egymás iránti tisztelet, a megbecsülés és az őszintesség hasát minden egyes napjukat, minden egyes pillanatukat, amit nagyon nehéz a gyerekekkel, mert azért hozzánk is gyerekek járnak, és a gyerekek nem mindig érzik még ezt. De bízunk benne, hogy amit itt mi átadunk nekik, az majd felnőtt korukba, majd egyszer csak visszatér. Ebbe bízunk, hogy az elültetett mag, az majd egyszer szépen kivirágzik az ő lelkükben is.
2: És ugye most itt az elmúlt hetekben megkezdődött a 2026-27-es tanév, néhány perc maradt még mostani műsoridőnkből, hogyha arról szólna, hogy itt az önök intézményében Felső Zsolcán hogyan indult a tanév, akkor mik lennének azok a gondolatok, amelyeket nem csak mint vezető, hanem mint tanító is esetleg a szülők, családok szívére helyezne, például egy kis elsős életében, akik most kezdték meg a tanulmányaikat, hogy hogyan tudják a családok is segíteni a beilleszkedést, a tanulmányok megkezdését, de igazából minden korosztály számára szívére, ha helyezne olyan gondolatokat, amelyek megerősítésül szolgálhatnak egy új tanév kezdetén.
3: A 26-27-es tanévet, mint említettem, 437 gyerekkel kezdtük. Hálát adunk a Jóistennek, hogy 69 elsős gyermekünk iratkozott be hozzánk, ami nem mindig nagy öröm, bár öröm, de három osztályt indítottunk, és már helyhiányban vagyunk. Kinőttük az iskolánkat, úgyhogy ők van egy külön kis épület a főépület mellett, és a három osztályt ott helyeztük el. Említettem, hogy novembertől ezek a gyerekek, akik most jöttek hozzánk elsősök, ők már ismerkedtek a tanítónénikkel, tanítóbácsikkal, és egymással is. Így talán már nem volt annyira nehéz nekik bejönni a mi iskolánkba, és augusztusban pedig egy sulivárót is tartottunk, egy háromnaposat, ahol már minden kicsi gyerek, minden leendő elsős gyermekünk a leendő tanítónénijével töltötte ezt a hétfő keddet szerdát, hogy ott egy kicsit ráhangolódjanak már a mi szokásainkra. Itt ők megtanultak imádságokat, énekeltek református, szép református énekeket, ezzel is készítjük őket elő a mi életünkre, a református életünkre. Nagyon jó érzés volt, amikor az évnyitón ez a 69 gyerek hangosan tudta mondani az Úrtól tanult imádságunkat. Egy felemelő érzés mindez. Én úgy gondolom, hogy a szülők is így élik meg. Természetesen vannak nehezebben beszokó gyerekek, akik még kicsit könnyezve, hogy engedik el anyát reggel, de eltelik egy fél óra, és már teljesen boldogan vannak ők is. Nagyon odafigyelünk rájuk, és sok-sok szeretettel fordulunk feléjük. Nagyon sok türelem kell hozzájuk. Nagyon kis cserfesek, nagyon beszédesek, igazi gyerekek. És hát a nagyok is, ugye mindenki megérkezett hozzánk, és mindenkinek azt kívánom, hogy ebben a tanévben is legyen nagyon sikeres, érezze jól magát az iskolánkban, és ne felejtse el azt, hogy mi egy református általános iskola vagyunk, és a hitünket, azt mi mindig gyakoroljuk. Minden hétfőn Isten tisztelettel kezdődik a napunk, a hetünk, aztán pedig minden egyes napon az első óra előtt van egy áhítat, egy olyan történet, egy tanulságos történet, amit később megbeszélünk a gyerekekkel. Bízom benne, hogy ezekkel a lelki neveléssel mi egy szép gyermekkort tudunk adni a gyermekeinknek. Minden hallgatónak és minden iskolában járó gyereknek én kívánok nagyon sikeres és eredményes 26-os, 27-es tanévet.
2: Az ő nevükben is köszönöm szépen, és mi is ezt kívánjuk a gyermekeknek, a családjaiknak, pedagógusoknak és az iskola minden dolgozójának. És mostani beszélgetésünket, ha egy igei gondolattal zárná főigazgató helyettes asszony.
3: Én Máté evangéliumából az 5-ös részből 16-os verset szeretném elmondani. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ezzel az igével példát szeretnék mindenkinek adni, és biztatom a kedves kollégákat is, és én magam is próbálok így élni, hogy példát tudjak adni a felnövekvő nemzedéknek.
1: A Tiszeninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Mallárné Tóth Anikó, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként a riporter Kisné Veres Viktória volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Meg kell fontolni az árrésstopp kivezetését, mert az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök kisvárdai országjárásán. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi korlátozás miatt alacsony a felvásárlási ár, és az élelmiszerláncok olcsó külföldi termékeket hoznak be a veszteségek elkerülésére. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre, miközben az intézkedést csak a nagy láncok bírták ki. Mivel a jelenlegi infláció alacsony és több élelmiszer ára is csökkent, a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve időszerűvé vált az árrésstopp újragondolása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az agráriumnak és a hazai kiskereskedelemnek a tisztességes piaci versenyre van szüksége a fennmaradáshoz. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zökkenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. Pótullagos támogatásban részesült 6700 olyan gyermek, akik ügyviteli és adatszolgáltatási akadályok miatt maradtak ki a korábbi kifizetésekből. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a jogosultak a 100 millió forint összértékű program keretében elsőként 50 ezer forintot kapnak meg 15 napon belül. A támogatás második, szintén 50 ezer forintos részletét november 30-áig utalják ki iskolai utalvány formájában a többi érintettel egy időben. A helyettes államtitkár tájékoztatása alapján az utalványt nem csak iskolaszerekre, hanem ruházatra, könyvekre, vitaminokra vagy akár szemüvegre is fel lehet majd használni. Bár új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban, a paksi atomerőmű termelése teljesen biztonságban van, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tájékoztatása szerint a paksnál várt 603 köbméter per másodperces vízhozam alacsonyabb lesz az eddigi 630-as negatív rekordnál, de a három működő blokk megfelelő teljesítményt nyújt. Rámutatott, hogy a korábban megépített fenékküszöb eddig mintegy 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg, miközben maga az építkezés ennél sokkal olcsóbb volt. A biztonsági tartalék jelenleg 21 cm-es mozgásteret biztosít, és a vízügyi szakemberek szükség esetén további mederszűkítéssel is felkészültek a helyzet kezelésére. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Több mint 70 csapat részvételével rendezték meg a harmadik Zoománia vetélkedőt a Miskolci Állatkertben az állatok vasárnapi világnapjához kapcsolódóan. A pénteki eseményen a diákok játékos és ügyességi feladatokon keresztül több mint két óra alatt járták körbe az intézmény területét. A versenyzőknek

0: ijes szél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: hiszem, hogy számít.
1: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
2: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Mai magazin műsorunk Benedekelekről szól. Egy teljesen új arcát mutatjuk meg a nagy meseírónak. Petrányi Szőr Annát, a Rekó Alapítvány elnökét, az utazások főszervezőjét hallják.
3: Tóth Marian, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola egykori főtitkára ismertetett meg Bardósz orsolyával. Benedek Elek legkisebb lányának egyeneságot leszármazottjával, tehát Benedek Elek ükunokájával. Úgy gondoltam, hogy ezt a gyönyörű életutat több oldalról is megvilágíthatnánk, hiszen nagyon sokan ismerik Benedek Eleket, mint meseírót, mint népmese gyűjtőt és székely ballada gyűjtőt, ugyanakkor kevesen tudják, hogy egy kiváló felnőtt író is. Bardósz Orsolya hívta fel a figyelmem,

0: mert arra, hogy foglalkozzunk a Testamentum és Hadlevél című művével, amelyet 34 vagy 35 évesen írt 5 gyermekes családapaként. A Testamentum, ez nem egy hagyományos értelemben vett végrendelet, hanem a szellemi örökséget bízza rá a gyermekeire. Marcell fiát nem mondanám, hogy írónak szánja, hanem érzi, hogy író, esetleg újságíró lehet belőle, és hangsúlyozza az erkölcsiség fontosságát. Ugyanakkor talán tabu döntögető, hogy János fiát iparosnak szánja, hiszen felméri azt a képességét, hogy ő inkább a kétkezű munkára lesz képes. És nagyon komoly szintézis teremt a Testamentum című művében a szellemiek, az erkölcsiség és a kétkező munka között. Néhány gondolatot mondanék. A édes anyaföldemből idézve, konkrétan Benedek Elektől, hogy ő hogyan értékelte, hogyan jellemezte ezt a művét. Azt írja nagyon szellemesen, hogy több újságnak, konkrétan 30 szerkesztőségnek elküldte a művét, hogy írjanak erről. Szerinte első sikeres kiskönyvéről. Ez nagyon érdekes, hogy ő úgy érezte, hogy ez az első sikeres kiskönyvem. De hát összesen két helyen jelent meg az erről szóló, nagyon rövid, nem összefoglaló, hanem talán mondjuk úgy, hogy valamilyen beharangozó. Ugyanakkor az első magánkiadást a lakásából vitték el szinte. Olyan sokan érkeztek hozzá Szabadkáról, Szegedről, egy híres nőgyógyász is, és talán a legszellemesebb történet, amikor megkereste az egyik szerkesztő, elmondta a Magyar Szalon szerkesztője, hogy végig sírta az éjszakát, annyira meghatotta ez a mű, ugyanakkor egy mondatot nem ért róla. Ezután született Benedek Eleknek a 6. gyermeke, vált nagyon sikeres íróvá. Ő maga sem tudja megszámlálni, hogy hány éves író, és maga az ő fia Benedek Marcell tiltakozott az elskatujázás és nem beskatujázás ellen, hiszen Benedek Marcell is úgy ítélte meg, hogy az édesapja sokkal több annál, és ezt nem lekicsinlően mondom a mese és az ifjúsági irodalmat illetően, mint hogy beskatujázzuk szimplán meseírónak.
1: Kinek szól akkor a Testamentum?
0: A Testamentum felnőtteknek és ifjaknak szól. Mindenképpen erkölcsi tanít. Egyébként Benedek Elek nagyon sokszor a meséjét Marci fiának, Marcell fiának, természetesen a gyermekeinek, csak ugye a lengyel Dénes könyvéből, monográfiájából konkrétan egy Marcellnek szóló utalást olvastam, amikor a mesébe belehelyezi a saját gyermekét, és az erkölcsi tanítást az ő saját személyes inspirációján keresztül adja tovább más gyermekeknek. Jelentős Benedek Elek az ifjúságirodalom megteremtésében, a gyermekirodalom mellett, ugyanakkor emeljük ki a magyar nyelv szeretetét, és nála a magyar nyelv fontosságának a hangsúlyozásán. Bardóc Orsolya külön megkért arra, hogy ne menjünk bele túlságosan az ő politikai pályafutásának elemzésében. Ugyanakkor azt el kell mondanunk, hogy végestelen végig kiállt a magyar nyelv használata mellett. Nem szeretném lejáratni, semmiképpen se pejoratív értelemben mondom, de talán még jobban, mint Mikszáth Kálmán és Jókai Mór. Benedek Elek megfogalmazását olvashatjuk az édes anyaföldemben, a két író kollégájával kapcsolatban tisztelte, becsülte őket, de Benedek Elek még náluk is jobban kiállt a magyar nyelv használata mellett. Konkrét utalásokat olvashatunk az ő parlamenti munkásságáról erre vonatkozóan.
1: Mennyire vált ismerté akkor a Testamentum, ez a műve?
0: A Testamentum az édes anyaföldem című önéletírás szerint 6 kiadást élt meg addig, ameddig Benedek Elek követni tudta, illetve ha pontosak akarunk lenni, ugye 1859-ben született, 1929-ben meghalt, és ha jól értelmeztem, akkor a valamelyik világháborúban adták ki 6-szor a Testamentumot. Nem tudom pontosan, hogy jól értelmeztem, hogy az első vagy a második világháborúban, tehát hogy életében, hogy az utókor is fontosnak tartottam, hogy örökül adja Benedekenek az erkölcsiségről szóló gondolatain. Nagyon fontos gondolat még, hogy az ő gazdálkodó szüleit annyira tisztelte, hogy mindig asztal főre ültette, akkor is, mikor úgymond idézőjelbe téve úri társaság, hiszen ő ezt az úri szót nem annyira kedvelte, jelent meg náluk, tehát amikor szellemi közegben mozogtak, akkor is a gazdálkodó szüleinek az asztalfőre ültetésével biztosította a demokráciát a családban és a baráti körben. Jellemző még rájuk, hogy nem volt faji és vallási megkülönböztetés, hiszen felesége zsidó származású árvalány volt, Fischer Mária. Benedek gyerek végestelen végig kiállt a szerelmi házasságok mellett, és a Benedek Máriának a férje, Lengyel Miklós is zsidó származású tanító volt. Benedek gyerek komolyan értelmezte a egyenlőséget, de nagyon fontosnak tartottam, hogy ő református vallású, erdélyi református, kisbaconi születésű, és a kisbaconi születés után, budapesti kitörők után Kisbaconba tért vissza, ott építette fel a családi házukat, jelenleg emlékmúzeumként funkcionál. Úgy írta több munkájában, hogy minden egyes tégla egy-egy írás, egy-egy könyv, hiszen ő íróként kereste a kenyerét.
1: Mennyire tudják kezelni, illetve továbbvinni az ő szellemiségét az utódok?
0: Nagyon komolyan veszi, és nagyon nagy elkötelezettséggel ápolja Bardóz Orsolya a Benedek Elek emlékét, de ne feledkezzünk meg Benedek Marcelről, akinek, kár, hogy a kedves hallgatók nem látják, de kezemben az Irodalom Esztétika című könyv. És nagyon sok műfordításával is találkozhatunk. Lengyel Dénes monográfiájából már idéztem, Lengyel Lászlótól is a Testamentum és hat levéllel kapcsolatban, de hát amikor kamaszkoromban kezembe vettem Benedek István Aranyketresz című művét, akkor még nem sejtettem, hogy ő is a Benedek Elek unokája, Benedek Marcel fia. Tehát több író, újságíró működik a családban, Bardóz Orsolya egyébként feleleveníti a Székely truppot. A Székely truppról annyit szeretnék elmondani, még mielőtt majd ő megszólal a következő adásban, hogy Benedek Elek 1920-tól Trianon után küldetésének éreztem a székely irodalom terjesztését. Igaz, hogy nem választotta igazán külön a magyar és a székely irodalmat, tehát ő magyar irodalomról beszél, de a Székely trupp székely művészekből, előadó művészekből, írókból áll, többek között Tamási Áronból is, és úgy gondoltam, hogy a magyar nyelv és a székelységnek a továbbélési lehetősége, hogy előadóestek formájában éltetik a szép magyar nyelvet. Amit most hallani fognak a kedves hallgatók, regéli utazás formájában fogjuk előadni a tavasz folyamán.

164 évvel ezelőtt született Székelyföldön, Kisbaconban és 1929-ben hunyt el Benedekelek, a legnagyobb magyar meseíró, újságíró, országgyűlési képviselő, Erdély szimbóluma, minden magyar gyermek elekapója. Benedekelek 1885-től kezdve számos újságot alapított és szerkesztett. Az újságszerkesztés mellett tanító célzattal mesekönyveket jelentetett meg, verseket, színdarabokat, lányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket írt. 1894 és 1896 között a milléniumi ünnepségre készült el a nagyműve, az ötkötetes Magyar Mese és Mondavilág című munkája, ami Jókai Mór után legolvasottabb magyar íróvá tette Benedekeleket. A világról alkotott értékrendjét, életfelfogását a Testamentum és Hat Levél című irodalmi végrendeletében, a Meleg Szív és Kemény Gerinc evangéliumában fogalmazta meg. Ezt a könyvet fiainak, Marcelnek és Jankónak, valamint aranyvirágnak becézett Mária lányának ajánlotta. A szilárd erkölcsi elvekre épült műben a szeretet, a család, a becsület, a tisztességes munka, a tanulás és a hazafiság értékeire hívja fel gyermekei figyelmét. Benedekelek öröksége ma is aktuális intelmeket foglal magában. A közel 100 000-es példányszámú kötetet számtalan kiadásban adták ki, és több nyelvre is le.

Marcinak. Megírom már most a végrendeletemet, fiam. Ne félj, még nem akarok meghalni. Szeretnék élni bár még annyi esztendőt, amennyit eddig éltem. Szeretném megérni bár azt a pillanatot, melyben szárnyadra eresztlek. Ha kisebb testvéreid szárnyra kelését is megérhetném, Istennek különös kegyelmét látnám a nagy jó téteményben. De nem ismerek reményleni ennyi jót. Pedig mikor e sorokat írom, a legszebb férfikorban vagyok. Tele élet és munkakedvel. Szeretném, ha 100 kezem volna, hogy dolgozhatnám sokat, megmérhetetlen sokat. De vannak napok, eleinte csak pillanatok, később órák, most már napok, mikor lelkemre nehezedik valami megmagyarázhatatlan, sejtelmes borongás, és a két kezemet is sokallom, amikor sötétnek, hidegnek látom az egész világot, amikor csak egyetlen egy gondolatom van, a halál. A halál, mely orozva lett meg. Talán épp abban a pillanatban rántja ki kezemből a tollat, mikor áradozó szívvel írom, de szép az élet. Ó, de szép. Az élet semmilyen körülményei közt nem értem magam gyávaságon, fiam. De a haláltól félek. A halállal szemben megdöbbentően gyáva vagyok. Néha megesik, hogy menvén az utcán a szívem elszorul, és mintha egy láthatatlan kéz megmarkolná kegyetlenül, és fájdalmasan vonaglik. Tudom, hogy nincsen szívbajom, és én mégis megreszketek egész valómban. Istenem, ha meghalok itt az utcán messze tőled, tőletek egy búcsúszó, egy búcsúcsók nélkül. Épp hát csak megírom a végrendeletemet, fiam. Majd elolvasod, ha nagy leszel. Ha öregkort érek, talán ki is pótolom élő szóval vagy írással, ahogy lehet. Vagyonról nem rendelkezem, az nincs, nem is lesz. Egy pár könyv, amit írok és írok még talán, amelyek második kiadást sohasem érnek, nyilván azért, mert elsőt sem kellett volna érniük. Hát ez a te örökséged. Jó magyarán mondva, hatokörnek kötele, 3 vasvilla nyele. De ez téged ne búsítson, fiam. Voltak ugyan rövid időszakok az én életemben is, mikor bántotta magam szegénységes a mások gazdaságát irigyelém. Nem mintha kényelemben, pompában kívántam volna élni, de szerettem volna nagy jókat cselekedni. Letörülni az árvák, elhagyottak könnyeit, szövetkezgén a jók legjavával, megnépesíteni hazámat a nemzeti kultúra templomaival. Ám kérdés, hogyha milliókkal bírnék, ugyanígy gondolkoznám-e? A gazdagság, a jólét nem rontaná-e meg szívemet, nem ölné-e ki keblemből az idealizmust, s a sok izmus közt azt, mely a századvég modern, kozmopolita fiainak szemében a legnagyobb mértékben nevetségtárgya, a sovinizmust. Inkább maradjak szegény, sem hogy a vagyont kiforgasson valomból. Inkább maradj te is szegény, aki jó szívvel ad egy darab kenyeret a nálánál is szegényebbnek, sem hogy dúskálván a földi javakban, szív nélkül, tüntetőleg az egész világ szeme láttára dobj kalácsot az éhezőnek. Ameddig csak vissza tudok menni régi írások kalauzolása mellett, a mi familiánk az arany középszeren felül sohasem emelkedik, sem anyagi, sem szellemi javakban. Épp annyia volt nagyapádnak, ükapádnak, hogy a maga lován, a maga kardjával szolgálta hazát és a királyt. Verekedtek törökkel, tatárral, burkussal, franciával, és ezen közben pusztult otthon a gazdaság. Soványodott és fogyott a föld. Nekem már sem ló, sem kard, sem föld nem maradt. Ami kevés földre ám nézett, kicseréltem tudományra. Tudományra? Kevés földdel még tudományt is keveset lehet venni, fiam. Ha megnősz, és én is élek, nem lesz nehéz észrevenned ismereteimnek nagy hiányosságait. Ám én az iskolákban, mesterekben nem válogathattam, édes fiam.
És mikor kiléptem az életbe, csak akkor láttam nagy szívbeli keserűséggel, mennyire el vagyok maradva a sors ama kegyeltjeitől, akiket tudós tanárok és nyelvmesterek kísérnek bölcsőtől a sírig. Hanem egyben mégis előnyben voltam fölöttük, fiam. Abban, hogy falun születtem. Gyermek és ifjúkorom javát a mezőn, mesélő, nótázó parasztok közt töltöttem el. Hogy megismertem fenékig a népnek minden örömét, búját, baját, sok nagy nyomorúságát. Nagy részem volt munkában, sanyarúságban, s ez megedzi testemet, lelkemet. Te fiú, neked hiányozni fog a falu egész életedben. Félek, hogy üvegházi növevény maradsz, mely az első szél fúvintásra elhárvad, letörik. Ha én nem élnék serdülőkorodban, nehogy te idegen országokba való tanulmány utakra indulj, ráérsz arra később is. Eredj le az atyád fiaihoz, azokhoz a derék, szorgalmas gazdaemberekhez, de nem uraskodni, hanem védj a kezedbe kapát, sarlót, kaszát, és dolgozz versenyt velük. Hidd meg nekem, hogy csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a toll, s nem nehéz a kasza. Látod, fiam, ha én hivatalnok volnék, sohasem félnék a kormány ellen szavazni. Kiűzhetnének a hivatalomból, lehetetlenné tehetnének mindenféle pályán, volna még mindig egy biztos menedékem, a falu. A föld, az édes anyaföld, melyet ha becsületesen megművelsz, meg nem csal. Egyszer többet, másszor kevesebbet, de mindig át valamit. Hát én úgy nevelődtem, hogy az egyik kezemben sarló, a másikban könyv. A te nagyapád, ez a szegény öregember nevelt így, aki sohasem olvasott pedagógiai könyveket, de a természetes esze többet ért sok tudományos, innét-onnét összeollózott könyvnél. Aki filozófusok könyveit sem olvasta, de életfilozófiája okvetlenül tisztább, többet érő volt annál, mint amit könyvekből össze-vissza szedhetsz. Ám azért csak olvasd el a könyveket is. Nem lehetetlen, hogy író lesz belőled. Már most sokat firkálsz, s korodhoz képest elég ügyesen. Meg lehet, hogy éppen az apád mesterségét folytatod. Újságot írsz. Csinálsz majd te is. Egy szóval sem tanácsolom, hogy újságíró ne légy. Te később ezen csodálkozol, mert hallani fogod, hogy a legtöbb apa maga mesterségét ócsárolja, s a fiának mindenféle pályát ajánl, csak a magáét nem. Fiam, tudván, hogy a soraimat érett korban olvasod, megmondhatom már most, hogy az apáknak ebben az egy dologban rendesen nincs igazuk. Minden pálya terhes többé-kevésbé, s azok az emberek, kik erősen megdolgoznak a mindennapiért, nem látják a mások nehéz munkáját, talán mert nem érnek rá a magukétól. És nincs pálya, mely a kellemetlenségeknek, időnként lehanguló, elkeserítő momentumoknak egész sorával ne kedveskednék. De ha van pálya, ahol a szegény ember aránylag boldognak érezheti magát, az újságíró pálya ez. Az egyetlen, hol a szegény ember megőrizheti függetlenségét, szabadságát. Ezrek, milliók gondolatának, érzelmeinek lehet tolmácsolója egy egész életen keresztül. Tollával megvédelmezheti az elnyomottat, az ártatlanul üldözöttet. Egy cikkel, mert úgy röptében vet a papírra, ezreket vigasztalhat meg. Egy röpke szózattal milliókat bátorít tüzel nemes akcióra. Egy rövidke újsággal leleplezi, pellengére állítja becstelent, ki köztiszteletet bitorolt addig, holott titkos üzelmeivel régen rászolgált a közmegvetésre. Egyáltalán a vagyonszerzést életed céljául ki ne tűzd. Jó, ha van, jó, ha Isten becsületes munkásságodat mindenképpen megjutalmazza. De amint föltetted magadban, pénzt és pénzt szerzek minél többet, számolj is le sok minden dologgal, amelyek bírása nélkül közelebb állsz az ördökhöz, mint az Istenhez. Ne mosolyogj, eszúra, Isten! Ne mosolyogj, te századvégi gyermek! Mind hazudik, aki tagadja Istennek létezését. Okosabbnak, bölcsebbnek akar látszani más teremtett lényeknél csupán, de amint bajba kerül, az Istenhez fohászkodik.
Az Istenhez, aki áld és ver. Aki megszomorítja a jókat is, nyilván azért, nehogy elbizakodjanak. Hiszen tanúja valál, hogy szegény nagymamád, kit fiatalkorában ért a bús özvegység, és ki egymaga nevelt föl 8 kisgyermeket, dolgozván, megtoldván a napot az éjjel, mikor már munka gond nélkül élhet vala, kényelemben szerető gyermekektől, unokáktól, környezetten, jön egy gyötrelmes betegség, s szörnyű halálnak halálával hal meg. Hol itt az igazság? Kérdezed. Miért nem a késő öregségben halhatott meg, nagy kínok nélkül, csöndesen? Igaz, igaz. De tudhatja-e a gyarló ember, mit rejt mélyében a jövő? Nem volt egy vajon csekély az a kín, mit szenvedett ahhoz képes, amely érheti valahatán egy gyermekét szerencsétlennek látja majd. És nem az volt-e vajon az ő rendeltetése, hogy nagyra nevelvén apró gyermekeit, még a testi kínok kínjait is szenvedje át, hogy azok, kik éltüket adták volna életéért, nagy fájdalmukban megkönnyebbedést érezzenek. Istenem, csak hogy már nem szenved. Fiam, a természet rendje szerint én előbb halok meg, mint édesanyád. Népes családom eltartása a te válladra nehezül talán. Jól megjegyezd, hogy azt a végtelen szeretetet, ezer gondot, aggodalmat, önfeláldozást, könnyet, azokat az átvirasztott éjszakákat soha vissza nem tudod fizetni az édesanyádnak. Lehetsz a legjobb fiú, a szíved arany, lehetsz figyelmes, gondos, anyádnak betegségben ápolója, század részét nem fizetted meg az anyai szeretetnek. Az apa is tud szeretni, semmi ez az anya szeretetéhez. Az apa kínlódhatik, hulladhatja véres verejtékét éjnap, hogy meglegyen gyermekeinek a mindennapi felét sem tette érettük annak, amit egy jó anya tesz. Nehogy azt itt hát, hogyha majd édesanyádnak adsz annyi pénzt, amennyiből megélhet, lerúgtad iránta minden tartozásodat. A szeretődet kifizethetett pénzzel, az édesanyádat nem. Szeretetért szeretetet vár az anyai szív. És ne feledd, hogy az anya, ha meg is szűnt dajkálni téged, nem szűnt meg aggódni éretted utolsó pillanatáig. Ismertem anyákat, kik a fióktól kapott járadékot titkon félrerakták, hogyha tár rosszra fordul fióknak a sorsa, fölsegítsék. Hol az a fiú, aki szüleitől kapott pénzből ezzel a gondolattal félretesz? És hát azt mondjam, hogy a legszegényebb anya hamarabb állít sírkövet meghalt a gyermekének, ha még oly rossz vala is, mint a legjobb fiú az édesanyjának. Nem folytatom az összehasonlítgatást. Olyan jó nem tudsz lenni az édesanyádhoz, amilyen jó ő te hozzád. Hát én nem is kívánok tőled lehetetlent. Légy olyan jó, amilyen jó csak lenni tudsz. Példákban nem szűkölködöl. Ered János bácsihoz, nézd meg, hogy eteti, itatja, dajkája, őrzi az öreg nagymamát. Ez is semmi ahhoz, amire egy anya szerető szíve képes. A század végnek két sötét voltja, a stréberkedés és a hozományvadászat. Nehogy kísértetbe vigyen egy-két stréber könnyű szerencséje, fiam. Semmit meg ne kívánj, ami becsületes munkával el nem érhető. Sokszor félrelök meg talán utadból, de te ne csüggedj. Ha van benned tartalom, erő, stréberkedés, reklámhajhászat nélkül is eléred célodat, csak a célt erőthöz mérjed. Ha nem, akkor te is stréber vagy, fiam, és megérdemled, hogy visszaessél. Csak minél kevesebbet beszéljenek rólad. Mai világban nem csak az az asszony gyanús, akiről sokat beszélnek, hanem a férfiú is, ha csak nem politikus. Könyvet, ha írsz, ne bántson se a maliciózus kritika, se a maliciózus hallgatás. S bár a nagy közönség nem lát a kulisszák mögé, ne házalj a redakcióban reklámok után. Az a tudat, hogy bár egy embernek is igaz lelki gyönyört szereztél írásoddal, nekem legalább többet él, mint 100 írótársnak a reklámja, émelygős hazug dicsérete. A házasságodba nem szólhatok bele. Remélem, új nőt veszel feleségül, akit szeretsz,
és aki téged is szeret. Ma ugyanez nem szokás, de te csak ne szégyelj szeretni, fiam. Jó, ha pénzt hoz a házhoz a feleséged, de jobb, ha nem hoz. A férfi dolgozzék, az asszony tartsa rendben a házat, nevelje a gyermekeket. Nem is lehet igazi boldogság ott, ahol semmi gond a holnapra. Ez forrasztja, ez az élet gondja egy lélek ki a férjet és a nőt. Nem tudom, mi célja lehet az oly életnek, mely mindent készen kap, csak arra van gondja, hogy hogyan verje el a pénzt és az időt. Hol a legtöbb boldogtalan házasság? A gazdagok közt, hol az asszonynak soha sincs alkalma megsimogatni a férj gondoktól redős homlokát, ahol sohasem érzik egy pár gyermekcipő megszerzésének az örömét, ahol nem veszi észre a férj, ha ma egy tál étellel több került az asztalra, mint tegnap, ahol van minden, de minden, csak gond nincs. Gúnyoljanak papucshősnek, filiszternek, ne törődj vele. Ne vessenek, hogy nem jársz kávéházakba, nem vacsorász kocsmákban, te csak siess haza a munkádat elvégezéd. Hidd el, sehol úgy nem örülnek neked, mint odahaza. Senki oly éles csókkal nem vár, mint a feleséged, gyermeked. Senki a te gyöngéid iránt nem oly elnéz, mint a feleséged, a családod. Sehol oly puha ágyat nem vetnek, mint otthon. Senki oly hamar észre nem veszi, ha bántja szívedet valami, mint a feleséged, és senki oly igaz lélekkel nem igyekszik megvigasztalni, mint a feleséged. Hát ne félj, ne szégyelj szeretni, fiam. És aztán ne félj, ne szégyeld szeretni a hazát. Ma a világ polgáriassága divat, de te ne hódolj a divatnak. Inkább légy vadmagyar, mint szelíd hazafi. Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vadmagyarokra. Ám ezzel nem mondtam azt, hogy a politikában nagyon beleásd magadat. Legfőképpen honatyaságra ne aspirálj. Ez nem szegény embernek való. Várd meg az idők és emberek javulását, amikor pénz nélkül is meg lehet szerezni a dicsőséget, hogy mint törvényhozó szolgálhasd a hazát. De érzem, hogy ebbé tanácsom kárba veszhet. Tégy bölcs belátásod szerint. Most jár velem. Jár az udvarra ki, és hallgasd azt az édes bús éneket, mely a budai völgy öléből minden este fölszáll ide hozzánk. Tudod-e, miféle ház az ott odalent, fiam? Árvaház. Árvaház, fiam. Árva gyermekek énekelnek esteli imát. Hallod, fiam? Hallod? Hála éneket zengenek a jó Istenhez, aki az árvákat nem hagyja el, aki gondot visel rád is, ha én meghalok.

0: Jankónak. Még 7 esztendő sem vagy, Jankó, s már eleltűnődöm, hogy mi lesz belőled. Úgy tetszik nekem, hogy a betű iránt nincs te benned valami nagy hajlandóság, s ha csak természeted meg nem változik, tudományos pályán alig ha boldogulsz. Valószínű, hogy nem csak kedved, de tehetséged sincs arra, hogy megharcold a tankönyvekkel való nem közönséges harcot, s amint én erről meggyőződtem, hidd el, fiam, jobban szeretlek, sem hogy erőszakolván arra, mire való nem vagy, megrontsam egész életedet. Már most megmondanám neked, ha megértenéd mondásom verejét, hogyha majd látom kedved és tehetséged hiányát, sohasem ijesztlek el azzal, tanulj, Jankó, tanulj, különben Schusterinasnak adlak. Nem, fiam, hanem elvégezném tehetséged szerint a törvény kötelezte iskolát, szeliden megfogom a kezedet, s mondom neked a következőket. Fiam Jankó, látom, hogy sem kedved, sem tehetséged a tanulásra. Szeretném, ha becsületesen végezhetnéd az iskolákat, de minthogy ezt nem remélhetem, valami mesterségre adlak, fiam. Többször megfigyeltem, hogy kezed rááll a faragásra, zsebkéseddel nem egy csinos munkát végezél már. Fiam, Jankó, beadlak asztalosinasnak. Na, ne pityeregj, nincs abban semmi szégyenleni való. Szégyelje magát az a gyerek, ki ok nélkül költeti a szüleit, kit esztendőről esztendőre ajándékkal és könyörgéssel mentenek meg a bukástól. Te, fiam, légy büszke rá, hogy nem akarod csalni szüleidet, s még idejében oly pályára mégy, ahol talpig ember válhatik belőled. A becsületes munka nem szégyen, fiam, s ne hidd, hogy csak azokból a fiúkból lesznek boldog emberek, kik tehetséggel vagy tehetség nélkül végig tanulják az iskolákat. 100 példát mondhatnék neked arra, hogy gazdag és szegény szülők keservesen megsiratták a miért kedv és tehetség nélkül tanuló gyermeküket, végig erőszakolták az iskolában, s mikor már arra került a sor, hogy megéljenek a maguk emberségéből. Elzülöttek, mert csak név szerint jártak iskolába. Valójában lopták az időt, s szüleiknek a pénzét. Ismerek szülőket, fiam, kik minden vagyonukat gyermekük iskolázására költék, akik nem hittek a tanárok őszinte szavának, nem akartak hinni saját maguknak, s most midőn elfogyott a vagyon és az idő, kétségbe esetten vádolják magukat, hogy amikor még nem volt késő, miért nem adták mesterségre gyermeküket? Igazabban, miért szégyelték mesterségre adni gyermeküket? Mert jegyezd meg jól, fiam, minden szülő szereti gyermekét, az állat is szereti a magáét, de nem minden szülő szeret okosan. Nemrég kaptam egy levelet, melyben egy kétségbe esett apa tanácsot kért tőlem. Mit tegyen a fiával? Azt írja, a fiú jó, engedelmes, de nincs tehetsége. Azt szeretné, ha legalább addig tanulhatna a gimnáziumban, míg beadhatja a katonatiszti akadémiába. Kérti, ismerek-e oly iskolát, ahol jó pénzért keresztül viszik a fiát a hátralévő osztályokon? Mert, írja tovább, nem becstelenítheted meg családomat azzal, hogy fiamat iparosnak vagy kereskedőnek adjam. Aki ezt a levelet írta, előkelő földbirtokos fiam. Családja ős idők óta nemes, s ezért gondolja megbecstelenítőnek az iparosságot, a kereskedést. Ám azt nem tartja megbecstelenítőnek, hogy veszteséges áron tolja keresztül a fiát az osztályokon. Ha ez az apa, édes fiam, okosan szeretni a fiát, azt a pénzt, mit a manapság oly rettentő drága iskoláztatása, s ezen felül még a tanárok megvesztegetésére is szánt, szépen félretenni, esztendőről esztendőre, s mikor fia akár önálló iparos, akár önálló kereskedő lesz, mondaná neki: íme, fiam, ezt a pénzt a te számodra takarítottam meg. Kezdj vele valamit. Tudod-e, fiam, mi az igazi magyarázata annak, hogy úri szülők, kiknek különben néha a legszükségesebbeket is meg kell vonni saját maguktól, csak hogy gyermekük gond nélkül lehessen az iskolában, annyira féltik a gyermeküket az iparosságtól? Talán mert nehéz a kalapács, a gyalú, a bárd. Nem, fiam, hisz a gyalú, a kalapács, a bárd nem nehezebb a könyvnél, a tollnál, a cirkalomnál. Ezek a szülők nem a gyermekeiket, hanem saját magukat féltik. Attól félnek, mint a ma levélírója is, hogy a mesterség megbecsteleníti a családot. Félnek azoktól a kérdésektől, melyeket majd ez is, az is intéz hozzájuk. Nos, mi lett a fiából? Hol van? Mit csinál? Hogy nekik azt kelljen válaszolni: a fiam asztalos, a fiam kereskedő. Félnek attól az időtől, midőn az iparos fiú elvesz egy magához illő, tisztességes, egyszerű lányt, s ezt is be kell mutatni: a menyem. Félnek azoktól az óráktól, mikor a kérges tenyerű fiú hazajön vasárnap a szülei házához, s a vendégeknek be kell mutatni őt is épp úgy, mint a Barfeld kendős jogász fiút: a fiam. Félnek attól a rettenetes eshetőségtől, hogy iparos fiokkal egyszer majd végig kell sétálni a Váci utcán, egyszer sorban kell haladni vele, éppen mintha édes gyermekük volna. Hát, édes fiam, aki a gyermekét a saját véréből való vért szégyenli, csak azért, mert mesterember, az a gyermekét nem szereti igazán. Fölháborodik a szívem, egész valóm arra a gondolatra, hogy lehetnek szülők, kik naplopó, gavallérkodó, léhűtő, a jó Isten tudja, miből élő fiok miatt nem pirulnak. Ellenben röstelik az utcán megindulni becsületes, tisztességes, iparos gyermekükkel. S bánt, erősen bánt, látván, hogy száz meg száz jóra való úri család inkább tönkre megy, s tönkre teszi egész életére a gyermekeit is, sem hogy iparosnak vagy kereskedőnek nevelje, akik becsületes iparkodással talán még visszaszerezhetnék az elzűlődött ősi birtokot, s kalapáccsal vagy rőffel, de visszaszereznék a család régi fényét. Bánt, végtelenül bánt, látván, miként pusztul az egykor erős, gazdag gentri, s csak mikor már az élet kegyetlenül a földhöz verte, megcibálta, mikor már nincs sem égen, sem földön semmi, akkor alászkodik le a kalapácshoz, a rőfhöz. Fiam, még ha jól is tanulsz is, akkor is örülnék, ha a kedved éreznél iparosságra, kereskedésre. mert ma már az iparos is, kereskedő is, csak az boldogul igazán, ha nem csak a keze áll a munkára, de az esze is pallérozódott. Nem kell oly sokat forgatni a könyvet, mint a tanárnak, a doktornak, a fiskálisnak, de a nekivaló, mesterségébe vágó könyveket, cikkeket olvasgatni kell. Érdeklődni minden újítás, találmány iránt. És hogy egyszerűen ne csak iparos, ne csak kereskedő legyen. Ismernie kell hazája történelmét, irodalmát. Iparos is, kereskedő is, egész ember, csak így lehet. Bármi lesz belőled, meg kell szerezned az általános műveltséget, fiam. Ez adja meg az igazi jogot, hogy helyet foglalj minden rendű és rangú emberek között. Az általános műveltség s mesterségednek tisztességes űzése. Ha e kettőt megszerezted, egyesek és társadalmi osztályok előítéletétől, elfogultságától ne félj. Nincs joga senkinek, hogy lenézzen, megvessen téged. Ellenben te méltán sajnálhatod azokat, kik lenézni próbálnak téged. Manapság nem csak az úrnak fia akar úrnak maradni, de úrrá akar lenni a szegény ember fia is. Te ne akarj úr lenni, fiam. Ez az a pálya, mely leginkább el van árasztva a magyar hazában, s épp azért e pályán a legnehezebb a boldogulás. Valakinek dolgozni is kell, s hidd el nekem, az az igazi úr, aki semmihez sem jut, ingyen, munkanélkül. Ezt tesz magaddal megelégedetté, s a megelégedésnél nagyobb kényelmet én nem ismerek. Megértettél, Jankó? Ugye meg? Csak azt akarom, fiam, hogy megértsd. Kedved vagy sorsod vigyen bárhová, ne félj. Aggódó szeretetem árnyékodba jár. S kérges tenyérrel, ha majd megtérsz a szülei házhoz, ne lészen kisebb az én örömem, mint ha bátyád vagy öcséd diplomát lobogtat puha, finom kezében. S fogadnám a vendégeket ünnepi lakománkra. Boldogan, büszkén mutatok rád, János, az iparos fiam.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
2: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Meg kell fontolni az árrésstopp kivezetését, mert az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök kisvárdai országjárásán. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi korlátozás miatt alacsony a felvásárlási ár és az élelmiszerláncok olcsó külföldi termékeket hoznak be a veszteségek elkerülésére. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre, miközben az intézkedést csak a nagy láncok bírták ki. Mivel a jelenlegi infláció alacsony és több élelmiszer ára is csökkent, a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve időszerűvé vált az árrésstopp újragondolása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az agráriumnak és a hazai kiskereskedelemnek a tisztességes piaci versenyre van szüksége a fennmaradáshoz. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zökkenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás, diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. Pótullagos támogatásban részesült 6700 olyan gyermek, akik ügyviteli és adatszolgáltatási akadályok miatt maradtak ki a korábbi kifizetésekből. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a jogosultak a 100 millió forint összértékű program keretében elsőként 50 ezer forintot kapnak meg 15 napon belül. A támogatás második, szintén 50 ezer forintos részletét november 30-áig utalják ki iskolai utalvány formájában a többi érintettel egy időben. A helyettes államtitkár tájékoztatása alapján az utalványt nem csak iskolaszerekre, hanem ruházatra, könyvekre, vitaminokra vagy akár szemüvegre is fel lehet majd használni. Bár új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban, a paksi atomerőmű termelése teljesen biztonságban van, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tájékoztatása szerint a paksnál várt 603 köbméter per másodperces vízhozam alacsonyabb lesz az eddigi 630-as negatív rekordnál, de a három működő blokk megfelelő teljesítményt nyújt. Rámutatott, hogy a korábban megépített fenékküszöb eddig mintegy 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg, miközben maga az építkezés ennél sokkal olcsóbb volt. A biztonsági tartalék jelenleg 21 cm-es mozgásteret biztosít, és a vízügyi szakemberek szükség esetén további mederszűkítéssel is felkészültek a helyzet kezelésére. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Több mint 70 csapat részvételével rendezték meg a harmadik Zoománia vetélkedőt a Miskolci Állatkertben az állatok vasárnapi világnapjához kapcsolódóan. A pénteki eseményen a diákok játékos és ügyességi feladatokon keresztül több mint 2 óra alatt járták körbe az intézmény területét. A versenyzőknek egyebek mellett békás ügyességi játékkal, koponya felismeréssel, valamint a kihalt állatok szoborparkjához kapcsolódó tesztekkel is meg kellett birkózniuk. A zoopedagógus tájékoztatása szerint a program elsődleges célja az volt, hogy a fiatalokat a természet és az állatok szeretetére neveljék.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél.

0: Mert a haza nem eladó.
1: Mert a haza nem eladó.
0: Ez is pénzre sem váltható.
1: Ez is pénzre sem váltható.
0: Mert a haza lelked része.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A gyors gyümölcske. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólyakali fa.
1: Foszti fiú esetet.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

0: Negyedik fejezet. Soha sem köthetsz kardot. A bujdosó família tagjai egyszerre összeröffentek mindenünnen, és elkezdtek háborogni és méltatlankodni.
1: Ó, szemtelen prücsök, el kellene onnan seprűzni. Ez akarja mi diákunkat legyőzni?
0: Maga piskárosi Szilágyi Márton uram is így szólt. Nini, a rána rúgta a Fédrusz meséiből. Még akkor közönségesen ránának nevezték diákosan a békát, és azt akkor mindenki megértette. Most már magyarul nevezik az egyes állatokat, de valljuk meg, senki sem érti. Mert vajon ki tudhatná, hogy a sárhencser vatkan, a nyakorján zsiráf, a berkifutár szarvas, és hogy a béka másznok. A birkózó

0: Aluban a Dobosék ingyenes diákja, Veres Pista volt, aki csak a nyakáig ért az óriás bekének. Hogy mi lesz már a világból, ha a veréb támadja meg a solymot? A Cantus Prézes, az előénekes, aki különben torokbeli kincsekkel lévén megáldva lenézte a testi erőt, egy csípot vett most elő és belefújt. Ez volt a jel az összecsapásra. Épp úgy, mint hajdanta Budán a tornákon, mikor még idehazalaktak a magyar királyok. Beke a csípőjére vágta az egyik kezét, mintha az fölösleges lenne, s csak úgy félkézzel kapta vállán Veres Pistát, hogy megropogtatván a válpercét a levegőbe emelje, s onnan a magasból egy ügyes csavarintással a földhöz csapja. Kulimásszá várik a szegény gyerek, úgy foly szét a földön, bízisten kanállal szedi majd fel Dobos néni. De a Pista gyerek sem rest. Hopp! Nekiugrott Bekének, s kápráztató gyorsasággal körültekergőzött annak a hosszú testén, mint egy kígyó. Lábával átfont a lábát, két kezével a nyakát, míg Beke egy rettenetes csapást mért öklével a mellére, amitől az egyszerre szédülni kezdett, s szemének a két karikája befelé fordult. De azért meg se sziszent, csak a karjai eresztették el lankadtan az óriás nyakát egy percre. Beke felhasználta ezt a percet, egyet lódított rajta, megingott tőle, felesett volna, ha nincs ott egy fa, amelybe belebotlott, de amely egyszer s mind leesni nem engedte. Nagyot koppant a feje a faderekán, de mint a labda visszaugrott egy jaguár ügyességével, s megragadta újra Bekét. Összefonódva kezdtek birkózni. Fejedelmi látványosság volt ez a debrecenieknek, mintha csak egyetlen egy alaktalan test lett volna négy kézzel, mely eszeveszetten kering, dübörög, mint az ördög motolla. A nézők még a lélegzetüket is elfojtották. Teringette! Kiáltá a főbíró a kínos, ünnepélyes csöndben, és az izzadság csurgott le a homlokán a nagy érdeklődéstől. Rajta! Rajta! Hol az egyik vetett lábával gáncsot, hol a másik. A ravaszfogások, melyek a verekedés művészetét képezik, mind nem használtak semmit. Egyformán tudott velük bánni mind a kettő. Olyan volt a koldusdiák karja, mint a vaspánt. Szorítsd! Szorítsd, Pista fiam! Sűvített egy mennydörgős hang a magasból. Mindenki oda nézett. Hát Dobos bácsi ült ott fejük fölött a fán, két elálló ágba kapaszkodva. Beke megrezzent, az a hang megzavarta, azt hitte az égből hangzik alá, s önkéntelenül föltekintett, s eleresztette ellenfelét. Ez volt a veszedelme. Pista keresztül hajította magát az óriáson könnyedén, s egyet döfött rajta hátulról a két tért kalácsával. Egyike ez a legrafinírozottabb csellökéseknek, debreceni műnyelven kecske túró. Úgyhogy az erős ember elbődült, s nagy zuhanással terült el a porban. Vivát, vivát, harsogott száz meg száz torokból, éljen a koldusdiák! Pista odaugrott Bekéhez, és rátérdelt, kezeivel pedig leszorította, hogy föl ne bírjon tápászkodni. A tömeg átszakította a sorompókat, és nagy riadalommal csörtetett be a küzdelem helyszínére. Dobos bácsi leugrott nagy örömében a fáról, de olyan szerencsétlenül esett hanyat, hogy majd eltörte a bal bordáját. De fájdalmas jajgatásai közben is eszébe jutott oda kiáltani Pistának. Dömöckölt, fiam, ne erezd el! Hadd egyék egy kis homokot! Nem sokkal rosszabb az a bújdosó égkosztjánál. Eresz! Hörgé Beke, az ördög verekszik veled többet. Szátisz! Elég, mondá az odaérkezett főbíró. A tavalyi fortissimus elmehet zabot hegyezni. Erre újra fölhangzott az éjjelzés. A híres iskolai kántus rázendíté a Gerundium dalt, melynek mindig az volt a visszatérő sora. Különblegény Dávid, mint Góliát, vivát, vivát. Vivát! A főbíró ünnepélyesen kezet szorított a győzővel. Dobos néni elérzékenyülten könnyezett, s hol a fiúhoz, hol megint vissza a katlanokhoz szaladt a gulyáslevest megkavarni. De a java még csak ezután jött. Előlépett a szépséges leányzó, Szilágyi Magda, talpig ünnepi ruhába öltözve, s szemlesütve hozta a győzőnek szánt jutalomdíjat. Egy kardkötő volt az idei prémium, gyönyörű kézi munka. Finom aranyszállal szatyára hímzett apró oroszlánok. Magda leányasszony arca olyan lett, mint a vérbe mártott lilium, mikor ezt a néhány szót elrebegte, amire nyilván az apja tanította be otthon, mert nagyobb professzorosan hangzott. Tisztelet adassék a testi erőnek, mert az erős lélek is az erős testet keresi lakóhelyéül. Dicsőséggel lógjon a kegyelmet kardja mindig, mindenkor e kötőn. Ok nélkül ki ne ráncsa a hüvelyéből, s tisztesség nélkül vissza ne tegye a hüvelyébe. Az ifjú megdicsőült arccal állott ott. Úgy tetszett neki a leány hangja, míg a mondóka tartott, mintha a szférák zenéje lenne. Előtte a közönség zsivaja harmonikus, kellemes zsongássá olvadt össze, mely melegen csiklandozta és dagasztotta szívét. Az ég, noha fent egy pár foszlányos felhő futkározott, teljes pompájában nevetni látszott rá, és a nagy erdő minden lombja csak neki integetett mosolyogva. A dicsőségből is legédesebb az első csöpp. A koldus diák lelke csordultig megtelt azzal az egy csöppel. Dobos bácsi olyan vidám lett, hogy a süvegét haigálta fel a levegőbe. Nyakába borult az ismerőseinek, s váltig bizonykodott, noha senki sem cáfolgatta. Akárki mit mondjon, a testi táplálék a fő dolog. A táplálék csinálja a legnagyobb csodákat. Mit nem tesz a jó koszt? Helyno! Hova lettek egyszerre azok a bujdosóék? Hát bizazok szép csendben elpárologtak onnan. A nagy tiszteletű urak ellenben mind odajárultak Veres Pistához. De milyen szép fiú lett abból egy fél óra alatt. És kezet szorítottak vele, kinek még mindig reszketett a másik keze, amelyben a hímes kardkötőt tartotta. A nagy tiszteletű urak sorba nézegették a szép emlékjelt, s ott szemtől szembe megdicsérték Szilágyi Márton uramat, hogy olyan kedves hajadon leánya van, aki a varrásban annyira tökéletes. Ez bizony gyönyörű egy munka. Még öregkorában is örömmel fogja nézegethetni, domine. Nagy kár, jegyzi meg nagy tiszteletű Boglányi József uram, s nagy kár, hogy megjegyzi. Valóban nagy kár, hogy sohasem viselheti.
1: Nem viselheti?
0: Kérdi csodálkozva a főbíró.
1: Miért ne viselhetni?
2: Mert a nem nemes ember nem köthet kardot, tehát a kardkötőre sincs szüksége.
0: A Pista fiú elhalványodott. Mintha egy hideg lehellettel egyszerre elfújták volna a tündérvárat, amit az ő lelke csak az imént épített. Abba az első édes csöbbe mindjárt beleesett az első méreg morzsa.
3: Együtt jár az azzal.
0: Úgy érezte, mintha e percben ő rá, az irigyelt diadalmasra, szánalommal vagy gúnnyal nézne mindenki. Hiszen nem is nemes ember fia, hiszen csak egy koldus diák. Maga a szép Szilágyi Magda is olyan szelíd részvétel függeszté rá szemeit, mintha a nagy tiszteletű Boglányi professzor uram szavai volnának azokba a sötét szemekbe befestve. De kár, hogy sohasem viselheti a kardkötőt. A zene felharsant, a híres csomornyóbanda húzta szíve fenekéről, a nagy tér kitisztult a verekedőktől. Átvették az ölelkezők, ifjak, leányok delitáncra perdültek, előkullogván apródonként a megvert tábor legénysége is. Mindenki őrült, vigadott, csak a győző nem. Olyan nagyon megszúrta az a tövis. Elvonult búsan az erdő olyan részébe, ahol senki sem látta, ahol csak a természet volt, ahol a madarak vígan ugráltak ágról ágra, és csicseregtek kedvük szerint. Volt azok közt mindenféle madár, szarka, rigó, karvaj és pintyőke. Szeptolban járt az egyik, mint a másik, de azért nem lehetett észrevenni, hogy egyik lenézné a másikat.
3: Nem vagyok nemes ember, sóhajtál megsemmisülten. Tehát miért nem vagyok az? Kérdé töprengve. A füvek, fák komoran bámultak rá, de meg nem magyarázták neki.

Ötödik fejezet. Kire marad a bolt? Pistát nem hagyta többé nyugodni a gondolat, hogy ő nemes emberré lehessen. Erről elmélkedett nappal, erről álmodozott éjszaka. Mióta úgy rápörköltek a nagy erdőn, valami felsőbb lénynek látszott előtte az, aki nemes. Minden gyermeknek és ifjúnak megvannak a maga ragyogó vágyai, de azok rendesen vagy alantabb járnak, vagy magasabban. Vagy király akarna lenni valami tündérországban, ahol az erdő aranyból van és muzsikál, ahol a patakban olvasztott ezüst csergedezik víz helyett. Vagy ha nem ilyesforma királyság jár az eszében, akkor bizonyosan kielégíteni egy új sarkantyú vagy egy pusztra. De ki gondolna nemességre ilyenkorban? Hisz az csak a meggazdagodott bőrkereskedőknek és tábori liferánsoknak furdalja begyét, hogy ni, hiszen én is úr lehetnék, ha a király akarná. Más emberfia ellenben abban az istenes békés tudatban nő fel, hogy minden úgy van jól, amint van. A hatalom és a rang Istentől való. A nagyobbik testvértől a kisebbikre is ráragadt az a mérhetetlen nagyra vágyás, az a szörnyű szomjúság a rang után. Látod, az apánkat se verették volna halálra, ha nemes ember lett volna. Nekünk is másképp menne a sorunk. Nézd csak a Gencsi Miskát, vagy a Szent Pályi Gabit, az iskolatársainkat. Mennyivel különb öklöket adott nekem, meg neked az Isten, de azért mégis ők a hatalmasabbak. Az elnyert kardkötő mindig ott függött a Pista ágya fölött. Veszedelmes diadaljel volt. Az súgta neki ezeket a hóbortokat, melyek lassanként Alaci fejét is megcsavarták. Íme, itt van, és nem viselhetem sohasem. Más oda nem adná a világ minden kincséért, nekem nem ér semmit. A könyvekhez nyúljak vigasztalásul, azokban búvárkodjam, minek? A tudomány is csak a nemes embernek dísz, nekünk csupán kenyér. A derék Dobos bácsinak abba kellett hagynia az eddigi esteli mesélgetéseit. Nem elég érdekes téma volt már a fiúknak, miképpen sétált a pataki diák a szűk cellájában. Fogadni mernék, hogy patakon meg debreceni diákot mondanak. Mi módon szólnak a különböző felekezetbeli harangok? A luteránus harang nyelve ezt ketyegi, se ide, se oda. A pápista harangé, Jézus Mária, Jézus Mária. Míg a kálvinista ekép mordul közbe, forgósatta teremtette. Felséges zamattal tudta ezt produkálni Dobos bácsi, hát még a fogyadiákféle históriákat. A pukkadásig nevetett volna annak még a holt ember is, csak ezek a holtkóros fiúk nem. Úgy hallgatták, mintha az orruk vére folyna. Hanem bezzeg csillogott a szemük, mikor a Molnár legényből vezérré lett Kinizsi Palkó történetet beszélte, vagy a Kályha fűtőből királyfi tutorává emelkedett Gyurka barátét. Egyikhez sem hazudott hozzá Dobos bácsi valami nagyon sokat. Laci könnyű vérű fickó lévén, ha a bátyját nem látta, szívesen engedett a nagy dics szombiból. Némelykor átadta magát a játéknak, mulatságnak, s tudott lenni boldog is. Igaz, hogy a szíve olyan lágy volt, mint a viaszk. Menten összeszorult, ha a bátyját látta búslakodni, s ha az megsarkantyúzta a saját fantáziáját, versenyt szalajtotta vele ez a magáét, mint a lustább lovat a szilajcsikó mellett. Az évek jöttek, mentek, s a két árva fiú ajka fölött pejhesedni kezdett immár a bajusz. Ma holnap emberszámba léptek, gyerekek, hajtotta Dobos néni, kinek nagy kedve telt a fiaiban. S a jó asszony komolyan gondolkozni kezdett a sorsukról, kivált a Pistájéról. Egy év még, s mind a fejében lesz, amit Debrecenben bele lehet tölteni. Hát már most csinálni kell a fejével valamit. Okos, tanult fiú, a professzorok nem győzik dicsérettel, s olyan írása van, hogy a szép gömbölyű betűit megcsodálják. Múltkor is vele másoltatták le a gratuláló iratot, amit a Palatinus neve napjára küldött a kollégium. Sok fejtörés után abban állapodott meg az asszonyság, hogy Pista legjobb lenne valami jó helységbe kántornak.
Egy az, hogy az ügyes betűvetést átplántálná a falusi gyerekekbe, akiket tanítana. Más az, hogy a hangja is kellemetes. Nem csak az orgona szót emelni, de a halotti búcsúztatók eléneklésében is ritkítaná párját. Hát, igazi gyönyörűség lenne falujában meghalni. Ami pedig Lacit illeti, az úgysem való tudósnak. Ha az iskolákat kijárja, hadd legyen belőle hentes. Legalább lesz valaki, akire a bolt rámaradhat. Laci nem is bánta, de Pista búsan rázta a fejét. Tán most is a híres Brunswick vitéz járt eszében, aki elindult a világba a rettenetes kardjával új címert keresni. Eddig griffmadár volt, oroszlánt akart ezentúl. Ő tökéletesen értette Brunswick vitézt. Ne rázd a fejed, kapacitált a dobos bácsi. Arany élet a kántor élet. Cantores amant humores. A kántorok szeretik a bort, a kántorokat pedig szeretik az emberek. Lám, Mátyás király milyen jó barátságban állt a cinkotai mesterrel. A cinkotai icce azonban egy csöppet sem csiklandozta a Pista becsvágyát. Azzal fenyegette dobosékat, hogy inkább a vízbe üli magát, vagy leugrik a toronyból. De hát mi akarsz lenni, édes fiam? Kérdi szeretettel dobosni. Hiszen én nem erőszakollak semmire. Ne tagadd el, mi volt a kép a szíved kívánsága, s én rajta leszek, hogy azzá légy. Pista elpirult, s szemei lázasan csillogtak. Legelőbb is nemes ember akarok lenni. Akkor aztán majd megmondom a többit. Dobosné összecsapta a kezeit ijetten. Jaj, fiam, azzal csak a király tehet meg. No hát, el fogok menni a királyhoz. Ó, te szerencsétlen! Hol szedted magadba ezt a szertelen nagyra vágyást? Ki tanított téged az ilyen hivalkodásra? Elmész a királyhoz? Verd ki a fejedből ezt a gondolatot. Azt gondolod te, hogy az csak egy ugrás ide, hogy fel kell húzni a mesebeli bocskort és azt mondani, hip-hop, ott legyek, ahol a király van. Először azon kezdem, hogy nem is hiszek a király létezésében, mert én soha se láttam. Azt mondják, Bécsben lakik. Azt mondom én erre, hogy nincs is Bécs nevű város Magyarországon. Akármennyire lohasztotta az ilyen beszéd, de a külső életben minden csak szította ezt a nagy vágyát. Pokol volt akkor az iskola a nemnemesnek, pokol volt megtanulni, hogy az Isten mind a maga képére egyformáknak teremtette az embereket, egyformán adott nekik lelket, hallást, látást, érzést, s az emberek eldönthetetlen válaszfalakat építettek. Kiskirály az egyik, párja a másik. Minden léptennyomon érezte ezt, s azon felül gyakran kellett látni a doboséknál apja gyilkosát, Krucsait, ki iránt évei számával növekedett a gyűlölete. Valahányszor Krucsai jött, az a nap mindig a szomorúság napja volt, nem csak ő rá, de dobosékra is. Csüggetten, lehorgasztott fővel jártak, keltek, s a néni bezárkózott a szobájába, és sírt. Pista ökleit szorította össze ilyenkor. Hely, ha ő valaha, mint férfi a férfival szemben állva kérhetne számot tőle. Vajon miért jár ide? Mit akarhat? S miért szomorítja ezeket a jó embereket? Nem sokáig maradt titokban. Dobosék tartoztak neki. Régi időktől fogva hitelbe szedte a néni a sertéseket. Az adósság felgyűlt nagy összegre, úgyhogy többé nem bírtak vele. Egy szomorú napon megperdült a dob az udvaron, s doboséknak nem kellett többé a fejüket törni, kire marad a hentes bolt. Most már csak azon siránkoztak, hogy kire maradnak a diákok. Mindenük odaveszett, házuk, boltjuk, az összes házi bútoraik és a 30 láncos földjük künn a határban. Úgy maradtak szegények, mint a kis ujjam. És még most sem magukra gondoltak, hanem a két koldus diákra, akikből most már nem lesz semmi. Dobosnénak Szegeden lakott a Márta öccse, férjezett Vőneki Jánosné.
A sógornak számos bárkája és tutaja járt a Tiszavízén. Egyike volt a legmódosabb fakereskedőknek. Az megígérte, hogy alkalmazni fogja Dobost. A néni meg majd csak eltengődik a Márta mellett kegyelem kenyéren. Bizony, keserű annak az íze. De ha az Isten így rendelte, legyen meg az ő szent akarata. Volt nagy könyhullatás, mikor válniuk kellett. Magammal vinnélek, zokogta Dobosné a karjaiba szorítván a két fiút görcsösen, de magam is idegenbe megyek, én sem tudom, mi lesz a sorsom. A szekér már ott állott a kapunál. Dobos bácsi maga vitte ki a könnyű málhát, és a saragjába tette. Elfért oda könnyen, pedig benne volt abban a batyuban mindenök. Azután visszament, s ő is rendre ölelgette a fiúkat, mialatt deres szakálla átnedvesedett. Jó az Isten, jót ád, mondá elérzékenyülve, még megengedheti, hogy találkozzunk is valamikor. Legyetek jók és becsületesek. Voltam az igazgató professzornál, s az kieszközölte, hogy ételt kaptok a szegények konyhájáról, s lakástok lészen a kollégiumban. Nekem pedig azt is megígérte, vágott közbe Dobosné, hogy a nyáron legációba küldi Pistát, s ez ott pénzt szerezhet magának. No, gyertek ide, hadd csókoljalak össze még egyszer. És még azután is egyszer. Megsimogatta a hajukat, letörülgette a keszkenőjével a zápor módra ömlő könnyeiket. Ó, de jó az Isten, kiáltá fájdalmasan, hogy a magam gyermekeit elvette. A fiúk egy szót sem voltak képesek kiejteni a nagy szívfájdalomtól. Némán lesújtva hagytak tenni magukkal mindent, amint hol a bácsi, hol a néni kapta őket kézre, s beszélt hozzájuk majd szomorítón, majd vigasztalón. Nem hallottak ők abból semmit. Egy nagy káosszá olvadt össze nekik az egész világ.

0: Hatodik fejezet. A fehér és a fekete kutya. Egy vézna himlőhelyes alak dugta be a fejét a szobába. Gyerünk ki, fiasszonyka, mert nagy út áll előttünk.
1: Mindjárt, mindjárt, Pizsera uram.
0: Ez volt a híres szegények fuvarosa, Pizsera apó, aki bizonyos fogadás folytán jótékonyságból ingyen fuvaroztatta az embereket, amikor kedve volt hozzá. Két rossz macska lova volt, Beta és Fecske. A gubódiákok és a botosdiákok rendesen ezen a két gebén tették az első kirándulást a Helikon felé. Azzal tudni illik, hogy régi időktől fogva szokásban volt a versfaragási mesterségben a két jámborállaton kezdeni az elmeköszörülést. Egy pár ilyen versezet a mai napig is fennmaradt. Pizsera bácsi büszke betája, s a Deli Fecske 30 szemzabot evett egy este. Pizsera apó magánkívül lett dühében, ha egy ilyen verset elkiáltottak a háza előtt a 13 városban. El nem ordizom, adta, kiabálta, a klamán teszek után, nohogy 9 kopókölyök marja a torkotokat. Pizsera apó szállította dobosékat Szegedre, s most is arra játszotta magát, hogy a lovak türelmetlenkednek odakün. Pedig azoknak eszük ágába sem jött a türelmetlenség, nem ösmerték azok ezt az érzést. Örültek szegények, hogy élnek. De Pizsera apó mindenféle nemes gerjedelmet látott szerető szemeivel a lovaiban, amelyekre büszke volt, mert mind dicsekedni szokott, több jót tettek már ezek, mint egy püspök. A Pizsera sürgetésére csak ugyan kifejtőzött a fiúk karjaiból Dobosné. El ne felejtsetek, gondoljatok rám, mondá fuldokló hangon, s keresztül szaladt az udvaron a kocsihoz. A fiúk utána futottak. Ó, anyánk! Kiáltá Pista szívfacsaró hangon. Ne hagyj el minket! No, no, no, csillapítá őket színlelt vidám hangon Dobos. Teringette, gondoljátok meg, hogy ma holnap férfiak leszünk, mind a hárman. Magát is a gyerekek közé vette a szegény bácsi, pedig már ő belőle nehezen lesz férfi valamikor. A kocsinál már mind ott voltak összegyülekezve a Dobosék jó emberei, akik még egy Isten hozzádot akartak nekik mondani. Perecék a szomszédból, Majorosék, Bírliné asszonyom a Csapó utcából, a sok diák, akik valamikor náluk kosztoltak, sőt, még az ellenségek, Bújdosóik is eljöttek, s maga Bújdosóné asszonyom pityeregve ösmerte be a búcsúzásnál. Kegyelmed volt köztünk a királyné, kegyelmed mindnyájunkat fölülmúlt a főzőkanalával. Mit nem adott volna azelőtt Dobosné ezért a meghódolásért, de most csak sírni tudott. Isten áldja meg, néni, Isten áldja meg, komasszony, köszöntötték minden oldalról. Legyen szerencsés, legyen boldog. Pizsera apu maga is ellágyult, s szemére húzván a kalapját, kibontá az ostort, s meglegyintette a Deli Fecskét és a büszke Betát, mire a két jámborló nagy immel ámmal megmozdult. Dobosné még egy pillantást vetett a körülállókra, és a házra, mely az övé volt. Az eperfalombja búsan integetett az udvaron, s annak a piros bélű sertésnek a boltajtón, mintha könnyek szivárognának a behunyt szeméből. A becsukott zsaluk, a fehér kémény a tetőn, még egyszer elfutottak a szeme előtt, s aztán nem látott többé semmit. Odaroskadt a Dobos bácsi nyakára aléltan. Csak mikor elhagyták a várost, a szabad mezőn, a hűs szellő, amint megcsapta arcát, pillantott még egyszer szülővárosára. S íme látja, hogy az úton ott szalad utánuk a két veres fiú.
1: Megálljon, Pizsera uram, megálljon! Azaz, hová beszélek, jaj, már az eszemet sem tudom, menjünk, menjünk sebesebben, mert ha utolérnek a gyermekei, mindjárt megszakad a szívem. Csak ne sajnálja kegyelmed azt az ostort, ha Istent ösmer, rimánkodik Dobosné.
2: Ostort? Ezeknek? Duzogott sértődve. Csak senki se bikmag, hogy sárkányra hólyagot kössön. hanem azért mégis közibe vágott a két griffnek, úgyhogy azok igazán nekilódultak. A felporzott debreceni homok csak hamar a folyton távolodó diákokat is eltakarta előlük, s a diákok elől is a szekeret.
1: Laci fáradt el előbb. Hova lokoljunk tovább? Már úgy sem érjük utol a szekeret. Forduljunk vissza!
2: Pista megállott erre gondolkozva, miután előbb kifújta magát. Visszaforduljunk. Minek? Menjünk inkább, amerre a két szemünk visz. Valami titkos érzés azt súgja nekem, hogy megtaláljuk a szerencsét. Amit úgy értesz, hogy mint nemes emberek térünk majd egykor vissza Debrecenbe?
1: Nem ide.
2: Szegedre kell előbb mennünk, sóhajtott fel Pista. Ha valami lenne belőlem, nénit felkeresni volna a legsürgősebb dolgom, hogy az ő sorsán segítsek. Azután Krucsait venném számolóra, és csak akkor jönnék végre ide.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kelmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromisza Dóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A gyors gyümölcskertész.
7: Szent Péter esetében.
8: Házasságon innen.
9: Katalin.
8: A gyerek.
10: A gólyakalifa.
11: Paszti fiú esetében.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottam.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült Magyarország új innovációs és tudományos stratégiája, amelynek keretében a kormány 3 év alatt 225 milliárd forintra emeli az alap és innovációs kutatások állami forrásait. Horváth Péter államtitkár a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján bejelentette, hogy a K plusz F ráfordítások aránya a 2030-as évekre elérheti a GDP 3%-át, elősegítve az egészségügyi, környezeti és technológiai fejlesztéseket. Orbán Gábor, a magyosz elnöke kiemelte, hogy a gyógyszeripar kiszámíthatóságot és az ellátásbiztonság erősítését várja a jövőben, miközben a szektor jelentős export teljesítménnyel és kutatási ráfordításokkal bír. Az élelmiszereknek az egészségfejlesztést kell szolgálniuk. Mindezért korszerűbb feltételekre és a fenntartható sertés tenyésztésre is szükség van a termelésben, Búza László államtitkár szerint. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tisztségviselője a kecskeméti Central European Pork Event rendezvényen bírálta az uniós szabályozást, mert az nem veszi figyelembe az afrikai sertéspestés miatt korlátozás alatt álló országok szempontjait. Kiemelte, hogy az Európai Unió nem kezeli megfelelően az érintett államokat, és ezt a hátrányos helyzetet Európának mielőbb észre kell vennie. A videó üzenetben hangsúlyozta a magasabb szintű állatjóléti követelmények és a határokat nem ismerő fertőzés megfékezése érdekében szükséges közös intézkedések jelentőségét. Közel 5,4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert az országos rendőrfőkapitányság irányításával. A beruházás elsődleges célja a határ átkelés gyorsítása, valamint az uniós határregisztrációs rendszerekhez kapcsolódó feladatok támogatása. A korszerűsítés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakaszon, valamint a nemzetközi repülőtereken valósul meg a következő időszakban. A projekt keretében modern okmány és új lenyomat olvasókat, munkaállomásokat, valamint automatizált kapukat és önkiszolgáló kioszkokat szereznek be. A 2028. szeptemberéig tartó a Széchenyi terv plusz keretében zajló fejlesztés a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Új keresőfelület indult az Európai Uniós pénzek útjának nyomon követésére, amelyen keresztül pontosan ellenőrizhetővé válnak a megvalósult fejlesztések adatai és részletei. Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter bejelentése szerint a nyilvánosság a tisztességesen működő állam alapja, ezért a rendszer a Széchenyi terv plusz projektszállítóit is részletesen bemutatja. A kormány.hu tájékoztatója alapján a naponta frissülő oldalon a jelenlegi fejlesztési ciklus több mint 16 ezer támogatási szerződése és mintegy 5700 milliárd forintos kerete követhető nyomon, valamint bejelentések is tehetők. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium megbízásából a lekérdező felületről további részletek a pályázat.gov.hu oldalon érhetők el. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán parlament elé terjesztett új kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség annak mielőbbi elfogadását sürgetve. A Brenzovics László és Zubánics László által jegyzett dokumentum kiemeli, hogy a jogszabály a két kormányzati egyeztetések eredményeként jött létre. A tervezet átfogóan rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva az anyanyelv szabad használatát és az intézményhálózat fennmaradását. A kárpátaljai érdekvédelmi szervezetek szerint a jogszabály mielőbbi elfogadása elengedhetetlen a jószomszédi kapcsolatokhoz és Ukrajna európai integrációjához. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. A rendezvényen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a városnak nem új értékeket kell kitalálnia, hanem a meglévőket kell még láthatóbbá tennie a vendégek számára. A beszélgetéseken szóba került a helytörténet, az épített örökség, a Bükk és Lilafüred, valamint Diósgyőr és a kevésbé ismert miskolci történetek is. A kereskedelemben és vendéglátásban dolgozó szakemberek kiemelték, hogy a látogatók számára az éttermek, kávézók és üzletek által nyújtott élmény is meghatározó. A szervezők célja, hogy a fórum egy hosszabb, a civil közösségek és vállalkozások együttműködésére épülő párbeszéd indítója legyen a jövőben.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban megismerhetnek egy fiatal vállalkozót, Péteri Zsombort, aki használt mászó kötelekből készít öveket.
2: Mászó kötél az nem csak egy tárgyal mászók számára, egy szentimentális értéket hordoz, tehát ez a kötél tényleg az életedet menti meg minden egyes mászásnál. Egy csomó helyen ott van veled, azért egy kötél, hogyha vigyázná az ember, akkor is legalább 4-5 évig azért kitart egy kötél, és hosszú év mászások után egy ilyen kötelet kidobni, az egy ilyen nehéz döntés. Szóval ez nem feltétlenül onnan indult, hogy én újra szeretném hasznosítani, hanem volt bennem egy vágy, hogy itt van 60 méter kötél, ami porosodik a polcon, és nem tudok vele mit csinálni. És tökre szerettem volna ebből egy használati tárgyat csinálni, amit utána emberek, vagy hát elsősorban én tudok használni, és nem kerül a teljes kötél a kukába.
1: Mai vendégünk tehát Péteri Zsombor. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Használt mászó kötelekből készít öveket Péteri Zsombor fiatal vállalkozó, Zsombor középiskolás, napközben az iskolában áll helyt, az öveket varni suli után és hétvégén van ideje. Mellette építi a vállalkozását, hirdetéseket szervez, közösségi médiát, irányít és partnerekkel tárgyal. Már több mint 1000 ilyen övet eladott, és nem csak Magyarországról, hanem külföldről is keresik termékeit. Zsombor azt is vállalja, hogyha egy mászó elküldi neki a használt kötelét, úgy 60 méter egy ilyen kötél, egy övet küld érte cserébe ugyanabból a kötélből. Ennek jelentőségét azok értik igazán, akik másznak, magyarázza Zsombor, aki 4 éves kora óta szintén mászik. Ezek a kötelek éveken át, akár 5 évig is kísérik a sportolókat, és gyakorlatilag az életüket, testi biztonságukat biztosítják, így óhatatlanul kialakul egy érzelmi töltet is a kötélhez, így azt akkor is nehéz kidobni, ha már elhasználódott, és nem biztonságos annak használata. Ám arra, hogy egy nadrágot a derekunkon tartson, még sokáig elég erősek, és így egy darabot meg is őrizhetnek még a mászók a szeretett kötelükből. Az övekről, a környezetvédelmi szempontokról, a vállalkozásról, a szülői támogatásról és a kortársak véleményéről is kérdezem a következő percekben Péteri Zsombort, a Climb alapítóját. Kezdjük ott, hogy kérlek meséld el az első öved történetét. Hogy merült föl benned az, hogy készíts egy ilyen övet?
2: Először az ötlet onnan jött, hogy apának volt otthon egy használt mászókötele, amit nem szerettem volna kidobni, és így nem igazán tudtam, hogy mit tudok ezzel a kötéllel kezdeni, és egyszer csak úgy jött az ötlet a derültékből, hogy amúgy egy öv az mennyire egy király ötlet lenne, és csináltam egyet magamnak, meg egyet egy barátomnak, és így egyre több ember mondta, hogy amúgy ez jól néz ki, ez neki is tetszik, és akkor egy héten belül körülbelül jött az ötlet, hogy akkor ebből lehetne pénzt is keresni, és csak Facebookra kiraktam egy posztot, hogy sziasztok, Zsombor vagyok, akkor még 15 éves, ezeket az öveket csinálom, ha szeretnél egyet, akkor írjál rám, és akkor összefuthatunk testen, és adok egyet, és hát elég szépen kinőtte magát azóta a vállalkozást, tehát onnan, hogy 15 évesen személyesen hordozgattam ki az öveket itt Budapesten, onnan most már ott álltok, hogy teljes Európába szállítok az Unió minden országába.
1: Mindjárt eljutunk ide, és csak még a kezdetekről egy kicsit, tehát 15 évesen, egy hét alatt, ha így visszagondolsz, hogy jutottál benned az a gondolat, hogy ebből pénzt is lehet keresni, tehát feltételezem, hogy ebben támogatást kaphattál a szüleitől, vagy valami ilyesmire gondolok, hogy nem lejegeltek, hogy ugyan kisfiam, menjél vissza matekházit írni, és majd felnőttként foglalkozz
2: ezzel. Igen. A szüleim nagyon támogatóak voltak, és azt mondták, hogy persze egy próbát megér, és a családban mindig is ez volt a hozzáállás, hogy igazából mi a legrosszabb, ami történhet, hát nem fog sikerülni, de akkor is legalább megpróbáltad, szóval ezt köszönöm nekik itt is, remélem majd hallgatják, és akkor hallják, hogy megköszöntem. De az, hogy honnan jött az ötlet, hogy én ebből pontosan pénzt is tudok keresni, őszintén nem feltétlenül tudom, egy cél volt bennem, akartam magamnak venni egy Patagonia baseball sapkát, ami akkoriban ilyen 20 ezer forint körül volt, és akkor nem tudom, akartam egy módot arra, hogy én ezt megvehessem magamnak, és ne a szüleimtől kelljen pénzt keresni, és ez úgy kb. Egy időben történt, és gondolom, hogy az a vágy, hogy lehessen egy ilyen sapkám, az így ebbe teljesült ki, hogy akkor ebből lehet talán pénzt keresni.
1: És meg lett a sapka?
2: Nem, a sapkát sose vettem meg. Vettem másik sapkát, de pontosan azt a sapkát sohasem.
1: De és azt miért nem vetted meg végül?
2: Úgy sose jutottam el oda, hogy megvegyem azt a sapkát végül. Annyira hirtelen történtek utána a dolgok, annyira hirtelen nagyon sok embernek elkezdett tetszeni, hogy minden figyelmem és a befolyó pénz is arra ment el, hogy újabb és újabb öveket készíthessek, és még több eladás legyen, és még több cím lehessen.
1: Hogy ugorjak vissza az egyik első mondatodra, azt mondtad, hogy apukádnak volt egy ilyen használt mászó kötele, amit nem akartál kidobni. Ezt meg tudod fogalmazni, hogy honnan gyökerezik benned ezt, hogy nem kidobni, hanem valami értelmet keresni neki?
2: Az van, hogy egy mászó kötél az nem csak egy tárgyal mászók számára, egy szentimentális értéket hordoz, tehát ez a kötél tényleg az életedet menti meg minden egyes mászásnál, egy csomó helyen ott van veled, azért egy kötél, hogyha vigyázná az ember, akkor is legalább 4-5 évig azért kitart egy kötél, és hosszú év mászások után egy ilyen kötelet kidobni, az egy ilyen nehéz döntés. Szóval ez nem feltétlenül onnan indult, hogy én újra szeretném hasznosítani, hanem volt bennem egy bács, hogy itt van 60 méter kötél, ami porosodik a polton, és nem tudok vele mit csinálni. És tökre szerettem volna ebből egy használati tárgyat csinálni, amit utána emberek, vagy hát elsősorban én tudok használni, és nem kerül a teljes kötél a kukába.
1: És te is mászol egyébként?
2: Igen, én is. Körülbelül 4 éves korom óta mászok, a szüleim hegymászók voltak, szóval ez egy ilyen családi vonás, hogy nálunk mindenki mászik.
1: A szüleid is ilyen övet hordanak már, amit te készítesz mászókötélben?
2: Igen, mióta csinálom ezeket az öveket, azóta mindig van egy-egy szín, amiből kérnek egyet, és akkor anyának van lila, meg rózsaszín, meg sötétkék. Apa nagyon szereti, hogyha a átlagos munkaruházat felszíteni, és például a inges nadrágkombót egy narancssárga övvel szokta hordani. Szóval igen, a családban csak az én övemet hordja mindenki.
1: És feltételezem, hogy büszke szülőként, hogy az ő fiúk készítette, igen. És milyen sikeres vállalkozó lett közben.
2: Igen, igen. Mindig hallom, hogy jaj, én vagyok a fiúk, igen, én vagyok a fiúk, és büszke vagyok, hogy a fiúk lehetek.
1: És hogy kezelt téged a családon túli közeget? Tehát mondjuk az iskolád, a tanáraid, a diáktársad, amikor megjelent az első posztod, amikor megjelent veled az első interjú, amikor eladtad a 100. követ, és a többi. Tehát, hogy először legyintettek rád, vagy ott is egy ilyen támogató közegben voltál, vagy?
2: Amúgy ez vicces, mert én azt érzékelem, hogy a társadalom egy nagy része eléggé pessimista, és amikor így először mondtam embereknek, hogy én ezt fogom csinálni, akkor így azt hallgattam, hogy jaj, ebből nem lesz semmi, ez nem fog működni. És aztán úgy szépen lassan, ahogy így növekedett, akkor úgy látták, hogy ez így van. De én azt gondolom, hogy az első alkalom, amikor ez így igazán úgy megértették, hogy ezt nem csak hobbiból csinálom, vagy ugye a hobbim az most már a munkám is lett, az az első Forbes cikk. És ezt így nem nagyon vertem nagy dobra az elején, hogy ez lesz. Csak amikor kijött, akkor úgy megosztottam Instagramon, meg Facebookon, hogy na, ez sikerült elérnem, és itt benne vagyok, és szerintem az volt az a pont, amikor úgy realizálták, hogy oké, akkor én tényleg csinálok valamit, ami nem csak egy vicc, és lehet, hogy érdemes rá figyelni.
1: És ha erre az interjúra visszaemlékszel, akkor hogy vetted te azt, hogy érezted magad, amikor megkerestük a Forbes-tól, tudtad-e mi ez az újság, és aztán hogy érezted magad ebben az interjúban, aztán hogy megjelent, és a többi.
2: Igen, én akkoriban nagyon is jelen voltam így a pénz, meg a gazdaság világában, és egy ideje már úgy szemezgettem az a de jó lenne a Forbes-ba benne lenni, és egyszer csak kaptam egy SMS-t az egyik újságírótól, hogy ő látta a Facebook hirdetésemet, és vett 2 övet, és nagyon tetszik neki, és szeretne írni erről, és így iszonyúan meglepődtem, tehát hogy egy sokként ért az, hogy én ott akkor még nem tudom mennyi voltam, 16 körülbelül, hogy egy ilyen neves újságíró van.
1: És aztán a visszajelzések, tehát úgy érzed, hogy ezután kezdett a családodon kívüli közeg úgymond komolyan venni, mikor ez az interjú elkészült, vagy megjelent?
2: Igen, azt gondolom, hogy amikor ez az interjú elkészült, az úgy segített abban, hogy a családomon kívüli közeg úgy elfogadja, hogy oké, én akkor nem csak hobbiból varrogatok, hanem ez egy kis vállalkozásnak minősül. Illetve abban is segített, hogy más neves médiaportálok felfigyeljenek rám, és ennek köszönhetően voltam tévében, rádióban, másik újságokban. Szóval azt gondolom, hogy az, hogy benne lehettem az újságban, az egy tök jó alap volt arra, hogy utána ez így szépen kinőhesse magát.
1: És akkor feltételezem, hogy az eladási, rendelési számok is ennek megfelelően növekedtek a különböző média megjelenések után.
2: Igen, igen. Sőt, azt is tudom mondani, hogy nem csak az eladások növekedtek, hanem az, hogy mennyi kötelet kapok. Tehát én a köteleket mászóktól, illetve a mászótermektől kapom, és amikor megjelent az első cikk, és benne volt, hogy én gyűjtöm ezeket a köteleket, nagyon sok mászó rám jött, hogy ez neki is egy problémája, hogy ott a kötél, és nem tud velem mit kezdeni. Ezt így sikerült elindítanom, hogy akkor mostantól úgy van a rendszer, hogyha te adsz egy kötelet, akkor cserében küldök neked egy övet abból a kötélből, amit te adtál, és akkor ide mászók megtarthatnak egy kis darabot a kötelükből emlékként, viszont nem kell 60 méter kötelet kerülgetni.
1: És azt, hogy az előbb elmagyaráztad, hogy ennek ilyen érzelmi töltete van.
2: Igen.
1: És milyen praktikus, igen, hogy könnyebben elfér otthon az az öv, és még hasznos is.
2: Igen, mindenképp.
1: És tulajdonképpen ugye te is jól jársz ezzel, mert a maradék 59 méter kötelet pedig további övekre tudod feldolgozni és tovább adni.
2: Hát azért nem pontosan 59 méter, de igen, a maradék kötelet pedig el tudom adni, ami egy win-win szituáció mindenkinek. Ja.
1: Milyen hosszú egy öv akkor, ha nem egy méter?
2: Az övek eleinte 110 cm-esek voltak, azt gondoltam, hogy ez az a méret, ami nekem jó, ami a szüleimnek jó, és akkor ez biztos úgy mindenkinek meg fog felelni. És aztán úgy elkezdtem látni, hogy azért vannak emberek, akik magasabbak nálam, vagy szélesebb a csípőjük, vagy szintén csak kell nekik egy nagyobb méret, és akkor mostantól a 110 cm mellett van 140 cm-s öv is.
1: Oké, így valóban nem jön ki az 59 méter, köszönöm a pontosítást.
2: Illetve egy öv az 200 kötélből épül fel, tehát egy öv az általában olyan 3-3,5 maximum 4 centi körül szokott lenni szélességben, mert hogy két kötél szában egymás mellé rakva esetenként akár 3.
1: Hogyan készülnek az övek? Tehát ezeket te az elején azt olvastam, amit te készítetted, de mindent te csinálsz rajta, tehát a te kezed munkája, és ez hogyan fejlődött? A Forbes-os interjúban azt nyilatkoztat, hogy akkor az igény, hogy muszáj lenne bevonni másokat is, és akkor azt írtad, hogy valamiféle diák munka keretében szeretnéd ezt megvalósítani. Szóval két kérdést tettem fel, hogy készülnek az övek, és milyennek a folyamata?
2: Hát az övek eleinte csak általam készültek, és úgy nézett ki, hogy én kaptam egy kötelet, azt utána kimostam, feldolgoztam, levartam az övet, csap, logó, aztán megvártam a rendelést, azt én becsomagoltam, én feladtam, és hát ez így, amikor már több száz rendelés jön egy hónapba, akkor nehezen kivitelezhető, és kerestem rá segítséget, és a Forbes-nak pont nyilatkoztam, hogy tökre szeretnék valami olyan megoldást találni erre, ami beleillik abban a szemléletemben, hogy így ne Kínában rendeljük a dolgokat, tehát az, hogy kiküldöm a köteleket, és ott valami gyerekmunkás levarja, az nem lehetett megoldás. Viszont a diákokkal volt több jogi probléma is, még például az, hogy általában nincsenek 18 évesek, és így a munkaviszony, illetve a papírozás az nehezebb, és most nemrég elkezdtem segítséget kapni a varrásban, illetve a szállításban egy non-profit cégtől, akik megváltozott munkaképességű embereknek csinálnak munkát, és akkor ők csinálják a varrásnak egy részét, illetve a szállítást ők csinálják, ami nekem egy nagyon nagy segítség, hogy reggel nem kell feladnom a csomagokat suli előtt, és ez azért is jó, mert így a vásárlók is hamarabb megkaphatják az övüket.
1: És akkor az, hogy azt mondod, hogy egy részét csinálják, az azt jelenti, hogy van olyan, amit neked kell csinálni?
2: Még mindig szeretek varni, tehát hogy az, hogy ez most már kinőtte magát oda, hogy ez egy nagy vállalkozás, attól még az, hogy én varhatom és részt vehetek ennek a gyártásában, az még mindig örömet okoz nekem. Ezért én még mindig benne vagyok a folyamatban, még mindig én készítem minden övből legalább az első darabot, de vannak kötelek, amik annyira tetszenek, hogy azzal otthon én elpepecselek, és tényleg a mai napig vannak kötelek, amiket én csinálok.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Péteri Zsomborral, a Climb alapítójával, aki használt mászó kötelekből készít öveket, de most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Meg kell fontolni az árrésstopp kivezetését, mert az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök kisvárdai országjárásán. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi korlátozás miatt alacsony a felvásárlási ár és az élelmiszerláncok olcsó külföldi termékeket hoznak be a veszteségek elkerülésére. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre, miközben az intézkedést csak a nagy láncok bírták ki. Mivel a jelenlegi infláció alacsony és több élelmiszer ára is csökkent, a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve időszerűvé vált az árrésstopp újragondolása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az agráriumnak és a hazai kiskereskedelemnek a tisztességes piaci versenyre van szüksége a fennmaradáshoz. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zökkenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. Pótullagos támogatásban részesült 6700 olyan gyermek, akik ügyviteli és adatszolgáltatási akadályok miatt maradtak ki a korábbi kifizetésekből. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a jogosultak a 100 millió forint összértékű program keretében elsőként 50 ezer forintot kapnak meg 15 napon belül. A támogatás második, szintén 50 ezer forintos részletét november 30-áig utalják ki iskolai utalvány formájában a többi érintettel egy időben. A helyettes államtitkár tájékoztatása alapján az utalványt nem csak iskolaszerekre, hanem ruházatra, könyvekre, vitaminokra vagy akár szemüvegre is fel lehet majd használni. Bár új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban, a paksi atomerőmű termelése teljesen biztonságban van, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tájékoztatása szerint a Paksnál várt 603 köbméter per másodperces vízhozam alacsonyabb lesz az eddigi 630-as negatív rekordnál, de a három működő blokk megfelelő teljesítményt nyújt. Rámutatott, hogy a korábban megépített fenékküszöb eddig mintegy 30 milliárd forintnyi villamos energiatermelést mentett meg, miközben maga az építkezés ennél sokkal olcsóbb volt. A biztonsági tartalék jelenleg 21 cm-es mozgásteret biztosít, és a vízügyi szakemberek szükség esetén további mederszűkítéssel is felkészültek a helyzet kezelésére. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Több mint 70 csapat részvételével rendezték meg a harmadik Zoománia vetélkedőt a Miskolci Állatkertben az állatok vasárnapi világnapjához kapcsolódóan. A pénteki eseményen a diákok játékos és ügyességi feladatokon keresztül több mint 2 óra alatt járták körbe az intézmény területét. A versenyzőknek egyebek mellett békás ügyességi játékkal, koponya felismeréssel, valamint a kihalt állatok szoborparkjához kapcsolódó tesztekkel is meg kellett birkózniuk. A zoopedagógus tájékoztatása szerint a program elsődleges célja az volt, hogy a fiatalokat a természet és az állatok szeretetére neveljék.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Péteri Zsomborral, a Climb alapítójával. Ő az a fiatal vállalkozó, aki használt mászó kötelekből készít öveket. Hallgassuk tovább az ő történetét.
2: Számolod még, hogy hányat készítettél el, vagy hányat adtál el az öveidből?
3: Igen, egy olyan körülbelüli számot tudok neked most mondani, de már bőven 1000 fölött járok. Azt számoltam most legutóbb, hogy ráadásul 11 európai országban már szállítottam.
2: A külföldi szállítás miért volt fontos neked? Egyszerűen igényként jött, írtak, hogy Zsombor, én szeretnék Portugáliába is egy övet, léci, küld már el?
3: Az első ilyen kérdés az Ausztriában élő magyaroktól jött, hogy oda is szállítok, és akkor az volt a gondolatmenetem, hogy azért Magyarország nem a legnagyobb mászó ország, és akkor érdemes lenne szállítani olyan országokba is, ahol a mászásnak igazai nagy kultúrája van. Illetve én hiszek abban, hogy ha egy sikeres vállalkozást akarsz építeni, akkor mindenképpen legalább Európába nyitni kell az embereknek, hiszen azért Magyarországon mégiscsak mennyi, körülbelül 10 millió emberrel, és abban hányan másznak. És akkor utána így szépen lassan kinőtte magát, hogy eleinte csak Ausztriába és Szlovákiába szállítottam, és aztán úgy egyesével szépen hozzáadtam az országokat, és azóta rendeltek Dániából, Portugáliából, Észtországból, Finnországból, szóval tényleg egy globális márka felé haladok.
2: És akkor jól gondolom, hogy ezek között az országokból érkező rendelések között már vannak olyanok, akik nem magyar anyanyelvűként találtak rá, hanem egyszerűen mondjuk a mászó közegben megy a híre a te övednek, és akkor valakinek szimpatikus lesz és rendel egyet?
3: Igen, azt kell mondanom, hogy a legtöbb külföldi rendelésem az most már nem magyar kivándorló emberektől jön, vagy magyar nyelvű kint élő emberektől, hanem helyi lakosoktól. Én social médián hirdetek, főleg Facebookon és Instagramon, meg most már van TikTok oldalam is, és én azt látom, hogy ezek az emberek találkoztak egy videómmal, egy posztommal, látják valahol, hogy ez van, én futtatok néha fizetett hirdetéseket is, és ezek szerint sikerül elérnem ezeket az embereket. Ami még egy érdekesség, hogy a vásárlók nagy része az nem is feltétlenül mászó. Csomó olyan ember is veszi a öveket, akik nem azért veszik, mert mászóöv, hanem azért, mert sportos, színes, vagy azért, mert újrahasznosított. Sőt, azzal is találkoztam már, hogy valaki úgy állt hozzá ehhez az egészhez, hogy az öv amúgy nem annyira az ő világa, de vesz egyet csak azért, hogy engem támogasson, és utána találkoztam vele egy pár hónappal később, és mondta, hogy úgy megvette az övet, úgy hordta egyszer-kétszer, és realizálta, hogy amúgy ez neki nagyon tetszik, mert hogy ilyen fiatalosnak és sportosnak érzi magát tőle, szóval nem csak mászók veszik az öveket.
2: És ez meglepett egyébként mondjuk az első, nem tudom, 100 eladás után, hogy milyen különböző indokokkal fognak emberek venni, akár a környezeti szempont, hogy ez egy újrahasznosított termék, vagy az, hogy fiatalos, sportos, amiket most felsorol, vagy hogy támogatnak mondjuk, hogy ezek megleptek?
3: Az a rész, hogy tökre meglepett, hogy az emberek mennyire szívesen támogatnak egy fiatal vállalkozót abban, hogy az ötletét megvalósítsa. Tehát ahhoz képest, hogy onnan indultunk, hogy amikor ez csak egy ötlet volt, és ezt meséltem embereknek, akkor azt reagálták rá, hogy jaj, de ebből nem lesz semmi, ahhoz képest, amikor már ez volt valami, akkor viszont nagyon szívesen támogattak. Ez egy tök pozitív csalódás volt számomra. Az, hogy milyen típusú emberek veszik, ez nem feltétlenül lepett meg, én nem úgy álltam hozzá ehhez az egészhez, hogy én ezt csak másoknak szeretném adni, mert körülbelül a világon mindenki hord nadrágot, szóval az öv az egy elég univerzális kiegészítő, és mivel vannak fiúsabb és lányosabb színek is, azért kb. Mindenkinek eladhatom. Az, hogy emberek milyen indokkal veszik, meglepetésként nem ért az, hogy milyen indokkal veszik az emberek az öveket, de tökre örülök, és tökre szeretem, amikor valaki megírja nekem, hogy neki mi tetszik ebben az övben, vagy ő 5.4 az, ami meglepte, hogy neki mi tetszik benne.
2: Nem félsz attól, hogy az ötletedet valaki ellopja, és akár külföldön egy tiédhez hasonló vállalkozást elindít?
3: Külföldön van másik hasonló vállalkozás. Pont olyan, mint az enyém nincsen, de a kérdésedre válaszolva, attól én nem félek, hogy valaki el fogja lopni az ötletemet. Tehát, hogy én a szívemet, lelkemet beleteszem, a hitelességemet nem fogja tudni senki ellopni. Tehát, hogy az meg, hogy vannak más emberek is a piacon, akik ilyet gyártanak, az belefér, nem egy cég gyárt cipőket és futócipőket, szóval én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Van másik cég is, főleg Amerikában, meg aztán van egy Új-Zélandon, meg egy Franciaországban és egy Németországban, akik hasonló öveket csinálnak. Pont olyan öveket, mint én, nem hiszem, hogy csinálna bárki, meg ezzel a névvel nem csinál senki öveket.
2: Volt-e olyan, hogy szembe jött veled a saját öved az utcán? Tehát, hogy nyilván nem ismersz minden vásárlót, mentél a nem tudom, buszon, metron, valahol, és láttad valakinek a derekán az övedet?
3: Először az övemben mászóteremben találkoztam, valakin volt, és oda ment, hogy tetszik az övet, micsoda, és mondta, hogy hát egy ilyen fiatal srácstól vette, és akkor mondtam, hogy akkor hadd mutatkozzak be, mert tőlem vette, az egy nagyon pozitív élmény volt. És azóta több nevesebb eseményen is láttam, a Forbes szokott tartani ilyen különböző eseményeket és összejöveteleket, és a múltkor ott láttam valakin egy rózsaszín övet az öltönyével, szóval látom, hogy embereknek ez egy tök jó lehetőség arra, hogy a feszes munkaruhát valamivel feldobják, ami színes.
2: Hogyan tervezel a jövőre nézve? Tehát
3: én nem szeretném magamat behatárolni ilyen típusú gondolkodásra, tehát amikor emberek azt kérdezik, hogy a kövi 5 évre mi a célom, nem tudom, majd adja a sors és meglátjuk. Én azt gondolom, hogy amíg ez nőhet, és amíg élvezem csinálni, én addig biztosan csinálni fogom ezeket az öveket, tehát ez egy tök pozitív élmény minden alkalommal látni, hogy valaki hajlandó pénzt kiadni valamiért, amit én csinálok, és tetszik annyira nekik az ötlet, hogy ők ezért fizessenek, szóval én ezért biztosan csinálni fogom, én tervezek egyetemre menni. Én azt gondolom, hogy az egyetem az nem csak az oktatásról szól, hanem egy tök jó lehetőség arra, hogy új emberekkel találkozzál, hogy külföldön mész egyetemre, akkor ez egy tök jó lehetőség, hogy egy új kultúrát megnézhess, és segíti a beilleszkedést abba a kultúrába, szóval ilyesmi terveink vannak. Én szeretnék a Climb-ból egy globálisan elismert márkát csinálni, és nem mellesleg segíteni a földünkön egy kicsit legalább annyival, hogy ezeket a köteleket újra hasznosítom, és nem a szemétben végzik.
2: Oda visszaugorva, amikor mondtad, hogy megvartad az elsővet, hogy előtte bármit te vartál életedben? Tehát volt tapasztalatod, hogy nem tudom, hogy kell valami ilyesmit csinálni, vagy egyszerűen a helyzet hozta azt, hogy ezt meg kellett tanulnod?
3: Részben igen, részben nem. Előtte nem sokkal tanultam megvarni. Én láttam, ahogy anya var otthon néha meg. Annó anya varta nekem a farsangi jelmezeimet, és akkor őt láttam így varni, de én úgy nagyon dolgokat nem vartam talán, egy-két kis táskát, és ezt ugye a helyzet hozta, hogy kénytelen voltam kitalálni azt, hogy abból a két szál kötélből hogyan lehet egy övet fabrikálni, és azóta is folyamatosan változtatok, hogyha látom, hogy valami nem elég erős, vagy nem pont úgy néz ki annak a varrata, ahogy azt én szeretném, akkor azon most már tudok változtatni, de előtte nem igazán voltam. Ruhát például sose készítettem.
2: És kaptál ebben segítséget? Tehát akár anyukától, vagy akár más, nem tudom, elment egy varróhoz leckét venni, vagy YouTube videókkal tanultál, amit nem tudtál?
3: Amit nem tudtam, azt úgy kiokoskodtam. Anyának a varrógépét használhattam, ez volt tőle a segítség, de igazából nem annyira nehéz egy ilyen övet elkészíteni. Sokkal inkább az ilyen kitalálás része, hogy hogyan készüljön egy jó öv. Az a nehéz, mint maga az, hogy a varrógép hogyan működik. Amikor viszont volt elakadásom, mert például most nemrég vettem egy új ipari varrógépet magamnak, hogy még gyorsabban tudjak varni, akkor YouTube videók azok mindig nagy segítséget nyújtanak, illetve a legtöbb varrógéphez lehet találni leírást online, ami mindig megkönnyíti az ember dolgát.
2: És pont erre gondoltam, hogy gondolom már nem anyukád varrógépén varsz, és akkor ezt most megválaszoltad, hogy ipari varrógép.
3: Nem. Anyának a varrógépét sajnos félre kellett tennem, mert azért a kötelek egy elég vastag anyagnak számítanak, és otthon a kis ruha varrógépe az elég hamar elkezdett nyikorogni attól, hogy én ezeket az öveket vartam rajta, és akkor először váltottam egy régi fém szerkezetes Neumann varrógépre, még arra jó régi 70-es éves varrógépére, és aztán azóta volt lehetőségem befektetni egy jobb, egy ipari varrógépbe.
2: Kíváncsiuk, hogy hogy néz ki egy napod, egy heted. Ugye te még a korodból fakadóan is iskolába jársz, ráadásul középiskolába, ugye mondtad, hogy majd az egyetem. Tehát, hogy hogyan tudod beosztani az idődet, hogy elvégezd az ilyen tanulási feladataidat, elkészítsd a leckédet, felkészülj a dolgozatokra, mellette varsz, vállalkozást vezetsz, mennyit alszol, hogy néz ki egy napod, heted?
3: A heteim mindig nagyon változatosak, tehát szerencsém van abban, hogy egyik napom sem néz ki ugyanúgy. a 8 órás iskolába járási kötelezettségem az még mindig él, és szerintem a szüleim örülnének, hogyha lenne egy jó érettségem, szóval tanulnom is kell valamennyit. Abban szerencsés vagyok, hogy az iskola, ahova járok, a közgazdasági politechnikum, ők nyitottak abba és támogatnak abba, hogy én ezt folytassam, és hogyha esetleg el kell jönnöm egy iskolai napról, vagy hiányzom az utolsó óráról, mert valahova megyek, akkor azt úgy elnézik, és ebből nem csinálnak nagy dilemmát. De én azt gondolom, hogy az a legfontosabb dolog az, hogy az ember hogyan osztja be az idejét. Tehát eldöntheti az ember, hogy olvas a vonaton, vagy dolgozik, vagy görget, vagy alszik, vagy zenét hallgat. Én az őszintét nagyon mindegyiket csinálom, én tökre szeretek dolgozni, és tök nagy örömöt lel az, hogyha embereknek kérdése van, és embereknek tudok válaszolni, és valahogy kapcsolódni tudok a vevőimmel, de emellett tényleg a szabadidőmet ezzel töltöm. Tehát, ha van egy szabad 15 percem, akkor válaszolok egy e-mailre, feltöltök egy övet a webshopba, este, amikor hazaérek a suli után, akkor levarok 2-3 évet a hétvégén, hogyha van szabad időm, akkor ezzel foglalkozom. Szóval én az ilyen kicsi időket töltöm ki azzal, hogy vállalkozzak. Kérdésed volt még az alvás. Amikor a vállalkozást kezdtem, akkor az volt így a status quo, amivel itt találkoztam, hogy jaj, hogyha egy sikeres startupot akarsz építeni, akkor nem alszol. Na már most ez egy teljesen egészségtelen dolog. Nemrég találkoztam ilyen kutatásokkal, hogy kell az a napi 8 óra alvás, mert a rák veszélye nő attól, hogyha nem alszol. Szóval én azóta nagyon figyelek arra, hogy aludjak. Füldugó, szemkötő, csönd van a szobámban, telefonom ki van kapcsolva, és le van némítva meg ilyenek. Szóval én most már figyelek arra, hogy sokat aludjak. Azt gondolom, hogy ha van egy-egy este, amikor ugye az ember azt érzi, hogy neki most nagyon dolgoznia kell, és ott van, persze belefér, de hónapokon keresztül 4 óra alváson élni az elég kellemetlen, és tökre nem segít abba, hogy jól teljesítsen az ember.
2: Nagyon tiszteletre méltó az a tudatossága, hogy erről is beszél, szerintem sok felnőtt nem méri ezt föl. A kortársaid hogy vannak veled? Tehát az osztálytársaid azok inkább, hogy érzed, inkább irigykednek rád, vagy motiválod őket, vagy ugyanúgy kezelnek, és nem tudom, a suliról dumáltok, vagy megkérdezik, hogy vannak az öveid, vagy hogy megy a vállalkozásod?
3: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Az őszinte válasz az, hogy nem tudom. Szerintem ez nagyon változik attól függően, hogy kivel beszélgetek. Vannak emberek, akiket tökre érdekel, hogy én ezt hogyan csinálom, miért csinálom. Vannak emberek, akik azt se tudják, hogy csinálom, mert sose jött szóba. Van, aki találkozott vele, de nem feltétlenül érdekli, és akár hidegen hagyja őket, hogy én ezzel foglalkozom. Én azt gondolom, hogy minden egyes embernek megvan az a dolog, amiről őt ismerik, vagy ami, hogyha az adott illetőről beszélsz, akkor az a dolog van, aki, nem tudom, sportoló, van, akiről azt tudod, hogy jaj, ő az, aki jól focizik. Rólam ezt tudják, hogy én vagyok az, aki ezeket az öveket készítem, de nem tudom, hogy a kortársaim mit gondolnak. Én biztos vagyok benne, hogy van, akinek ez nem feltétlenül tetszik, hogy én ezt csinálom. Eleinte tök sok kommentet kaptam arra, hogy jaj, én állandóan dolgozom, és hogy a fiatalságom és a tínédzser korom el fog úszni, de azt gondolom, hogy én sokkal szívesebben töltöm a tinédzser koromat azzal, hogy vállalkozom, és tényleg kiélem magamat ilyen formában, mint azzal, hogy én most bulizni járjak. Biztos, hogy jó tenne nekem is az, hogy egy kicsit lazítani tudnék, és néha el tudnám engedni azt, hogy állandóan csak a munka jár a fejembe, de ezen még dolgoznom kell.
2: Nem tudom, hogy van-e benned ilyen igény, de ha most kérdezem, és van rá ötleted, akkor kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, hogy te hogyan motiválnád a kortársaidat, hogy belemerjenek vágni valami hasonlóba. Tehát tényleg azt szerintem tök fontos volt, amit mondtál, hogy a szüleid téged ebben támogattak. De tételezzük fel, hogy másnak is van egy támogató közege, de ő nem mer belevágni egy ötlet megvalósításba, hogy mit javasolnál nekik, hogy merjék megtenni ezeket az első lépéseket?
3: Két dolgot szeretnék nekik javasolni. Az első dolog az, hogy csomóan szerintem túl gondolják, és azon agyalnak, hogy mások mit fognak róluk gondolni, és akkor őket szeretném megnyugtatni, hogy az emberek semmit sem gondolnak rólad. Tehát amíg te nem nyújtasz nekik valami értéket, addig abszolút nem is érdekled őket. Majd, hogyha tetszik nekik az ötlet, akkor arra 10-15 percre emlékezni fognak rá, hogy ez mennyire jó. Tehát, hogyha valaki nem szereti azt, amit csinálsz, vagy kiraksz egy videót, ami nem tetszik nekik, mert kínosnak érzik, 3 perc múlva nem is fog rá senki emlékezni. Szóval igazán azt gondolom, hogy érdemes belevágni, mert ilyen szempontból semmit se veszíthetsz. A másik, amit pedig tanácsolnék, hogy ne hallgasson senki senkire. Tehát, hogyha van egy ötleted, amit azt gondolod, hogy jó, akkor csináld meg, mi a legrosszabb dolog, ami történhet, az, hogy nem sikerül. Arra hallgatni, hogy mások azt mondják neked, hogy ez úgyse fog sikerülni, hát az biztosan nem fog előrébb vinni az életbe sehova, és hogyha kipróbáltad, akkor is legalább elmondhatod, hogy kipróbáltad. Tudom, hogy ez egy nagyon ilyen klisé dolog ezt mondani, de hogy ez közben igaz, tehát, hogy megpróbálod fiatalként, igazán nincs mit veszítened, tehát, hogy egy próbát megél.
2: Benned van-e valami, amit még elmeséltél volna, de nem abba az irányba tereltem a beszélgetést?
3: Igazából két dolgot szeretnék még hozzácsatolni. Egy, hogyha a hallgatók közül bárkinek van használt mászókötele, akkor a clmbbelt.com oldalon azt le tudja nekem adni, és akkor kapcsolébe egy jövet abból a kötélből, amit ő adott. Illetve szeretném jelezni, hogy az OTP Junior piacra lépők második évadjában én is szerepelek, amit október 4-től a Viaszat 3-on lehet nézni, és tök boldog vagyok, hogy benne lehettem. És ott még többet meg fognak tudni arról, hogy én ki is vagyok, mik is ezek az övek, lehet látni az öveket élőben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Péteri Zsombort, a Climb alapítóját hallották, azt a fiatal vállalkozót, aki használt mászó kötelekből készítőeket.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Sikeresen megkezdődött a 29. alkalommal életre hívott október a reformáció hónapja országos eseménysorozat. A szűrésre hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Sikeresen megkezdődött csütörtökön a 29. alkalommal életre hívott október a reformáció hónapja országos eseménysorozat, amely tucatnyi protestáns zenei együttes bemutatkozásával is várja az érdeklődőket. A hónap második felében, október 18-án a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezik meg a reformációi gálaestet, amelyen átadják a Ráth Mátyás díjat is. A gazdag programsorozatot október végén zárják le. Október 25-én az Agapé pünkösdi gyülekezetben lesz úrvacsorás istentisztelet, október 31-én pedig a budapesti Reformáció Parkban tartják a záró megemlékezést. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek közigazgatási foglalkoztatására buzdítja a tárcákat a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az Esélyegyenlőségi Államtitkárság levelet küldött a minisztériumoknak, hogy felmérjék, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A hatóság szakmai segítséget, kiválasztási támogatást és mentort is ajánl az új munkatársak beilleszkedéséhez. A részletek jelzésére pedig október 12-ig van lehetőség. A jogszabályi előírások értelmében a 25 főnél többet foglalkoztatóknak 5%-os arányt kell teljesíteniük, ennek hiányában pedig munkavállalónként évi csak nem 3 millió forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük. A minisztérium kiemelte, hogy egy kis segítséggel a fogyatékosság nem jelenthet akadályt a képességek és a tudás kamatoztatásában a munkavilágában. A szűrésnek akkor van a legnagyobb jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát, hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, a szervezett népegészségügyi szűrés keretében pedig a 45 és 65 év közötti nők 2 évente kapnak személyre szóló meghívást a mammográfiás vizsgálatra. Az Egészségügyi Világszervezet friss adatai szerint a hosszú távú túlélés szempontjából meghatározó a korai felismerés, az időben történő diagnózis és a megfelelő kezelés. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a panaszmentesség nem ok a szűrés halogatására, hiszen a vizsgálat olyan korai elváltozásokat is kiszűrhet, amelyek még nem okoznak tüneteket. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdette a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el ezeket a címeket az elmúlt évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló programjaikkal. A pályázatokat október 30-áig nyújthatják be, az eredményhirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a mindennapi közlekedés során a kerékpárt részesítsék előnyben. A pályázatról Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgatóhelyettest hallják.
2: Azt szeretnénk, hogy a kerékpározást, mint közlekedési eszközt, nem csak mint turisztikai vagy szabadidős eszközt is népszerűsítsük, és tudatosítsuk a döntéshozók, legyen az városi, vagy akár egy szervezetnek a döntéshozója körében, a döntéshozók körében, hogy ők is tehetnek azért, hogy egyébként a munkavállalóik, vagy a település lakosai, mint többen használják ezeket az aktív közlekedési módokat, és azt is igyekszünk ezeken a kampányokon keresztül elmondani, hogy milyen előnyökkel jár ez. Nem csak a dugók lesznek kisebbek, de egészségesebbek lesznek az emberek is, és most már sok-sok-sok nemzetközi kutatás van arról, hogy egyébként akik például, ha csak ennyit megtesznek, hogy a munkába, iskolába kerékpárral mennek, mennyivel hosszabbítják meg a saját jó minőségű egészséges életszakaszukat. Úgyhogy mi ezt tűztük ki célul. És hát mindig vannak újabb és újabb ötletek, elképzelések, kik azok, akiket ebbe be lehetne vonni. A település érthető, mindenféle település típus, település méret részt vehet ezen a pályázaton. És a munkahelyek körében például azt gondoltuk, hogy ne csak mondjuk gazdasági társaságok tudjanak jelentkezni, hanem például közintézmények is, és ezért bevontuk az óvodákat, iskolákat és különféle közintézményeket is ebbe a körbe. Akik a kerékpáros barát település vagy munkahely címre pályáznak, ők azért általában az átlagnál többet tettek már azért, hogy a feltételek is rendelkezésre álljanak. Pontosan a szempontokat, úgy mint a szociális helyiségek megléte, a megfelelő kerékpártárolóknak a megléte, vagy éppen az infrastruktúra, vagy annak a fejlesztési szándékai szerepelnek a szempontok között, és általában azért, akik itt indulnak, ők valamilyen módon már előbb járnak ezekben az ügyekben.
1: Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium. Így a helyi önkormányzatok október 22-éig jelezhetik fejlesztési igényeiket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a helyi szükségletekről, és ennek alapján tervezhessék meg a jövőbeli bölcsődei fejlesztéseket. Az EBR 42 rendszerben elérhető kérdőívben az új férőhelyek igénye mellett a meglévő intézmények

0: számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. A rendezvényen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a városnak nem új értékeket kell kitalálnia, hanem a meglévőket kell még láthatóbbá tennie a vendégek számára. A beszélgetéseken szóba került a helytörténet, az épített örökség, a Bükkés Lilafüred, valamint Diós Győr és a kevésbé ismert miskolci történetek is. A kereskedelemben és vendéglátásban dolgozó szakemberek kiemelték, hogy a látogatók számára az éttermek, kávézók és üzletek által nyújtott élmény is meghatározó. A szervezők célja, hogy a fórum egy hosszabb, a civil közösségek és vállalkozások együttműködésére épülő párbeszéd indítója legyen a jövőben. Interaktív, ismeretterjesztő, beavató előadásokkal és hangszer simogatóval ünnepelte a Zene Világnapját pénteken a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium a Zenepalotában. A délelőtti két turnusban zajló programra több mint 100 óvodás, valamint vidéki általános iskolákból érkező gyermekek kaptak lehetőséget a hangszerek megismerésére. A fiatalok a fuvolával, a zongorával, a harsonával, az orgonával, a klarinéttal és a csellóval is találkozhattak a hangszerbemutatók és a zenetörténeti kalandozások során. A szervezők célja az volt, hogy játékos, élményszerű formában hozzák közelebb a zenét a legkisebbekhez, örökérvényű zenei élményt nyújtva a résztvevőknek. Több mint 70 csapat részvételével rendezték meg a harmadik Zoománia vetélkedőt a miskolci állatkertben az állatok vasárnapi világnapjához kapcsolódóan. A pénteki eseményen a diákok játékos és ügyességi feladatokon keresztül több mint 2 óra alatt járták körbe az intézmény területét. A versenyzőknek egyebek mellett békás ügyességi játékkal, koponya felismeréssel, valamint a kihalt állatok szoborparkjához kapcsolódó tesztekkel is meg kellett birkózniuk. A zoopedagógus tájékoztatása szerint a program elsődleges célja az volt, hogy a fiatalokat a természet és az állatok szeretetére neveljék. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, ebben az órában elsőként a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkat hallhatják. 6 óra 30 perckor rövid hírekkel várjuk Önöket, majd pedig arról szólunk, hogy 14%-kal több felajánlást kapott a Betesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adóévre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csak nem 300 millió forint felajánlás gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. Tamásné Bese Nórát, a református Betesda Gyermekkórház stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját, Hegedűs Márk kérdezi majd a témával kapcsolatban. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 27. fejezet 6. verséből. Nagy hatalomra tett szert Jótám, mert álhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt. A Biblia lapjain egymást követik a hullámzó életutak. Láttuk Joást, aki jól indult, de tanácsadó nélkül elbukott. Láttuk Amaciát, aki félszívű volt. Láttuk Uzziát, akit a sikerei tettek büszkévé, és leprásan magányosan halt meg. És most megérkezünk Uzziá fiához, Jótámhoz, akinek az uralkodását a krónikás egyetlen ragyogó mondatban foglalja össze. Nagy hatalomra és tekintélyre tett szert, mert álhatatosan az Úr útján járt. Jótám nem volt látványos forradalmár, nem olvasunk tőle eget rengető csodákat, de rendelkezett valami olyasmivel, ami a mai világunkból szinte teljesen hiányzik. A csendes, hűséges, mindennapi álhatatossággal. Látta az apja felemelkedését és megrendítő bukását, és levonta a tanulságot. Megértette, hogy Isten előtt nem a pillanatnyi fellángolás számít, hanem az, ha valaki nap mint nap lépésről lépésre kitartóan az ő törvényei szerint él. Hogy megértsük az álhatatosság igazi erejét, gondoljunk a természet egyik leglenyűgözőbb jelenségére. Egy mély, sziklás kagyomban kanyargó folyóra. Ha odalépünk a kanyon széléhez, és lenézünk a több száz méter mély szakadékba, azt látjuk, hogy a kemény, masszív gránit sziklákat valami ketté hasította. Mi végezte el ezt az elképesztő munkát? Nem egy hirtelen jött pusztító földrengés, és nem is egyetlen hatalmas, mindent elsöbrő cunami. A sziklát a folyó vize vájta ki. A víz puha, a szikla kemény. De a víznek van egy fegyvere, az álhatatosság. Nem tágít. Évszázadokon, évezredeken át minden egyes áldott nap szünet nélkül folyik ugyanabban a mederben, ugyanazokat a köveket simogatva és koptatva. A kitartó monoton mindennapi jelenlétével végül a legkeményebb gránit is kénytelen meghajolni előtte és utat engedni neki. A folyó nem a pillanatnyi ereje, hanem az álhatatossága miatt formálja át a tájat. Jótám király pontosan ilyen volt. Az ő élete nem a földrengésekről szólt, hanem arról, hogy csendes álhatatossággal folyt az Isten által kijelölt mederben. Nem ingadozott, mint a nagyapja, és nem fuvalkodott fel, mint az apja. Egyszerűen csak hűséges maradt, és az ige azt mondja, hogy ez az álhatatosság tette őt igazán erőssé és hatalmassá. A valódi szellemi tekintély ugyanis nem a látványos sikerekből fakad, hanem abból, ha valaki hosszú időn keresztül hűségesen és kiszámíthatóan Isten útján jár. Ez az üzenet rendkívül komoly kihívást jelent, ami rohanó azonnali eredményeket váró kultúránkban. Megvan-e bennünk a mindennapi álhatatosság a hitben? A mai kereszténység egyik legnagyobb betegsége a lelki hullámzás. Szeretjük a nagy konferenciákat, az érzelmes dicsőítéseket, a fellelkesítő pillanatokat. Ezek a mi spirituális cunamijaink. Ilyenkor megfogadjuk, hogy mindent megváltoztatunk. De aztán jönnek a szürke hétköznapok, a monotonitás, a munkahelyi fáradtság, a családi feszültségek és a lelkesedésünk pillanatok alatt elillan. Ha nincs kedvünk, elhanyagoljuk az imádságot, ha fáradtak vagyunk, becsukjuk a Bibliát, ha megbántanak, azonnal visszavágunk. Jótám élete arra tanít minket, hogy a hit nem egy sprint, hanem egy maraton. Az álhatatosság azt jelenti, hogy akkor is imádkozom, amikor nem érzek semmit. Akkor is hűséges vagyok a házasságomban, amikor nehéz időszakot élünk meg. Akkor is becsületesen végzem a munkámat, amikor senki sem látja, mert tudom, hogy Isten útján járok. Jótám tekintélyének a titka az volt, hogy ő nem csak elindult az Úr útján, hanem ott is maradt. Nem engedte, hogy a hatalom, a gazdagság vagy a környezeteiben élő emberek bálványimádása letérítse őt erről az ösvényről. Megértette, hogy Isten nem a zsenialitásunkat kéri, hanem a hűségünket. Végezzünk ma egy belső vizsgálatot. Vajon mi hasonlítunk-e ehhez a csendes folyóhoz? Kiszámítható, stabil pontok vagyunk-e Isten kezében? Vagy pedig az érzelmeink és a körülményeink rángatnak minket ide-oda? Kérjük ma Istenünket, hogy ajándékozzon meg minket álhatatossággal. Kérjük, hogy adjon erőt a kitartáshoz, a legszürkébb hétköznapokon is. Mert az igazi győzelem és a valódi lelki tekintély a mindennapi csendes hűségben születik meg. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked Jótám király életének tiszta és bátorító példáját. Köszönjük, hogy rávilágítasz arra, te nem a látványos, pillanatnyi fellángolásokat keresed bennünk, hanem a csendes, mindennapi hűséget. Megvalljuk előtted őszinte bűnbánattal, hogy a mi életünk sokszor tele van hullámzással. Olyan könnyen fellelkesülünk egy-egy istentiszteleten való vagy jó időszakban, de a szürke hétköznapok próbái, a fáradtság és a megszokás közepette olyan gyorsan feladjuk a te követésedet. Bocsáss meg nekünk a következetlenségünket és a kitartásunk hiányát. Urunk, könyörgünk hozzád, árasz ki ránk a te szent lelkedet, teremts meg bennünk az álhatatosság gyümölcsét. Adj nekünk erőt, hogy ne a hangulataink, ne az érzelmeink, s ne a körülményeink irányítsák a hitéletünket. Segíts, hogy a nehéz napokon, a száraz időszakokban és a kísértések között is megmaradjunk a te utadon. Formálj minket olyan hívőkké, akikre a családjuk, a környezetük és a gyülekezetük is biztonsággal számíthat, mert a mi életünk a te hűségedet tükrözi vissza. Úr Jézus Krisztus, te mind halálig az utolsó leheletedig álhatatos és hűséges voltál az Atya akaratához és a mi megmentésünkhöz. Erősítsd meg a mi lankadó térdeinket és fáradt kezeinket, hogy a te nyomodban járva mindvégig kitartsunk az igazságban. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mert az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök kisvárdai országjárásán. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi korlátozás miatt alacsony a felvásárlási ár és az élelmiszerláncok olcsó külföldi termékeket hoznak be a veszteségek elkerülésére. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre, miközben az intézkedést csak a nagy láncok bírták ki. Mivel a jelenlegi infláció alacsony és több élelmiszer ára is csökkent, a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve időszerűvé vált az árrésstop újragondolása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az agráriumnak és a hazai kiskereskedelemnek a tisztességes piaci versenyre van szüksége a fennmaradáshoz. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 hazai legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Közös levelükben hívják fel a figyelmet az oktatást, a foglalkoztatást és az egészségügyet érintő rendszer szintű kihívásokra. A szervezetek célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten egyeztessenek az önálló életvitelt, a szolgáltatásokat és a finanszírozási feltételeket biztosító ügyekről. Kiemelték, hogy a támogató szolgálatok, a jelnyelvi tolmácsszolgálat és a támogatott lakhatás fenntartása százezrek mindennapjaihoz elengedhetetlen. A közlemény szerint a fogyatékossággal élő emberek nem különleges bánásmódot, hanem egyenlő esélyeket kérnek egy befogadó Magyarország megteremtése érdekében. Lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd, amely a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt vonta be a szervezeteket a stratégiai kérdésekbe. A júliustól augusztusig tartó időszakban 125 beadvány érkezett, amelyek a közönség bizalmának erősítését, a szerkesztői függetlenséget és a transzparens működést jelölték meg legfőbb feladatnak. Széles körű támogatást kapott a közmédia egységes, platform független működése, valamint a válsághelyzetekben nyújtott megbízható tájékoztatás és az archívum modernizálása. Az összegzett javaslatokat a független közmédia testület a vezérigazgatói pályázat elkészítéséhez is felhasználhatja. Megkezdte működését a teljes laboratóriumi automatizálási rendszer a szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézet központi laboratóriumában. A több mint 500 millió forintos állami támogatással megvalósult fejlesztés lehetővé teszi a több beteg minta fogadását és a gyorsabb eredménykiadást. A projekt részeként a térség laboratóriumi ellátását is egységesítették, így a szolnoki központhoz a Jászberényi, a Karcagi és a Mezőtúri intézmények egységei is kapcsolódnak. Az átadó ünnepségen hangsúlyozták, hogy a korszerű labordiagnosztika a biztonságos gyógyítóellátás alapköve. A Gálos Petriben és Szalacson működő dr. Kéri muzeális gyűjtemény kapta az év tájháza 2026 elismerést a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségétől az Orfűi Országos Találkozón. A Parciumi Érmellék épített és szellemi örökségét bemutató díjazott intézmény több portán, kúrián és tematikus kiállításon keresztül tárja fel a térség egykori lakóinak életét. A szakmai elismerés a Kéri Gáspár több évtizedes munkájára épülő, következetes, örökségmentő tevékenységet jutalmazta, míg a doroszlói és kiskunmajsai tájházak munkáját oklevéllel ismerték el. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium, így a helyi önkormányzatok október 22-éig jelezhetik fejlesztési igényeiket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a helyi szükségletekről, és ennek alapján tervezhessék meg a jövőbeli bölcsődei fejlesztéseket. Az EBR42 rendszerben elérhető kérdőívben az új férőhelyek igénye mellett a meglévő intézmények korszerűsítésével kapcsolatos elvárásokat is jelezhetik az önkormányzatok.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 14%-kal több felajánlást kapott a Betesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adóévre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csaknem 300 millió forint felajánlás gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. A civil 1%-os felajánlásoknál az elmúlt években nagy változás, hogy az élen média termékek támogató alapítványok végeznek, ám a Betesda alapítványa így is meg tudta őrizni az 5. helyét a legtöbb felajánlást kapó szervezetek listáján. Tamásné Besenórát, a református Betesda gyermekkórház stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját Hegedűs Márk kérdezi.
2: Hogyan értékeled a Betesda kórház alapítványáért adó 1%-os eredményét a 2026-os adatok alapján? Ezek ugye a 25-ös adóév eredményei.
3: Így van, nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Betesda kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyítással varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sok felé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól, és bár bíztunk abban, hogy sikerül akár növekedni is a felajánlások tekintetében, nem voltunk ebben egész biztosak, de nagyon nagy örömmel láttuk, hogy egy jelentős növekedést sikerült elérnünk, és 2000-rel nőtt a felajánlóink száma, 2000-rel több ember szavazott nekünk bizalmat, mint az elmúlt évben, és az összegben is egy jelentős növekedést jelentett, tehát összesen közel 300 millió forinttal segítik így a felajánlók a Betesda kórházban zajló gyermekek gyógyítását.
2: Tulajdonképpen azt a helyeteket is megőriztétek, hogy 5. legtöbb felajánlást kapó civil szervezet vagytok az országban.
3: Igen, én ezt úgy értékelem, hogy sikerült megőrizni ezt a helyet, pontosabban nagyon sokat kell tenni azért, hogy a különböző új szervezetek, tehát van ebben egy újfajta irány, különösen a sajtóval foglalkozó és a sajtót támogató alapítványok törtek azért az elmúlt 2 évben, ennek meg van az oka és a logikája, de megtartani és megerősíteni azt a bázist, akik a gyermekek gyógyításában látják a jövőt, ez egy kihívás, mert a mi felületeink, az eszközeink azért sokkal kisebbek, mint a különböző nagy portáloknak, és ennek ellenére sikerült növekedni és megőrizni az 5. helyet, amelyért azért szoros küzdelem folyik, mintha ez egy furcsa szó is ebben a tekintetben.
2: Mit jelent az adó 1%-os forrása Betesda életében? Most először általánosságban, de majd Léci, mondd el azt is, hogy konkrétan, ha lehet ezt a pénzt, hogy mire tervezitek költeni, de most először általánosságban miért fontos az, hogy érkezik be ilyen forrás hozzátok?
3: Igen, ezeket azt gondolom, hogy nagyon fontos újra és újra megfogalmazni a kedves hallgatóknak, a társadalomnak, mert egy kórházi finanszírozás az nehezen érthető kívülről. Azt kell tudni minden hallgatónak, hogy egy kórházban nem állnak rendelkezés a források eszközfejlesztésre, nincsen beépítve a finanszírozásba, egy elromlott eszközre, nincsen plusz keret, nincsen amortizációra forrás, és ezeket különböző módokon tudják megoldani a kórházak. A Betesda kórház életében ez úgy zajlik, hogy minden egyes eszközfejlesztés, minden egyes előrelépés az alapítvány segítségével tud megvalósulni. Tehát a kórház lényegében azért küzd, hogy egy fenntartható gyógyító intézmény maradjon, miközben az alapítvány teszi lehetővé a fejlődést, mert mi abban hiszünk, hogy és az a küldetésünk, hogy folyamatosan fejlődnünk kell mindeszközök tekintetében, mind a körülményekben, mint pedig azokban az elérhető új és új terápiákban és plusz szolgáltatásokban, amelyekkel a gyereket és a családok életét jobbá tesszük, és ezt a fejlődést teszi lehetővé az alapítvány, és ebben hatalmas nagy szelet ez a 300 millió forint, mert erre tudunk támaszkodni a következő évben is, ebből tudjuk finanszírozni a fejlesztéseinket.
2: A korábbi évekből való beszélgetéseinkből tudom, hogy ilyenkor írtok egy listát, egy tervet, hogy ha ennyi pénz jó, ha ennyi, akkor mire lehet költeni, vagy mi a legfontosabb? Egy-két dolgot említesz ebből, hogy nagy valószínűség szerint mihez fogtok majd kezdeni ezzel a 300 millió forinttal, milyen fejlesztéseket tudtok beindítani?
3: Igen, tehát ez egy egyéves folyamatnak kell elképzelni, és vannak fejlesztési terveink az osztályoknak a jelzései igényei alapján, ezek mit tartalmaznak, plusz új eszközöket is, amelyekkel jobb lesz a gyógyítás, tartalmaznak olyanokat is, amelyek, ha valami olyasmi romlott el, amit nem tudunk más forrásból megteremteni, tehát az alapműködést teszik lehetővé, például most a műtőnkben van több olyan eszköz, amit pótolni kell, hogy folyamatos és jó legyen az ellátás, és ebből a forrásból tudjuk azokat a plusz terápiákat finanszírozni, táborokat, amelyeket ingyenesen lehetővé teszünk a gyerekeknek, lovas, kutyás terápiát, falmászás, művészet terápiát, tehát mindez, ami a finanszírozásból kimarad, és azt látjuk, hogy nagyon jó hatással van a gyerekeknek a fejlődésére, illetve a különböző betegségcsoportnak szerint más és más hasznos terápiát, ezeket is mindebből tudjuk finanszírozni, és a következő évben a fejlesztési listán olyan gyógypedagógiai eszközök kerültek az élre, amelyek alternatív kommunikációs eszközpartnak a kiépítését jelentik. Ez azt kell érteni, hogy rengeteg olyan gyermek van nálunk, akár az intenzív osztályon, akár a rehabilitációs osztályon, akik akár egy kóma vagy bénulás következtében nem tudnak kommunikálni, nem tudnak megszólalni, és ma már léteznek olyan eszközök, például szemegér, amivel a szemük mozgatásával tudják jelezni, hogy mi van velük, mit éreznek, mire vágynak, mire van szükségük. Ezeket egy kórház értelemszerűen nem tudja amúgy biztosítani, és most az új pedagógusaink segítségével szeretnénk ezeknek a gyerekeknek is kinyitni a világot és segíteni. Ez egy olyan plusz dolog, amiben fejlődni fogunk tudni. Említettem a műtőinket, illetve a sebészeti, égésebészetünk is folyamatos fejlődésben van, és ebben volt most az utóbbi évben szükség több elromlott eszköznek a pótlására, és itt is van egy fejlesztési terv, amit végig fogunk vinni, és ezerint fogunk haladni. És erről tájékoztatást küldünk mindenkinek, aki megjelölte az e-mail címét, a felajánláskor ezt meg lehet adni, és fontosnak tartjuk a transzparenciát, hogy mindenki lássa, hogy mi lesz azokkal az adóforintokkal, amiket felajánlott, és mire fordítottuk.
2: És akkor ez, amit most említettél, jól értettem a nevét, szemegér?
3: Szemegér.
2: Ilyet be tudtok akkor szerezni ebből az adó 1%-os felajánlásból?
3: Így van. És ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bentfekvő, nem kommunikáló gyermekek, vagy akár egy bénulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében, ők nem tudnak a külvilágban másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyre szemükkel irányítanak, és van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni, és egy visszakapta azt a fajta kommunikációs képességét, amelyet hát elveszített azáltal, hogy ő nem tud mozogni, és le van bénulva, és ezek fantasztikus történetek, és szívesen meg is mutatjuk azoknak, akik érdeklődnek ezek iránt, mert életek változnak meg ezáltal, és ezekből adó forintokból.
2: És akkor egy utolsó gondolat, itt mondtad, hogy transzparensen beszámoltok ezekről a fejlesztésekről, azoknak, akik ugye megadják az e-mail címet a felajánlásnál, mennyire érdeklődnek a támogatóitok? Tehát mondjuk tudsz ilyen arányszámot mondani, hogy hányan szeretnének visszajelzést kapni, van ebben változás?
3: Igen, illetve hát a folyamatos kommunikációban is időnként hívhatunk a beszerzett eszközökről, tehát nem csak azok láthatják ezt, akik rajta vannak a hírleveleinken. Azt tapasztaljuk, hogy olyan korban élünk, ahol a bizalomért újra és újra meg kell dolgozni, tehát az nem evidens, kicsit egy bizalomvesztett világban kell megtartanunk minden egyes felajánlónak azt a fajta transzparenciát, amiben mi is megviszünk, és ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a kommunikációt. A 23 ezer felajánlóból körülbelül olyan 4000-en adnak meg adatokat magukról, két dolgot kell beixelni, a hozzájárulást, hogy küldhetünk az adó 1%-ról egy visszaigazolást, hogy mire költöttük, és a másik pedig be is kell írni, hogy milyen e-mail címre. Ha ez a kettő teljesül, ez körülbelül legyen 4000 fő várhatóan, akkor nekik tudunk erről üzenetet küldeni. Én azt gondolom, hogy ez fontos, és sokan igénylik is természetes módon, és ebben elkerülve az állandó nagyon sok információt, mert tényleg egy információs zajban élünk, mégis egy fontos erőtájékoztatást adjunk rendszeresen, bemutatva azokat a történeteket is, hogy milyen hatással vannak ezek az emberek, ezek a felajánlók a gyógyuló gyermekek életére.
2: Köszönöm, és tényleg egy utolsó technikai kérdés, ezt most évről évre kérdezem tőled, de kíváncsi vagyok, hogy van-e változás ebben. Ugye pár éve az egyházakat lehet rögzíteni fixen, tehát hogy egyszer az ember bemondja, hogy református egyházi legyen az 1%-om, többet ezzel nem kell foglalkozni. Civil szervezeteknél is felmerül ez az igény, de ebben látsz-e esetleg előre mozdulást, civil szervezetek beszéltek-e erről, vagy adóhatósággal van-e ez irányban tárgyalás, vagy te egyáltalán ezt jónak látod?
3: Erről folyamatos egyeztetések vannak. Ennek lennének nagyon jó hozadékai, vannak veszélyei is, tehát egy-egy agresszívabb kampányjal tudnak olyan szervezetek egy nagy szeletet ebből kivenni, ami aztán éveken át ebből aztán nehéz kimozdulni, és nem feltétlenül mindenki ugyan arra a startvonalról indul. Tehát itt is a másik, ami ez ellen szól, és fel szokták hozni érvként, hogy a civil szervezeteknél az minden évben meg kell felelni, nagyon szigorú elszámolási rendnek, és az, ennek nagyon sok szervezet aztán nem felel meg, akkor ők kikerülnek, hogyha az előzőben valaki már elköteleződött valaki mellett, akkor ő nem tudja, hogy ezt a következő évben marad-e az a szervezet. Tehát itt azért a 34 ezer körüli szervezetből azért van egy állandó mozgás, hogy kiknek lehet felajánlani az 1%-ot. Ez szól ellene. Én nagyon támogatnám és nagyon örülnénk, hogy ha ezt be tudnák vezetni. Még ebben most konkrét előrelépést nem látunk, de folyamatos kapcsolatban vagyunk a döntéshozókkal.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy 14%-kal több felajánlást kapott a Betesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A témával kapcsolatban Tamás Nébesen Nóra, a Református Betesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója, főigazgató helyettese, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója nyilatkozott.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak továbbra is velünk.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Zenés ökumenikus istentisztelettel nyitották meg a reformáció hónapját a Deák téri evangélikus templomban, ahol a protestáns felekezetek vezetői közös imával emlékeztek meg az összefogásról. A rendezvényen Kondor Péter evangélikus püspök hangsúlyozta, hogy az igazi megújulást nem az emberek hozzák létre, hanem Krisztus formálja az egyházat a mindennapi próbák közepette. Pap János baptista elnök az ige hirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten megtartása nem a nehézségek elkerülését, hanem a küzdelmeken való átvezetést jelenti. Az eseményen közreműködtek különböző kórusok és rezesbandák, a záróprogramban pedig a MEÖT, a Magyarországi Egyházok Ökumenikus Tanácsának egyházvezetői közös imádsággal fordultak az Úrhoz. A megnyitó ünnepségen a Luteránia ének és zenekar, valamint az összevont kórusok adták elő Johann Sebastian Bach egyik művét. A reformáció havi rendezvénysorozat a következő hetekben számos további programmal folytatódik országszerte a hívők közösségében. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek közigazgatási foglalkoztatására buzdítja a tárcákat a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az Esélyegyenlőségi Államtitkárság levelet küldött a minisztériumoknak, hogy felmérjék, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A hatóság szakmai segítséget, kiválasztási támogatást és mentort is ajánl az új munkatársak beilleszkedéséhez. A részletek jelzésére pedig október 12-ig van lehetőség. A jogszabályi előírások értelmében a 25 főnél többet foglalkoztatóknak 5%-os arányt kell teljesíteniük, ennek hiányában pedig munkavállalónként évi csak nem 3 millió forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük. A minisztérium kiemelte, hogy egy kis segítséggel a fogyatékosság nem jelenthet akadályt a képességek és a tudás kamatoztatásában a munkavilágában. A szűrésnek akkor van a legnagyobb jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát, hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, a szervezet népegészségügyi szűrés keretében pedig a 45 és 65 év közötti nők 2 évente kapnak személyre szóló meghívást a mammográfiás vizsgálatra. Az Egészségügyi Világszervezet friss adatai szerint a hosszú távú túlélés szempontjából meghatározó a korai felismerés, az időben történő diagnózis és a megfelelő kezelés. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a panaszmentesség nem ok a szűrés halogatására, hiszen a vizsgálat olyan korai elváltozásokat is kiszűrhet, amelyek még nem okoznak tüneteket. 160 új alacsonypadlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi évvégéig meghosszabbított keretszerződés újranyitásával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az eljárásban az Iveco és a Setra versenyez egymással a legkedvezőbb árakon történő szállításért. A meglévő megállapodás felhasználásával akár 9 hónappal is rövidebb lehet a folyamat, ráadásul a járműveket a 2023-as maximális árakon szerezhetik be. A MÁV csoport részeként működő Volánbusz így az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő korszerű buszokkal frissítheti a flottáját. A várhatóan novemberben megkötendő szerződés eredményeként jelentős időt és pénzt takaríthat meg a tárca. Interaktív, ismeretterjesztő, beavató előadásokkal és hangszer simogatóval ünnepelte a Zene Világnapját pénteken a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium a Zenepalotában. A délelőtti 2 turnusban zajló programra több mint 100 óvodás, valamint vidéki általános iskolákból érkező gyermekek kaptak lehetőséget a hangszerek megismerésére. A fiatalok a fuvolával, a zongorával, a harsonával, az orgonával, a klarinéttal és a csellóval is találkozhattak a hangszerbemutatók és a zenetörténeti kalandozások során. A szervezők célja az volt, hogy játékos, élményszerű formában hozzák közelebb a zenét a legkisebbekhez, örökérvényű zenei élményt nyújtva a résztvevőknek.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Kontinentális reggeli itt az Európa Rádióban, október 4-én vasárnap, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ebben az órában először fellapozzuk a kalendáriumot, majd az útravalót, illetve 7:30-kor rövid híreket hallhatnak. 3:48 tájéken pedig Benedekfi Katalin operaénekessel, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház tagjával hallhatnak egy beszélgetést. Most kivételesen nem kifejezetten az operaéneklésről, az operákról beszélget majd, hanem egyik kedves hobbijáról, a hegyi túrázásról. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok mindannyiuknak!
2: Amikor elléptem a

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, október 4-e van Ferenc napja. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorában nézek, akkor azt látom, hogy 1468-ban ezen a napon első Mátyás király Brassó városa számára a magyar pénzek mellett a havasalföldi pénzek használatát is engedélyezi. 1490-ben II. Ulászló magyar király és Beatrix özvegy királyné titkos házasságot kötnek. 1582-ben a legtöbb katolikus országban életbe lép a 13. Gergely pápáról elnevezett naptár. 1824-ben Mexikó alkotmánya megszületik. 1848. október 4-én az Aradivár császári őrsége megtagadja az engedelmességet az Országos Honvédelmi Bizottmánynak. 1850-ben az osztrák pénzügyminiszter előírja a császári és királyi pénzügyőrségek felállítását Magyarországon is. 1852-ben ezen a napon leteszik a budapesti Szent István templom a későbbi Szent István bazilika alapkövét. 1857-ben megindul a Szép Irodalmi Közlöny szerkesztője névleg Szerestei László, valójában Székely József. 1877-ben megkezdi működését Budapesten az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem. 1878-ban első Ferenc József király elfogadja Tisza Kálmán miniszterelnök lemondását. 1915-ben ezen a napon az első világháborúban orosz csapatok elfoglalják Máramaros szigetet. 1944-ben a II. Világháborúban, október 4-én a szovjet és román előrenyomulás miatt a magyar honvédség kiüríti és feladja Torda városát. 1957-ben a szovjetek fellövik a Sputnik 1 műholdat a világűrbe, ezt a napot tekintjük az űrkorszak kezdetének. 1991-ben pedig ezen a napon Antal József az Egyesült Államokban tárgyal George Bush amerikai elnökkel. És 2010-ben az ajkai vörösiszap katasztrófa során csaknem 1 millió köbméter vörösiszap öntötte el Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket, 10 halálos áldozatot követelve.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronázd meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, oly nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol munkálkodik. Áldjad lelkem az Urat!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Meg kell fontolni az árrésstopp kivezetését, mert az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök kisvárdai országjárásán. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi korlátozás miatt alacsony a felvásárlási ár és az élelmiszerláncok olcsó külföldi termékeket hoznak be a veszteségek elkerülésére. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre, miközben az intézkedést csak a nagy láncok bírták ki. Mivel a jelenlegi infláció alacsony és több élelmiszer ára is csökkent, a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve időszerűvé vált az árrésstopp újragondolása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az agráriumnak és a hazai kiskereskedelemnek a tisztességes piaci versenyre van szüksége a fennmaradáshoz. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 hazai legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Közös levelükben hívják fel a figyelmet az oktatást, a foglalkoztatást és az egészségügyet érintő rendszer szintű kihívásokra. A szervezetek célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten egyeztessenek az önálló életvitelt, a szolgáltatásokat és a finanszírozási feltételeket biztosító ügyekről. Kiemelték, hogy a támogató szolgálatok, a jelnyelvi tolmácsszolgálat és a támogatott lakhatás fenntartása százezrek mindennapjaihoz elengedhetetlen. A közlemény szerint a fogyatékossággal élő emberek nem különleges bánásmódot, hanem egyenlő esélyeket kérnek egy befogadó Magyarország megteremtése érdekében. Lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd, amely a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt vonta be a szervezeteket a stratégiai kérdésekbe. A júliustól augusztusig tartó időszakban 125 beadvány érkezett, amelyek a közönség bizalmának erősítését, a szerkesztői függetlenséget és a transzparens működést jelölték meg legfőbb feladatnak. Széles körű támogatást kapott a közmédia egységes, platform független működése, valamint a válsághelyzetekben nyújtott megbízható tájékoztatás és az archívum modernizálása. Az összegzett javaslatokat a független közmédia testület a vezérigazgatói pályázat elkészítéséhez is felhasználhatja. Megkezdte működését a teljes laboratóriumi automatizálási rendszer a szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézet központi laboratóriumában. A több mint 500 millió forintos állami támogatással megvalósult fejlesztés lehetővé teszi a több beteg minta fogadását és a gyorsabb eredménykiadást. A projekt részeként a térség laboratóriumi ellátását is egységesítették, így a szolnoki központhoz a Jászberényi, a Karcagi és a Mezőtúri intézmények egységei is kapcsolódnak. Az átadó ünnepségen hangsúlyozták, hogy a korszerű labordiagnosztika a biztonságos gyógyító ellátás alapköve. A Gálos Petriben és Szalacson működő dr. Kéri muzeális gyűjtemény kapta az év tájháza 2026 elismerést a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségétől az Orfűi Országos Találkozón. A Parciumi Érmellék épített és szellemi örökségét bemutató díjazott intézmény több portán, kúrián és tematikus kiállításon keresztül tárja fel a térség egykori lakóinak életét. A szakmai elismerés a Kéri Gáspár több évtizedes munkájára épülő, következetes, örökségmentő tevékenységet jutalmazta, míg a doroszlói és kiskunmajsai tájházak munkáját oklevéllel ismerték el. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium, így a helyi önkormányzatok október 22-éig jelezhetik fejlesztési igényeiket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a helyi szükségletekről, és ennek alapján tervezhessék meg a jövőbeli bölcsődei fejlesztéseket. Az EBR42 rendszerben elérhető kérdőívben az új férőhelyek igénye mellett a meglévő intézmények korszerűsítésével kapcsolatos elvárásokat is jelezhetik az önkormányzatok.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Benedekfi Katalin operaénekes, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház tagja, egyik kedves időtöltése a hegyi túrázás, ami nem csoda, hiszen az erdélyi havasok közelségében nőtt fel, és az ottani magaslatokat már többször megjárta. Most a 2500 méteres csúcsokat már kevésnek érezte, és barátaival úgy gondolta, Ausztria felé veszi az irányt Kelet-Tirol térségébe, és meghódítja a Schwarzkogelt. A művésznő szerint lefelé még nehezebb volt a menet, mint felfelé. Azt is hallani fogják, mit adott számára a több napos teljesítménytúra, és hogyan készült a megmérettetésre. Tóth Emese riportja következik.
2: Benedekfi Kata énekművész már nem először vendége az Európa Rádiónak. Most azért jöttél, mert a közönség után meghódítottad a hegyek világát, és merre jártál, Kata?
3: Az az igazság, hogy már nagyon-nagyon régen én járom a hegyeket, és nagyon nagy álmaim voltak, és a tavaly, amikor megmásztam a Negoit, ami ugye Erdély legmagasabb csúcsa, az 2535, és Románia második legmagasabb csúcsa, akkor is felraktam a költői kérdést, hogy mi volna, ha emelnénk a tétet, és most akkor 2500 után, hát esetleg a 3000-et is meg tudnánk célozni. És akkor ez ilyen költői kérdésnek hangzott, és mindenki jót mosolygott rajta, de hát az én drága párom az komolyan vette, és akkor nézegette, hogy hova lehetne, tehát olyan felkészültséggel egyáltalán elmenni, hogy akkor tényleg feljutni 3000 méterre, és akkor így jött aztán a választás, hogy hát az Alpok és a Schwarzkogel, ami 3016 méter volt.
2: És akkor hogy kell készülni egy ilyen túrára?
3: Hát én megmondom őszintén, azért folyamatosan edzek, meg hát a fekvőtámasz, a lépcsőzés, stb. Nagyon szépen köszönöm. És néha futok, bár a futást az kevésbé bírom, és hát egy kicsit rá is erőltettem, mert ugye van egy kis ilyen gerinc problémám, és ezért a gyógytorna, meg tehát folyamatosan kombinálom a dolgokat, amit lehet, és ahogyan. És hát képzeld, hogy egy picit így meg is húztam magam, és amikor elindultunk felfele a második nap, akkor éreztem azt, hogy ahányat lépek, annyiszor zsibbad el a lábam, tehát hogy nem biztos, hogy én egyáltalán fel tudok jutni csúcsra. És milyen érdekes, mert onnantól kezdve, ahol már egy olyan helyre értünk, tehát ilyen, mit tudom, 2800-2900 környékén, ott már konkrétan ilyen sziklákon mászkáltunk, négy kézláb, és ott képzelt, helyre jött a derekam. Úgyhogy nekem úgy látszik, terápiáson is jót tesz ez a történet.
2: De tudod, mi jutott most eszembe, hogy egyébként neked nagyon kell vigyáznod énekművészként a testedre, a fizikumodra, a hangodra. Szóval te, akinek egyébként hozzátartozik a légzés technika a munkájához és a hivatásához, és szinte nap mint nap alkalmazod, itt hogy tudtad bevetni ezt a tudásodat?
3: Képzeld el, hogy első nap, ugye hagytunk rá azért, hogy ha esetleg esős idő van, akkor nem rögtön az első nap megyünk fel a Schwarzkogelre, hanem második nap, és akkor első nap még csak 2900-ig mentünk a gletszerekig, és hát ott is ugye bizonyos helyen lent kellett hagyni az autót, és akkor szépen ott felgyalogolni, bár egy picit szemerkélt az eső, és egyszerűen azt éreztem, hogy hiába edzem, hiába úgymond szakosodtam idézőjelbe a 2500-as csúcsokhoz, mert azokat minden évben megmásztam, ugye a fogarasi havasokból ott minden évben elmegyek, és hát az ilyen 2500-2507, tehát az már úgy megvolt.
2: De neked az hazai terület.
3: Hát igen, de hát ugye azért azt éreztem a testemmel is, hogy az oké, tehát az a nincs gond. De amikor afölé értem, akkor azt éreztem, hogy úristen, tehát még kettőt lépek, és kiköpöm a tüdőmet. És ráadásul nagyon kellett vigyáznom arra, hogy mivel nagyon nagy volt a hőmérséklet különbség, tehát indultunk 40 fokból, és ott körülbelül volt 5 fok, és ilyen havas eső esett, és hideg is volt, és hát ez nagyon kellett vigyáznom arra, hogy ne kapkodjam a számon a levegőt, mert akkor meg fogok fázni, hanem lassabban menni, az orromon venni a levegőket, tehát itt ilyen szempontból abszolút jó volt a légzés technikám.
2: Jó, meddig lehetett autóval, gépkocsival elmenni, és honnantól mentetek gyalog?
3: Hát az első nap, amikor a gletszerekhez mentünk, ott körülbelül olyan 2600-ig fel tudtunk menni autóval, talán egy picit fölé is, és akkor onnantól mentünk, tehát ilyen 2950 körülbelül a gletszerekig, és az is hát azért egy elég kemény terep volt, tehát ez nem konkrét akkora hegymászás volt olyan szempontból, mert volt egy kiépítettebb út, ugye, mert a sípályák miatt az elég sok minden ott ki van építve, A második nap az viszont sokkal keményebb volt. Az konkrétan úgy toronyiránt hegyet mászott. Tehát onnan 2000 méterről indultunk, és tehát azt jelentette, hogy 1000 méter, picivel több mint 1000 méter szint különbség oda és vissza. Tehát azért az kemény.
2: És vissza is kellett jönni persze, az autóhoz, persze. Ugye? Hát nyilván ez könnyebb volt, ugye?
3: Hát nem feltétlenül, mert érdekes, ugye első nap, tehát 2650-ről indultunk, majdnem 2950-ig, és akkor ott is vissza kellett jönni, és a második nap, amikor konkrétan mentünk fel a Schwarzkogelre, akkor 2000 méteren tudtuk hagyni az autót, mert az ugye ez egy másik hegy volt, és onnan 2000 méterről mentünk szintkülönbséget, 1016 métert tulajdonképpen, és vissza is kellett jönni, és azért érdekes ez, mert felfele úgy valahogy hozzászokik talán jobban az ember egy ponton túl, de amikor jössz lefele, az azért a keményebb, képzeld el. Pont azért, mert sokkal jobban kell tartanod magad, és a térdeid, meg a combjaid, meg minden egyéb miatt. Tavaly volt a Négolyón pont, amikor jöttem, azért érdekes, hogy az magasságban nem olyan magas, ugye, mint a Schwarzkogel, de sokkal technikásabb és sokkal nehezebb volt. És azt éreztem egy ponton túl, hogy nem érdekel, lehet, hogy megesznek a medvék, vagy nem tudom, a zergék, de én nem megyek.
2: De benne van?
3: Hát Erdélybe, persze, Erdélybe találkoztunk.
2: Tudom, de ott a hegyes felmegy olyan magasságban?
3: Hát élelemért, meg ugye ő azért mindenfélét ott össze-vissza eszik, és tehát azért lehet. Nem feltétlen, de azért lehet. Mondjuk inkább az erdős részen természetesen, de azért sajnos, mivel járnak a turisták, eldobálnak dolgokat, most Romániáról beszélek, azért ott lehet velük találkozni. De ott kész, annyira elfáradt már ott lefel a combom, a térdem, a lábujjaim, a minden porcikám, hogy ez nagyon kemény volt.
2: Azt mondtad, ez egy többnapos túra volt, közben akkor volt alvás valahol.
3: Így
2: hol?
3: Van, így van. Egy nagyon-nagyon szép helyet találtunk, egy nagyon szép kis szállodát, és ez is olyan érdekes volt, hogy ugye Romániában nagyon sokat járok, és hát látni azt a fajta, mondjuk én a fogarasba szerelmes vagyok, mert hát otthon és haza beszélek, de hogy hát azért az Alpok és Tirol, meg ez a környék, hogy mennyire kiépített. Tehát, hogy minden szögelésen egy csili-vili szálloda, és oda autóval fel lehet menni, és tényleg nagyon kulturált, és nagyon különleges, és nagyon szép, és lehet fokozni. Ilyen szempontból nekem talán amiatt is tetszik jobban a fogaras, mert vadabb. Tehát ott tényleg ahhoz, hogy te eljuss A-ból B-be, vagy akár egy magasabb csúcsra, vagy akár több csúcsot is meg tudj hódítani, ahhoz napokig kell neked menned, mert nem nagyon van ott maximum, csak ilyen, nem tudom, kis bungalós rész, ahol te tudsz pihenni vagy aludni. Itt azért sokkal kiépítettem minden.
2: Miért éri meg a fáradtságot? Miket lát az ember? Mit tapasztal meg? Akár a saját testével kapcsolatban, akár ott a természeti környezetben.
3: Egyrészt azért nagyon szeretek hegyeket mászni, mert az lelassítja az embert. Egyrészt nagyon-nagyon muszáj odafigyelned, hogy hova lépsz. Ugye ráadásul a tavaly, amit mondtam, hogy a Négolyó az sokkal technikásabb volt. Tehát, hogy ott láncokon kapaszkodni kell, drótokon. Ha véletlenül rosszul lépsz, konkrétan egy 300 méteres szakadékba esel be, és közben viszed a hátizsákot a hátadon, tehát iszonyú koncentráltságot igényel. De ugyanakkor eszméletlen tisztasságot is ad a lelkedbe, a mentális lényedbe tulajdonképpen, mert valahogy kitisztulsz. Tehát olyan valahogy 2000-2500 méteren pont azáltal, hogy egy teljesen más millióbe vagy, nem szól a telefonod, nem szólnak hozzád, nem tudom, tehát hogy figyelsz egyfajta menetelésre, meg egyáltalán saját testedre, hogy te hogy bírod. Tehát egyszerűen hihetetlen kommunikációba vagy a saját lelkeddel, a saját testeddel, és olyan érdekes, mert hogy ez a fajta út valahogy azt érzed, hogy úgy megtisztítja a lelkedet. És aztán egyszer csak felérsz, mindegy, hogy most 2005 vagy 3016 méter, azt érzed, hogy valamit legyőztél le, elsősorban saját magadat. Tehát az, hogy volt egy terved, volt egy célod, persze készültél rá, de ez nincs mindig benne a pakliba, hogy te el is éred azt, viszont a jóisten meg a hegyek megengedték azt, hogy te megnézthesd őket, és én ezért mindig nagyon hálás vagyok, és ha felérek egy ilyen csúcsra, akkor mindig hálát adok a jóistennek, meg a hegyeknek, hogy megmutatták magukat.
2: Hányan mentetek? Hányan voltatok?
3: 8-an voltunk összesen, egy ilyen kis busszal mentünk, és hát ugye tapasztalt túrázók voltak ők, már a tavaly is nagyjából azért az a csapattal voltunk fent a Négolyón is, és nagyon nagy élmény nekem, mert hát olyan turistákkal vagy olyan túrázókkal mehettem, akik azért rendszeresen túráznak, ráadásul az Alpokba, és sokkal magasabb helyekre is és hegyekbe is eljutnak, és ráadásul egyedüli lányként, úgyhogy én ilyen szempontból nagyon örültem ennek, hogy fel tudtam menni a tempót, és tudtam velük az egész jól haladni. Ráadásul ugye folyamatosan fotóztam, videóztam, hogy a kis közösségi oldalamra is ezeket fel tudjam tenni, mert hogy nagyon érdekli az embereket, és képzeld el, vannak olyan rajongóim, akik azóta elkezdtek túrázni, vagy van, aki elkezdett gyors gyalogolni, vagy sétálni, hogy ő is egészséges legyen, és ez egy nagyon jó dolog, mert azt látom, hogy így lehet motiválni az embereket ezáltal.
2: Szerinted mennyire befolyásolják az ilyen kis kitérők, az ilyen fajta töltekezések a művészi teljesítményedet?
3: Azt érzem, hogy teljes mértékben pozitívan. Egyrészt volt egy nagyon nehéz időszakom, most azt gondolom, hogy az elmúlt időszak igen nagyon nehéz volt. Sok tekintetben, családi tekintetben sajnos elvesztettem édesapámat, a páromnak is meghalt az édesanyja. Tehát egy nagyon-nagyon terhelt, lelkileg, mentálisan, mindenhogyan egy nagyon kemény időszak volt, nagyon sok fellépésem is volt, nagyon sok előadás, koncert, és egyszerűen azt éreztem, hogy nagyon kell adnom a közönségnek, az embereknek, koncerteken, mindenhol, de hogy valahonnan nekem is töltekeznem kell, és egyszerűen azt éreztem, hogy totálisan kifogyok az energiáimból, és azért is azt éreztem, hogy nekem most el kell szakadnom egy kicsit a természetbe, és a természetből töltekezni, mert ez mindig a tiszta forrás, tehát innen lehet Isten igazán töltekezni.
1: Kedves hallgatóink, Benedekfi Katalin operaénekes, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház tagja, egyik kedves időtöltése a hegyi túrázás, ami nem csoda, hiszen az erdélyi havasok közelségében nőtt fel, az ottani magaslatokat már többször megjárta, most a 2500 méteres csúcsokat már kevésnek érezte, és barátaival úgy gondolta, Ausztria felé veszi az irányt, Kelet-Tirol térségébe, és meghódítja a Schwarzkogelt. Erről beszélgetett vele az elmúlt percekben Tóth Emese kolléganőm.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 8 óra következnek a hírek, majd pedig tovább folytatódik a kontinentális reggeli.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Leégett a református templom és a mellette álló faharang torony a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Radostyánban szombat délután. A temetőből átterjedő tűzben elpusztultak a festett mennyezeti kazetták, a padok, az orgona és a tetőszerkezet is. Személyi sérülés nem történt. A kazincbarcikai, szentdői és miskolci tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A műemlékvédelem alatt álló templom mai formáját 1784-ben nyerte el, de egyes részei középkori eredetűek. A különálló 16 méter magas faharangtorony 1762-ben épült, hatszögletű alaprajzával egész Európában egyedülállónak számított. A Tiszán inneni református egyházkerület együttérzését fejezte ki a történtek miatt, és arra kéri a gyülekezeteket, hogy hordozzák imádságban a súlyos veszteséget szenvedett radostyáni közösséget és lelkipásztorát. További híreink. Megtorpant a harmadik negyedévben a hazai kis- és középvállalkozások lendületes javulása, valamint a várakozásaik, de a mutató a K&H Bank bizalmi indexének adatai szerint továbbra is a pozitív tartományban maradt. Az index értéke 7 pontot csökkent az előző időszakhoz képest, ami a negyedévet jellemző összetett gazdasági és külső kihívásokkal magyarázható. A mezőgazdaságot sújtó aszály, az energiabiztonsági kockázatok és a turizmust érintő nehézségek egyaránt növelték a cégek kockázatait. Ágazati bontásban a szolgáltató szektor maradt a legbizakodóbb, míg a mezőgazdasági szereplők látják a legkevésbé derűsen a következő egy évet. Regionális szinten továbbra is Kelet-Magyarország a legoptimistább terület, ezt követik Közép- és Nyugat-Magyarország. A legfrissebb felmérés szerint a legnagyobb árbevételű vállalkozások néznek a legpozitívabban a jövő felé, míg a közepes méretű cégek hangulata romlott a leginkább. Szombaton elkezdődött és ma is folytatódik a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon, amely az idei évben is a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye és a lovasok közös ünnepe. Székely Tibor főkapitány a szombati megnyitón rámutatott, hogy a rendezvény idei példaképe a szabadságharcunk lovasságát megszervező Répási Mihály huszártiszt. A szilvásváradi Lipicai Lovas Központban zajló kétnapos eseményen a huszárok és lovasok felvonulása után elindultak a kis huszár és a felnőtt előfutamok. A szombati programot kocsitoló verseny, a győri ördöglovasok bemutatója és sztárfutam színesítette. Vasárnap, azaz ma pedig a középfutamok mellett izgalmas csata jelenettel, hagyományőrző bemutatókkal és izgalmas döntőkkel folytatódik a program. A MOHU tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát és ingyenesen biztosít konténereket az önkormányzatoknak, vállalatoknak, intézményeknek és civil közösségeknek. A vállalat a kihelyezés mellett az edényzetek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is teljes körűen gondoskodik. Jelenleg országszerte már 3500 textilgyűjtő konténer működik a köztereken. A jövőben a cél az, hogy a gyűjtőpontok zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetők legyenek. Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Fidesz és a KDNP a Tisza kormány tevékenységéről, sérelmezve a szerintük önkényuralmi lépéseket, az intézményeket érintő változásokat és a nyomozó hatóságok intézkedéseit. A Michael McGrath biztosnak címzett levélben az ellenzéki Európa parlamenti képviselők visszamenőleges jogalkotást, valamint a közjogi tisztségviselők és az Alkotmánybíróság egyes tagjainak eltávolítását említik. Nehezményezték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását is, amelyet politikai rendőrségként jellemeztek, és két volt miniszter letartóztatására hívták fel a figyelmet. Az ellenzéki képviselők kifogásolják az Európai Bizottság korábbi eljárásaihoz képest tapasztalt hallgatását, és várják a biztos, hivatalos állásfoglalását az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán reagált a fejleményekre, visszautasítva a kritikákat és bírálva a brüsszeli panasztételt.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A tökéletes szeretet. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet. János apostol első levele 4. fejezet 18-as vers. Isten minden feltétel nélkül szeret téged, de el kell fogadnod a szeretetét. Csak is ekkor tudod viszont szeretni őt és másoknak is továbbadni szeretetét. Más szóval nem adhatsz olyas valamit, amit neked sincs. Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által, Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 5-ös vers. Ez azt jelenti, hogy amikor elkötelezed magad Krisztus mellett, a szívedbe költözik a Szentlélek, és magával hozza Isten szeretetét. Az a kérdés, hogy mihez kezdesz ezzel a szeretettel? Visszautasítod, mert azt gondolod, nem vagy elég jó? Gondoltál-e már arra, hogy önmagaddal is van egyfajta kapcsolatod, és amíg nem tanulod meg szeretni önmagad, addig Istent és másokat sem leszel képes szeretni? János ezt mondja, a szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet. János első levele 4. fejezet 18-as vers. Egy szerző így ír, évekig próbáltam tökéletes szeretetben járni, és nap mint nap elbuktam. Azt hittem, azt jelenti, hogy nekem kell tökéletesen szeretnem.

örökre ilyen. Isten szeret téged, hidd és fogadhat el ezt. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, október 4-én vasárnap. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt lett református a Jókai Mor Református Általános Iskola. 2001-ben került a Tetemvári Református Egyházközség fenntartásába. A jubileum kapcsán beszélgetünk Almási Ferenccel, a gyülekezet lelkipásztorával, illetve Pintér Zoltán főgondnokkal ebben az órában.
2: Mindannyian jól ismerjük azt a gondolatot, azt a mondatot, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Innen jött. A református gondolkozástól nem áll távol az, hogy nem csak a templomba járunk, hanem a gyerekek nevelését már az iskolában el kell kezdeni, és nem árt az, hogyha a templom mellett van egy iskola is, ahonnan persze az egyházközség utánpótlása is fejlődik, és ezt a lehetőséget ragadta meg a gyülekezet, a presbitérium már 2000-ben, akkor kezdeményeztük a Miskolcváros önkormányzatánál, hogy mi szeretnénk átvenni ennek az iskolának a fenntartását. Volt már rá gyakorlat, a egyházkerületünk már akkor üzemeltetett iskolát, gimnáziumot, de az, hogy itt a városban egyházközség működtessen egy általános iskolát, az még nem volt gyakorlat. Ezt próbáltuk meg az akkori főgondnok kezdeményezésére. Szilágyi István Levente főgondnok volt a kezdeményezője, aki a városban is egy köztiszteletben álló polgár volt, a helyi közlekedési vállalatnak a vezérigazgatója, és hát azt kell mondanom, hogy a csillagok állása is olyan volt, hiszen egy kereszténydemokrata polgármester, kereszténydemokrata többségű közgyűlés volt a városban, és ráadásul még nehézségei is voltak az önkormányzatnak, nem csak ezzel, hanem más iskolának a fenntartásával, üzemeltetésével is. Ezt próbáltuk meg egy kicsit a magunk javára fordítani, és 2001. április 5-én az önkormányzat közgyűlése úgy döntött, hogy a Tetemvári Református Egyházközség részére átadja a Jókai Általános Iskola fenntartói jogát. Egy elég hosszadalmas határozatot, 9 pontból álló határozatot hozott erről a közgyűlés, de a végén az épület tulajdonjoga, a fenntartói feladatok mind-mind az egyházközség feladatkörébe, tulajdonába kerültek.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok mindannyiuknak!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, jubileumot ünnepel idén a Tetemvári Református Egyházközség, illetve iskolája, a Jókai Mór Református Általános Iskola, hiszen 25 évvel ezelőtt lett református az intézmény, vagyis ekkor került a gyülekezet fenntartásába. Köszöntöm a stúdióban ezzel kapcsolatban Almási Ferencet, a Tetemvári Református Egyházközség lelkipásztorát. Áldás békesség, tiszteletes úr!
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önt és minden hallgatót!
1: Illetve Pintér Zoltán főgondnokot. Áldás békesség.
3: Áldás békesség.
1: Elsőként én tiszteletes urat kérném arra, hogy ossza meg velünk gondolatait itt a jubileummal kapcsolatban, mert azért ez egy nagy jelentőségű esemény, nagy jelentőségű év tulajdonképpen ez az évforduló a gyülekezet életében is, de azért azt gondolom, hogy egy lelkipásztor életében is.
2: Igen, bár én 13. éve vagyok a gyülekezetben, és ez a jubileum pedig 25 esztendőre tekint vissza, de örömteli, hogy ennek részese lehetek. Valóban negyed századdal ezelőtt vette át a deszkatemplomi gyülekezet az akkori 44-es számú általános iskolát, és lett annak a fenntartója. Abban az időben ez még egy különleges dolog volt. Viszonylag ritka volt az, hogy gyülekezeti fenntartásba kerül egy oktatási intézmény. Sőt, itt a mi egyházkerületünkben ma sem annyira gyakori. Amikor ide jöttünk, akkor ez egy óriási kihívást jelentett a számomra. Egy nagyon hosszú tanulási folyamatot, hogy hogyan is kell nekem ehhez hozzáállnom. Segítséget jelentett benne a főgondnok úr, vele kiváló a kapcsolatom kezdettől, az első pillanattól fogva mindenben nagy támogatást nyújtott, és nagyon hálás vagyok neki, hogy úgy nyújtott támogatást, hogy ne nagyon lássák mások. Tehát egy falusi környezetből érkeztem, az egész életemet falun éltem, falusi gyülekezetekben szolgáltam, és akkor ahhoz képest idejönni, ez egy egészen más helyzetet jelentett, még akkor is, hogyha nem lett volna intézmény fenntartó a gyülekezet, akkor is egy ilyen nagy gyülekezetben vezetői tisztséget vállalni, az egy nagy kihívás. Csak egy példát mondok, amikor a presbiteri gyűléseket tartjuk, akkor mi igyekszünk a formai követelményeknek is megfelelni. De hát falun ez a presbiteri gyűlést tartunk, ez egy kicsit inkább egy ilyen beszélgetés volt. Már csak azért is, mert formális presbiteri gyűlést meglehetősen ritkán tartottunk, hiszen nagyon-nagyon sokszor fordult elő, szinte az istentiszteletek nagyobb részében, hogy a hirdetések közben azt mondtam, hogy és kérem a presbitereket egy pár perces megbeszélésre maradjanak itt. Tehát állandó volt a kapcsolattartás, mindenről tudtak, beszélgettünk, és így tovább. Tehát a gyűléseknek olyan nagy tétje nem volt. Most pedig itt, akik egy ilyen nagy területen vannak, laknak, sokkal körülményesebb a kapcsolattartás, levelezés, telefonhívás, és így tovább, mindenkinek sokféle elfoglaltsága, munkája van, és amellett pedig a deszkatemplomi gyülekezet egyébként is folyamatosan fókuszban van, tehát itt meg kellett tanulni azt, hogy mindenre nagyon oda kell figyelni, rendnek kell lenni, és főgondnok úr ebben sokat segített nekem az elején, olyan óvatosan, ne vegye észre senki, mindig oda súgott valamit, hogy ezt így szoktuk, ezt így kellene, hogy nagyon hálás vagyok érte, hogy ő ezt ilyen bölcsen, szeretettel tudta csinálni. Aztán az iskola fenntartás tekintetében még segítséget jelentett Kis Klára igazgatónő, akivel sokat beszélgettem. Ő maga is hát küszködött az intézmény vezetésnek a dolgával, mert igyekezett ezt a legjobban csinálni, és miközben beszélgettünk, előjöttek neki is vívódásai, feltett kérdéseket, amikre néha én se tudtam, hogy mi lenne a helyes válasz. Ezeket sokszor meghánytam, vetettem, aztán ezeket odavittem a presbitérium elé is. Lényeg az, hogy azt hiszem egy 2-3 esztendő után eljutottunk oda, hogy egy beszélgetés sorozatot indítottam a presbitériummal, egy legalább 5-6 alkalomból állt, amikor azt mondtam, hogy nézzük már át együtt a gyülekezetnek az életét, benne az intézménynek az életét is. És kérdeztem azt, hogy ki akarta ezt az iskolát? A gyülekezet, a lelkipásztor, a presbitérium, hogy volt ez? Nagyon-nagyon jó beszélgetések lettek belőle, és azt gondolom, hogy ezek a beszélgetések sokat segítettek az egész presbitériumnak talán abban, hogy még tudatosabban legyünk fenntartói ennek az intézménynek. Tehát addig is megvolt a tudatosság, ez inkább csak még katalizálta, elősegítette ezt.
1: Főgondnok úrhoz fordulok. Hát ki akarta ezt az iskolát, ahogy hallottuk, hogy tiszteletes úr is feltette annak idején ezt a kérdést. Főgondnok úr már a kezdetektől ott volt, abszolút itt az iskola átvételnél bábáskodott végig. Honnan jött az indítatás erre, hogy a gyülekezet legyen a fenntartója?
3: Mindannyian jól ismerjük azt a gondolatot, azt a mondatot, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Innen jött. A református gondolkozástól nem áll távol az, hogy nem csak a templomba járunk, hanem a gyerekek nevelését már az iskolában el kell kezdeni, és nem árt az, hogyha a templom mellett van egy iskola is, ahonnan persze az egyházközség utánpótlása is fejlődik, és ezt a lehetőséget ragadta meg a gyülekezet, a presbitérium már 2000-ben, akkor kezdeményeztük a Miskolcváros önkormányzatánál, hogy mi szeretnénk átvenni ennek az iskolának a fenntartását. Volt már rá gyakorlat, egyházkerületünk már akkor üzemeltetett iskolát, gimnáziumot, de az, hogy itt a városban egyházközség működtessen egy általános iskolát, az még nem volt gyakorlat. Ezt próbáltuk meg az akkori főgondnok kezdeményezésére. Szilágyi István Levente főgondnok volt a kezdeményezője, aki a városban is egy köztiszteletben álló polgár volt, a helyi közlekedési vállalatnak a vezérigazgatója, és hát azt kell mondanom, hogy a csillagok állása is olyan volt, hiszen egy kereszténydemokrata polgármester, kereszténydemokrata többségű közgyűlés volt a városban, és ráadásul még nehézségei is voltak az önkormányzatnak, nem csak ezzel, hanem más iskolának a fenntartásával, üzemeltetésével is. Ezt próbáltuk meg egy kicsit a magunk javára fordítani, és 2001. április 5-én az önkormányzat közgyűlése úgy döntött, hogy a Tetemvári Református Egyházközség részére átadja a Jókai Általános Iskola fenntartói jogát. Egy elég hosszadalmas határozatot, 9 pontból álló határozatot hozott erről a közgyűlés, de a végén az épület tulajdonjoga, a fenntartói feladatok mind-mind az egyházközség feladatkörébe, tulajdonába kerültek. Nagy volt a lelkesedés, és hát kicsi a gyakorlat, mert azért egy presbitérium az nem nevelőtestület, mégis az akkori lelkipásztor vezetésével, dr. Kádár Péter irányításával nekiláttunk ennek a feladatnak. Ő maga lett az iskola igazgatója. Ez nem volt példanélküli, mert azt vallották több ilyen iskola átvételkor az átvevő egyházkerületek vagy egyházközségek, hogy szükséges a váltást olyan módon is érzékeltetni, hogy itt most bizony egyházi irányítás alá kerül az intézmény. Ez azonban nem jelentett egy határtalan szigort. Úgy hívták ezeket a váltásokat akkor, hogy táblacserés fenntartói váltás, vagyis türelmesen állt hozzá az egyházközség, és ez jellemző még ma is, a nevelőtestületből mindaz, aki úgy érezte, hogy át tudja venni azt a hitet, azt a hozzáállást, amit az egyházközség nyújt, maradt az intézményben, és nem jelentett senki számára megrázkódtatást az, hogy most egy egyházi fenntartású intézményt kellett vezetni, vagy ott kellett oktatni. A szülők, gyerekek is jó néven vették, mint kiderült, most már 25 év távlatából mondhatjuk ezt, és azt tapasztaljuk, hogy ma már sokan konfirmálnak a 7.-8. osztályosok közül, ez azért korábban nem volt jellemző, és bizony a gyerekisten tiszteletekre is sokan járnak az iskolából.
1: A gyülekezet annak idején egyébként mit szólt ehhez a nagy változáshoz? Mert azért ez nagy változás a gyülekezet életében, hogy most már egy iskola fenntartója is lesz tulajdonképpen az egyházközség. Ők hogyan fogadták?
3: Jellemző volt, hogy a tetemvári református egyházközség tagjainak életkora, átlag életkora magas volt. Azok, akik akkor alkották a gyülekezetet, még emlékeztek arra, hogy valamikor ők maguk is járhattak református általános iskolába. Jó néven vették. El kell mondanom, hogy én magam is egy olyan általános iskolába jártam, nem itt, hanem Dél-Magyarországon, ami valamikor református általános iskola volt, és hiába éltünk más körülmények között, más politikai körülmények között, akkor is a szellemiségét egy ilyen iskola nem veszíti el. Így aztán könnyű volt itt is a gyülekezet tagjainak átérezni azt, hogy ha régen jó volt, én jól éreztem magam abban az általános iskolában, akkor bizonyára ennek is haszna lesz, és most majd az unokám fog oda járni, majd a gyermekem fog oda járni, úgyhogy ezt mindenki jó szívvel kezelte.
1: Tiszteletes úr, ugyan már említette néhány gondolat erejéig, hogy ön 13 évvel ezelőtt csatlakozott be a gyülekezet, és ezáltal hát az iskola életében is. Hogyan emlékszik egyébként vissza itt a kezdeti néhány hónapra?
2: Hát kiábrándító lesz, amit mondok, de borzasztó volt.
1: A nehézségek miatt?
2: Így van. Tehát november közepén költöztünk, azonnal következett advent, mindenhol, még a legkisebb gyülekezetben is a legmozgalmasabb időszak. Úgy költöztünk ide, hogy főgondnok úr már Nagy Rozvágyra telefonált, hogy akkor kellene intézni egyházfőhatósági igazolást, mert aztán amikor megérkezek, akkor mindent íratni kell át a saját nevemre, hiszen az intézménynek mennie kell tovább, tehát aláírási jogom kell majd, hogy legyen. Megérkeztünk, utána rögtön mentünk együtt a közjegyzőhöz aláírási címpéldányt készíteni, és így tovább. Tehát ott gyakorlatilag szinte kiesik az a néhány hónap a fejemből, csak annyi maradt, hogy valami eszméletlenül sok és óriási terhelés volt. Mindent megismerni, azonnal helytállni, és nyilván egy lelkésztől természetes, hogy azt várják, hogy hát akkor hajrá, odaáll a kormányhoz, aztán nyomás, csak hát ez nekem akkora váltás volt, hogy mintha hirtelen a sebésznek szemészé kellene változnia, mind a kettő orvos, csak óriási a különbség a kettő között. Szóval nagyon nehéz volt, de kaptam türelmet is, meg segítséget is, ezért hálás vagyok. Azok a megbeszélések az iskolában is nagyon hasznosak voltak, meg fontosak az akkori igazgatónővel, ahogyan azt jeleztem is. Nyilván nagyon féltem tőle, hogy majd nem is látom át ezt az egészet, hogy kell majd csinálni, de aztán az ember megérti, hogy azért van egy apparátus, hogyha bármi történik, akkor azért egy bizonyos ideig a dolgok maguktól is tudnak menni. Bármiről is beszélünk, egy kormányváltásnál is ez történik, hogy ott lecserélődnek miniszterek és így tovább, de attól nem áll meg az ország mondjuk 3 hétre vagy 3 hónapra. Úgyhogy itt is az volt, hogy szépen mentek tovább a dolgok, és aztán utána kellett döntéseket hozni. És hát elég hamar kellett egyébként, mert 2014-ben már át is vettük az óvodát. Akkor adódott egy lehetőség, megint csak, szó szerint adódott. Hallottuk, hogy egy másik gyülekezet is szeretne átvenni egy óvodát. Ez a mi presbitériumunknak a fejében már régóta megfogalmazódott igényként, hogy jó lenne, és valóban igaz, hogy az óvodás szülőktől fölfelé kellene haladni, és nem a gimnáziumtól visszafelé, amikor megpróbáljuk a családokat a gyülekezetekbe vezetni, és amikor jött ez a lehetőség, tehát amikor hallottuk, hogy egy másik gyülekezet is próbál egy ilyet, akkor hát mi megkerestük a polgármestert, említettük, elmentünk az óvodába, és döbbenetes volt, hogy minden kapu azonnal nyílt. Azonnal. Tehát nem kellett jóformán, mi magunk is elcsodálkoztunk rajta, hogy csak nyílnak a kapuk, és mehet. Például a akkori püspökkel, Csomós József püspök úrral is beszéltem, és akkor mondta, hogy neki nincsen kifogása, semmi, adott tanácsot is, mondta, hogy ilyenkor meg kell kérdezni a dolgozókat és a szülőket is, hogy támogatják-e, hogy az egyházközség átvegye, és mondja, hogy a törvény szerint 50% plusz egy szavazatra van szükség mind a két helyen. Ő azt javasolja, hogy mi ezt önmagunktól emeljük 75%-ra, mert akkor nyugodtak lehetünk, egyértelmű lesz az eredmény. És hát a nevelőtestület a 100%-ban támogatta, a szülők pedig azt hiszem 94 egész valami.
1: Az nagyon magas szám.
2: Így van. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag valószínűleg egy szülő volt, aki vagy elrontotta a szavazólapot, vagy esetleg tényleg ellene szavazott. Egyébként mindenki támogatta, úgyhogy mondom, minden kapu azonnal megnyílt, és a következő tanév az már a miénk volt, a mi fenntartásunkban működött. Hát egy nagyon lerongyolódott épületet vettünk át, jó dolgozókat, lelkesek voltak nagyon az átvétel után, segítőkészek mindenben, tehát ezzel semmilyen probléma nem volt, de az épület az nagyon lerongyolódott, úgyhogy a következő évek arról szóltak, hogy elkezdtük felújítani, óriási összegeket költöttünk rá, és nagyon nagy volt ennek a kockázata is, hiszen nem a miénk volt. Tehát megkaptuk, hogy üzemeltessük fenntartásba, de a tulajdonosok nem mi lettünk. Aztán 2019-ben egy hűséges idős gyülekezeti tagunk, akit a gyülekezetünk támogatott sok éven keresztül, és utód nélkül hunyt el, mindenét ránk hagyta, és akkor ebből az adományból kértük az akkori város vezetéstől, hogy hadd vásárolhassuk meg az óvoda épületét, és akkor így most már az egész épület, nem csak az iskola, hanem az óvoda épülete is a miénk, tulajdonosok vagyunk. És főgondnok úr említette a szigort, csak azért akarom ezt most előhozni, hogy ne felejtkezzek el róla, említette, hogy nem arról van szó, hogy itt egy nagy szigorúsággal, óriási változással vettük át az intézményt, de az igaz, hogy én mindenképpen látom azt az elmúlt 13 esztendőre visszatekintve, hogy folyamatosan nem szigor, de a keresztjéni rendnek megfelelő döntések egyre jobban előtérbe kerülnek mind az óvoda, mind az iskola életében. És érdekes, hogy eleinte előfordult egy-két, hát olyan vélemény, hogy miért kell ezt, vagy miért kell azt, de például egy ilyen, hogy ezt a Halloween-t elengedtük, mert két tannyelvűvé tettük az iskolát, és akkor behoztuk helyette a hálaadást. Tehát nem csak az volt, hogy valamit elveszünk, hanem volt helyette valami más, és nagyon, nagyon jó lett, nagyon örültek neki, elfogadták. És most oda jutottunk, hogy ezt a keresztény szellemiséget kifejezetten szeretik, keresik a szülők. Ha nem is feltétlenül Jézus Krisztust, de az nagyon sokat jelent, és ezt el szokták mondani, hogy biztonságban van a gyerek. Lelkileg itt nálunk, ahogy mondani szokták, zéró tolerancia van, gúnyolódás, verekedés, ilyenek iránt, és ez óriási megnyugvást jelent a szülőknek, és mindezzel együtt kapnak egy kiváló nevelést is, meg oktatást. 4,5 fölött van az iskolának az átlaga, úgy, hogy a középiskolákban tudják, hogy a Jókaiból hozott ötös, az tényleg ötös. Nem úgy van, hogy csak úgy osztogatják a jó jegyeket. Ebben nyilván szerepe van annak is, hogy a szülők is úgy állnak hozzá támogatólag, úgyhogy hát hálások vagyunk ezért, és úgy reménységet is ad, hogy ha jönnek is ilyen politikai széljárások, azt látjuk, hogy most már a szülők is maximálisan támogatólag állnak az intézményekhez.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Almási Ferenccel, a Tetembári Református Egyházközség lelkipásztorával, valamint Pintér Zoltán főgondnokkal. Az elmúlt 25 évre, ha visszatekintünk, milyen főbb állomások voltak itt a gyülekezet és az iskola kapcsolatában, az egyházközség és az iskola kapcsolatában, hogyha néhányat meg tudunk említeni?
2: Nagy tiszteletű úr már elkezdte ezt a folyamatot. Én az infrastruktúrális részéről fognám meg a fejlődést, szeretnék néhány dolgot mondani. Az iskola tanulói létszáma folyamatosan növekedett az elmúlt 3-4 évig. Ez szükségessé tette azt, hogy tantermet építettünk, emeletet építettünk az iskolára, a fűtési rendszerét átalakítottuk, a tornatermet korszerűsítettük, a konyhát, étkezőt felújítottuk, szóval jelentős anyagi ráfordítást engedélyezett a presbitérium, minden évben valamilyen költségvetési tétel arról szólt, hogy bővítsünk kerítésen belül, ami meghatározza az iskola területét, külső korszerű borítású focipálya épült, de a gépkocsi park is átalakult, szóval folyamatosan fejlődik még most is az iskola. Úgy gondoljuk most, hogy jó színvonalú intézményben tudjuk fogadni a gyerekeket.
1: Az iskola mellett el kell, hogy mondjuk, hogy azért folyamatosan bővül, szépül a tulajdonképpen templom környezete is, tekintve itt a nyári imasétány átadásra, vagy akár ugye a megújult székelykapura is, de hát a gyülekezeti ház is szépült az utóbbi hónapokban. Egy picit erről is arra kérném önöket, hogy mondjunk el néhány gondolatot, hogy itt például a gyülekezet hogy vett ebben részt? Volt, amikor a gyülekezet kezdeményezett esetleg valamit, vagy ők mellé álltak egy-egy kezdeményezés mellé? Hogyan zajlik ez itt?
3: A felújítások tekintetében most már legalább 10 éve azon az állásponton vagyunk, hogy igyekszünk a gyülekezeti tagoktól támogatást kérni. Tehát vannak célirányos gyűjtések. A gyülekezeti háznak a megújítása is így indult. Egész pontosan úgy, hogy az akkori pénzügyi gondnokunk tett egy javaslatot, hogy a presbitérium vállalja azt, hogy egy év alatt összead az gyülekezeti ház felújítása céljára 1 millió forintot. Mondtam neki, hogy de ez fejenként 50 000 forint. Na, ez azért egy elég nagy összeg, és akkor azt mondta, hogy nem baj, nem kell azt egyszerre beadni, azt mondja, de egy év alatt szerinte a presbitérium ezt fogja vállalni, legalább próbáljuk meg. Hát mondom, jó, rendben. És akkor odavittem a presbitérium elé ezt az ügyet, és azonnal rábólintott a presbitérium, és hát azt meg talán nem is kell mondom, sokkal többet adakozott a presbiteri közösség, és utána ezzel álltunk oda a gyülekezet elé, hogy a presbitérium már elkezdte példaadásával a gyűjtést a gyülekezeti ház megújítására, és akkor talán olyan 4 éven keresztül folyamatosan gyűjtöttünk, és folyamatosan adakozott a gyülekezet. Olyan 16 millió forint körüli összeg gyűlt össze az évek során, és azért is adakoztak szívesen, mert látták folyamatosan az építkezést. Tehát ahogy jött a pénz, úgy újítottunk ezt-azt, és aztán nagyon jó volt azt megint megélni, hogy talán ennek úgy ment híre is, és végül néhány év múlva az egyházkerülettől is kaptunk támogatást, és akkor így gyakorlatilag a legnagyobb részét felújítottuk a gyülekezeti háznak. Van még tennivaló vele, de egy szép teret hoztunk létre, illetve ami nekem egy nagy álmom volt, egy kis játszóteret a gyerekeknek, és olyan jó ezt hallani, hogy hintáznak a gyerekek az Isten tisztelt után, hallani a nyikorgását a hintának, meg a nevetésüket.
2: Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen szép templomban tarthatjuk az Isten tiszteleteinket, azonban ahogy otthonról is tudjuk, hogyha valakinek van egy lakása, háza, az bizony karbantartási igénnyel jár. Ezt mi hűségesen műveljük, végezzük ezt a karbantartást. Néhány éve akár az arra közlekedők is láthatták, hogy lefestésre került külső borítása a templomnak. A zsindei alpinisták jártak arra, és festették, vagy láthatták azt a darut, amivel éppen segítkeztek a festésen. Viszont kevésbé látszik az, hogy megújult a biztonsági rendszere, a tűzvédelmi rendszere, és folyamatos az a karbantartás is, amit a gyülekezet végez, mert hát a pókhálót is valakinek le kell szedni, mint ahogy otthon is tesszük ezt. Ez tavasszal, ősszel a gyülekezet közössége szokta elvégezni, ez is hozzátartozik a jó karban tartáshoz.
3: És hát a székelykapu is valóban nagyon rossz állapotba került, de hát ha azt nézzük, hogy milyen idős, akkor nem lehet rá panaszkodni. Nem is lecserélni kellett, hanem valóban helyrehozni, helyreállítani. Istenek hála, ezt a munkát el tudtuk végezni, szintén gyülekezeti adományokból. A Molnár Péter képviselő úr a képviselői alapjából támogatta, 500.000 forinttal, a többit pedig az egyházközségi kasszából pótoltuk, és az templom előtti viszonylag meredek partszakasz olyan kihasználatlan terület volt, sokszor volt téma, hogy vágni kell ott a füvet, nagyon zavart bennünket, hogyha esetleg elnőtt, és akkor úgy adódott a missziói gondnokunknak a részéről egy gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha úgy jöhetnének az emberek a templomba, hogy a lépcső két oldalára ki lennének téve igék, és akkor pont mint a grádicsok éneke, a 120-134. Zsoltár között levő zsoltárok, hogy ahogyan mentek a templomba, megálltak, ezeket énekelték, elmondták, imádkozták, hogy így jöhetnének az emberek a templomba. És én ezt aggályosnak tartottam, mert mondtam, hogy nem praktikus abból a szempontból, hogy jönnek-mennek folyamatosan az emberek, tehát ez nem elcsendesedésre való. Mondom, értem, az ötlet nagyon jó, csak és akkor jutott az eszembe, hogy akkor legyen ott ezen a területen, ezen a rézsűn. És akkor végül is ez egy olyan másfél-két évig állt, fejben volt meg, aztán Rácsok András püspöki titkár úr hívott fel, hogy van egy turisztikai pályázati lehetőség, amiben becsatlakozhatnánk mi is, hogyha van valamilyen elgondolásunk, amit szeretnénk megvalósítani, és ebbe belefér, és azonnal rávágtam, hogy igen, van ez, illetve az, hogy a templomba ki tudjuk vetíteni a templom történetét akkor is, hogyha esetleg nincs, aki vezessen több nyelven, és így tovább. És ebben kaptunk segítséget, úgyhogy egy projektort helyeztünk oda, videófilmet készítettünk ennek a pályázatnak a keretében, ami bemutatja a templomot több nyelven, illetve az imasétányt készítettük el.
1: A 25 éves jubileum sok mindenre emlékeztet, én azt gondolom, a gyülekezetet is, de amellett, hogy szerintem egy jubileum a múltba való visszatekintést is jelenti, azért a jövőre való előretekintést is talán hozza magával. Ezzel kapcsolatban milyen gondolatokat osztanának meg velünk? Akár a gyülekezet jövőjével kapcsolatban, akár a gyülekezet és iskola jövőjével kapcsolatban.
2: Korábban említettem, hogy az iskola átvétele után megnövekedett a gyerekek részvétele az istentiszteleteken. Én azt remélem, hogy ez tovább fog növekedni. Mindig arra bíztatom a lelkészeinket és az iskola vezetését is, hogy minél több gyermek jöjjön a konfirmációi oktatásokra. Jó az, hogyha hitvallást tudnak tenni. Én bízom abban, hogy a jövőben a konfirmálók száma növekedni fog. Azt is szeretném, hogyha már kicsi lenne a gyülekezeti teremnek az alsó és a felső szintje a gyermekisten tiszteletek megtartására, és bízom abban, aminek vannak persze már jelei, hogy a tantestület is időről időre részt vesz az istentiszteleteken. Ezek úgy hallatszik, mintha ilyen kis apró célok lennének, de aztán ebből az kerekedik ki, hogy az iskola környéke, a templom környéke az úgy népesül be, és olyan lakói lesznek, és olyan lakói vannak, akik elkötelezettek a templom, az egyház, Isten szolgálata iránt.
1: Tiszteletes úr?
3: Hát azt gondolom, hogy főgondnok úr megfogalmazta a legfontosabbat itt a végén, hogy elkötelezettek legyenek, mert látogatóból van bőven. De olyan, aki azt tudja mondani, hogy ez az én gyülekezetem, és ha én, nem tudom, 6 kilométerrel arrébb költözöm a városban, akkor is ide fogok járni, mert ez én lelki otthonom, az a létszám még nem ugyanaz, mint ahányan a templomban vagyunk. Annak nagyon örülök, hogy folyamatosan küzdünk a helyhiánnyal, tehát a templom is, Istennek hála, vasárnapról vasárnapra majdnem teljesen megtelik, tehát most még le tudnak éppen ülni, de megtelik. A gyermekisten tiszteletek miatt mind a két terem most már megtelik, de voltunk olyan helyzetben, amikor még nem üzemelt, még nem volt kész a gyülekezeti ház alsó része, ehhez kaptunk támogatást éppen az egyházkerülettől, és akkor bizony a nagy teremben a gyerekek még a földön is ültek, tehát az már egy kicsit ilyen méltatlan helyzet volt, és többször beszéltünk róla, hogy ezzel valamit kezdeni kell presbiteri gyűléseken, de mindig elmondtam, hogy de ez az örömteli probléma, hogy rengeteg gyülekezet örülne neki, hogyha ilyen problémákkal kellene küzdenie, úgyhogy hát örülünk neki, hogy ilyenek vannak, és szeretnénk azt, hogy még tovább növekedhessünk hitben, elköteleződésben az Úr iránt. Jövőre tekintve is vannak tervek, most nyitunk egyre erősebben a világi iskolák felé, akik a mi területünkön vannak, próbálunk a Jókai iskolán, illetve ott a szűkebb környezetünkön és a templomba járókon túl is egyre nagyobb missziót folytatni ott a mi területünkön.
1: Hát én mindezekhez és a munkájukhoz is Isten áldását kívánom. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Almási Ferenccel, a Tettenvári Református Egyházközség lelkipásztorával, illetve Pintér Zoltán főgondnokkal beszélgettünk. Köszönöm, hogy megosztották gondolataikat.
2: Mi is köszönjük szépen.
3: Mi is köszönjük.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért délelőtti magazinműsorunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Mózes második könyve 15. fejezetének első, valamint a Zsoltárok könyve 66. fejezetének válogatott verseiből hallgassuk meg. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival az Úrnak. Örvendj egész föld az Istennek. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Gyertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Ez is a 66. Zsoltár egyik igéje. Eljön az idő, hogy amikor megtapasztaljuk Isten nagy tetteit, csodáit, szabadítását az életünk eseményeiben, és ezekről beszélni kezdünk a szeretteinknek. Aztán bizonyságot teszünk ezekről a gyülekezetünkben. Talán egy bibliaórán, vagy más együttlét alkalmával az ember beszélni kezd a hatalmas Istenről, és arról, hogy mennyire szereti a benne bízókat. Ilyenkor együtt bátorodunk egymás hite által. Nem jó, ha csak általánosságban mondjuk el, hogy milyen nagyhatalmú Istenünk van. Szükséges arról is beszélni, hogyan lépett be az életünkbe, hogyan mutatta meg az ő hatalmát, ugyanakkor kegyelmét és szeretetét is. Zsoltáraink, dicséreteink, lelki énekeink éneklésével arról teszünk bizonyságot, hogy mi szeretjük, imádjuk, dicsőítjük a mi Istenünket. Nem félünk, nem rettegünk tőle, hanem mélységes tisztelettel borulunk le előtte már reggel, vagy napközben, vagy este, vagy álmatlan éjszakáinkon. Hozzá imádkozunk Jézusunk, ami drága megváltónk nevében. Mindenekelőtt dicsőítjük őt, hálát adunk neki, hogy nem csak világot teremtő, gondviselő atyánk. Azért is hálát adunk neki, hogy egyszülött fia Jézus Krisztus által megváltott a bűneink rabságából és az örök kárhozattól. Méltó hát, hogy őt magasztaljuk mindenért. Amikor felismerjük elveszett voltunkat, és érezzük, hogy nagy lelki mélységben vagyunk, akkor Szentlélek Istenünk tanácsol, bátorít, erősít bennünket. Ha van napi elcsendesedés, akár több is életünkben, létezhetetlen, hogy az ige fényénél és igazságánál ne látnánk meg elveszett voltunkat. Ilyenkor kell aztán lelki szemeinkkel a golgotai keresztre tekinteni, ahonnan ma is Jézusnak ugyanazt az imádságát halljuk. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Innen jutunk el lélekben a húsvéti sírig, amely üres, hiszen feltámadott a mi Urunk, és így köszönt bennünket is, bűnbánó bűnösöket, békesség néktek. Ezen az úton juthatunk el, mi is egy megváltozott, megújult életre, s folytatjuk életutunkat hitben, Jézust követve a menny felé. A mai ige magyarázat Csumai Árpád Bihor Szent Jánoson szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel, az új Gubacsi híd építésével, a Gyékényesi deltavágány előkészítésével, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésével pályáznak az európai hálózat finanszírozási eszköz forrásaira, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A csepeli szabad kikötőt kiszolgáló, jelenleg rendkívül lassú tempójú átkelő helyett mintegy 31 milliárd forintból épülhet meg az új Gubacsi vasúti híd, amelynek kivitelezési közbeszerzését már lefolytatták. A második projekt a Gyékényesi deltavágány megtervezését célozza, ami lehetővé teszi majd, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. A harmadik elem a Budapest-Győr nagysebességű vasút magyarországi szakaszának engedélyezési és műszaki terveinek elkészítése a közép-európai hálózathoz való csatlakozás érdekében. A projektek mindegyike a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési terv része, amellyel a magyar vasút a jövő kihívásaira készül fel. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzése szerint idén nyáron egyre nagyobb eltérés mutatkozott a szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között. Miközben a hazai szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős, közel 12%-os visszaesést mértek. A hotelek vendégszáma országszerte nőtt, vagy nem változott. Budapesten például több mint 6%-kal emelkedett a vendégéjszakák száma. A növekvő forgalom ellenére a forintban kimutatott bevételi mutatók a hazai fizetőeszköz erősödése miatt csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az első 8 hónap adatai is azt mutatják, hogy a szállodák vendégészakáinak száma emelkedett, ám a jövőbeli kilátások szempontjából a szövetség kulcsfontosságúnak tartja a turisztikai marketing aktivitás megerősítését a nemzetközi piacokon. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt a szeptember végi tisztújító szavazáson. A tisztújításon a regisztrált tagok csak nem 70%-a vett részt, és Komjáti Imre a voksok több mint 73%-át kapta meg. A politikus így 2028-ig látja el az elnöki feladatokat, míg a párt teljes országos vezetését az október közepén esedékes kongresszuson választják meg. Az MSZP közleménye szerint a következő időszak legfontosabb feladata egy modern 21. századi baloldali ajánlat megfogalmazása. A Fidesz szerint a kisebbségi nyelvhasználat biztosítása ügyében Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt. Az ellenzéki párt közleményében arra reagált, hogy Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter pénteken üdvözölték, hogy az ukrán parlament elé került a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogait érintő törvényjavaslat. A fegyverkezés fokozása és a provokációk nem a feszültség csökkenéséhez, hanem csak annak növekedéséhez vezetnek, Péter Pellegrini szlovák államfő szerint, a duklai áttörés évfordulóján megfogalmazottak szerint. A szlovák elnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a nemzetközi közösség legfőbb receptje a fegyverkezés fokozása lett. Kiemelte, hogy a harcokban havonta fiatalok tízezrei vesztik életüket, miközben a felek még a tűzszünetben sem tudnak megegyezni. Hozzátette, hogy a duklai hágónál feláldozott életek arra kötelezik Európát, hogy békés megoldást keressen a konfliktusra. Emlékeztetett arra is, hogy aggasztó módon egyre nyíltabban beszélnek a NATO és Oroszország lehetséges összecsapásáról. Egyre hidegebbek a hajnalok a Hungaromet ZRT adatai szerint. Szombat hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason csaknem mínusz 3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet. A nagyrészt 1 és 5 fok között alakuló minimumok után a 10-es listára már csak fagypont alatti értékekkel lehetett bekerülni. Nyírtasson kívül a Nógrád megyei Zabaron és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárdarócon is fagyott a hajnali órákban, miközben a legmelegebb a Komárom-Esztergom megyei Vértes-Kethelyen volt 12 fok feletti értékkel.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban megismerhetnek egy fiatal vállalkozót, Péteri Zsombort, aki használt mászókötelekből készít öveket.
2: Mászókötél az nem csak egy tárgya mászók számára, egy szentimentális értéket hordoz, tehát ez a kötél tényleg az életedet menti meg minden egyes mászásnál. Egy csomó helyen ott van veled, azért egy kötél, hogyha vigyázná az ember, akkor is legalább 4-5 évig azért kitart egy kötél, és hosszú év mászások után egy ilyen kötelet kidobni, az egy ilyen nehéz döntés. Szóval ez nem feltétlenül onnan indult, hogy én újra szeretném hasznosítani, hanem volt bennem egy vágy, hogy itt van 60 méter kötél, ami porosodik a polcon, és nem tudok vele mit csinálni. És tökre szerettem volna ebből egy használati tárgyat csinálni, amit utána emberek, majd hát elsősorban én tudok használni, és nem kerül a teljes kötél a kukába.
1: Mai vendégünk tehát Péteri Zsombor. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Használt mászó kötelekből készít öveket Péteri Zsombor fiatal vállalkozó, Zsombor középiskolás, napközben az iskolában áll helyt, az öveket varni suli után és hétvégén van ideje. Mellette építi a vállalkozását, hirdetéseket szervez, közösségi médiát, irányít és partnerekkel tárgyal. Már több mint 1000 ilyen öveket

0: eladott, és nem csak Magyarországról, hanem külföldről is keresik termékeit. Zsombor azt is vállalja, hogyha egy mászó elküldi neki a használt kötelét, úgy 60 méter egy ilyen kötél, egy övet küld érte cserébe ugyanabból a kötélből. Ennek jelentőségét azok értik igazán, akik másznak, magyarázza Zsombor, aki 4 éves kora óta szintén mászik. Ezek a kötelek éveken át, akár 5 évig is kísérik a sportolókat, és gyakorlatilag az életüket, testi biztonságukat biztosítják, így óhatatlanul kialakul egy érzelmi töltet is a kötélhez, így azt akkor is nehéz kidobni, ha már elhasználódott, és nem biztonságos annak használata. Ám arra, hogy egy nadrágot a derekunkon tartson, még sokáig elég erősek, és így egy darabot meg is őrizhetnek még a mászók a szeretett kötelükből. Az övekről, a környezetvédelmi szempontokról, a vállalkozásról, a szülői támogatásról és a kortársak véleményéről is kérdezem a következő percekben Péteri Zsombort, a Climb alapítóját. Kezdjük ott, hogy kérlek meséld el az első öved történetét. Hogy merült föl benned az, hogy készíts egy ilyen övet?
1: Először az ötlet onnan jött, hogy apának volt otthon egy használt mászókötele, amit nem szerettem volna kidobni, és így nem igazán tudtam, hogy mit tudok ezzel a kötéllel kezdeni, és egyszer csak úgy jött az ötlet a derültékből, hogy amúgy egy öv az mennyire egy király ötlet lenne, és csináltam egyet magamnak, meg egyet egy barátomnak, és így egyre több ember mondta, hogy amúgy ez jól néz ki, ez neki is tetszik, és akkor egy héten belül körülbelül jött az ötlet, hogy akkor ebből lehetne pénzt is keresni, és csak Facebookra kiraktam egy posztot, hogy sziasztok, Zsombor vagyok, akkor még 15 éves, ezeket az öveket csinálom, ha szeretnél egyet, akkor írjál rám, és akkor összefuthatunk Pesten, és adok egyet, és hát elég szépen kinőtte magát azóta a vállalkozást, tehát onnan, hogy 15 évesen személyesen hordozgattam ki az öveket itt Budapesten, onnan most már ott álltok, hogy teljes Európába szállítok az Unió minden országába.
0: Mindjárt eljutunk ide, és csak még a kezdetekről egy kicsit, tehát 15 évesen, egy hét alatt, ha így visszagondolsz, hogy jutottál benned az a gondolat, hogy ebből pénzt is lehet keresni? Tehát feltételezem, hogy ebben támogatást kaphattál a szüleitől, vagy valami ilyesmire gondolok, hogy nem lejegeltek, hogy ugyan kisfiam menjél vissza matekházit írni, és majd felnőttként foglalkozzál.
1: Igen. A szüleim nagyon támogatóak voltak, és azt mondták, hogy persze, hogy próbált megér, és a családban mindig is ez volt a hozzáállás, hogy igazából mi a legrosszabb, ami történhet, hát nem fog sikerülni, de akkor is legalább megpróbáltad, szóval ezt köszönöm nekik itt is, remélem majd hallgatják, és akkor hallják, hogy megköszöntem, de az, hogy honnan jött az ötlet, hogy én ebből pontosan pénzt is tudok keresni, őszintén nem feltétlenül tudom, egy cél volt bennem, akartam magamnak venni egy Patagonia baseball sapkát, ami akkoriban ilyen 20 ezer forint körül volt, és akkor nem tudom, akartam egy módot arra, hogy én ezt megvehessem magamnak, és ne a szüleimtől kelljen pénzt keresni, és ez úgy kb. Egy időben történt, és gondolom, hogy az a vágy, hogy lehessen egy ilyen sapkám, az így ebbe teljesült ki, hogy akkor ebből lehet talán pénzt keresni.
0: És meg lett a sapka?
1: Nem, a sapkát sose vettem meg. Vettem másik sapkát, de pontosan azt a sapkát sohasem.
0: De és azt miért nem vetted meg végül?
1: Úgy sose jutottam el oda, hogy megvegyem azt a sapkát végül. Annyira hirtelen történtek utána a dolgok, annyira hirtelen nagyon sok embernek elkezdett tetszeni, hogy minden figyelmem és a befolyó pénz is arra ment el, hogy újabb és újabb öveket készíthessek, és még több eladás legyen, és még több szín lehessen.
0: Hogy ugorjak vissza az egyik első mondatodra, azt mondtad, hogy apukádnak volt egy ilyen használt mászó kötele, amit nem akarták kidobni. Ezt meg tudod fogalmazni, hogy honnan gyökerezik benned ezt, hogy nem kidobni, hanem valami értelmet keresni neki?
1: Az van, hogy egy mászókötél az nem csak egy tárgya mászók számára, egy szentimentális értéket hordoz, tehát ez a kötél tényleg az életedet menti meg minden egyes mászásnál. Egy csomó helyen ott van veled, azért egy kötél, hogyha vigyázná az ember, akkor is legalább 4-5 évig azért kitart egy kötél, és hosszú év mászások után egy ilyen kötelet kidobni, az egy ilyen nehéz döntés. Szóval ez nem feltétlenül onnan indult, hogy én újra szeretném hasznosítani, hanem volt bennem egy bács, hogy itt van 60 méter kötél, ami porosodik a polcon, és nem tudok vele mit csinálni. És tökre szerettem volna ebből egy használati tárgyat csinálni, amit utána emberek, vagy hát elsősorban én tudok használni, és nem kerül a teljes kötél a kukába.
0: És te is mászol egyébként?
1: Igen, én is. Körülbelül 4 éves korom óta mászok, a szüleim hegymászók voltak, szóval ez egy ilyen családi vonás, hogy nálunk mindenki mászik.
0: A szüleid is ilyen övet hordanak már, amit te készítesz mászókötélben?
1: Igen, mióta csinálom ezeket az öveket, azóta mindig van egy-egy szín, amiből kérnek egyet, és akkor anyának van lila, meg rózsaszín, meg sötétkék. Apa nagyon szereti, hogyha az átlagos munkaruházatát fel tudja dobni, és például a szlinges nadrágkombót egy narancsárga övvel szokta hordani. Szóval igen, a családban csak az én övemet hordja mindenki.
0: És feltételezem, hogy büszke szülőként, hogy az ő fiúk készítette, igen. És milyen sikeres vállalkozó lett közben.
1: Igen, igen. Mindig hallom, hogy ja, én vagyok a fiúk, igen, én vagyok a fiúk, és büszke vagyok, hogy a fiúk lehetek.
0: És hogy kezelt téged a családon túli közeget? Tehát mondjuk az iskolád, a tanáraid, a diáktársad, amikor megjelent az első posztod, amikor megjelent veled az első interjú, amikor eladtad a 100. követ, és a többi. Tehát, hogy először legyintettek rád, vagy ott is egy ilyen támogató közegben voltál, vagy?
1: Amúgy ez vicces, mert én azt érzékelem, hogy a társadalom egy nagy része eléggé pessimista, és amikor így először mondtam embereknek, hogy én ezt fogom csinálni, akkor így azt hallgattam, hogy jaj, ebből nem lesz semmi, ez nem fog működni. És aztán úgy szépen lassan, ahogy így növekedett, akkor úgy látták, hogy ez így van. De én azt gondolom, hogy az első alkalom, amikor ez így igazán úgy megértették, hogy ezt nem csak hobbiból csinálom, vagy ugye a hobbim az most már a munkám is lett, az első Forbes cikk. És ezt így nem nagyon vertem nagy dobra az elején, hogy ez lesz, csak amikor kijött, akkor úgy megosztottam Instagramon, meg Facebookon, hogy na, ez sikerült elérnem, és így benne vagyok, és szerintem az volt az a pont, amikor úgy realizálták, hogy oké, akkor én tényleg csinálok valamit, ami nem csak egy vicces, lehet, hogy érdemes rá figyelni.
0: És ha erre az interjúra visszaemlékszel, akkor hogy vetted te azt, hogy érezted magad, amikor megkerestük a Forbes-tól, tudtad-e mi ez az újság, és aztán hogy érezted magad ebben az interjúban, aztán hogy megjelent, és a többi.
1: Igen, én akkoriban nagyon is jelen voltam így a pénz, meg a gazdaság világában, és egy ideje már úgy szemezgettem az a de jó lenne a Forbes-ba benne lenni, és egyszer csak kaptam egy SMS-t az egyik újságírótól, hogy ő látta a Facebook hirdetésemet, és vett két övet, és nagyon tetszik neki, és szeretne írni erről, és így iszonyúan meglepődtem, tehát hogy egy sokként ért az, hogy én ott akkor még nem tudom mennyi voltam, 16 körülbelül, hogy egy ilyen neves újságíró van.
0: És aztán a visszajelzések, tehát úgy érzed, hogy ezután kezdett a családodon kívüli közeg úgymond komolyan venni, mikor ez az interjú elkészült, vagy megjelent?
1: Igen, azt gondolom, hogy amikor ez az interjú elkészült, az úgy segített abban, hogy a családomon kívüli közeg úgy elfogadja, hogy oké, én akkor nem csak hobbiból válogatok, hanem ez egy kis vállalkozásnak minősül. Illetve abban is segített, hogy más neves médiaportálok felfigyeljenek rám, és ennek köszönhetően voltam tévében, rádióban, másik újságokban, szóval azt gondolom, hogy az, hogy benne lehettem az újságban, az egy tök jó alap volt arra, hogy utána ez így szépen kinőhesse magát.
0: És akkor feltételezem, hogy az eladási, rendelési számok is ennek megfelelően növekedtek a különböző média megjelenések után?
1: Igen, igen. Sőt, azt is tudom mondani, hogy nem csak az eladások növekedtek, hanem az, hogy mennyi kötelet kapok. Tehát én a köteleket másoktól, illetve mászótermektől kapom, és amikor megjelent az első cikk, és benne volt, hogy én gyűjtöm ezeket a köteleket. Nagyon sok mászó rám jött, hogy ez neki is egy problémája, hogy ott a kötél, és nem tud velem mit kezdeni. Ezt így sikerült elindítanom, hogy akkor mostantól úgy van a rendszer, hogyha te adsz egy kötelet, akkor cserében küldök neked egy övet abból a kötélből, amit te adtál, és akkor ide mászók megtarthatnak egy kis darabot a kötelükből emlékként, viszont nem kell 60 méter kötelet kerülgetni.
0: És azt, hogy az előbb elmagyaráztad, hogy ennek milyen érzelmi töltete van.
1: Igen.
0: És milyen praktikus, igen, hogy könnyebben elfér otthon az az öv, és még hasznos is.
1: Igen, mindenképp.
0: És tulajdonképpen ugye te is jól jársz ezzel, mert a maradék 59 méter kötelet pedig további övekre tudod feldolgozni és tovább adni.
1: Hát azért nem pontosan 59 méter, de igen, a maradék kötelet pedig el tudom adni, ami egy win-win szituáció mindenkinek.
0: Ja. Milyen hosszú egy öv akkor, ha nem egy méter?
1: Az övek eleinte 110 cm-esek voltak, azt gondoltam, hogy ez az a méret, ami nekem jó, ami a szüleimnek jó, és akkor ez biztos úgy mindenkinek meg fog felelni. És aztán úgy elkezdtem látni, hogy azért vannak emberek, akik magasabbak nálam, vagy szélesebb a csípőjük, vagy szintén csak kell nekik egy nagyobb méret, és akkor mostantól a 110 cm mellett van 140 cm-s öv is.
0: Oké, így valóban nem jön ki az 59 méter, köszönöm a pontosítást.
1: Illetve egy öv az 200 kötélből épül fel, tehát egy öv az általában olyan 3 és fél, maximum 4 centi körül szokott lenni szélességben, mert hogy két kötélszában egymás mellé rakva esetenként akár 3.
0: Hogyan készülnek az üveg? Tehát ezeket te az elején azt olvastam, amit te készítetted, de mindent te csinálsz rajta? Tehát a te kezed munkája, és ez hogyan fejlődött? A Forbes-os interjúban azt nyilatkoztad, hogy akkor az igény, hogy muszáj lenne bevonni másokat is, és akkor azt írtad, hogy valamiféle diák munka keretében szeretnéd ezt megvalósítani. Szóval két kérdést tettem fel, hogy készülnek az övek, és milyennek a folyamata?
1: Hát az övek eleinte csak általam készültek, és úgy nézett ki, hogy én kaptam egy kötelet, azt utána kimostam, feldolgoztam, levartam az övet, csat, logó, aztán megvártam a rendelést, azt én becsomagoltam, én feladtam, és hát ez így, amikor már több száz rendelés jön egy hónapban, akkor nehezen kivitelezhető, és kerestem rá segítséget, és a Forbes-nak pont nyilatkoztam, hogy tökre szeretnék valami olyan megoldást találni erre, ami beleillik abban a szemléletemben, hogy így ne Kínában rendeljük a dolgokat, tehát az, hogy kiküldöm a köteleket, és ott valami gyerekmunkás levarja, az nem lehetett megoldás. Viszont a diákokkal volt több jogi probléma is, még például az, hogy általában nincsenek 18 évesek, és így a munkaviszony, illetve a papírozás az nehezebb, és most nemrég elkezdtem segítséget kapni a varrásban, illetve a szállításban egy non-profit cégtől, akik megváltozott munkaképességű embereknek csinálnak munkát, és akkor ők csinálják a varrásnak egy részét, illetve a szállítást ők csinálják, ami nekem egy nagyon nagy segítség, hogy reggel nem kell feladnom a csomagokat suli előtt, és ez azért is jó, mert így a vásárlók is hamarabb megkaphatják az övüket.
0: És akkor az, hogy azt mondod, hogy egy részét csinálják, az azt jelenti, hogy van olyan, amit neked kell csinálni?
1: Még mindig szeretek varni, tehát hogy az, hogy ez most már kinőtte magát oda, hogy ez egy nagy vállalkozás, attól még az, hogy én varhatom és részt vehetek ennek a gyártásába, az még mindig örömet okoz nekem. Ezért én még mindig benne vagyok a folyamatban, még mindig én készítem minden övből legalább az első darabot, de vannak kötelek, amik annyira tetszenek, hogy azzal otthon én elpepecselek, és tényleg a mai napig vannak kötelek, amiket én csinálok.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Péteri Zsomborral, a Climb alapítójával, aki használt mászó kötelekből készít öveket, de most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálata a szombat délután teljesen megsemmisült radostjáni református templomért. A tűzben a település műemléki védelem alatt álló temploma mellett leégett a különleges fa harangtorony is. A szombat délutáni tűzvész után a Magyar Református Szeretett Szolgálat azonnal gyűjtést indított a közösség megsegítésére és az újjáépítés támogatására. Azt szeretnék, ha a széleskörű összefogásnak köszönhetően idővel újra felépülhetne a gyülekezet generációs otthona. Aki segíteni szeretne, a jobbadni.hu oldalon online vagy a Református Szeretett Szolgálat bankszámlájára utalva támogathatja a kezdeményezést. Utaláskor a közlemény rovatba a tűzeset szót kell beírni. Megtorpant a harmadik negyedévben a hazai kis- és középvállalkozások lendületes javulása, valamint a várakozásaik. De a mutató a K&H Bank bizalmi indexének adatai szerint továbbra is a pozitív tartományban maradt. Az index értéke 7 pontot csökkent az előző időszakhoz képest, ami a negyedévet jellemző összetett gazdasági és külső kihívásokkal magyarázható. A mezőgazdaságot sújtó aszály, az energiabiztonsági kockázatok és a turizmust érintő nehézségek egyaránt növelték a cégek kockázatait. Ágazati bontásban a szolgáltató szektor maradt a legbizakodóbb, míg a mezőgazdasági szereplők látják a legkevésbé derűsen a következő egy évet. Regionális szinten továbbra is Kelet-Magyarország a legoptimistább terület, ezt követik Közép- és Nyugat-Magyarország. A legfrissebb felmérés szerint a legnagyobb árbevételű vállalkozások néznek a legpozitívabban a jövő felé, míg a közepes méretű cégek hangulata romlott a leginkább. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzése szerint idén nyáron egyre nagyobb eltérés mutatkozott a szállodák és a többi szállás típus teljesítménye között. Miközben a hazai szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős, közel 12%-os visszaesést mértek. A hotelek vendégszáma országszerte nőtt, vagy nem változott. Budapesten például több mint 6%-kal emelkedett a vendégéjszakák száma. A növekvő forgalom ellenére a forintban kimutatott bevételi mutatók a hazai fizetőeszköz erősödése miatt csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az első 8 hónap adatai is azt mutatják, hogy a szállodák vendégészakáinak száma emelkedett, ám a jövőbeli kilátások szempontjából a szövetség kulcsfontosságúnak tartja a turisztikai marketing aktivitás megerősítését a nemzetközi piacokon. A MOHU tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát és ingyenesen biztosít konténereket az önkormányzatoknak, vállalatoknak, intézményeknek és civil közösségeknek. A vállalat a kihelyezés mellett az edényzetek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is teljes körűen gondoskodik. Jelenleg országszerte már 3500 textilgyűjtő konténer működik a köztereken. A jövőben a cél az, hogy a gyűjtőpontok zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetők legyenek. Először mutatta be belülről debreceni akkumulátorcellagyárát a Seattle, ahol szeptember végén indult meg a próbagyártás az első két gyártósoron. A dehír.hu beszámolója szerint a 40 gigawattórás kapacitású üzemben jelenleg mintegy 2900 embert foglalkoztatnak, akiknek több mint fele helyi munkavállaló. A vállalat közlése alapján a termelés teljes felfuttatása még néhány hónapot vesz igénybe, mivel a termékeket a megrendelő autógyáraknál is validálni kell. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a korábbi munkavédelmi ellenőrzések után a próbaüzem feltételei teljesültek, emellett víztakarékos technológiával csökkentik a gyár környezeti terhelését. A debreceni létesítmény a Seattle legnagyobb Kínán kívüli bázisaként az európai elektromos járműgyártás egyik kulcsfontosságú beszállítója lesz.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Péteri Zsomborral, a Climb alapítójával. Ő az a fiatal vállalkozó, aki használt mászó kötelekből készít öveket. Hallgassuk tovább az ő történetét.
2: Számolod még, hogy hányat készítettél el, vagy hányat adtál el az öveidből?
3: Igen, egy olyan körülbelüli számot tudok neked most mondani, de már bőven 1000 fölött járok. Azt számoltam most legutóbb, hogy ráadásul 11 európai országban már szállítottam.
2: A külföldi szállítás miért volt fontos neked? Egyszerűen igényként jött, írtak, hogy Zsombor, én szeretnék Portugáliába is egy övet, léci, küld már el?
3: Az első ilyen kérdés az Ausztriában élő magyaroktól jött, hogy oda is szállítok, és akkor az volt a gondolatmenetem, hogy azért Magyarország nem a legnagyobb mászó ország, és akkor érdemes lenne szállítani olyan országokba is, ahol a mászásnak igazai nagy kultúrája van. Illetve én hiszek abban, hogy ha egy sikeres vállalkozást akarsz építeni, akkor mindenképpen legalább Európába nyitni kell az embereknek, hiszen azért Magyarországon mégiscsak mennyi, körülbelül 10 millió emberrel, és abban hányan másznak. És akkor utána így szépen lassan kinőtte magát, hogy eleinte csak Ausztriába és Szlovákiába szállítottam, és aztán úgy egyesével szépen hozzáadtam az országokat, és azóta rendeltek Dániából, Portugáliából, Észtországból, Finnországból, szóval tényleg egy globális márka felé haladok.
2: És akkor jól gondolom, hogy ezek között az országokból érkező rendelések között már vannak olyanok, akik nem magyar anyanyelvűként találtak rád, hanem egyszerűen mondjuk a mászó közegben megy a híre a te övednek, és akkor valakinek szimpatikus lesz és rendel egyet?
3: Igen, azt kell mondanom, hogy a legtöbb külföldi rendelésem az most már nem magyar kivándorló emberektől jön, vagy magyar nyelvű kint élő emberektől, hanem helyi lakosoktól. Én social médián hirdetek, főleg Facebookon és Instagramon, meg most már van TikTok oldalam is, és én azt látom, hogy ezek az emberek találkoztak egy videómmal, egy posztommal, látják valahol, hogy ez van, én futtatok néha fizetett hirdetéseket is, és ezek szerint sikerül elérnem ezeket az embereket. Ami még egy érdekesség, hogy a vásárlók nagy része az nem is feltétlenül mászó. Csomó olyan ember is veszi a öveket, akik nem azért veszik, mert mászó, hanem azért, mert sportos, színes, vagy azért, mert újrahasznosított. Sőt, azzal is találkoztam már, hogy valaki úgy állt hozzá ehhez az egészhez, hogy az ő van, hogy nem annyira az ő világa, de beszélget csak azért, hogy engem támogasson, és utána találkoztam vele egy pár hónappal később, és mondta, hogy úgy megvette az övet, úgy hordta egyszer-kétszer, és realizálta, hogy amúgy ez neki nagyon tetszik, mert hogy ilyen fiatalosnak és sportosnak érzi magát tőle, szóval nem csak mászok teszik az öveket.
2: És ez meglepett egyébként mondjuk az első, nem tudom, 100 eladás után, hogy milyen különböző indokokkal fognak emberek venni, akár a környezeti szempont, hogy ez egy újrahasznosított termék, vagy az, hogy fiatalos, sportos, amiket most felsor, vagy hogy támogatnak mondjuk, hogy ezek megleptek?
3: Az a rész, hogy tökre meglepett, hogy az emberek mennyire szívesen támogatnak egy fiatal vállalkozót abban, hogy az ötletét megvalósítsa. Tehát ahhoz képest, hogy onnan indultunk, hogy amikor ez csak egy ötlet volt, és ezt meséltem embereknek, akkor azt reagálták rá, hogy jaj, de ebből nem lesz semmi, ahhoz képest, amikor már ez volt valami, akkor viszont nagyon szívesen támogattak. Ez egy tök pozitív csalódás volt számomra. Az, hogy milyen típusú emberek veszik, ez nem feltétlenül lepett meg, én nem úgy álltam hozzá ehhez az egészhez, hogy én ezt csak másoknak szeretném adni, mert körülbelül a világon mindenki hord nadrágot, szóval az öv az egy elég univerzális kiegészítő, és mivel vannak fiúsabb és lányosabb színek is, ezért kb. Mindenkinek eladhatom. Az, hogy emberek milyen indokkal veszik, meglepetésként nem ért az, hogy milyen indokkal veszik az emberek az öveket, de tökre örülök, és tökre szeretem, amikor valaki megírja nekem, hogy neki mi tetszik ebben az ötben, vagy ő 5.4 az, ami meglepte, hogy neki mi tetszik benne.
2: Nem félsz attól, hogy az ötletedet valaki ellopja, és akár külföldön egy tiédhez hasonló vállalkozást elindít?
3: Külföldön van másik hasonló vállalkozás. Pont olyan, mint az enyém nincsen, de a kérdésedre válaszolva, attól én nem félek, hogy valaki el fogja lopni az ötletemet. Tehát, hogy én a szívemet, lelkemet beleteszem, a hitelességemet nem fogja tudni senki ellopni, tehát hogy az meg, hogy vannak más emberek is a piacon, akik ilyet gyártanak, az belefér, nem egy cég gyárt cipőket és futócipőket, szóval én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Van másik cég is, főleg Amerikában, meg aztán van egy Új-Zélandon, meg egy Franciaországban és egy Németországban, akik hasonló öveket csinálnak. Pont olyan öveket, mint én, nem hiszem, hogy csinálna bárki, meg ezzel a névvel nem csinál senki öveket.
2: Volt-e olyan, hogy szembe jött veled a saját öved az utcán? Tehát, hogy nyilván nem ismersz minden vásárlót, mentél a nem tudom, buszon, metron, valahol, és láttad valakinek a derekán az övedet?
3: Először az övemben mászóteremben találkoztam, valakin volt, és oda ment, hogy tetszik az övet, micsoda, és mondta, hogy hát egy ilyen fiatal sráctól vette, és akkor mondtam, hogy akkor hadd mutatkozzak be, mert tőlem vette, az egy nagyon pozitív élmény volt. És azóta több nevesebb eseményen is láttam, a Forbes szokott tartani ilyen különböző eseményeket és összejöveteleket, és a múltkor ott láttam valakin egy rózsaszín övet az öltönyével, szóval látom, hogy embereknek ez egy tök jó lehetőség arra, hogy a feszes munkaruhát valamivel feldobják, ami színes.
2: Hogyan tervezel a jövőre nézve? Tehát
3: én nem szeretném magamat behatárolni ilyen típusú gondolkodásra, tehát amikor emberek azt kérdezik, hogy a kövi 5 évre mi a célom, nem tudom, majd adja a sors és meglátjuk. Én azt gondolom, hogy amíg ez nőhet, és amíg élvezem csinálni, én addig biztosan csinálni fogom ezeket az öveket. Ez egy tök pozitív élmény minden alkalommal látni, hogy valaki hajlandó pénzt kiadni valamiért, amit én csinálok, és tetszik annyira nekik az ötlet, hogy ők ezért fizessenek. Szóval én ezért biztosan csinálni fogom. Én tervezek egyetemre menni. Én azt gondolom, hogy az egyetem az nem csak az oktatásról szól, hanem egy tök jó lehetőség arra, hogy új emberekkel találkozzál, hogy egy külföldre egyetemre, akkor ez egy tök jó lehetőség, hogy egy új kultúrát megnézhess, és segíti a beilleszkedést abba a kultúrába, szóval ilyesmi terveink vannak. Én szeretnék a Climb-ból egy globálisan elismert márkát csinálni, és nem mellesleg segíteni a földünkön egy kicsit legalább annyival, hogy ezeket a köteleket újra hasznosítom, és nem a szemétben végzik.
2: Oda visszagorra, amikor mondtad, hogy megvartad az elsővet, hogy előtte bármit te vartál életedben? Tehát volt tapasztalatod, hogy nem tudom, hogy kell valami ilyesmit csinálni, vagy egyszerűen a helyzet hozta azt, hogy ezt meg kellett tanulnod?
3: Részben igen, részben nem. Előtte nem sokkal tanultam meg varrni. Én láttam, ahogy anya var otthon néha, meg annó anya varta nekem a farsangi jelmezeimet, és akkor őt láttam így varni, de én úgy nagyon dolgokat nem vartam talán, egy-két kis táskát, és ezt ugye a helyzet hozta, hogy kénytelen voltam kitalálni azt, hogy abból a két szál kötélből hogyan lehet egy övet fabrikálni, és azóta is folyamatosan változtatok, hogyha látom, hogy valami nem elég erős, vagy nem pont úgy néz ki annak a varrata, ahogy azt én szeretném, akkor azon most már tudok változtatni, de előtte nem igazán voltam. Ruhát például sose készítettem.
2: És kaptál ebben segítséget? Tehát akár anyukától, vagy akár más, nem tudom, elment egy varróhoz leckét venni, vagy YouTube videókkal tanultál, amit nem tudtál?
3: Amit nem tudtam, azt úgy kiokoskodtam. Anyának a varrógépét használhattam, ez volt tőle a segítség, de igazából nem annyira nehéz egy ilyen övet elkészíteni. Sokkal inkább az ilyen kitalálás része, hogy hogyan készüljön egy jó öv. Az a nehéz, mint maga az, hogy a varrógép hogyan működik. Amikor viszont volt elakadásom, mert például most nemrég vettem egy új ipari varrógépet magamnak, hogy még gyorsabban tudjak varni, akkor YouTube videók azok mindig nagy segítséget nyújtanak, illetve a legtöbb varrógéphez lehet találni leírást online, ami mindig megkönnyíti az ember dolgát.
2: És pont erre gondoltam, hogy gondolom már nem anyukád varrógépén varsz, és akkor ezt most megválaszoltad, hogy ipari varrógép.
3: Nem. Anyának a varrógépét sajnos félre kellett tennem, mert azért a kötelek egy elég vastag anyagnak számítanak, és otthon a kis ruha varrógépe az elég hamar elkezdett nyikorogni attól, hogy én ezeket az öveket vartam rajta, és akkor először váltottam egy régi fém szerkezetes Neumann varrógépre, még arra jó régi 70-es éves varrógépére, és aztán azóta volt lehetőségem befektetni egy jobb, egy ipari varrógépbe.
2: Kíváncsi, hogy hogy néz ki egy napod, egy heted? Ugye te még a korodból fakadóan is iskolába jársz, ráadásul középiskolába, ugye mondtad, hogy majd az egyetem, tehát hogy hogyan tudod beosztani az idődet, hogy elvégezd az ilyen tanulási feladataidat, elkészítsd a leckédet, felkészülj a dolgozatokra, mellette varsz, vállalkozást vezetsz, mennyit alszol, hogy néz ki egy napod, heted?
3: A heteim mindig nagyon változatosak, tehát szerencsém van abban, hogy egyik napon sem néz ki ugyanúgy. A 8 órás iskolába járási kötelezettségem az még mindig él, és szerintem a szüleim örülnének, hogyha lenne egy jó érettségem, szóval tanulnom is kell valamennyit. Abban szerencsés vagyok, hogy az iskola, ahova járok, a közgazdasági politechnikum, ők nyitottak abba és támogatnak abba, hogy én ezt folytassam, és hogyha esetleg el kell jönnöm egy iskolai napról, vagy hiányzom az utolsó óráról, mert valahova megyek, akkor azt úgy elnézik, és ebből nem csinálnak nagy dilemmát. De én azt gondolom, hogy az a legfontosabb dolog az, hogy az ember hogyan osztja be az idejét. Tehát eldöntheti az ember, hogy olvas a vonaton, vagy dolgozik, vagy görget, vagy alszik, vagy zenét hallgat. Én az őszintét nagyon mindegyiket csinálom, én tökre szeretek dolgozni, és tök nagy örömöt lel az, hogyha embereknek kérdése van, és embereknek tudok válaszolni, és valahogy kapcsolódni tudok a vevőimmel, de emellett tényleg a szabadidőmet ezzel töltöm. Tehát, ha van egy szabad 15 percem, akkor válaszolok egy e-mailre, feltöltök egy övet a webshopba, este, amikor hazaérek a suli után, akkor levarok 2-3 évet a hétvégén, hogyha van szabad időm, akkor ezzel foglalkozom. Szóval én az ilyen kicsi időket töltöm ki azzal, hogy vállalkozzak. Kérdésed volt még az alvás. Amikor a vállalkozást kezdtem, akkor az volt így a status quo, amivel itt találkoztam, hogy jaj, hogyha egy sikeres startupot akarsz építeni, akkor nem alszol. Na már most ez egy teljesen egészségtelen dolog. Nemrég találkoztam ilyen kutatásokkal, hogy kell az a napi 8 óra alvás, mert a rák veszélye nő attól, hogyha nem alszol. Szóval én azóta nagyon figyelek arra, hogy aludjak. Füldugó, szemkötő, csönd van a szobámban, telefonom ki van kapcsolva, és le van némítva meg ilyenek. Szóval én most már figyelek arra, hogy sokat aludjak. Azt gondolom, hogy ha van egy-egy este, amikor ugye az ember azt érzi, hogy neki most nagyon dolgoznia kell, és ott van, persze belefér, de hónapokon keresztül 4 óra alváson élni az elég kellemetlen, és tökre nem segít abba, hogy jól teljesítsen az ember.
2: Nagyon tiszteletre méltó az a tudatossága, hogy erről is beszél, szerintem sok felnőtt nem méri ezt föl. A kortársaid hogy vannak veled? Tehát az osztálytársaid azok inkább, hogy érzed, inkább irigykednek rád, vagy motiválod őket, vagy ugyanúgy kezelnek, és nem tudom, a suliról dumáltok, vagy megkérdezik, hogy vannak az öveid, vagy hogy megy a vállalkozásod?
3: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Az őszinte válasz az, hogy nem tudom. Szerintem ez nagyon változik attól függően, hogy kivel beszélgetek. Vannak emberek, akiket tökre érdekel, hogy én ezt hogyan csinálom, miért csinálom. Vannak emberek, akik azt se tudják, hogy csinálom, mert sose jött szóba. Van, aki találkozott vele, de nem feltétlenül érdekli, és akár hidegen hagyja őket, hogy én ezzel foglalkozom. Én azt gondolom, hogy minden egyes embernek megvan az a dolog, amiről őt ismerik, vagy ami, hogyha az adott illetőről beszélsz, akkor az a dolog van, aki, nem tudom, sportoló, van, akiről azt tudod, hogy jaj, ő az, aki jól focizik. Rólam ezt tudják, hogy én vagyok az, aki ezeket az öveket készítem, de nem tudom, hogy a kortársaim mit gondolnak. Én biztos vagyok benne, hogy van, akinek ez nem feltétlenül tetszik, hogy én ezt csinálom. Eleinte tök sok kommentet kaptam arra, hogy jaj, én állandóan dolgozom, és hogy a fiatalságom és a tínédzser korom el fog úszni, de azt gondolom, hogy én sokkal szívesebben töltöm a tínédzser koromat azzal, hogy vállalkozom, és tényleg kiélem magamat ilyen formában, mint azzal, hogy én most bulizni járjak. Biztos, hogy jó tenne nekem is az, hogy egy kicsit lazítani tudnék, és néha el tudnám engedni azt, hogy állandóan csak a munka jár a fejembe, de ezen még dolgoznom kell.
2: Nem tudom, hogy van-e benned ilyen igény, de ha most kérdezem, és van rá ötleted, akkor kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, hogy te hogyan motiválnád a kortársaidat, hogy belemerjenek vágni valami hasonlóba. Tehát tényleg azt szerintem tök fontos volt, amit mondtál, hogy a szüleid téged ebben támogattak. De tételezzük fel, hogy másnak is van egy támogató közege, de ő nem mer belevágni egy ötlet megvalósításba, hogy mit javasolnál nekik, hogy merjék megtenni ezeket az első lépéseket?
3: Két dolgot szeretnék nekik javasolni. Az első dolog az, hogy csomóan szerintem túl gondolják, és azon agyalnak, hogy mások mit fognak róluk gondolni, és akkor őket szeretném megnyugtatni, hogy az emberek semmit sem gondolnak rólad. Tehát amíg te nem nyújtasz nekik valami értéket, addig abszolút nem is érdekled őket. Majd, hogyha tetszik nekik az ötlet, akkor arra 10-15 percre emlékezni fognak rá, hogy ez mennyire jó. Tehát, hogyha valaki nem szereti azt, amit csinálsz, vagy kiraksz egy videót, ami nem tetszik nekik, mert kínosnak érzik, 3 perc múlva nem is fog rá senki emlékezni. Szóval igazán azt gondolom, hogy érdemes belevágni, mert ilyen szempontból semmit se veszíthetsz. A másik, amit pedig tanácsolnék, hogy ne hallgasson senki senkire. Tehát, hogyha van egy ötleted, amit azt gondolod, hogy jó, akkor csináld meg, mi a legrosszabb dolog, ami történhet, az, hogy nem sikerül. Arra hallgatni, hogy mások azt mondják neked, hogy ez úgyse fog sikerülni, hát az biztosan nem fog előrébb vinni az életbe sehova, és hogyha kipróbáltad, akkor is legalább elmondhatod, hogy kipróbáltad. Tudom, hogy ez egy nagyon ilyen klisé dolog ezt mondani, de hogy ez közben igaz, tehát, hogy megpróbálod fiatalként, igazán nincs mit veszítened, tehát, hogy egy próbát megél.
2: Benned van-e valami, amit még elmeséltél volna, de nem abba az irányba tereltem a beszélgetést?
3: Igazából két dolgot szeretnék még hozzácsatolni. Egy, hogyha a hallgatók közül bárkinek van használt mászókötele, akkor a clmbbelt.com oldalon azt le tudja nekem adni, és akkor kapcsolébe jövet abból a kötélből, amit ő adott. Illetve szeretném jelezni, hogy az OTP Junior piacra lépők második évadjában én is szerepelek, amit október 4-től a Viaszat 3-on lehet nézni, és tök boldog vagyok, hogy benne lehettem. És ott még többet meg fognak tudni arról, hogy én ki is vagyok, mik is ezek az övek, lehet látni az öveket élőben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Péteri Zsombort, a Climb alapítóját hallották, azt a fiatal vállalkozót, aki használt mászó kötelekből készítőeket.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló radostjáni református templom, és a hozzátartozó fa harangtorony egy szombat délután keletkezett tűzben. A Borsodabó-Zemplén vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángokat a kazincbarcikai, a szendrői, az ózdi és a miskolci hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tűzoltók az utómunkálatokat végzik, a helyszínen vízszállító járművek is segítették a munkát. A középkori eredetű 1784-ben újjáépített templom a falak kivételével teljesen leégett, és a magyar faépítészet ritka 1762-ben emelt barokk harangtornya is a lángok martaléka lett. A Tiszáninneni Református Egyházkerület adatai szerint a település legjelentősebb épített öröksége 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tragédia súlyos veszteség a helyi közösség és a magyar vallási örökség számára is. A tűz keletkezésének okát és a pontos körülményeket a katasztrófa védelem még vizsgálja. Több ponton is alkotmányossági és adatvédelmi kérdéseket vethet fel az az oktatási minisztériumi előírás, amely alapján az egyházi és magániskoláknak módosítaniuk kellene a pedagógusok személyi nyilvántartását. Az Index információi szerint a köznevelési államtitkárság arra kérte az intézményeket, hogy a tanárok adatait egészítsék ki a házassági és a bejegyzett élettársi kapcsolattal. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a lapnak elmondta, az intézkedés a vallásszabadság, az egyházi autonómia és az információs önrendelkezés szempontjából is aggályos lehet. A jogász arra is rámutatott, hogy önmagában a nyilatkozat megtagadása nem alapozhat meg fegyelmi szankciót a pedagógusokkal szemben. Az ügyben így továbbra is kérdéses az adatkezelés pontos jogalapja, célja, valamint a garanciák megléte. Ismét emelkedik a norovírus fertőzések száma, amely a késő őszi és téli időszakban okozhat újabb megbetegedéseket. Rusvai Miklós víruskutató az Inforádióban elmondta, hogy a fertőzés erőteljes hányást és hasmenést vált ki, így a legfőbb veszélyt a kiszáradás jelenti. A szakember kiemelte, hogy gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt a legfontosabb a folyadék és elektrolit pótlás, az ágynyugalom, valamint a könnyű ételek fogyasztása. A vírus jellemzően közösségekben terjed, és elsősorban higiéniai hiányosságok, például a kézmosás elmaradása miatt fertőz. Mivel hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre, a megelőzés kulcsa a megfelelő személyi higiénia fenntartása. A fertőzés lefolyása általában rövid, de intenzív tünetekkel jár, a kockázat pedig a közösségekbe való visszatéréssel nő. Nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben Matolcsy György, a jegybank volt elnöke panasszal élt az ügyészségnél. A korábbi elnök közleményében hangsúlyozta, hogy eljárási kötelezettségeinek eleget tesz, de a nyomozás a részleteiről nem nyilatkozik a nyilvánosság előtt. A hatóságok hivatali visszaélés gyanúja miatt indítottak eljárást, mivel a Magyar Nemzeti Bank egyes vezetői a gyanú szerint jogellenes nyomást gyakoroltak a bankra. Matolcsy György korábban hamis mesének nevezte a vádakat, kiemelve, hogy a pénzintézet vezetői sem tettek feljelentést. Jelentősen változhatnak a repülési szabályok, miután az Európai Unió véglegesen jóvá hagyta a légiutas jogok átfogó reformját. Az új rendelkezések értelmében az utasok a személyes tárgy mellett egy legfeljebb 7 kg-os és 100 cm összmértékű kézipoggyászt is felvihetnek a fedélzetre, külön felár nélkül. Ez komoly változást jelent azoknak, akik eddig az alapjegy mellé csak az ülés alá beférő táskát kapták díjmentesen. A normál jegyáraknak a jövőben már tartalmazniuk kell ezt a lehetőséget az átláthatóbb ár összehasonlítás érdekében. Az utasok jogait a késések és járattörlések esetén is erősítő szabályozás várhatóan 2027 őszén lép majd életbe. A kedvezmények ugyanakkor a Nagy-Britanniából induló járatokra nem vonatkoznak majd automatikusan, az Európai Unióból való kilépés miatt.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Többek között Gergye Zoltánnal, a Népművészeti Egyesület vezetőjével beszélgetünk.
1: Ez a pályázat, ugye gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat, nagyon fontos ez a szakma, vagy a népi kézművesek világában, hisz itt keressük az utánpótlást, itt keressük a tehetségeket, ezért is születik meg két évente ez a pályázat. Nekünk ez már a harmadik rendezésünk, tehát közel 6 éve vagyunk a közelébenek a projekteknek. Azt kell tudni róla, hogy nagyon nehéz dolgunk van, amikor fiatalokat keresünk, tehetségeseket, és akik kitartóak, és tényleg nem azt mondom élethivatásnak, de hosszabb távra tervezik bármelyik népi kézműves mesterséget. Tehát nehéz a dolgunk, de mindig sikerül valahogy egy-egy ilyen pályázatot élbeütni, mint ez is bizonyítja miénk is. Nehezen indult, február óta szervezzük ezt a dolgot, írogatjuk a leveleket, hívogatjuk a mestereket, tanárok, a szakköröket, amiket ugye ismerünk itt Borsodba, de ugye ez egy regionális pályázat, Nógrádból is, Hevesből is, sőt Felvidékről is lehetett jelentkezni. Kicsit nehezebb dolgunk van, mert ott az ismerettségünk nem olyan, mint itthon, de azért vannak segítőink ott is, érkeztek onnan is pályamunkák. 3 korcsoportra lett mondva, egy gyerekkategória, ez azt jelenti, hogy 10-től 15 éves korig, és akkor 15-től 21 éves korig, és 21-től 35 éves korig. Hát itt már a felnőttek is mondjuk, hogy becsúsznak a pályázatra, és igazából a szakmai értékes ott lehet igazán elvégezni a felnőtt vagy a második kategóriában, mert ott már, ha nem is tökéletes, de ott már korrekt munkákat látunk. A gyermek kategória, azt látjuk, hogy nagyon kell, ott lehet megismerkedni alapanyaggal, technikával, szerszámokkal, és ha kellően türelmes a gyermek, meg a felkészítő, akkor születnek ott is értékelő dolgok. Van egy köztes kategória, amikor 14-től 21 évig, ott is sok pályázat érkezett, itt is kezdemények vannak, de felbukkan azért nagyon erős szakmai színvonal is, főleg azok a gyerekek, akiknek a családi vonatkozásában fellelhető a népi kézművesség, vagy a nagyapja kézműves, vagy éppen a mama kézműves, tehát a családi tanítás, tehát a örökülhagyás az nagyon fontos.
0: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza tavasszal hirdette meg a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves pályázatot. A pályázattal a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok alkotókészségének fejlesztése érdekében lehetőséget kívántak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve a hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. 10 és 35 év közötti gyermekek, fiatalok jelentkezhettek, akár egyénileg, akár alkotói közösségben. A borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a Felvidékről jelentkező fiatalok megmérettetését a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület koordinálta. A díjátadót a Diós Gyuri Népi Kézműves Alkotóházukban tartották. Az eseményen készült helyszíni összeállításunkban elsőként Kis Gabriella, gyöngyfűző népi iparművész köszöntőjét hallják.
2: Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Mondta ezt Kallun Zoltán, akinek idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. Azonban nem mehetünk el az idézet mellett szó nélkül, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. A kézművességet nem említi. Pedig a néprajzi anyanyelvünk egy három pilléren álló erőd. Kézművesség nélkül mivel zenélnének az énekeseknek, ki készíteni a hangszereiket? Kézművesség nélkül miben táncolnának a táncművészek? Ruhák, cipők, ékszerek, mind-mind a kézművesség munkáját dicséri, és még itt nem említettük a szobabelsők díszítményeit és egyéb más kézműves tárgyakat. Szembetűnő az az anomália, hogy legtöbbször a kézművesség, mint egy láthatatlan puzzle épül be ebbe az egységbe, ami nélkül nem tud fennmaradni az ének, a tánc sem, azonban még említésre sem méltatják. A családok jó ideje nem adják tovább gyermekeiknek a népi örökségünket, persze nem rossz szándékkal, ennek az az oka, hogy már ők is csak morzsákat kaptak szüleiktől. Az iskolai oktatásból sok éve kikerült a néprajz oktatása. Mik a lehetőségei? Mik a gyermekek lehetőségei? Az elmúlt években a Népművészeti Egyesületek Szövetsége felismerte, szükség van egy olyan személyes oktatási modellre, ahol a mester közvetlenül át tudja adni tudását a fiatalabb generációknak. Ebből az ötletből született meg a mesterinas képzés, amely gyakorlatilag modellezi a családon belül öröklődő tudásátadást. Maga a program jól működik, érdemes lenne szélesebb körben kiterjeszteni, hiszen a jelenleg pályázó fiatalok területi eloszlását tekintve több megyében is hiány mutatkozik az utánpótlásra. A mesterinas képzéshez hasonló tematikájú, ám már szerényebb támogatást élvező képzéseket valósítanak meg a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a környező Népművészeti Egyesület alkotói, azonban elmondható, hogy a helyi egyesület magasan az élen jár az utánpótlás nevelésében. Sőt, azt is meg kell említeni, hogy van olyan egyesület a környéken, ahonnan sajnálatos módon egyetlen alkotás sem érkezett a pályázatra. Az okokat vizsgálni kell, de ami még fontosabb, tenni kell azért, hogy ez a tendencia megforduljon. Említeni kell még azokat a kézműves családokat, ahol a szülők, nagyszülők évtizedek óta kézműves tevékenységet végeznek, és már gyermekeik is magas színvonalon művelik a mesterséget. Sok-sok lehetőség rejlik gyermekeinknek megmutatni az alkotás örömét, szépségét. Azonban egy dolgot ne felejtsünk el, hogy ez a feladat a miénk. Nekünk, mestereknek kell ezt a felelősséget éretten, és fáradhatatlanul hordozni addig, amíg az oktatás, az állam vissza nem veszi ezt a stafétát tőlünk. Addig, amíg el nem tudjuk mondani, hogy lám, kineveltem egy generációt, aki tovább tudja adni majd az ő gyerekeinek ezt a tudást. A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődő kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának, mondta ezt Kodály Zoltán. Én pedig hiszem, hogy a mai díjazott fiatalok, illetve akinek a tárgyai a kiállításon megjelennek, értik a lényegét ennek a mondatnak. Minden egyes alkotásban, amit a kiállításban láthatunk, ott van a múlt. Kiforradt állandósága, és ott van a jövő is, ami a mai fiatalok pezsgő egyénisége. Minden generációnak újra fel kell fedezni a saját múltját, hogy megértse a jelenét, és formálni tudja a jövőjét.
1: Mint Viszucki Ilona, a Miskolci Hermann Ottó Múzeum etnográfusa a kiállítást megnyitó beszédében elmondta, a beérkezett pályamunkák között számos magas színvonalú alkotás szerepelt a zsűri előtt, melyekről látható, hogy a készítőik több éve foglalkoznak az adott mesterséggel.
3: Különböző korcsoportok, különböző felszínkészültségűek a munkák, tehát vannak, akik a kezdő lépésekkel készítették el munkáikat, de nagyon reménykeltő, hogy és reméljük, hogy folytatni fogják, biztatást kapnak a pályázat eredményessége láttán a további munkához, és hát vannak magas színvonalon kivitelezett darabok is, amelyek már arról árulkodnak, hogy ezek a pályázók, az alkotók már régebbtől foglalkoznak a tevékenységükkel, és nagyon ügyesen, önállóan is már elboldogulnak mestereik irányításával természetesen, és szép tervekkel elkészített munkákat hoztak a pályázatra. A zsűri véleményét tolmácsolom, amikor azt fogalmazhatom meg, hogy nagyon biztató a pályázat színvonala, elmondható, hogy talán magasabb a tárgyak megfogalmazása, a kivitelezések minősége. Úgy reméljük, hogy a továbbiakban is folytatni fogják a munkájukat, és én szívből gratulálok valamennyi pályázónak, valamennyi alkotónak, aki szabadidejét és az érdeklődési körét fókuszálja a népi hagyományok megismerésére, a népi tárgyalkotó technikák megismerésére, és szívből gratulálok azoknak a mestereknek, pedagógusoknak, tanároknak, szakkörvezetőknek, akik elkísérik ezeket a fiatalokat azon az úton, hogy igazán értékes alkotásokat készítsenek el, és örömüket lejjék ezekben a munkákban. Azt hiszem, a 21. század kihívásai közepette nagyon nehéz, hogy szabad időt találjunk arra, ami a szívünknek kedves. Én úgy remélem, hogy mindazoknak, akik a népi kézműves hagyományokkal foglalkoznak, és tovább viszik ezt az örökséget, igazán hasznukra válik majd életük legkülönbözőbb területén ez a megszerzett tudás, nem pusztán az elkészült tárgyak önmagukban hordozzák azt az értéket, és azt a különleges ismeretanyagot, amit megszereztek, hanem egész személyiségüket kiteljesíti és segíti majd ezeknek a fiataloknak.
1: A pályázaton a gyermekkategória csoport külön díjában részesült a Miskolci Következő Generáció Alapítvány hímző szakköre, illetve az ő alkotásaik. Felkészítő tanáruk az alapítvány elnöke Dorda Ágnes.
4: A szakkör már 2 éve elindult, akkor voltak a lányok 5. osztályosok a Jókai Református Általános Iskolában, mostanra már 7. osztályosok, és ugye már nem mindenki Jóka is, de a kis csapat együtt maradt, sőt, még bővült is azóta. Először húri hímzéssel kezdtük, és aztán folyamatosan ismerkedtünk a többi tájegység hímzésével is.
5: Miért döntöttek úgy, hogy elindítják ezt a szakkört itt a felső tagozatosok számára?
4: Szerettük volna megismertetni velük a hagyományápolást, és azon belül is, hogy a népművészet, és még azon belül a tárgyalkotó népművészet is közel hozható hozzájuk. Tehát, hogy milyen az a hagyomány, amit nagyszüleink, dédszüleink is ápoltak, és hogyan lehet azt a mai gyerekek számára is, hát rossz szóval fogyaszthatóvá tenni, de inkább úgy mondanám, hogy érdekessé tenni. Sőt, kíváncsiak is vagyunk azok arra, hogy ők abban, hogy találják meg önmagukat, vagy mire hasznosítanák most, hiszen azt, amit nagymamánk használt, nem biztos, hogy azt a tárgyat ma is használjuk, vagy ugyanúgy használjuk, de magának a tárgyalkotó népművészetnek akkor is megvan a helye benne.
5: Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire lehet rávenni a lányokat itt a szakkörben, hogy a régi hagyományoknak megfelelően hímezzenek, akár a színválasztásnál, akár pedig ugye a tárgyalkotásnál, vagy azért már be kell hozni az újdonságokat ennek a generációnak?
4: Én úgy látom, hogy be kell hozni az újdonságot, azért is, hogy használható legyen, tehát ne a szekrénynek a fióknak hímezzünk, hanem olyat, amit ők is szívesen hordanak, vagy használnak egy-egy kis táskát például. És hát magán a népművészeten belül is, amikor zsűriznek egy tárgyat, ott is van olyan kategória, hogy hagyományos, vagy modern. És itt a szakkörön belül mi a modern kategóriát, vagyis pontosabban én azt képviselem, tehát legyen szabad színválasztásuk. A technika az hagyományos, tehát a keresztszemet, vagy a láncöltést, ezeket hagyományos módon tanulják, viszont a színvilág az már lehet egy kicsit modernebb, vagy az, hogy milyen funkciót kap majd a tárgy.
5: Ugye hallhattuk, hogy 2 évvel ezelőtt indult el tulajdonképpen ez a szakkör. Mennyit fejlődtek az idejárók?
4: Nagyon sokat. Szerencsénk volt, mert heti rendszerességgel tudtunk találkozni, szerintem ez nagyon fontos, tehát a kéz ügyességben az, hogy kezükbe veszik hetente, de van, aki gyakrabban is a tűt, nagyon sokat fejleszt rajtuk, illetve nyári táborokat is tartottunk, már most kétszer voltak, ami még intenzívebb volt, nagyon sokat, tehát én azt hiszem, hogy azért is én is, és akik ismerik a szakkört, büszkék vagyunk rájuk nagyon, hogy ilyen helyezést értek el, és hogy szívesen meg is mutatják ők maguk is, amit készítenek.
5: Mi a folytatás?
4: Változatlanul el lehet mélyülni nagyon a hímzésben, úgyhogy tanulunk minél többet, minél nagyobb, minél több tájegységet, és minél inkább kihívásokat keresünk számukra.
5: Ugye itt a szakkörben több lány jár, van olyan, aki talán folytatni fogja? Van már erre esetleg valami affinitás vagy jelzés?
4: Ezt azért nehéz megmondani, mert nincsen ugye így hímzés képzés Magyarországon. Igazán népművészettel kapcsolatban, nagy tárgyalkotó népművészeti középiskolai szintű képzés Nádudvaron van. Hát ehhez aztán nagyon-nagyon elhivatottnak kell lenni, nem csak a gyerekeknek, a szülőknek is, hogy ugye középiskolába oda elengedjék a gyerekeket. Főiskolai vagy egyetemi szinten meg egyáltalán nem is, nincs is, ami technikailag ezt adná, esetleg az iparművészeti, vagy a néprajz. Tehát, hogy én úgy gondolom, nagyon jó, ha megszeretik, rengeteg helyen tudják alkalmazni. Mondjuk az én egyik szívem vágya az lenne, ha valaki iparművészetire menne tovább, de hát még ettől nagyon messze vagyunk.
6: Én Szabó Emma vagyok, a Jókai Iskola 7. A osztályos tanulója vagyok.
5: Ugye te is részt vettél itt a hímző szakkörbe, amelyet a Következő Generáció Alapítvány szervezett tulajdonképpen. Miért jelentkeztél egyáltalán annak idején?
6: Nekem nagyon tetszett az, hogy végre van valami jó az iskolában, amin ki tudom azt vágyaimat élni, amit eddig is nagyon szerettem volna. Aztán utána nagyon-nagyon megtetszett a hímzés, akkor így továbbra is jártam.
5: Mi az, ami nehézséget okozott az elején? Volt egyáltalán olyan itt a szakkörön belül?
6: Nem nagyon.
5: Akkor rögtön otthon érezted magad, ez azt jelenti?
6: Igen.
5: Mi az, amit szeretsz egyébként benne?
6: Hát nagyon jók a lányok, kedvesek, Ági nénit nagyon-nagyon szeretjük, és pontosan jó alkalmakban volt.
5: Milyen tárgyakat készítettél eddig, mi mindent tudtál eddig megcsinálni itt a hímzéssel?
6: Volt egy szemüvegtartó és egy könyvborító.
5: Otthon is csinálod egyébként? Otthon is gyakorlod a hímzést?
6: Igen.
5: Mennyi időt töltesz vele?
6: 2 órát kb.
5: Szeretnéd egyébként később is folytatni?
6: Igen. Ez szerintem igazából nálam egy alap dolog, hogy folytassam.
5: Más kézműveskedéshez is van kedved? Szoktál mást is, vagy csak a hímzés?
6: Csak a hímzés.
5: Egy kosárfonó anyalánya párossal beszélgetek itt. Kérem, mutatkozzanak be.
7: Sándorné Trastyánszki Anna Bálla vagyok.
8: Sándor Katalilla.
5: És most itt elismerésben részesültél a Vándorlegény pályázaton. Kérlek, meséld el, mi ez.
8: Hát a Vándorlegény pályázat egy olyan pályázat, ahol kiskorúak és nagykorúak ugyanúgy részt vehetnek, és ezért helyezést érnek el.
5: Te milyen helyezést értél el?
8: Én második helyezést értem el.
5: Milyen tárgyal érkeztél?
8: Kosárral. Benyúlófüles kiskosár, egy üveg és egy ilyen gyerekjátékkal érkeztem.
5: Mikor döntöttél úgy, hogy édesanyádnak a mesterségét tulajdonképpen te is kipróbálod? Hogy jött ez?
8: Hát tavaly előtt döntöttem úgy, hogy anyukámnak a nyomdokaiba lépek, mivel láttam azt a tehetséget, amivel ő dolgozik, és én is megpróbáltam, és ment nekem. Nem elsőre, de sikerült, és ezért beregisztráltunk a Vándorlegény programra.
5: És most, hogy itt helyezést értél el, ez milyen érzés? Folytatott tovább? Új lendületet adott?
8: Igen, új lendületet adott, és folytatni is fogom szerintem még egy jó darabig.
5: Az édesanyához fordulok. Milyen érzés az, hogy így tulajdonképpen két lánya is, mert itt nincs ugyan most velünk a másik leányzó, de hogy mind a ketten azért kipróbálták magukat a kosárfonásba, és eredményt is értek el.
7: Hát én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, főleg, hogy nem adják föl, tehát próbálkoznak folyamatosan szerencsére, és hogyha egy-egy kisebb kudarc érni és őket, akkor is kicsit újult erőben újra neki tudunk esni a dolognak, úgyhogy büszke vagyok rájuk.
5: Milyen őket tanítani? Mennyivel könnyebb őket tanítani, mint mondjuk egy-egy ilyen program során bemutatni a kosárfonást és vadidegeneknek megpróbálni megmutatni a kezdő fogásokat?
7: De abból a szempontból, hogy mellettem tudnak lenni, amikor én fonok, már el tudják lesni a fogásokat. Ez szerintem könnyít az ő dolgukon és az enyémen is. A másik pedig, hogy otthon nyugodtan le tudunk ülni, csak egy kosárra jött elkészíteni, és akkor azt szépen félre tesszük. Utána legközelebb meg folytatjuk, hogy csak az oldalát készítjük el, így szakaszokban tudunk dolgozni, és nekik is egyszerű, plusz nem erőlteti meg a kezüket.
5: Nehéz mesterség ez, kérdezem itt tőled.
8: Hát, egy picit nehéz, de hogyha belerázgódsz, utána könnyebb.
5: Mi a szépsége számodra?
8: Az, hogy mondjuk látom az elején, hogy még nem olyan szép, de utána a végén olyan szépen kialakul a kosár mondjuk, hogy azt nem lehet elmondani szavakkal.
5: Szeretnéd később is tovább folytatni?
8: Igen, szeretném.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk összeállításunkat, maradjanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza tavasszal hirdette meg a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves pályázatot. A pályázattal a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok alkotókészségének fejlesztése érdekében lehetőséget kívántak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve a hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. 10 és 35 év közötti gyermekek, fiatalok jelentkezhettek, akár egyénileg, akár alkotói közösségben. A Borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a Felvidékről jelentkező fiatalok megmérettetését a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület koordinálta. A díjátadót a Diós Gyuri Népi Kézműves Alkotóházukban tartották. Folytatjuk tovább az itt készült helyszíni összeállításunkat. A 2026-os vándorlegény pályázat kettes ifjúsági kategória külön díját Réti Bianca kapta. Szeretettel gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Akinek az édesanyja felkészítője, Rétini Ádám Viktória. Hát önnek is szeretettel gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Mikor jött Bianca először az, hogy az édesanyját követi ebben a szép népi mesterségben?
2: Anyukám már egy pár éve elkezdte a hímzést, ő már elég magas szinten űzi ezt a mesterséget, és felhívta a figyelmemet, hogy indul egy ilyen pályázat, ez a vándorlegény kiállítás, és ekkor mondta, hogy csináljunk valamit közösen, és én egyből beleegyeztem, hogy igen, csináljunk. Aztán egy rövid egyeztetés után kitaláltuk, hogy mi legyen a mű, és a színválasztás az picit nehezebb volt, sok kombinációt megnéztünk, de ez az erős rózsaszín és narancssárga volt az, ami egyből elnyerte a tetszésemet.
1: Milyen tárgyakkal érkeztek ide a vándorlegény pályázatra?
2: Ezt az egy tárgyat készítettük együtt, a hímzést Bianca készítette, és az összevarrásába segítkeztem. Ez egy bevásárló szatyornak nevezhetjük akár.
1: Hogyan készült maga a munka? Sok ideig tartott?
2: Igen, több héten keresztül. Nem tudtam minden nap készíteni a hímzést, de nagyjából 3 hetet vett igénybe. A hímzés elkészült, majd utána pedig a táskát együtt megvartuk anyukámmal.
1: Miért pont ez a motivum került rá? Mondjuk el, hogy mit láthatnak a hallgatók, ha eljönnek ide megnézni.
2: Ez egy sárkány, de még beletartozik a népi hímzés körbe. Valami különlegeset szerettem volna, illetve egy olyan tárgyat, ami utána funkcionális, és szóval tudom használni. És ez nekem nagyon különlegesnek tűnt, ez a sárkány. Reméltem, hogy más ilyet nem csinál.
1: Egy picit még hadd halljunk erről a külön díjat nyert alkotásról. Milyen technikával készült, mit lehet még elmondani róla?
2: Ez egy erdélyi minta, és fonottas keresztszemmel készült. Nem egyszerű keresztszem, hanem ez egy különleges technikája a keresztszemes hímzésnek, de nagyon látványos, és így készült ez a sárkány.
1: Ez akkor egy bonyolultabb változata a hímzésnek?
2: Igen, egy bonyolultabb, de nem kell arra gondolni, hogy nagyon nehéz, nagyon könnyen rá lehet érezni a technikára, és sokkal szebb mintázatot ad ki, mint egy sima keresztszem.
1: Ha ránézünk, egyébként el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, szerintem egyszerre modern, de mégis őrzi azért a hagyományokat, és ha jól látom, a hátulja rózsaszín, tehát abszolút a mai kornak megfelelő. Bianca készített már máskor is egyébként akár hasonlót, akár csak más kézműves tevékenységgel valami mást is, vagy a hímzés az első, amiben belekóstol az édesanyja nyomdokai után?
2: Szatyrot, illetve táskát már vartam korábban, pár évvel ezelőtt, de hímzett szatyrot még nem készítettem, ez az első.
1: És az édesanyához fordulok, mit szól ahhoz, hogy a lánya hát tulajdonképpen viszi tovább ezt a szép hagyományt, ezt a szép mesterséget, legalábbis ilyen formában mindenképp?
2: Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült erre a pályázatra elkészíteni ezt az alkotást. Nem kellett sokáig könyörögni neki, hogy belemenjen. rájött ő is, hogy milyen örömteli ez a hímzés, mert úgy vagyunk vele, hogy szabadidőnkben ezt nagyon szívesen űzzük, és jó lenne, hogyha minél több ember kedvet kapna hozzá, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépet sikerült alkotni.
1: A szabadidő az mit jelent, hogy a munka után esetleg akár egy szimpla hétköznap délután is előveszik, vagy akár nyaraláson, pihenéskor is?
2: Esténként igazából nyári estéken most voltak sportesemények, és közben is készültek ezek a hímzések. Én készítettem a kiállításra, anyukám pedig másfajta hímzést készített másik kiállításra, úgyhogy együtt dolgoztunk ezeken a műveken.
1: Mi az, amit egyébként szeret magába a hímzésbe?
2: Az, hogy egyedi. Látom benne a fejlődésemet, illetve azt, hogy van eredménye annak, amit tanulok, meg szeretek különleges dolgokat létrehozni, és nagy öröm számomra, hogy ide is eljutott a kiállításra, aztán pedig tudom használni majd ezeket a tárgyakat.
1: Mik a tervek? A hímzés az szerepel esetleg szakmai vonalon is a tervek között, vagy egy komoly hobbi marad?
2: Egy komoly hobbi szerintem. Aztán majd kiderül. Szeretnék minél több különleges hímzést készíteni. Ez a keresztemes hímzés, ez nagyon megtetszett nekem. Úgyhogy ilyen különleges színkombinációkban képzelem el a további alkotásomat.
1: Lehet továbbadni másoknak még itt a hímzést, akár itt Borsod megyében, akár a környéken?
2: Most nagy öröm számunkra, hogy itt a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületben indult egy hímző szakképzés, amit a Békés megyei Népművészeti Egyesület indított. És itt 15 fő indult el ezen a képzésen, én vagyok az egyik tag, aki tanulom a hímzést, és hát örülünk, hogy ennyien jelentkeztek, úgyhogy még érdekli az embereket a hímzés, de azért a fiatalokat is kell, hogy érdekelje. Néhány iskolában is vannak szakkörök, itt Miskolcon is, ők is most adtak be ide pályázatot erre a kiállításra. Úgyhogy, hát ha nem is sokan, de azért mindig akad egy pár ember, aki érdeklődik, inkább fiatalasszonyok, lányok, fiúk, nem nagyon.
1: De van még jövője egyébként a hímzésnek? Ezt mindkettejüktől kérdezem.
2: Szerintem van, de az akadálya ennek, hogy nincs azonnal eredménye a hímzésnek, nincs azonnal produktum emögött a művészet mögött, vagy alkotás mögött. Úgyhogy türelem kell hozzá. Akinek van türelme, az kezdjen bele a hímzésbe. És sok szabad ideje, akár a téli estéken is. Nagyon jó program.
3: Igen, azért is nehézség ez, ahogy Bianca is mondta, hogy egy este hiába ül le az ember. Nem lesz belőle sok minden, egy pár keresztöltést tud tenni, de mire elkészül, hetek, hónapok. Úgyhogy kitartás tényleg kell hozzá. De nagyon megnyugtató a hímzés, és hát mi nagyon szeretjük.
1: Gratulálok még egyszer mindkettőjüknek.
2: Köszönjük szépen.
1: A vándorlegény pályázat kettes ifjúsági kategória egyéni első helyezettje Dobos Bernadett Mária, méghozzá fazekas munkával. Mivel nevezett?
4: Könyvbutellákat készítettem.
1: Mit tudhatunk ezekről? Mi ez tulajdonképpen?
4: Ezek a népi hagyományban ajándéktermékek voltak, többnyire megrendelésre készítették, és hát mondhatni, ilyen vicces ajándék volt, amikor mentek a templomba az emberek, akkor ugye nem vihetek magukkal pálinkát, és aki szeretett inni, neki mondjuk így ajándékba adtak egy ilyen kis könyvbutellát, és ezzel, hogyha bementek, ott ugye tudtak egy kicsit iszogatni, persze ez csak a vicc része, de alapvetően igen, ez egy ajándéktárgy.
1: Honnan jött az ötlet arra, hogy pont ilyet készítsen, és nem mondjuk esetleg egy vázát, vagy valami szép tálat?
4: Én azt tapasztaltam, hogy nem sokan készítenek ilyet. Szerettem volna egy kicsit különlegesebbet készíteni, illetve hát maga a laptechnika az, ami viszonylag ritka, tehát hogy megnézzük a népi edényeket, viszonylag ritkán készítenek lapedényből dolgokat, én pedig nagyon szeretem ezt a technikát, nagyon sok oldalú, nagyon sok mindent lehet egyébként készíteni belőle.
1: Milyen motívumok találhatók itt az alkotásom?
4: Fő motívum az egy tulipán minta, illetve az ezt körülvevő ilyen indek, van rajta egy szöveg, amely mindig utal arra, hogy mi található, ugye ez egy pálinkás butella, tehát egy ilyen vicces mondatokkal körülírjuk azt, hogy ez ugye pálinka, illetve körülötte zsinórozással készült díszítés található.
1: Mennyi ideig tart egy-egy ilyet elkészíteni?
4: Hát ez nagyon sok munkaóra, tehát ez így szerintem egy... Nyilván nem tudom folyamatosan készíteni, de egy hónapon keresztül így gesztárítással, mázazással mindennel együtt egy hónapot legalább készült.
1: Mi mindent alkot még?
4: Hát én tanulókorongozó vagyok még, úgyhogy egyre több mindent próbálok készíteni. Nyilván elindultam az alapoktól, a kis apró kis tálacskáktól. A következő, amit tervezek, egy nagy tányérnak, egy dísztának az elkészítése, amelyet már gyakorlok, és már az áttörét, tehát nagyon szeretném áttörni. Ez egy másik jellemző motívum, vagy díszítés a népi edényeken. Úgyhogy egy prototípus már készült, úgyhogy a következő kiállításra valószínűleg már ezzel fogok készülni.
1: Sok szeretettel gratulálok ehhez, és jó munkát a többihez.
4: Köszönöm szépen.
1: Mint Gergye Zoltán, a Fögedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vándorlegény pályázat kiemelt megmérettetés, hiszen utánpótlásaikat, utódaikat találhatják meg itt a mesterek. Ez azonban nem is olyan könnyű, hiszen a tehetséghez affinitás és elkötelezettség is kell, hogy társuljon.
5: Ez a pályázat, ugye a gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat, nagyon fontos ez a szakma vagy a népi kézművesek világában, hisz itt keressük az utánpótlást, itt keressük a tehetségeket, ezért is születik meg két évente ez a pályázat. Nekünk ez már a harmadik rendezésünk, tehát közel 6 éve vagyunk a közelében a projekteknek. Azt kell tudni róla, hogy... Nagyon nehéz dolgunk van, amikor fiatalokat keresünk, tehetségeseket, és akik kitartóak, és tényleg nem azt mondom élethivatásnak, de hosszabb távra tervezik bármelyik népi kézműves mesterséget. Tehát nehéz a dolgunk, de mindig sikerül valahogy egy-egy ilyen pályázatot élbeütni, mint ez is bizonyítja miénk is. Nehezen indult, február óta szervezzük ezt a dolgot, írogatjuk a leveleket, hívogatjuk a mestereket, tanárokat, szakköröket, amiket ugye ismerünk itt Borsodban, de ugye ez egy regionális pályázat, Nógrádból is, Hevesből is, sőt Felvidékről is lehetett jelentkezni. Kicsit nehezebb dolgunk van, mert ott az ismerettségünk nem olyan, mint itthon, de azért vannak segítőink ott is, érkeztek onnan is pályamunkák. 3 korcsoportra lett mondva, egy gyerekkategória, ez azt jelenti, hogy 10-től 15 éves korig, és akkor 15-től 21 éves korig, és 21-től 35 éves korig. Hát itt már a felnőttek is mondjuk, hogy becsúsznak a pályázatra, és igazából a szakmai értékes ott lehet igazán elvégezni a felnőtt vagy a második kategóriában, mert ott már, ha nem is tökéletes, de ott már korrekt munkákat látunk. A gyermek kategória, azt látjuk, hogy nagyon kell, ott lehet megismerkedni alapanyaggal, technikával, szerszámokkal, és ha kellően türelmes a gyermek, meg a felkészítő, akkor születnek ott is értékelő dolgok. Van egy köztes kategória, amikor 14-től 21 évig, ott is sok pályázat érkezett, itt is kezdemények vannak, de felbukkan azért nagyon erős szakmai színvonal is, főleg azok a gyerekek, akiknek a családi vonatkozásában felelhető a népi kézművesség, vagy a nagyapja kézműves, vagy éppen a mama kézműves, tehát a családi tanítás, tehát a örökülhagyás az nagyon fontos. Mint ahogy itt is a diától akkor mesélte a tojásfestő hölgy, akinek a lánya az első helyezett lett, hogy gyerekkorától az ölébe ült a gyerek, és magába szívta a tudományt, és akkor most már 16-17 évesen már szinte profi szinten műveli ezt a tojásfestést, abba a stílusban, amit ő tud, a gömöri tájegységet. Persze még van 18 másik tájegységünk, majd gondolom sorra kerül az is, hogy megtanulja.
1: Ide most a mostani pályázatra milyen mesterségek ágaiban érkeztek alkotások?
5: Ó, nagyon színes a felhozatal, hímzés, fafaragás, a kerámia is megjelent, bőrmunka is van, sok gyöngy, ez biztos nagy, nem is mondom divat, de nagy érdeklődéset a számomra, fiatal és még fiatalabb között is, nagyon érdekes szövés alkotás érkezett, nem ez kiváló, nem ez alkotás, egy nagyon elhivatott tanárnő, aki amúgy népi kézműves, a csoportját elő tanít, illetve oktató, illetve felügyelő tanár, ez egy értelmi fogyatékosokat foglalkoztató, illetve szolgáltató intézmény, tehát hogy évek óta rá tudja venni őket a közös alkotásra, és akkor az évek tapasztalata meg a szakmai, hogy mondják ezt, felkészültség hozza az eredményt. Ezek a gyerekek, akik itt voltak, 2 éve is voltak, akkor kicsit gyengébb produkció volt, és teljesen kiforták magukat, tehát látszik a munkájukon, tökéletes.
1: Mi a tapasztalat? Gondolom azért itt több felkészítő tanárral is volt beszélgetés, vagy nagy az ismerettség tulajdonképpen itt a kézművesek között. Könnyű a fiatalokat bevonni itt a népi mesterségekbe?
5: Hát könnyű lehetne, hogyha lenne rájuk idejük. Ezek a gyerekek reggel 8-tól délután 4:30-ig be vannak táblázva, és mi csak akkor tudjuk odaférkőzni hozzájuk, hogyha valamit elhagynak. Elhagyják a karéneket, vagy a számítás valamit, akkor mi az utolsó sor végén vagyunk, hogy minket választott a gyerek. De aztán ugye, amikor hozzáfér a gyerek egy ilyen, vagy hozzájut egy ilyen lehetőséghez, egy gyöngyfűzéshez, vagy bármilyen mesterséghez, automatikussá válik, tehát már nem érdekli a éneklés, nem érdekli a számítógépes szakkör, meg csoda tudja, mit működtetnek az iskolák. Csak az a baj, hogy mi iskolán kívül vagyunk. Nem vagyunk bent az iskolába, semmilyen szinten, sajnos. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a magyar népművészet, a néprajz nincs jelen se az általános iskolában, se a középiskolában. És így nehéz dolgunk van, de úgy igyekszünk beférkőzni iskolákba, például a Földes Ferenc gimnáziumban is rendszeresen vannak szakköri foglalkozások, holfazekas, holgyöngy, aztán a Jókai Református Általános Iskolában is van jó kapcsolatunk, itt a szomszédunkban, Nagy Lajos Király Általános Iskolában is jó a kapcsolat, jönnek át a gyerekek, legutóbb a papírkiállításunkon voltak, a mester úr itt volt, tartott nekik foglalkozást, és önfeledten odaadják magukat ennek a 2-3 órának, sőt, alig tudnak visszamenni, mert nagyon élvezik. Tehát ezt a varást kellene nekünk gyakrabban elhinteni, mint egy mesébe a varázsport, de nagyon nehéz dolgunk van.
1: Itt ugye most egy kiállítás is nyílt az alkotók munkáiból. Meddig lehet ezt megtekinteni, és hogyan?
5: Október 25-éig, 2-től szombati napokig, 10-től 16 óráig, de hogyha netán zárva van a kapu, mindenképpen csöngessenek be, itt vagyunk, csak éppen egy ember tart ügyeletet, nem tudjuk kinyitni a kaput folyamatosan. Várjuk szeretettel a látogatókat, díjtalan a látogatás, nem kerül pénzbe, és egy élménnyel gazdagodnak, aki eljön.
1: Kedves hallgatóink, nemrég osztották ki a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat Észak-Magyarországi és Felvidéki Régiós díjait. A Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diós Gyűri Népi Kézműves Alkotóházában. Itt készült helyszíni összeállításunkat hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A 2027-es költségvetés a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a Tisza kormány szakít azzal a korábbi gyakorlattal, hogy a büdzsét hónapokkal a tárgyév előtt nyújtják be az országgyűlésnek. A kihelyezett kabinetülésen a gazdaság, a közigazgatás átalakítása, valamint a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet is terítéken volt. A tanácskozásra abban hónapban kerül sor, amelynek végéig a kormány korábbi ígérete szerint a parlament elé kell terjeszteni a 2027-es költségvetést. Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalták a készülő klímatörvényt is, amely a hazai környezetvédelem bibliája, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálata a szombat délután teljesen megsemmisült radostjáni református templomért. A tűzben a település műemléki védelem alatt álló temploma mellett leégett a különleges fa harangtorony is. A szombat délutáni tűzvész után a Magyar Református Szeretett Szolgálat azonnal gyűjtést indított a közösség megsegítésére és az újjáépítés támogatására. Azt szeretnék, ha a széleskörű összefogásnak köszönhetően idővel újra felépülhetne a gyülekezet generációs otthona. Aki segíteni szeretne, a jobbadni.hu oldalon online vagy a Református Szeretett Szolgálat bankszámlájára utalva támogathatja a kezdeményezést. Utaláskor a közlemény rovatba a tűzeset szót kell beírni. Nem fogadja el a gyanúsítását Matolcsi György az úgynevezett Erste ügyben, ezért panaszt tett az ügyészségen, közölte a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Matolcsit szeptember 22-én hallgatták ki gyanúsítottként a jegybank 2023-24-es felügyeleti eljárásaival összefüggő ügyben. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban pénteken a tanulók tanár- és eszközhiány elleni tüntetésein. A demonstrációk 735 tanintézményt érintenek, 158 helyszínről pedig erőszakos cselekményeket is jelentettek.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Petneházi Református templomból. Igét hirdet Hidi László, a gyülekezet lelkipásztora.

Ó, Urunk, mi Urunk, mély felséges a Te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. A zsoltáros szavait követően köszöntöm gyülekezetünk minden tagját, a jelenlévőket, és a rádió közvetítésen keresztül Isten tiszteleti közösségünkbe csatlakozó keresztény testvéreket. Áldás, békesség nekünk és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldó és megtartó közösségében. Amen. Isten tiszteleti alkalmunk kezdetén a 410. dicséretet énekeljük együtt, első versét fennáll, a többit pedig helyünket elfoglalva, jöjj Isten népe, áldjuk őt!

A mi Isten tiszteleti közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istenként teremtett, bölcsen igazgat és fenntart mindent. Amen. Bibliai olvasmányként hangzik közöttünk Isten igéje, amely hasznos a tanításunkra, a feddésünkre, a megjobbításunkra és az igazságban való nevelésünkre. Megírva található az Ószövetségi Ezékiel próféta könyvének a 47. részében, a 47. fejezet első versétől a 12. verséig terjedő szakaszban, a Templomból forrás fakad címmel. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután kelet felé ment, mérő zsinórral a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vízen, a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vízen, a víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett, a víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira mély volt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt kérdezte tőlem, láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Ahogy visszafelé mentem, láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, az Arábá völgyben folyik tovább, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és éngeditől én egleimig hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a posványai és a mocsarai nem gyógyulnak meg, hogy sót adhassanak. A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcs van nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el. Havonként új terem, mert a szentéből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledelül szolgál, levelük pedig orvosságul. Amen. Az Úr áldja meg igéjének hallgatását, szívünk befogadását, megértését és megtartását. Ezért imádkozzunk. Örökké való Istenünk, szerető mennyei atyánk, alázattal hajtjuk meg fejünket szent színed előtt, és magasztalunk téged mindazért, akinek már ismerhetünk. Te vagy a kezdet és a vég, a mindenható teremtő, a világ mindenség ura, akinek lehetőségeit senki és semmi nem korlátozhatja, szeretetét semmi nem merítheti ki, hűségét semmi nem ingathatja meg. Köszönjük, hogy végtelen nagyságod ellenére is odafigyelsz ránk, meghallgatod könyörgéseinket, és atyai szeretettel gondoskodsz róla.

Hálát adunk neked a mögöttünk álló hétnek minden áldásáért. Köszönjük az elvégzett munkát, a pihenésünket, a szeretteinkkel töltött időt, a megtapasztalt örömöket és a nehézségekben kapott erőt. Hálásak vagyunk mindazért, amit megadtál nekünk, de azért is, amitől megóvtál bennünket, sokszor anélkül, hogy egyáltalán tudomást szereztünk volna róla. Bűnbánattal valljuk meg, hogy az elmúlt héten sem éltünk mindig akaratod szerint. Vétkeztünk gondolatainkkal, szavainkkal és cselekedeteinkkel, de mulasztásainkkal is. Amikor hallgattunk, pedig szólnunk kellett volna. Amikor elfordultunk másoktól, pedig segíthettünk volna. Amikor lemondtuk a szeretet, a megbocsátás és a szolgálat lehetőségeiről. Könyörülj rajtunk a megtérőkön. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, akár itt a templomban vagyunk jelen, akár a rádión keresztül kapcsolódunk be a közösségi alkalomba. Add meg nekünk azt, amire most igazán szükségünk van. A megfáradtaknak megújulást, a bizonytalanoknak útmutatást, a kételkedőknek hitet, a bűneikkel küzdőknek szabadulást, az elcsüggetteknek reménységet ajándékozz. Könyörgünk azokért, akik ma nem lehetnek közöttünk, a betegekért, a kórházban fekvőkért, az idősekért, az otthonukhoz kötöttekért, a gyászolókért és a magányosakért. Bátorító és vigasztaló jelenléteddel öleld körül a távolban élő szeretteinket, az úton lévőket és mindazokat, akik nehéz terheket hordoznak. Különösen is eléd hozzuk, Urunk, a radostyáni református gyülekezetet, amelynek évszázadokon át szolgáló műemlék temploma és faharang tornya tegnap tűzvészben pusztult el. Könyörülj azon a közösségen, amelynek tagjai most nem csak egy épületnek a romjait látják, hanem nemzedékek hitének, imádságainak és áldozatvállalásainak drága emlékét is siratják. Adj nekik erőt a veszteség hordozásához, reménységet az újrakezdéshez, és indíts sokunkat arra, hogy imádsággal, szeretettel és lehetőségeink szerinti segítségnyújtással is melléjük álljunk. Hálát adunk azért, hogy most együtt emelhetjük fel őket előtted, különböző helyeken vagyunk, mégis egy testnek tagjaiként kérünk. Őrizd meg a radostyáni testvéreink élő köveit, és add, hogy a romok között is megtapasztalják, te magad vagy néped biztos hajléka, nemzedékről nemzedékre. Szent lelked által légy jelen közöttünk, nyisd meg szívünket igéd befogadására, és add, hogy jellemformáló kezeit közé kerülhessünk ezen az Isten tiszteleten. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg, és igéd által te is szólíts meg minket. Amen. Készülve az ige hirdetésére, a 714. dicséretnek az első versét énekeljük. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába.

Istenünknek igéje, ami a Szentlélek belső munkájának az eredményeként személyes üzenetté válhat számunkra, megírva található az újszövetségi János apostol első levelének második részében, a fejezet 12. versétől a 17. verséig terjedő szakaszában, akik a Biblia olvasó kalauz vezér fonala szerint olvassák otthonukban is a Szentírást, azok a mai reggelen már találkozhattak a következő szavakkal, a világ szeretete címmel. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Amen. A legtöbben már bizonyára hallottunk a Teremtés hetéről. Most elsősorban nem a Bibliából ismert történetre gondolok, amely szerint Isten 6 nap alatt megalkotta a világot, a 7. napon pedig megpihent, hanem az a nemzetközi ökumenikus jellegű keresztény törekvés jár a fejemben, amely éppen ebből a csodálatos szentírási tanításból kiindulva hív bennünket arra, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítsunk Isten teremtett világára. A kezdeményezés gyökerei 1989-ig nyúlnak vissza, amikor első Dimitriosz konstantinápolyi pátriárka szeptember 1-jét a teremtett világért való imádságnak a napjává nyilvánította. Később más keresztény felekezetek csatlakozásakor jóval nagyobb mozgalommá szélesedett ez, és így alakult ki a teremtés ideje elnevezésű ünnepi időszak, amely világszerte szeptember 1-től október 4-éig tart. Magyarországon a teremtés hetét minden évben szeptember utolsó vasárnapjától október 1. vasárnapjáig ünnepeljük meg. Ennek középpontjában a teremtett világért való hálaadás és a közös felelősségvállalásnak a gondolata áll. Ilyenkor a különböző felekezetekhez tartozó keresztény közösségek különféle gyülekezeti és intézményi alkalmakon, tematikus istentiszteleteken, bibliaórákon és előadásokon a teremtett világ szépségére, értékeire és megőrzésének a felelősségére hívják fel a figyelmet. Az óvodákban és iskolákban rajzpályázatokkal, kézműves foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel és természetismereti programokkal szólítják meg a gyerekeket. Máshol kirándulásokat, természetjárást, faültetést, szemétszedési akciókat, vagy éppen közösségi kertrendezést szerveznek. Mindezek célja, hogy ne csupán beszéljünk Isten teremtett világának a szeretetéről, hanem a gyakorlatban is kifejezzük hálánkat a Teremtő iránt, és felelősséget vállaljunk mindazért, amit ő ránk bízott. Különös egybeesés, hogy a református Biblia olvasó kalauzunk szerint éppen mára, a teremtés hetének utolsó napjára van kijelölve a felolvasott újszövetségi ige szakasz. Egy egész héten keresztül arra irányulhatott a figyelmünk, hogy szeressük, óvjuk, őrizzük meg Isten teremtett világát, János apostol pedig most, mintha egyenesen az ellenkezőjére szólítana fel. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ennek tudatában mégis mihez kezdjünk? Most akkor szeressük, vagy ne szeressük ezt a világot? Hiszen egyrészt a teremtés történet végén olvassuk, látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. A napokban is sokfelé került kihangsúlyozásra, a Teremtő pontosan azért adta nekünk ezt a világot, hogy felelősségteljesen éljünk benne, hogy gyönyörködjünk a szépségében, hogy élvezzük az ajándékait. Meg aztán ugyanennek a Jánosnak az evangéliumában olvassuk az egész Szentírás központi üzenetének számító aranymondást, miszerint úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Itt meg mégis egyfajta
világellenesség fogalmazódik meg a szavaiban, és hangzik felénk Isten igéjeként. Az ilyen furcsaságokra nézve szoktuk azt mondani, na ezt rakd össze. Három kérdés feltevéssel próbáljuk a magunk számára megfejteni a mai bibliai üzenetet, amely a Szentírás egészét figyelembe véve már sokkal kevésbé tűnik ellentmondásosnak, mint első olvasatra. A kirakósunk darabkái a következők. Mit szeretsz ebben a világban? Mire vágysz ebben a világban? És végül, mi marad meg ebből a világból? Ahhoz, hogy megértsük, mit is akar nekünk tanítani János apostol, először tisztáznunk kell két olyan kifejezést, amit mindannyian rendszeresen használunk, mégsem feltétlenül ugyanazt értjük alattuk, az egyik a világ, a másik pedig a szeretet szavunk. Az Új Szövetség eredeti görög nyelvében a világot a kozmosz szó jelöli, és ebből származik a magyarban is használt szavunk, amivel a világ mindenséget nevezzük meg. A Biblia teljességét figyelembe véve, ennek a szónak viszont több jelentése is van. Utalhat az Isten által megalkotott egész univerzumra, és benne a Föld bolygónkra, ahol élünk. De utalhat az emberiségre is. Sőt, János írásaiban gyakran egy egészen sajátos értelemben jelenik meg, és azt az Istentől elfordult ember világot jelöli, amely az alkotóval szakítva a maga törvényei, a maga értékrendje, a maga kívánságai szerint vette kezébe az irányítást, és úgy próbál élni, mintha nem is lenne teremtője. Amikor János evangéliumában azt olvassuk, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, elsősorban az elveszett, bűnös emberiség iránti megváltó szeretetéről van szó. Amikor pedig a levelében arra figyelmeztet, hogy mi ne szeressük a világot, akkor nem Isten teremtményeinek vagy az ember társainknak a szeretetét, hanem az Istentől elfordult világ értékrendjéhez való ragaszkodást tiltja meg. Ezzel a fogalom tisztázással talán már is közelebb kerültünk a korábbi ellentmondás feloldásához. Ez a világ nem egészen az a világ. De mégis hogyan lehetséges ez? Isten megteremtette a világot, igen jónak értékelte a saját alkotó munkáját. Most mégis tele van ez a világ olyan dolgokkal, amikről nem ő tehet? Vajon az Úristen teremtette a betegségeket? Okozta a haláleseteket? Találta ki a nélkülözést, az irigységet, a gyűlöletet, a háborúkat. A teremtő tervezte azt a világot, amiben az egyik ember a másik kárára próbál megboldogulni, amiben a gazdag még gazdagabb akar lenni, miközben a szegénynek a mindennapi kenyér is egyre nagyobb gondot jelent. Természetesen nem. De mégis gyakran úgy beszélünk Istenről, mintha ő rajta múlott volna, a világunk mindenféle jelenlegi formája. A teremtés történetből tudjuk, hogy Isten alkotása minden képzeletünket felül múlóan tökéletes volt. A bűneset történetéből viszont azt is megtudjuk, hogy az ember visszaélt az Istentől kapott szabadságával. Nem elégedett meg azzal, hogy élvezheti a teremtő ajándékait, hanem saját maga akarta eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát Istentől függetlenül akart élni. A mindenható helyébe akart lépni. Az ember Istennel szembeni alapvető engedetlenségéből származik a bűn, aminek a következményeit azóta is hordozza az egész teremtett világ, és benne a világért felelős emberiség. Ugyanakkor fontos különbséget tennünk az ember által elkövetett gonoszság és az ember által elszenvedett rossz között. Míg az előbbiért akár közvetlenül is felelősek vagyunk és lehetünk, az utóbbi, például a betegségek és a természeti katasztrófák nem feltétlenül vezethetők vissza konkrét emberi bűnökre, hanem az Istentől elszakadó világ saját kezű kormányzásából erednek. Ezért sem adhatunk egyszerű magyarázatot mindenféle szenvedésre. Tehát nem arról van szó, hogy két külön világ létezne a Biblia szerint. Az egyiket Isten teremtette, a másikhoz meg semmi köze nincsen. Mi ugyanabban a világban élünk, amit Isten egykor igen jónak alkotott,
csak azt a világot a bűn nagyban megrontotta. Gondoljunk bele, Isten a földet megművelésre és megőrzésre adta nekünk, mi azonban a végletekig kizsákmányoljuk azt. Isten azért adott nekünk képességeket, hogy azokkal az ő dicsőségére legyünk, és egymás javát szolgáljuk. Mi viszont sokszor éppen arra használjuk a tehetségünket, hogy magunkat fényezzük, és mások fölé kerekedjünk. Még számtalan példát lehetne mondani bizonyítékként arra nézve, hogy nem az ajándék rossz, hanem az, amit az ajándékkal kezdünk. Itt érkezünk meg a másik kifejezéshez, ami ugyancsak fontos, mit jelent szeretni. János ennek a szónak arra a formájára utal, ami nem egyszerűen azt jelenti, hogy valami tetszik nekünk, vagy örömünket leljük benne, hanem azt is kifejezheti, hogy valamit nagyra értékelünk, előnyben részesítünk, hogy ragaszkodunk ahhoz, és azt az életünk meghatározó részévé tesszük. Vagyis az apostol figyelmeztetése nem az ártatlan tetszés nyilvánításról szól, hanem a szívünk irányultságára mutat. Jól is néznénk ki, ha másképpen lenne, hiszen mennyi mindent szeretünk ebben a világban, nem igaz? Szeretjük a családunkat, a házastársunkat, a gyermekeinket, a barátainkat, valamennyire még önmagunkat is. Szeretjük az otthonunkat, amiért talán hosszú éveken át dolgozni kellett. Szeretjük a munkánkat, a hivatásunkat, az elért eredményeinket. Szeretünk jókat enni, kirándulni, könyvet olvasni, utazni, filmet nézni, zenét hallgatni, sportolni. Szeretjük a természetet, az erdőnek a csendjét, a naplemente szépségét, vagy éppen az eső illatát egy hosszú, száraz időszak után. Mielőtt még bárki azt hinné, hogy ezek ellen akarok felszólalni bibliai alapon, leszögezem, hogy önmagukban ezekkel semmi baj nincsen. Sőt, az ilyen kisebb-nagyobb örömeink csak még több okot adnak arra, hogy hálásak legyünk a világon tapasztalható jó dolgokért, amik még nem mentek teljesen tönkre a bűn következtében. A baj ott kezdődik, amikor az ajándékok fontosabbá válnak számunkra, mint az, akitől kaptuk az ajándékainkat. Amikor már nem egyszerűen az örömünket lejjük bennük, hanem ezektől várjuk a boldogulásunkat, a biztonságunkat, a létezésünk értelmét. Amikor egy-egy földi dologhoz annyira ragaszkodunk, hogy érte akár még az Isten akaratával is készek vagyunk szembeszegülni. Pál apostol a római levélben úgy fogalmazza meg az emberiség alapvető bűnét, hogy a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett. Micsoda félreértés ez! Hiszen nem azért kaptuk ezt a csodálatos világot, hogy helyettesítsük vele Istent, hanem azért, hogy benne és általa felismerhessük Istent. Tehát János figyelmeztetése nem arra szólít fel, hogy forduljunk el mindentől, ami szép és jó ebben a világban. Nem kell megtagadnunk a természet szeretetét, lemondanunk az emberi kapcsolatainkról, vagy bűntudatot éreznünk minden földi örömünk miatt. Éppen ellenkezőleg. Tanuljunk meg úgy szeretni mindent ezen a világon, amit Istentől kaptunk, hogy közben ne feledkezzünk meg Istenről. A felolvasott igeszakasz nem általában a szeretet érzését ítéli el, hanem azt a ragaszkodást, amely az Istentől elfordult világhoz köti oda az embert. Nem az a dilemma, hogy szeretünk-e valamit ebben a világban, vagy sem, hanem hogy ez a szeretet közelebb visz minket Istenhez, vagy éppen eltávolít minket tőle. Mégis hogyan lehetne egyszerre Isten akaratához is igazítani az életünket, ugyanakkor egy olyan világ értékrendjéhez is ragaszkodni, amely éppen az ő akaratával fordul szembe nap mint nap? Így hát az első kérdésünk valójában sokkal személyesebb, mint ami ennek tűnhetett. Te mit szeretsz ebben a világban? Mi az, amihez a leginkább ragaszkodsz benne? Minek az elvesztésétől félsz a legjobban? Mi az, amiért akár még az Istennel való kapcsolatodat is kész lennél megszakítani? Végső soron pedig az ajándékba kapott és általunk elrontott világot szereted jobban, vagy azt az Istent, aki igen jól működő világot alkotott számunkra?
Ha tehát nem önmagában a teremtett világ szeretetével van a probléma, hanem azzal, amikor Isten ajándékai fontosabbá válnak számunkra az ajándékozónál, akkor érdemes tovább gondolnunk, hogy ez miként érhető tetten a mindennapi életünkben. János apostol ebben is a segítségünkre van, hiszen a következő versben három olyan területet nevez meg, amelyeken különösen is megmutatkozhat a világhoz való helytelen ragaszkodásunk. Érdemes megfigyelni, hogy az apostol nem konkrét bűnöknek a felsorolását kezdi el, hanem az ember kívánságait, vágyait és törekvéseit vizsgálja meg. Hiszen a legtöbb bűnünk nem a cselekedeteinkkel kezdődik, hanem sokkal korábban, amikor valami megtetszik nekünk, amikor valamire vágyakozni kezdünk, amikor mindenáron szeretnénk megszerezni vagy megtartani valamit. A vágyakozás persze önmagában még nem elítélendő, hiszen Isten teremtett bennünket szükségletekkel, érzésekkel, kívánságokkal és célokkal. Az viszont már korán sem mindegy, hogy mi, miután sóvárgunk, milyen eszközökkel próbáljuk elérni a céljainkat, és mennyire vagyunk hajlandóak alárendelni a kívánságainkat az Isten akaratának. Lássuk tehát, melyik három területen figyelmeztet minket az ige. Elsőként a test kívánságait említi, amit könnyen félreérthetünk, ha úgy gondoljuk, hogy János apostolnak az emberi testtel van problémája. A testünket is Istentől kaptuk. A saját képére, hasonlatosságára alkotta meg. Nem csak megteremtett bennünket, hanem arról is gondoskodott, hogy a testi szükségleteink kielégítésében örömünket leljük. Gondoljunk csak bele, hogy milyen lenne az életünk, ha például soha nem lennénk éhesek. Vagy ha az étkezés semmiféle élvezetet nem jelentene számunkra. Esetleg, ha nem vágynánk a pihenésre, a házastársi intimitásra. Vagy ha semmi örömünk nem lenne a testi egészségünkben és az erőnlétünkben. Ezek a vágyak Isten teremtő munkájának az alkotó elemei. És éppen ezért önmagukban egyáltalán nem bűnösek. A test kívánságáról akkor beszélünk rossz értelemben, amikor a testi vágyaink kezdenek uralkodni rajtunk, fékezhetetlen módon, ahelyett, hogy mi uralkodnánk azokon. Amikor már nem azért eszünk, mert éhesek vagyunk, vagy mert jó ízűnek találjuk az ételt, hanem mértéktelenül habzsolunk. Amikor az alkohol már nem csak egy-egy kellemes alkalomnak a kísérője, hanem olyan szükségletté válik, amitől nem tudunk szabadulni. Amikor az intimitást kiszakítjuk az Isten által rendelt keretekből, és másokat akár a saját vágyaink kielégítésének az eszközeiként kezelünk. De gondolhatunk a kényelem szeretetünkre is. Hányszor fordul elő, hogy pontosan tudjuk, mit várna tőlünk Isten, csak ahhoz áldozatot kellene hoznunk, vagy egyszerűen csak ki kellene mozdulnunk a komfortzónánkból. A test kívánsága tehát nem csupán a látványos szenvedélybetegségekben, vagy az erkölcstelenségekben mutatkozik meg, hanem abban is, amikor az életünk legfőbb szempontjává válik, hogy nekünk mindig minden jó lessen, mert ez a lényeg. Valójában nem csak testi szükségleteink kielégítéséről van itt szó, hanem alapvetően arról az önző emberi természetünkről, amely mindenek előtt a saját kívánságait akarja teljesíteni. Pedig Isten éppen azért alkotott meg bennünket, hogy a testünk is az ő dicsőségét szolgálja, és az egész teremtett világ javára legyen. Aztán másodikként János a szem kívánságáról beszél. Itt is fontos kihangsúlyozni, hogy milyen csodálatos ajándéka Istennek, hogy láthatunk. Azt tudja ezt igazán értékelni, akinek nem adatott meg ez a képesség, vagy elveszítette azt. Szemügyre vehetjük a teremtett világnak a szépségét. Gyönyörködhetünk a természet színeiben, főként ilyenkor ősszel. Megcsodálhatunk egy-egy műalkotást, vagy egyszerűen elérzékenyülhetünk a szeretteink arcát látva. A probléma itt sem a látással kezdődik, hanem azzal, amikor mindaz, amit meglátunk, sóvárgást ébreszt bennünk. Hiszen a szemünk nem csak arra képes, hogy észrevegye a szépet és a jót,
hanem arra is, hogy felfedezze mindazt, ami másoknak megadatott, nekünk viszont nem. Meglátjuk a szomszéd új autóját. Vagy éppen a közösségi médiában közzétett nyaralási fényképeit, az ismerősünk gyönyörű házát, valakinek a drága telefonját, és már is megszületik bennünk a gondolat, hogy nekem miért nincs ilyen? Én miért nem engedhetem meg magamnak? Miért jut neki több, mint nekem? Észrevétlenül is elkezdjük mások életéhez mérni a sajátunkat, miközben egyre kevésbé tudunk hálások lenni mindazért, amink van. Ráadásul a mai világban szinte folyamatosan ki vagyunk téve az ilyen kísértéseknek. A reklámok, a kirakatok és a közösségi oldalak sokszor pontosan arra építenek, hogy újabb és újabb kívánságokat ébresszenek bennünk. Olyan dolgokról győznek meg minket, amikre korábban semmi szükségünk nem volt, most viszont talán már elképzelni sem tudjuk nélkülük az életet. Mindeközben pedig egyre távolabb kerülünk az elégedettségtől. Isten nem azt tiltja meg, hogy felfigyeljünk mások örömére vagy értékeire, hanem attól akar megóvni, hogy mindez irigységgé, elégedetlenséggé és fékezhetetlen birtoklási vágyjá alakuljon bennünk. Mert akinek a szeme mindig azt keresi, ami hiányzik az életéből, az bizony könnyen szem elől tévesztheti mindazt, amit már megkapott Istentől. Harmadikként pedig a vagyonnal való kérkedést említi az apostol. Nem csupán a pénzünkkel történő hivalkodásról van itt szó, hanem arról a dicsekvő és öntelt magatartásról is, amikor valaki az anyagi javaira és az élet körülményeire támaszkodik. Mindaz, amit Istentől ajándékba kapunk, milyen könnyen válik a saját nagyságunknak a bizonyítékává, nem igaz? Persze a becsületes munkával elért eredményeink fölött egészen nyugodtan örömködhetünk. Ez semmiféle bűnt nem jelent. A kérkedés viszont ott kezdődik, amikor mindezeket arra használjuk, hogy mások fölé helyezzük magunkat. Vagy éppen önmagunkkal hitetjük el, hogy nekünk nincs szükségünk senki másra. Amikor nem egyszerűen örülünk az otthonunknak, hanem fontosabbá válik, hogy vajon mások milyen háznak értékelik a miénket. Amikor nem azért vásárolunk meg valamit, mert valóban kell, hanem mert szeretnénk, ha mások is látnák, hogy ezt megengedhetjük magunknak. Talán még ennél is veszélyesebb, amikor az anyagi javaink hamis biztonság érzetet keltenek bennünk. Eszünkbe juthat Jézus példázata a gazdag emberről, akinek olyan bőséges termése lett, hogy már nem is tudta hová elraktározni azt. Bolondságában eldöntötte, hogy nagyobb csűröket épít, és ezáltal hosszú-hosszú évekre bebiztosítja az életét. Csak hogy a számításaiból teljesen kihagyta Istent, aki még azon az éjszakán magához szólította őt. Nem a bőséges terméssel volt a probléma, és még csak nem is azzal, hogy az ember előre látóan gondoskodni akart a jövőjéről, hanem azzal, hogy a vagyonában látta az életének végső biztosítékát. Vajon nem fenyeget minket is ugyanez a veszély? Amíg van elég pénzünk, megfelelő állásunk, biztos megélhetésünk és tartalékunk a váratlan helyzetekre, addig nincs is igazán szükségünk az Isten gondviselésére. Pedig bármennyit is sikerült összegyűjtenünk, bármilyen magasra is tudtunk eljutni az életben, egyetlen olyan földi kincsünk sincs, és nem is lehet, aminek a birtokában függetleníthetnénk magunkat attól az Istentől, akinek az életünket is köszönhetjük. Érdekes, hogy János apostol mindhárom esetben olyan dolgokon keresztül mutatja be a világ iránti szeretetünket, amik alapvetően az Istentől kapott életünk részei, a testi szükségleteink, a látásunk és az anyagi javaink. Mielőtt bárki félreértené, nem ezeknek a létezésével van a baj, hanem azzal, amikor az Istentől kapott ajándékokból Istentől elszakító kívánságok lesznek. Vagyis nem csak az számít, hogy mire vágyunk, hanem az is, hogy honnan erednek a vágyaink. Isten akaratából fakadnak, vagy annak a világnak az értékrendjéből,
amely éppen Istentől függetlenül akar boldogulni. Itt érdemes feltennünk a második körös kérdéseket. Te mire vágysz ebben a világban? Milyen kívánságok határozzák meg a mindennapjaidat? Mi az, amiből soha, de soha nem elég? Amit mindenáron szeretnél megszerezni, vagy amiért még Isten akaratával is hajlandó lennél szembefordulni? Mire vagy veszélyesen büszke az életedben, amire tekintettel egyre kevésbé jut eszedbe Isten gondviselése? Hát eddig arról beszéltünk, hogy mit szeretünk és mire vágyunk ebben a világban. János apostol azonban egy harmadik, talán mindkettőnél is fontosabb kérdéssel szembesít minket, amikor így fogalmaz: a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Mintha csak azt mondaná: ember, mielőtt még végérvényesen eldöntenéd, hogy mihez ragaszkodsz, minek szenteled az életedet, miért vagy hajlandó időt és energiát áldozni, nem ártana azt is tisztáznod, hogy mindabból, amit olyan fontosnak tartasz, végül mi marad meg? Hiszen hiába szerzel meg mindent, amire valaha vágytál, ha egyszer úgy is el kell engedned mindent, amire valaha vágytál. A világ elmúlik, és annak kívánsága is. Ez első hallásra meglehetősen lehangoló. Vagyis mindaz, amiről az előzőkben beszéltünk, a testi élvezetek hajszolása, a soha véget nem érő sóvárgás, a vagyonnal és az elért eredményeinkkel való kérkedés, egyszer úgy is elveszíti a jelentőségét. Ráadásul az adott szóhasználattal inkább azt fejezi ki, hogy minden múló félben van ezen a világon, ami csak körülvesz bennünket. Mennyi mindent megteszünk azért, hogy ezt a tényt ne kelljen tudomásul venni, nem igaz? Hogy próbáljuk megőrizni a fiatalságunkat, az egészségünket, az erőnket, a szépségünket? Tartós dolgokat vásárolunk, a maradandóság jegyében építkezünk, életre szóló befektetéseket tervezünk, és igyekszünk minden lehetséges módon bebiztosítani a jövőnket. Csak hogy előbb-utóbb minden elhasználódik, tönkre megy, vagy elveszíti az értékét. Az új autónk egyszer ócskavassá válik. A gyönyörű házunkat idővel fel kell újítani. A legmodernebb technikai eszközeink néhány év alatt már elavultnak számítanak. A mindennapjaink során is egyre több esetben mondjuk, hogy régen még könnyebben ment. Egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy nem mindenre jut időnk. És egyre több olyan embertől kell elbúcsúznunk, akik nélkül korábban elképzelhetetlennek tartottuk a létezésünket is. Bizony, nem csak a világ múlik el körülöttünk, hanem a saját földi életünk is véges. Mégis hajlamosak vagyunk úgy élni, mintha mindez ránk nem vonatkozna. János apostol kiózanító szavai éppen ebből az önámításból akarnak felrázni minket. Szerencsére mégsem az elmúlás megállapításával zárja a gondolatmenetét, hanem egy csodálatos ígérettel: de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Figyeljük meg ezt az óriási ellentétet. Egyfelől ott van a világ, minden kívánságával, csábításával, mulandó értékével együtt, másfelől pedig ott van az ember, aki Isten akarata szerint él. Az egyik elmúlik, a másik megmarad örökké. De vajon hogyan válhat egy mulandó ember örökké valóvá? Hiszen akár Isten akaratát követjük, akár nem, ugyanúgy öregszünk, megbetegszünk, és előbb-utóbb mindannyiunk földi élete véget ér. Ráadásul melyikünk mondhatná el nagy mellénnyel magáról, hogy mindig és mindenben Isten akaratát cselekszi? Bizony, ha a saját örökké valóságunk kizárólag az engedelmességünktől függne, akkor egyikünknek sem lenne sok oka a reménykedésre. De éppen itt érkezünk meg az evangéliumhoz, hogy Jézus Krisztus értünk, miattunk és helyettünk is engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az ő érdeméért pedig a kegyelmes Isten nekünk ajándékozza az örök életet. Gondoljunk csak bele, lehetőleg minél többször, lehetőleg újra meg újra, hogy milyen csodálatos ígéret ez.
Nem kell kétségbe esetten kapaszkodnunk mindenbe, amit ebben a világban megszerezhetünk, hiszen az életünk nem ér véget akkor, amikor a földi javainktól búcsút kell vennünk. Nem kell minden áron meghosszabbítanunk azt, ami mulandó, hiszen Krisztus hozzá tartozóiként már most, halálon, innen és túl is részesei vagyunk az örök létnek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a földi életünk jelentéktelenné válik. Hát éppen az örökké valóságnak a reménysége segít abban, hogy a jelenünket is a megfelelő értékrend szerint éljük. Ne azoknak a kívánságoknak rendeljünk alá mindent, amik velünk együtt elmúlnak, hanem annak az Istennek szenteljük az életünket, akivel az örökké valóságot tölthetjük. Innen térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a teremtés hetéhez. Hiszen ha egyszer úgy is elmúlik ez a világ, akkor mégis mi értelme van vigyázni rá? Miért kellene megőriznünk a természet értékeit, és felelősséget vállalnunk a környezetünkért, ha egyszer úgyis mindennek vége lesz? A választ részben már megkaptuk, azért, mert Isten teremtette ezt a világot, és nem mi, majd ránk bízta a művelését. Csak hogy a Szentírás egésze ennél többet is elárul. Pál apostol a római levélben arról ír, hogy az egész teremtett világ sóvárogva várja a megváltást, amikor megszabadulhat a romlandóságnak a szolgaságából. A jelenések könyvében pedig Isten új eget és új földet ígér, amikor kijelenti, íme, újjáteremtek mindent. A keresztény reménység tehát nem arról szól, hogy egyszer végre megszabadulhatunk a világtól, hanem arról, hogy Isten végérvényesen megszabadítja a teremtett világát mindentől, ami a bűn következtében megrontotta azt. Az idei teremtés hetének, főként a mi felénk tapasztalható szárasság nyomainak láttán, nagyon kifejező témája van. Víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az Ezékiel könyvének 47. fejezetéből származó prófétai látomásban a templomból fakadó víz egyre mélyülő folyóvá válik, és amerre csak eljut, ott élet támad. Még a sós, élettelen víz is meggyógyul. A folyó partján pedig olyan fák növekednek, amelyek gyümölcse táplálékul, levelei gyógyításul szolgálnak. Olyan csodálatos, ahogyan ugyanez a kép visszaköszön a Biblia utolsó fejezetében. A jelenések könyvében az élet vizének folyójáról olvasunk, amely Isten és a bárány trónjából ered, partján az életfája terem, levelei pedig a népek gyógyítására szolgálnak. Mintha csak keretbe foglalná a Szentírás az egész teremtésnek a történetét. Az első lapokon egy tökéletesnek alkotott világot ismerünk meg, amelyet az ember engedetlensége megrontott. Az utolsó lapokon pedig az újjáteremtett világról olvasunk, amelyben Isten végérvényesen megszünteti a bűn, a szenvedés és a halál uralmát. Mindez pedig Jézus Krisztus megváltó munkájának köszönhető, aki azért jött el ebbe a világba, hogy a golgotai kereszt és az üres sír fényében elkezdődhessen a helyreállítás. Végül mi marad meg ebből a világból? A kérdésünkre tehát nem az a válasz, hogy semmi, és éppen ezért fölösleges bármit is szeretnünk ebben a földi életben, hanem hogy a mulandó világban már most az örökké valóság reménységével élhetünk. Szerethetjük Isten teremtett világát, hálásak lehetünk az ajándékaiért, felelősséget vállalhatunk mindazért, amit ő ránk bízott. De közben nem feledkezhetünk meg arról, hogy nem ez a világ az életünk végső célja. Így hát a mai napon ne csupán azt kérdezd meg magadtól, hogy mit szeretsz és mire vágysz ebben a világban, hanem azt is kérdezd meg, abból, amiért élsz és fáradozol, mennyi kötődik ahhoz, ami elmúlik, és mennyi ahhoz az Istenhez, aki örökké megmarad. A teremtés hetének záró alkalmához kapcsolódva, vigyük magunkkal a kezdeti ellentmondásunknak a megfejtését. Szeresd a világot, de ne jobban, mint a teremtőjét. Élvezd az ajándékait,
de ne légy a kívánságaid rabja. Ne feledd, hogy ez a világ elmúlik, de aki Krisztushoz tartozik, azé az örökké valóság. Amen. A 804. dicséretünkkel, mindhárom versét énekelve válaszoljunk Istenünk üzenetére. Hálát adok, Uram, az életért.

csendesedjünk el és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, örökkévaló mennyei atyánk, hálás szívvel magasztalunk téged mindazért, amit hatalmaddal megalkottál, és amit gondviselő szereteteddel ma is fenntartasz. Köszönjük ezt a csodálatos világot, amelyben otthonra találhatunk, amelynek szépségében gyönyörködhetünk, és amelynek gazdagságából nap mint nap részesülhetünk. Köszönjük mindazokat az ajándékaidat, amiket gyakran természetesnek tartunk. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy sokszor jobban szeretjük az ajándékaidat, mint téged, az ajándékot adót. Bocsásd meg, amikor a saját kívánságaink irányítják az életünket, amikor hálátlanságunkban arra vágyunk, amink még nincs, ahelyett, hogy megbecsülnénk mindazt, amit már megadtál nekünk. Bocsásd meg önteltségünket, amikor a vagyonunkban, a képességeinkben és az elért eredményeinkben bízunk, ahelyett, hogy a te gondviselésedre hagyatkoznánk. Kérünk, taníts bennünket helyesen szeretni ezt a világot. Adj bölcsességet, hogy felelősséggel őrizzük a teremtettséget. Adj mértékletességet, hogy szent lelked erejével uralkodni tudjunk a vágyainkon, és segíts alázatossá válnunk, hogy minden javunkban felismerjük a te jóságodat. Meghajtjuk a fejünket Jézus Krisztus előtt, aki mind halálig engedelmes volt neked, hogy mi kegyelmedből örök életet nyerhessünk. Segíts, hogy mulandó földi létünket már most az örökké valóság reményében töltsük. Formálj minket, hogy ne ahhoz ragaszkodjunk mindenáron, ami egyszer semmissé lesz, hanem hozzád, aki örökké megmaradt. Könyörgünk mindazokért is, akik ezen a mai istentiszteleten a templomunkban vagy a rádiókészülékek mellett kapcsolódtak be igét hallgatásába. Légy közel a betegekhez, a gyászolókhoz, a magányosakhoz, a nélkülözőkhöz, és mindazokhoz, akiknek életében különösen fájdalmasan mutatkozik meg a földi dolgok mulandósága. Erősítsd meg őket jelenléteddel és az örök életnek ígéretével. Áld meg gyülekezetünket és mindazokat, akik most otthonaikban, betegágyukon vagy útközben együtt imádkoznak velünk. Add, hogy igéd ne csupán elhangozzon, hanem hitet, megtérést és engedelmességet munkáljon mindannyiunk szívében. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Az előttünk álló héten is az Úr legyen személyes életünk megtartója, gyülekezetünk oltalmazója, benne bízva haladjunk tovább minden utunkon. Végül zárásként a 251. dicséretet énekeljük együtt, annak mind az öt szép versével, Úr lesz a Jézus mindenütt, még csak a napnak fényesüt.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Petneházi Református templomból. Igét hirdetett Hidi László, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: Leégett a radostjáni református templom és a mellette álló fa harangtorony, szemétégetés okozhatta a tüzet. Megtorpant a harmadik negyedévben a hazai kis- és középvállalkozások lendületes javulása. Ünnepélyesen átadták a Borsszem Jankó meseteret a Baráthegyi Majorságban Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Leégett a református templom és a mellette álló fa harangtorony a Borsodabói-Zemplén megyei Radostyánban szombat délután. A temetőből átterjedő tűzben elpusztultak a festett mennyezeti kazetták, a padok, az orgona és a tetőszerkezet is. Személyi sérülés nem történt. A kazincbarcikai, szentdői és miskolci tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A műemlékvédelem alatt álló templom mai formáját 1784-ben nyerte el, de egyes részei középkori eredetűek. A különálló 16 méter magas faharangtorony 1762-ben épült, hatszögletű alaprajzával egész Európában egyedülállónak számított. A Tiszán inneni református egyházkerület együttérzését fejezte ki a történtek miatt, és arra kéri a gyülekezeteket, hogy hordozzák imádságban a súlyos veszteséget szenvedett radostyáni közösséget és lelkipásztorát. A szombat délutáni tűzvész után a Magyar Református Szeretetszolgálat azonnal gyűjtést indított a közösség megsegítésére és az újjáépítés támogatására. Azt szeretnék, ha a széleskörű összefogásnak köszönhetően idővel újra felépülhetne a gyülekezet generációs otthona. Aki segíteni szeretne, a jobbadni.hu oldalon online vagy a Református Szeretetszolgálat bankszámlájára utalva támogathatja a kezdeményezést. Utaláskor a közleményrovatba a tűzeset szót kell beírni. A szomszédos temetőben végzett szemétégetés okozhatta a radostyáni református műemléktemplom szombat délutáni katasztrófáját. A lángok átterjedtek az épületre, aminek következtében a teljes tetőszerkezet, a belső tér és a harangtorony is megsemmisült. Miskolcon jótékonysági koncertet is szerveznek a radostyáni gyülekezet támogatására és az épület újjáépítésére. Több ponton is alkotmányossági és adatvédelmi kérdéseket vethet fel az az oktatási minisztériumi előírás, amely alapján az egyházi és magániskoláknak módosítaniuk kellene a pedagógusok személyi nyilvántartását. Az Index információi szerint a köznevelési államtitkárság arra kérte az intézményeket, hogy a tanárok adatait egészítsék ki a házassági és a bejegyzett élettársi kapcsolattal. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a lapnak elmondta, az intézkedés a vallásszabadság, az egyházi autonómia és az információs önrendelkezés szempontjából is aggályos lehet. A jogász arra is rámutatott, hogy önmagában a nyilatkozat megtagadása nem alapozhat meg fegyelmi szankciót a pedagógusokkal szemben. Az ügyben így továbbra is kérdéses az adatkezelés pontos jogalapja, célja, valamint a garanciák megléte. Megtorpant a harmadik negyedévben a hazai kis- és középvállalkozások lendületes javulása, valamint a várakozásaik, de a mutató a K&H Bank bizalmi indexének adatai szerint továbbra is a pozitív tartományban maradt. Az index értéke 7 pontot csökkent az előző időszakhoz képest, ami a negyedévet jellemző összetett gazdasági és külső kihívásokkal magyarázható. A mezőgazdaságot sújtó aszály, az energiabiztonsági kockázatok és a turizmus érintő nehézségek egyaránt növelték a cégek kockázatait. Ágazati bontásban a szolgáltató szektor maradt a legbizakodóbb, míg a mezőgazdasági szereplők látják a legkevésbé derűsen a következő egy évet. Regionális szinten továbbra is Kelet-Magyarország a legoptimistább terület, ezt követik Közép- és Nyugat-Magyarország. A legfrissebb felmérés szerint a legnagyobb árbevételű vállalkozások néznek a legpozitívabban a jövő felé, míg a közepes méretű cégek hangulata romlott a leginkább. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzése szerint

0: időszakához képest. Az első 8 hónap adatai is azt mutatják, hogy a szállodák vendégészakáinak száma emelkedett, ám a jövőbeli kilátások szempontjából a szövetség kulcsfontosságúnak tartja a turisztikai marketing aktivitás megerősítését a nemzetközi piacokon. Ismét emelkedik a norovírus fertőzések száma, amely a késő őszi és téli időszakban okozhat újabb megbetegedéseket. Rusvai Miklós víruskutató az Inforádióban elmondta, hogy a fertőzés erőteljes hányást és hasmenést vált ki, így a legfőbb veszélyt a kiszáradás jelenti. A szakember kiemelte, hogy gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt a legfontosabb a folyadék és elektrolit pótlás, az ágynyugalom, valamint a könnyű ételek fogyasztása. A vírus jellemzően közösségekben terjed, és elsősorban higiéniai hiányosságok, például a kézmosás elmaradása miatt fertőz. Mivel hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre, a megelőzés kulcsa a megfelelő személyi higiénia fenntartása. A fertőzés lefolyása általában rövid, de intenzív tünetekkel jár, a kockázat pedig a közösségekbe való visszatéréssel nő. A sikeres érettségére való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum ponthatár, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételre. Professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét hallják.
1: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már a rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti némelyik online tananyaggal megosztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt. A fő célja számunkra az, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak az érettségre való felkészüléshez, de összességében talán ez az első lépcsője annak a segítségnyújtásnak, amelyet mi a hallgatói jogviszonynál folytatunk, azzal, hogy az érettségére segítünk nekik felkészülni, és majdan, amikor már hallgatóink felmérjük a képességeiket, és az alapján további mentorhálózatot, segítséget, különböző mentorálási lehetőségeket, vagy akár a nagyon kiemelkedő tehetségeknek tehetséggondozás biztosítunk. Valamilyen szinten talán nevezhetjük ezt az első lépcsőnek, akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emel szinten érettségizni. Jellemzően a végzősök jönnek hozzánk. Van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre, és egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is.
0: Ünnepélyesen átadták a Borsszem Jankó meseteret a Baráthegyi Majorságban, amely a magyar népmese világát és a társadalmi befogadást ötvözi. A Kőboldizsár tervei alapján megvalósult tér nem csupán játszótér, hanem egyben terápiás és közösségi helyszín is a gyerekek számára. Az avató ünnepségen elhangzott, hogy a meséken keresztül oldódhatnak a gyerekek szorongásai, és eltűnhetnek a különböző szükségletek közötti határok. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az autista, ADHD-s és nagyobb mozgás igényű gyermekek számára is értékes teret biztosítsanak. A kapun belépve a gyerekek egy tematikus úton haladhatnak végig, ahol a fészekhinta, a vár és a griffmodár is fejlesztő helyzetet jelenít meg. Az átadó egyik közösségi elemeként a résztvevők kerítésléceket is festhettek, amelyek így az új mesetér részévé váltak. Egészségügyi szűrésekkel és átfogó szociális munkával indult el Miskolcon az Együtt Tetemvár Bábonyi Bérc városrészekért elnevezésű szociális célú városrehabilitációs projekt. Az

0: 120 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló kezdeményezés célja a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű lakosok életlehetőségeinek javítása és társadalmi integrációja. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt szakemberei a rendszeres ellenőrzések mellett kiemelt figyelmet fordítanak a rászorulók folyamatos szociális ellátására és az egészségügyi vizsgálatokhoz. A program részeként közösségi foglalkoztatási és bűnmegelőzési rendezvényeket is szerveznek, valamint elhanyagolt területeket tesznek rendbe. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcskertész. Ékesem. Szentpéteresen.
1: Főelén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esetek.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.
5: Mielatt a nénit említette, bánatos gyöngétség tükröződött arcán, majd a bosszú érzet csillant meg szemeiben Krucsai nevénél. S végre Pír önti el arcát, amint arra gondolt, hogy akkor aztán ide jönne Debrecenbe. Az aranyos kartkötő ott volt most is szépen becsomagolva a túgája zsebében. Azt magával viszi, s jövet a derekára köti majd, hogy meglássa az, aki adta, csak hogy már kart fog azon akkor lógni. Hát nem bánom, felelte az öcs, menjünk a szerencse után. Elindultak csak úgy vaktában. Az első cél az első torony volt. Sokáig mentek egymás mellett hallgatag, míg megszólalt Pista. Nagy dolog az öcsém bolondságnak, amiben mi fogtunk. Két koldus útra kél gyámol nélkül, és mégis reménnyel. Fájdalom, csak is ezzel van tele utitáskánk. De még ez is elfogyhat. Az enyém nem. De miattad aggódom. Félek, nem lesz elég kitartásod, és mégis megeshetik, hogy te érsz előbb célt. Én elveszhetek. Te megmaradsz. Ígérd meg erre az esetre, hogy megsegíted nevelő szüleinket, és bosszút áll az apánkért. Ígérem, mondta ünnepélyesen a kisebbik diák. Hallja a nyílt ég fölöttünk. Éppen kezdett az esti szürkület leszállni a harmattól nedves füvekre, s két apró csillag gyulladozott a mennybolton. A két testvér oda nézett fel, s az apró csillagok nyájasan pislogtak le, mintha mondanák. Hallottuk bizony, hogy ne hallottuk volna. Éjfélre értek falut, s csak egy ablakban égett mécsvilág. Fáradtan, tikkattan kopogtattak be. Nem sokára megnyílt a kis ablak, széthúzódott a tarka függöny. Ki az? Kérdi egy nyers hang belülről. Szegény, éhes diákok vagyunk. Éjjé szállást és egy falat kenyeret kérünk a jó emberektől. Itt világosság derengett az ablakban, hát ide fordultunk kegyelmetekhez. Ez nem jó hely az utasoknak, ide a halált várjuk vendégnek, felelte az előbbi hang. Úgy... Haldokló van a háznál, engedelmet kérünk, de mi nem a halál vagyunk. Akkor hát vigyen el benneteket az ördög. Mérgesen becsapta az ablakot, de alig voltak 10 lépésnyire, amint nagy csattanással kinyitotta újra. Hely, diákok! Diákok, gyertek csak vissza! Tudtok-e írni? Azért vagyunk diákok, hogy tudjunk, felelte Laci. No, akkor forduljatok be! Éppen jó órában találtatok ide. A házajtó retesze nem sok vártatvást megcsikordult, s a diákokat beeresztették a szűk pitvaron át a szobába, hol egy tarka ágyon összetöpörödött anyóka haldokolt. Ősz volt a haja és szemöldöke, melle kínosan hörgött, míg a kezében megszentelt barkát tartott. A rokonok minden felindulás nélkül állották körül. Anyu, mondá most egy magas, szálas férfi, megrántván a haldokló kendőjét, mely a nyakán volt. Diákok vannak itt, akik meg tudják írni a testamentumot. Mondja nekik kegyelmed, mit írjanak. Az öregasszony fuldokló köhögésben tört ki, mi alatt halántékai megkékültek.
7: Jaj, jaj, ti a garabonciás diákok vagytok.
5: Nem vagyunk garabonciás diákok, A debreceni kollégiumból valók vagyunk.
7: Jó, jó,
5: nyögte a beteg, miközben összevacogott a fekete kiálló foga.
7: Mutassátok a talpatokat, hadd lássam. Ágnes, hozd ide közelebb a mécsest. No, nem bánom, írjátok, amit kívánok. Azt hittem, lólábatok van, és a pokolba akartok vinni.
5: Egy öregember, aki testvére lehetett a haldoklónak, valami atramentumfélét hozott elő és gyűrött papírost, melynek az egyik oldala már tele volt írva. Pista vette kezébe a tollat, és írni kezdte, amit az öreg diktált.
7: A lelkemet hagyom a mennybeli Istennek.
5: A szálas férfi helyeslőleg bólintott rá.
7: Írja tovább, diák, a testemet hagyom az anyaföldnek.
5: Ezt is nyugodtan vették a jelenlevők, ez még mind csak az értéktelen holmi.
7: A földjeimet hagyom a Kertész János unokámnak.
5: Most mindnyájan dühösen néztek egy fiatal legényre, aki az asztalon keresztbetett lábakkal ült, és késsel faragcsált valamit.
7: A lábas jószágot testálom a testvérem fiának, Rácz Istvánnak.
5: A szálas férfiú elégületlenül pislogott.
7: Írjad, diák, írjad!
5: Nyöszörögte a haldokló minden erejét összeszedve.
7: A ház, és a benne levő holmi legyen, az Ágnes unoka húgomé.
5: Mi alatt a diák ezt is papírra tette, megindult a szóvita egy szögletben Ágnes és Rácz Istok között. Istok úgy értette, hogy most minden lábas jószág neki van testálva, az asztal, a székek, az üst, a lócák, egy szóval minden az övé a bútorokból is, aminek lába vagyon. Ágnes ellenben csak a házi állatokat értette a lábas jószág alatt.
3: Nem én, Istok bácsi, még egy lábas serpenyőt sem engedek innen elvinni kegyelmednek.
5: A beteget éppen nem konfundálta ez a vita, talán nem is hallotta, s imigyen intézkedett a továbbiakra nézve.
7: Összes készpénzemet, 1000 talléromat pedig hagyom a legfiatalabb unokámnak, Mohorai Ferencnek, de csak 24 éves korában vehesse fel.
5: Abban a pillanatban leugrott a kemence tetejéről a nevezett Mohorai Ferenc, 13 éves fiú.
3: Hol az az 1000 tallér, nagyanyú? Add ide hamar is, haj meg! Csitte, rücsök! Hogy mersz ilyeneket beszélni a nagyanyádnak, te hálátlan?
5: A haldokló sárga arcán bágyat mosoly jelent meg, jeléül annak, hogy a szeretet nem engedi magát kapacitáltatni. Megfogta a fiú kezét gyöngéten.
7: Jaj, te hideg a kezed, nagyanyú, ereszd el az enyémet! Jó, jó, eredj hát lefeküdni, de fordulj ide még egyszer a lámpa felé, hadd lássalak, miképpen nézel ki.
4: Várj hát, hadd fésülködjen meg előbb.
5: A beteg anyuka arca úgy szólván derült lett, mi kedves unokájával enyelgett. Ez alatt Ágnes egy köcsög aludtejet hozott be Laci számára, és egy nagy karaj kenyeret. Pista türelmetlenül szólt a beteghez. Következik még valami?
7: Lássuk csak, a földek, a pénz, a holmi, a lábas jószág, nincs egyéb. Igen, igen, a két kedves kutyám. Nos, kinek hagyjam a kutyáimat?
5: Töprengve hunyta be szemeit egy percre, aztán nyöszörgő hangon mormogta.
7: A kutyákat, igaz, a kutyákat. Utcú diákok,
5: kiáltott fel, majdnem vígan.
7: A kutyákat nektek hagyom, diákok!
5: Rémletes volt, amint e szavaknál a fogait kivicsorította. A virrasztó rokonok összemosolyogtak, Pista ellenben tisztességtudón felelte.
4: Köszönjük alásson a jó akaratját, de mire valók nekünk a kutyák, mikor magunknak sincs mit enni?
7: Hát, miféle szerzet vagytok? Hol kóborogtok itt? Hová? És miért mentek?
5: Árvák vagyunk, nincs hová mennünk, nincs kihez fordulnunk, hát a szerencsét keressük.
7: A szerencsét?
5: Sziszent fel, s kezeivel izgatottan kezdett dobolni a tarka dunyha kockáin.
7: Hát, ha én vagyok az a szerencse, aldukló vénasszony képében is járhat az. Mit tudjátok ti azt, tacskók? No, csak vigyétek magatokkal azt a két kutyácskámat. Bizony, hasznát vehetitek még, fiacskáim. Ki tudja, mire lesznek jók? Aztán, hogy nem tudjátok mivel tartani. Hej! Bodri! Drávo!
5: Erre a hívásra két apró közönséges juhászkutya mászott elő az ágy alól. Hosszú szőrű, lompos farkú mindkettő. Az egyik tiszta fehér volt, a másik tiszta fekete.
7: No, ugye szép állatok az én kutyáim. Gyere te, fekete te bodri. Úgy, nyald meg a csontos kezemet. Milyen jó meleg nyelved van. Vagyok neked három kemény tallért. Ne mondd, hogy rossz gazdád volt. Te neked pedig, dráva, elég lesz egy tallér is. Ösmerlek. Azért hát neked csak egy tallért hagyok.
5: Benyúlt a vánkosa alá, s kihúzott onnan egy zacskót, s kiolvasta az előtte álló asztalka egyik szögletére a három tallért, a másik szögletére pedig egy tallért tett le.
7: No, diákok, válasszatok most már a kutyák közül. Te válasz először, aki a testamentumot írtad.
4: Én az öcsémre bízom, mondá Pista, ő válasszon. Én az egy talléros kutyát választom, a fehéret, felelt Laci habozás nélkül.
5: Az öregasszony úgy vigyorgott, mint egy sátán.
7: De rég gyerekek vagytok, de rég gyerekek, ti bizonyosan megtaláljátok a szerencsét. Nolán, mindenik a másiknak akarta a pénzesebb kutyát.
5: A beteg fejét csóválta e fölötti bámulásában, s ebben a felcsóválásban aludt el olyan csendesen, mint akármilyen más egészséges halandó.
4: Nem is fog az meghalni, sugdosták a rokonok, csak komédiát csinál, hogy minket összehivatott.
5: Reggelre azonban már halott volt, mire a diákok, akik kialudták magukat az éjjel a szénapadláson, elindultak a két kutyával.
4: A kutyák, mintha tudnák, melyik kié. A fehér kutya a Laci mellett, a fekete kutya a Pista mellett poroszkált engedelmesen. Úttalan utakon estig bandukoltak, de a két kutya és a végtelen alföldi sík csak nem akart tőlük elmaradni.
5: Pedig az akkor még nem volt a mostani aranykalászú tenger, ahelyett förtelmes mocsarak lövelték messze bűzüket, nádasok, ingoványok lepték el az óriási pusztát, úgyhogy néha egy mérföldnyire kellett visszafordulni, hogy a süppedékes helyeket elkerülhessék. Hívogató tanyák nem fehérlettek sehol az út mentén. Még a bolondos szélmalmok sem forgatták a karjaikat integetve, hogy erre, erre. Végre későn este egy erdőt értek. A fehér kutya hajtani kezdett az erdőben, és csak hamar egy jókora nyulat hozott a fogai között.
4: No, ez derék kutya, mondá Pista, most már nem halunk meg éhen. Megsütjük a nyulat és megesszük.
5: Letelepedtek egy fa alá, tüzet raktak, nyársat csináltak, és a lenyúzott tapsifüles piros húsa kisvártatvást vígan sercegett a nyárson. Szemük mohó epedéssel kísérte a sütés processzusát, míg a kezük össze volt kulcsolva, mintha rimánkodnának, tüzecske, süst hamar a nyulacskát, amint hátulról rájuk köszönt egy erős bariton hang.
4: Adjon Isten jó estét, legénykék! A diákok hátra néztek. Egy porruhába öltözött deli férfi állott előttük. Fogadj Isten, felelte nyájasan Pista. Mit kerestek itt, gyerekek? A vacsoránkat sütjük. Aha, nyúlpecsenye, hol vettétek?
5: A kutya fogta.
4: De csak remélem, nem magatok akarjátok megenni.
5: Laci elmosolyodott.
7: Bizony, az volt a mi szándékunk, mert ma egész nap nem ettünk.
4: Ez szerint még egy napotok van hátra, mert én meg már két egész napja nem ettem.
5: Isten neki akkor hát a harmadrész a kegyelmedé.
4: Nem úgy, fiaim, nem úgy.
5: Hány évesek vagytok együttvéve?
7: A bátyám másfél évvel idősebb nálam, én pedig a 19. járok.
4: Gyerekség, én éppen kétszer annyi idős vagyok, tehát éppen kétszer annyi húst kellene kapnom, mint nektek.
7: Igen, csak hogy a kutyák is itt vannak, azoknak is enni kell.
4: Kutyának jó a csont is, ha az igazat vesszük.
5: Ha az igazat vesszük, jegyzé meg Pista, akkor a kutyáé az egész nyúl, mert ő fogta.
4: Akkor ne vegyük az igazat, felelte Emez incselkedve, hanem alkudjunk meg barátságosan. Nekem nem kell a nyúlból osztályrész, hanem mindenitek ide adja a maga részének a felét. A fiúk beleegyeztek. Az idegen letelepedett velük a tűzhöz, s jó ízűen falatozták fel a nyúl földi maradványait, miközben kérdezte, mi áradban vannak. Mi bizony a szerencsét keressük?
5: Ja, azt mindenki keresi, de kevesen találják meg.
4: A szerencse mindenütt ott van, tehát sehol sincs állandóan. Az egy gaz fickó, gyermekeim. Nem érdemes utána mászkálni, mert helyetekbe is eljön, ha neki úgy tetszik, s ha utána mentek, sem találjátok meg, ha neki úgy tetszik. Hanem azt látom, hogy jó szívűek vagytok. Azért hát engedjétek meg, hogy én is veletek utazzam. Az én nevem Rozsomák János. Majd meglássátok, hogy még nagy segítségetekre lehetek.
7: Hová igyekszik bátyja?
4: Bécsbe.
7: Csak nem a királyhoz, szólt közbe Pista.
4: Meg lehet, hogy éppen a királyhoz.
7: Mi? Hát akkor kegyelmeddel megyünk, nagy örömmel, mert mi is a király közelébe iparkodnánk Isten segítségével.
4: Kerüljétek a királyokat, gyerekek, és a szemöldeit összeráncolta. Mit akartok ti a királytól?
7: A királyok többet vesznek el az emberektől, mint amennyit adnak nekik. Nemes emberek akarunk lenni. Úgy hallottuk, hogy azzá csak a király tehet meg bennünket.
4: Rozsomák János fölnevetett.
7: Hát, azt hiszitek ti, hogy azt csak úgy osztogatják ott, mint Debrecenben a hurkát?
4: Nagy dolgokat kell azért véghez vinni.
7: Hát hiszen mi véghez is visszük, kiáltál Pista lelkesedéssel.
4: Az öreg úgy hahotázott, hogy a hasát is fognia kellett.
7: Bolond vagy, kisöcsém, hiszen mind jó volna az, ha a szegény embert odaeresztenék, ahol a nagy dolgokat csinálják.
5: Ilyen beszélgetés közt telepedtek le egy fatövébe, s aludtak hajnalig. Reggelre útra indulának mind a hárman. Útközben azt mondja Rozsomák János. Adok én nektek egy jó tanácsot. Osszátok fel magatok között kétfelé a világot.
7: Hogy érti ezt, bátyja?
4: Az első keresztútnál váljatok kétfelé. Az egyik menjen balra, a másik jobbra. Két tarlón több böngésznivaló kalász van, mint egy tarlón. Itt egy kalászra vagytok ketten. Két úton mindenik megtalálhatja a maga külön kalászát.
5: Gondolkoztak ezen is, helyben hagyták.
4: Okos szavú ember ez a Rozsomák, hát ha érdemes rá hallgatni.
5: Mikor a legelső keresztúthoz értek, a két testvér megölelte, megcsókolta egymást. Azután kockát vetettek, kimegy Rozsomákkal Bécs felé, és kimegy balra, Erdély felé. A fölvetett tallérnak, ha a Máriás fele van kívül, akkor Laci választ, ha az kerül belőre, Pistáé az elhatározás joga. Jó volt a Máriához szegődni. Mária lett felül. Laci gondolkodott kissé, hogy talán mégis jobb volna a vidám Rozsomákkal utazni, mint egyedül,
4: De a kutya, az ő fehér kutyája előre futott az erdélyi úton, s mikor már messze volt, a hátulsó két lábára állott, és a két felemelt első lábával, mintha integetne a gazdájának, hogy jöjjön utána.
8: No hát, Isten neki, megyek a kutyám után.
4: Isten veled, kedves testvérem.
8: Áldás legyen rajtad.
4: Akit az Isten előbb megsegít, fölkeresi a másikat. A többi fogadalmaink is szentek legyenek mindenkor.
5: Sűrű könyhullatással még egyszer összecsókolóztak, Rozsomák megsajnálta őket, s maga is elkezdett könnyezni.
8: Ugyan, ne okoskodjatok, ne érzékenyítsetek el. Menjünk együtt inkább mind a hárman, hát ha tudni fogok dolgot adni mind a kettőtöknek.
4: Nem, nem, végszépista, teljesen igaza volt kegyelmednek. Külön kell a szerencsét keresni.
8: Jól van, fiú, mondta Rozsomák, melegen megrázva a Pista kezét. Benned sok szív van. Megosztottad velem a nyulat, s azt mondád, nagy dolgokat szeretnél elkövetni. Jól jártál, öcsém, hogy itt maradtál, mert ha az Isten is úgy akarja, olyan helyre viszlek, ahol nagy dolgokat csinálnak.
4: Melyik volt az a hely? Majd meglátjuk.

0: Hetedik fejezet. A fejedelem délután. Erdély trónusán Apafi Mihály uram őnagysága ült, aki igen jámbor fejedelem vala, de mégis sok rosszat cselekedett, kivált délutánonként. Ezeket a délutánjait az erdélyi rendek is észrevették, és azt a törvényt hozták érett ésszel, hogy amit pedig őnagysága délután rendel vagy ír alá, az semmisnek vétessék. Amiből ismét új bonyodalom keletkezett, mert őnagysága olyan hosszúra nyújtá ki a délutánokat, persze ahonnan telt az éjszakákból, hogy a délelőttöket rendesen átaludta. Már most hát mikor uralkodjék, ha délután nem szabad, délelőtt pedig nem lehet. Hanem hiszen nem hiába hevert a fejedelmi jogar uratlanul a sútban. Sokszor vette azt kezébe, akit nem is illetett. Mint például Teleki Mihály uram, vagy őnagysága a katonás természetű fejedelemasszony, Bornemissza Anna. Sőt, valljuk meg az igazat, némelykor még a szerény Naláci uram is majdnem fejedelemnek játszotta magát. Maga a fejedelem mulatozásban tölti idejét víg és könnyelmű főurak társaságában. A komoly tanácsuraktól írtozott, mint a tömjén füstöl az ördög. Az összes udvari méltóságok közül a legtöbb dolga a fő innya adónak volt. Valóban, a fő pohárnokmester híven eljárt a maga tisztében. A fejedelmi pince Gyula Fehérvárott, el volt látva a legjobb magyar és külföldi borokkal. Igazi gyönyörűség volt megnézni. Apafi, a mostanság szokásos hadiszemlék helyett, gyakran tartott a pincében hordószemléket, s az egyes hordókat saját kezűleg ékesítette fel nevekkel és elmés feliratokkal. 12 egyforma nagy hordó, mely tele volt vörösborokkal, a 12 apostol nevét viselte, Júdás Iskariótesz de Eger, Simeon Zelótesz de Neszmé, stb. Két tokai aszúval megtöltött hordócska, Macedóniai Fülöp és Julius Cézár neveivel büszkélkedett. Így tudta őnagysága összekötni a hasznos tudnivalót a mulatságossal. Egy délután, de még a délutánok elleni törvény előtt, rózsás kedély hangulatba jutván az urak, asztalbontás előtt, nagy disputába keveredik Apor István Bóér Kristoffal a fölött, hogy milyen a túlvilág. Divatos témája volt ez őseinknek. Mindig előkezdték, soha be nem végezték. Az egyre hevesebbnek növekedő vita, gondolom, onnan támadt, hogy Szalicius Márton, a fejedelemasszony orvosa, figyelmeztette a fejedelem őnagyságát, hogy immár elég volt, többé ne nyúljon a kupához, mert árt neki az ital. A bor úgymond sok embert visz a más világra. Aki úr, az a más világon is úr, jegyzi meg Bánfi Dénes. Meg lehet, mondta Szalicius, csak hogy a más világon nincs egy másik Erdély. Nem hiszem, doktor, szólalt fel a tréfás kedélyű Torockai Mózes, hogy a borital is szaporítaná a halandóságot. Kegyelmed mondta nemrégiben, hogy a legnagyobb halandóság van a gyermekek közt. Az egynapostól kezdve a 4 évesekig. Egy szóval éppen azok között, akik nem élnek borral. Erre azután kitört a hahota, és újra összecsengtek a poharak, de mint mondottuk, Apor és Bóér urai még fölkapták a témát, hevesen összeszólalkozván a más világ titkai fölött. Mindenik jobban akarta tudni, mi lesz ott. Az egyik tagadta az alágyújtott katlanokat a pokolban és a lelkeket, amik bent főnek, ellenben a Mohamed paradicsomából ismert el némelyeket, alkalmasint a tubafa árnyékot, mert a nagy rikácsolásoktól tulajdonképpen nem is lehetett hallani, ki mit állít. A vita nem maradhatott sokáig szűk medrében, többen hozzászóltak. Lassanként általános lett, sőt, még a fejedelem is részt vett benne, körülnézvén félénken, hogy nincs-e itt valahol Teleki Mihály uram, aki vagy rosszalló, vagy helyeslő szemöld rángatásaival szokta kísérni mindannyiszor, ha a száját kinyitja, ami utoljára is nagyon kellemetlen állapot. De szerencsére Teleki Mihály uram nem volt ott, úgyhogy őnagysága egész bátran odaállhatott egyszerű embernek az eszével mérkőzni, mert a Bibliában és a teológiai dolgokban nem volt hiával az ismereteknek. De két bőszült bikát könnyebb megállítani, mint két szenvedélyes vitatkozót. Apafinak nem volt ahhoz elegendő hangja sem, s az, hogy a szava fejedelmi szó, ez egyszer nem jött számításba.
1: Lassabban, urak!
0: Szólt a fejedelem, és oda csapott tenyerével az asztalra. El fogjuk dönteni, kinek van igaz a kegyelmetek közt. Éppen ma érkezett hozzám Tököli Imre uram képében egy híres tudós Eperjesről. A neve Schmidt István. Bejárta a külső országi univerzitászokat. A világ legnagyobb tudósaival áll levelezésben. Ha engem nem akarnak hallgatni, kegyelmetek, hát jól van. Azért mi mégis mindjárt módját ejtjük eldönthetni, melyik a különb teológus. Bóére vagy Apor? Erígy, fiam Kornispál, szólítsd ide a Tököli Imre követét. A kupákat töltögető apródok közül egy eleven, csinos fiú, aki kék dolmányt viselt ezüst csatokkal, futott el a parancsot teljesíteni. S nem sokára visszajött jelenteni.
2: S mit uram, rögtön itt lesz a nagyságot színe előtt.
0: Na most hát megtudjuk végre, miképp állnak a dolgok a más világon.
2: Hadd lássuk addig is, szedjük ki végbe, mit állított Apor, és mit állított Boér.
0: Akinek igaza lesz, annak ajándékozom a legszebb kardomat, az opál köveset. Úgy kössék egy rakásba az eszüket, kegyelmetek. E pillanatban lépett be Schmidt István. Magas, nagyszakállú úriember, egyszerű fekete magyar ruhába öltözve. Nyugodt, halvány arcán élinken rajzolódott a megütközés. Miért hivathatta a fejedelem a folyóügyek ilyen előhaladott stádiumában? Mert bíz ott az arcok mind ki voltak már derekasan pirosodva a borbeli nedvektől, s a szemek lázas fényben égtek. Kérettük kegyelmedet, kezdi a fejedelem kegyes fejbólintással. Minek utána? Némi nemű disputa keletkezik, két hívünk, Boér és Apor urai még között a túlvilág felől. Hallottuk kegyelmed ritka jártasságát a világi és egyházi tudományokban, ismeretes előttünk bölcs judíciuma. Imre öcsénk leveléből is sok szépet olvastunk kegyelmed felől. A szepességi úr meghajtotta magát. Parancsoljon velem, nagyságod! Kegyelmednek kell eldönteni, kinek van kettőjük közül igaza. Adják elő, urak, véleményeiket, de, tette hozzá Apafi nevetve, egymás után, ne egyszerre. Hanem ez a figyelmeztetés sem használt, mert a két úr nagy szenvedélyességgel egymás szavába belekotyogva, rikácsoló, türelmetlen hangon adta elő az álláspontját. Az opálköves kard volt-e az oka, vagy hitük szilárdsága, nem tudni.
2: Nos, mit mond hozzá kegyelmed? Kérdi a fejedelem Schmidttől, miután az figyelmesen meghallgatta a vitázókat.
0: Melyiknek a részén van az igazság?
3: Igen, halljuk végre, milyen valójában a más világ?
0: Kiálták a főurak. Csak Béldi György kurjantott fel vidáman.
1: Hogyan, mire való az? Hiszen sohasem halunk meg. Bort töltsetek, fiúk, a poharakba.
0: Psz, csend! Beszéljen, kegyelmed, intett Apafi a kezével.
1: Apród, hozd ide a fegyvertárból a prémiumot, az opálos kardomat.
0: Nagyságos uram, kezdi Schmidt, s ünnepélyes csend állt be a terembe. Meghallgattam az érdemes főurak ő kegyelmeiknek opinióját a túlvilágról figyelmesen. Egyik is, másik is szépen kiszínezte a saját hite szerint. Én erre csak azt mondom,
2: halljuk, halljuk, hangzott fel minden oldalról.
0: Azt mondom, hogy az Isten a mindenség titkai közül sokat árult el az embernek.
1: Igaz, igaz.
0: A többi teremtményei sokkal kevesebbet tudnak, mint mi. Meg lehetünk tehát elégedve. De az Isten, mikor a mindenség titkait közprédának bocsátotta, nem adott oda mindent. Némelyeket megtartott magának.
1: A dologra, tudós uram, a dologra!
0: Szólt bele Bánfi türelmetlenül. Hiszen a dolognál vagyok, uraim. Mert amiről a két fő úr vitázott, az éppen a mindenség ama titkai közé tartozik, amiket az Isten magánál tartott. Dixi.
4: Bölcs volt a Schmidt uram válasza, de az urak elégedetlenül morogtak.
2: csak egyetlen hang kiáltál valahonnan a terem szögletéből. Úgy van!
1: Megbotránkozva néztek oda.
2: Hát az udvari bolond volt. Maga a fejedelem bosszankodva szólt oda az apródoknak, de úgy, hogy mindenki hallja.
3: Ha a tudós nem bírta eldönteni, szaladjatok le a palota elé, s hozzátok fel az első arra menő embert. Amit a tudós el nem döntött, döntse el az első tudatlan.
1: Nosza, az apródok engedelmesen iramodtak le tudatlan embert fogni az utcáról.
2: No, az bizony nem lesz nehéz. Nem csak Gyulafehérvár utcáin akad az, de a fejedelmi tanácsban is.
3: Kicsinség vártatva nagy dulakodás zaja hallatszott be az előcsarnokból. Erre csak megnézni, Baló Mihály, mi az?
1: Az udvari hadnagy elment, meg visszajött.
2: Egy fiatal csavargót tuszkolnak be az apródok nagyságos fejedelem, de sehogy sem akar bejönni a kutyája nélkül. Rúg, kapál, küszködik.
3: Hát jöjjön be kutyástól!
1: Baló Mihály újra kifordult eligazítani a lármás csatázót. Az apródok nem sokára betaszítottak egy vedlet ruhájú fiatalembert az ajtón. Szakadozott diáktóga volt rajta, s a poros saruiból kilátszott itt-ott a lábhús, pedig az egyik talp madzaggal volt a fejhez kötve.
2: Hiába, no, a csizmadiák sem tudnak maradandót alkotni.
3: Hol vettétek a fickót?
1: Kérdi Lázár Gábor uram vörösen, mint a rák, mert körülbelül ő volt a legjobban becsípve.
2: Éppen ő ment el a kapu előtt, amikor leértünk, s a parancs úgy szólt, hogy az első arra menő.
1: Apafi helyeslőleg bólintott nehezedő fejével, mialatt apró szemei álmosan pislogtak.
2: Hogy hívnak?
1: Kérdi, és nagyot fújt.
2: Veres Lászlónak.
3: Mi vagy?
2: Vándor vagyok.
3: Sovány mesterség, vélte Béldi.
2: Mit akarnak velem az urak? Én semmit sem vétettem. Én bepanaszolom az urakat, eresszenek el!
1: S felemelte ökleit, dühösen jártatva végig szemét a három apródon, akik felkényszerítették.
2: Szerencsétlen, súgta neki az egyik apród, a kis Kornispál. Nem tudod, ki előtt állsz.
3: Hát aztán mit bánom én, ha a Poncius Pilátus előtt állok is?
2: Hiszen ha csak ott állnál, de ez ő nagysága Apafi Mihály Erdély fejedelme.
1: A koldusdiák elsápadt, és lassú reszketegség fogta el a lábait, egy fejedelem előtt áll. Szétnézett a nagy boltíves teremben, szeme átfutotta az ezüst bilikomokat az asztalon, az aranyzsinóros, bársonyruhás apródokat, majd a falra tévedt, hol az asztal főn ülő sovány embernek az ábrázata volt lefestve. Szakasztott az az arc, csak hogy zöld bársony mente van rajta, s aranyos drága köves jogar a kezében. A koldusdiák térdre roskadt.
3: Kelj fel, fiam, szólt a fejedelem. Ne félj semmit, egy hajat szála sem fog meggörbülni. Adjatok neki egy pohár bort, hadd térjen magához.
1: A nyájas szó és a bor csak ugyan visszaadta a bátorságát.
2: Nincs itt ellened semmi kifogás, kezdi azután Szalícius, a doktor. Sőt, ellenkezőleg. A fejedelem bírónak hozatott fel, édes fia. Te fogod eldönteni két úr közül, kinek van igaza.
1: Én? Hevegi zavartan. Hogyan merészelném?
3: Ha a fejedelem parancsol valamit, annak engedelmeskedni kell.
1: Veres László meghajtotta a fejét. A fehér kutya nyugodtan lefeküdt elejébe a négy lábára, és biztatóan pislogott rá a sárga karikás okos szemeivel.
3: Adják elő nekik kegyelmetek, vette fel a fonalat Apafi, a disputa tárgyát.
1: Ezúttal Szalícius magyarázta meg szögrül végrül a két fő úr vélekedését, miközben Béldi uram gúnyosan súgta a mellette ülő Incédinek.
2: Bizony, valami okosabbal tölthetnénk az időt, mint az efféle hóbortokkal.
3: Nem adom 100 forintért,
2: viszonzám mosolyogva Incédi, hogy nem vagyunk nagyobb státusz.
3: Mert ha nagyobb státusz volnánk, most itt ebédelnének a külországok követei is, és kinevetnének bennünket.
4: Igaza lehet kegyelmetnek,
1: vélte a tudós betlen,
3: de én nem találom a dolgot nevetségesnek. Ő nagysága inkább felette finom elmeért tanúsít, midőn egy tudós után egy tudatlantól kérdezősködik. Higgyék meg, uraim, ebben
4: van filozófia és inger.
2: Bildi gúnyosan húzta szét az ajak szögleteit.
4: Nem annyira filozófia, mint Bolondérianász uram.
2: Márpedig én mégis azt mondom, ha ösvernék az igazságos Harun al-Rashid történetét és kalandjait, azok közt sok ilyes forma van, pedig az nagy uralkodó volt.
4: Régen volt a sógor, jegyzi meg Bildi,
2: ha ugyan valamikor igaz volt. Csendesség, uraim, hangzott most az apafi szava. Halljuk hát a fiatalember nézetét. Hogy van a más világon?
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kelmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromisza Dóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
8: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esetén. Házasságon innen.
7: Katalin.
8: A gyerek.
9: A gólya kalifa.
7: Foszti fiú esetén.
8: Pilátus testament. Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Leégett a református templom és a mellette álló fa harang toronya Borsodabói-Zemplén megyei Radostyánban szombat délután. A temetőből átterjedő tűzben elpusztultak a festett mennyezeti kazetták, a padok, az orgona és a tetőszerkezet is. Személyi sérülés nem történt. A kazincbarcikai, szentdői és miskolci tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A műemlékvédelem alatt álló templom mai formáját 1784-ben nyerte el, de egyes részei középkori eredetűek. A különálló 16 méter magas faharangtorony 1762-ben épült, hatszögletű alaprajzával egész Európában egyedülállónak számított. A tiszáninneni református egyházkerület együttérzését fejezte ki a történtek miatt, és arra kéri a gyülekezeteket, hogy hordozzák imádságban a súlyos veszteséget szenvedett radostyáni közösséget és lelkipásztorát. A szombat délutáni tűzvész után a Magyar Református Szeretetszolgálat azonnal gyűjtést indított a közösség megsegítésére és az újjáépítés támogatására. Azt szeretnék, ha a széleskörű összefogásnak köszönhetően idővel újra felépülhetne a gyülekezet generációs otthona. Aki segíteni szeretne, a jobbadni.hu oldalon online vagy a Református Szeretetszolgálat bankszámlájára utalva támogathatja a kezdeményezést. Utaláskor a közleményrovatba a tűzeset szót kell beírni. Szabadon kutathatóvá váltak a 2006. augusztus 31-e és december 22-e közötti kormányülések eredeti papíralapú anyagai a Magyar Nemzeti Levéltárban. A távirati irodához eljuttatott közlemény szerint az összefoglalók tanulmányozásához már nincs szükség a miniszterelnökség előzetes engedélyére. Az iratok a levéltár budapesti Lánglilium utcai kutatótermében érhetők el a kutatás általános szabályai szerint. A dokumentumok támogatói nyilatkozattal akár az 1989 és 2010 közötti országgyűlési ciklusok egyéb irataival együtt összefüggéseikben is vizsgálhatók. Az intézmény célja, hogy a nyilvánosságra hozott történeti források szakszerű körülmények között minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak. Először mutatta be belülről debreceni akkumulátorcellagyárát a Seattle, ahol szeptember végén indult meg a próbagyártás az első két gyártósoron. A dehír.hu beszámolója szerint a 40 gigawattórás kapacitású üzemben jelenleg mintegy 2900 embert foglalkoztatnak, akiknek több mint fele helyi munkavállaló. A vállalat közlése alapján a termelés teljes felfuttatása még néhány hónapot vesz igénybe, mivel a termékeket a megrendelő autógyáraknál is validálni kell. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a korábbi munkavédelmi ellenőrzések után a próbaüzem feltételei teljesültek, emellett víztakarékos technológiával csökkentik a gyár környezeti terhelését. A debreceni létesítmény a Seattle legnagyobb Kínán kívüli bázisaként az európai elektromos járműgyártás egyik kulcsfontosságú beszállítója lesz. Egészségügyi szűrésekkel és átfogó szociális munkával indult el Miskolcon az Együtt Tetemvár Bábonyi-Bérc városrészekért elnevezésű szociális célú városrehabilitációs projekt. Az 520 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló kezdeményezés célja a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű lakosok életlehetőségeinek javítása és társadalmi integrációja. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt szakemberei a rendszeres ellenőrzések mellett kiemelt figyelmet fordítanak a rászorulók folyamatos szociális ellátására és az egészségügyi vizsgálatokhoz. A program részeként közösségi foglalkoztatási és bűnmegelőzési rendezvényeket is szerveznek, valamint elhanyagolt területeket tesznek rendbe. Első alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Református Dicsőítő Zenekarok találkozóját a közelmúltban. Az eseményen 5 együttes szolgált énekkel és zenével, a közös dicsőítésbe pedig a jelenlévőket is bevonták. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a zene fontos szerepet tölt be az Isten és ember közötti kapcsolatban. Mint fogalmazott, a közös éneklés nem csak a hitet erősítheti, hanem az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Tehát nem csak bort készítettek, hanem eladták a szőlőt is. A salánkiak nagyon büszkén beszélnek arról, hogy náluk olyan jófajta szőlő, lehet, hogy ez csak városi legenda, de ezt így mondják, termet, hogy amikor a beregszászi árushoz elhozták, akkor az kikiáltott, hogy a salánkiak sor nélkül jöhetnek, mert tőlük megveszük, mert ilyen szállítható szőlőfajtáik voltak.
3: Újra sikerült megszerveznünk a Kárpátalja Civil Szervezet ritmus és hangműhelyének résztvevői által a negyedik fiesztánkat. Azt kell tudni róla, hogy ugye ők egész évben dolgoznak. A helyszíneken, a közösségekben, falvakban egész évben fellépnek. Ugye a munkának a szerves részét teszi ki az, hogy ők minden héten próbálnak, dolgoznak.
4: 2022-ben, amikor kitört a háború, ekkor már négy irodám keresztül Lviv, Kijev és Dnipro központtal hajtottunk végre segélyezési akciókat, melynek következtében 2022-t követően egy több mint 50 millió dollár értékű segélyakció keretében több mint 1 millió rászorult tudtunk elérni.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük dr. Kész Margit, néprajzkutatót, a Rákóczi Egyetem magyar tanszéki csoportjának docensét. Üdvözöljük műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
2: Én is üdvözlöm a rádióhallgatókat, és köszönöm a meghívást.
3: Az ősz az a régi korok embere számára talán a kicsit a az gyümölcsaratás, a sok hónapos munkának a learatása, a betakarítás, illetve ezek után lévő megpihenésnek az időszaka, már csak azért is, mert a friss szőlőből finom italokat lehet készíteni. Gondolom mindenképpen van ennek kötődése, sőt, ráadásul a születi bálok és az esküvők időszaka. És mit jelentett a régemberének az ősz beköszönte?
2: Hát a hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka, például a szőlőszedés, a szüret, ami itt Beregben, Ugocsában, meg Ungban is nagyon fontos volt a mi vidékünkön, illetve hát a Kárpát-medence más területein is, de itt a jelenlegi Kárpátalján, a vidékünkön szeptember közepétől már megkezdődött általában a szüret, az ilyen korábbi fajták, mint a kadarka, irsai olivért már leszüretelték, és hát ilyenkor már elkezdtek gondolkodni azon, hogy ez a termés ugye kitartson tavaszig is, illetve hát a nagy közösségi mulatozások, mert nyáron erre nem volt idő. Tehát a nyár az valóban arról szólt, hogy a jövő évig, tavaszig kitartson az élelem. Ilyenkor valóban lakodalmak indultak, volt szeptembertől, még kisfarsang, szeptember végétől, az kisfarsangnak is tevezik, október, november, ez a szüretek időszak, vagyis a lakodalmak időszaka volt, mert ekkor már ez a megnevezett korai szőlőfajtákból akár bort is készítettek, ugye a kenyérhez, kalácshoz megvolt a búza, a liszt, és ilyenkor mulathattak, idő volt rá. Illetve a szőlő, tehát a szüret maga is egy nagyon nagy ünnepség volt. Ha ezt leírásokból is tudjuk, akár az Álompákázban, vagy a két világ határán, ugye Pálóczi Horváth Ádám Melegszászhoz kötődő leírásában többször megjelenik maga a szüret, amelyben rutyog a bogrács, sütik a fánkot, a csörögét, illetve hát elmondja az Álompákházban, hogy a lányok készítik a fűrt szőlőket, és küldik a hágon túlra Lembergbe. Tehát nem csak bort készítettek, hanem eladták a szőlőt is. A salánkiak nagyon büszkén beszélnek arról, hogy náluk olyan jófajta szőlő, lehet, hogy ez csak városi legenda, de ezt így mondják, termet, hogy amikor a beregszászi árushoz elhozták, akkor az kikiáltott, hogy a salánkiak sor nélkül jöhetnek, mert tőlük megveszük, mert ilyen szállítható szőlőfajtáik voltak. Tehát itt vidékünkön nagyon sok településen a szüret az egy különleges időszak volt, ez általában Kalákában történt, tehát megbeszélték, hogy egymásnak kik mikor szüretel, megy segíteni. A nők szedték általában kis kacorral, úgynevezett görbe késsel, a férfiak pedig az erősebb, nem, puttonyban hordta. Volt, amikor lábbal is taposták a szőlőt, de présekbe tették, és hát ugye a must, az is egy jellegzetes itala volt a szőlő szüreteknek. Hát azokon a településeken, ahol ennek hagyománya volt, ugye ott mindig dombos vidékek voltak, és aztán a szovjet rendszerben elvették az emberektől ezeket a szőlőket, amelyek nagyon nagy értéket jelentettek. Például az én férjem nagyszülei mindig nagy büszkeséggel mondták, hogy ők milyen sok szőlőt adtak azért, hogy a református templomban az első padban ülhessenek. Tehát ez, és ez ilyen hagyomány volt. Aztán elvették ugye ezeket a magántulajdonú szőlőket, és így alakultak ki az udvaron a lugasok. Kárpátalján ez egy különleges dolog, itt direkt termő szőlőket ültettek, mert itt általában a lugason csak az marad meg, de mindig így is ragaszkodtak a borhoz. Igaz, hogy nem volt olyan értékes már, de fontos volt. És amikor véget ért a szüret maga, akkor már jöhetett általában egy-egy ilyen nagy munka után van valamilyen feloldódás. Tehát jöhetett a szüreti bál, aminek nagyon nagy hagyománya van. Ugocsában az Ugocsa újság leírja, hogy a külön mesterségek képviselői külön bálokat szerveztek maguknak, például Nagyszőlősön szüreti bált. Általában jótékonysági cselekmények is voltak ebben. A falvakban is ez úgy történt, hogy szekérre ültek a hát ünneplő ruhába vagy viseletbe öltözött lányok, fiúk, és elindultak hívogatni. Tehát tudtára adták a közösségnek, hogy mikor kezdődik a bál. Kiszálltak egy-egy kanyarban, vagy egy-egy ilyen jellegzetes helyen, énekeltek, táncoltak egyet, elmondták, hogy szeretettel várunk mindenkit a bálba, és a bálban viszont régebben úgynevezett koszorút, szüreti koszorút aggattak a plafonra, hát vagy pajtában, vagy egy kinevezett helyen, később ilyen kultúrházakban volt a szüreti bál, és a csőszök mellett, mert voltak úgynevezett csőszök, akik vigyáztak arra, hogy el ne lopják ezt a koszorút, vagy a felaggatott szőlőt, és ha lopáson kapták a bálozókat, akkor megbüntették őket. Aztán a legszebb lány, vagy a legszerelmesebb fiú megvásárolhatta ezt a koszorút a szerelmének. Aki már szüreti koszorút kapott a szüreti bálban, azt már általában ilyen komolynak tartották. Tehát valószínűleg, hogy már jövő ősszel esetleg, vagy ezen az őszön össze is házasodhattak. Újabban születi kosarakat lehet vásárolni, ez már modernebb dolog, és akkor, amikor megvásárolják, hát ez nagy büszkeség, erről beszél a falu, újabban a Facebookra felteszik, ha még valahol, ugye mert a háború miatt tiltva vannak az ilyen nagy közösség összejövetele, de azért iskolákban még megrendezik, ez tapasztalom, tehát ragaszkodik annyira a kárpátai közösség ehhez a hagyományhoz, hogy megrendezik a születi bál.
3: Maga az esküvőknek a világa nagyon izgalmas, hogy erre az időszakra teszik. Egyrészt gondolom van benne anyagi megfontolás, hát is, mert ugye ilyenkor van pénze a gazdának, illetve a férsülő, nősülő családtagoknak, és mennyire volt ez ebből a szempontból ilyen varázslatos időszak?
2: Hát nem is csak a pénzről szólt ez. Tehát azért a stafírungot, a hozományt a lánynak egész életében gyűjtötte már, ahogy megszületett a lány, az már megvolt. Ruházat, ez a klasszikus fehér menyasszonyi ruha, ez a 20. század második felétől kezdett a falvakban, polgári közösségekben, városokban ott hamarabb, tehát arra se kellett költeni, mert megvolt az a mondjuk a vasárnapról nagy ünnepi ruhája, amiben templomba járt. Igazából az ételek sem kerültek olyan sokba, hiszen pontosan azért volt ősszel, mert akkorra már volt liszt, volt állat, ami megnőtt, amit le tudtak vágni, a bor a korai szőlőfajtákból már kifort, tehát az asszonyok, a szomszédok összejöttek, nem kértek fizetséget azért, hogy főzzenek, meg azért a 20. század első feléig, ha megnézzük a korabeli fotókat, nem róskadozott azért úgy az asztal, ahogy most, tehát ilyen hidegtálak, stb. Mindenki vitt egy-egy süteményt, később már az 50-es, 60-as években egy-egy tortát, a lányok, a nyosszolyók, vagy a rokonok, és volt húsleves, töltött káposzta, valamilyen tészta, később jött a krumpli, bor. Tehát igazából annyi pénzbe, annyi minden nem került. A közösség ilyenkor összefogott, és szívesen segítette. Tehát senki nem számolta a saját munkáját. Ez nem úgy van, mint most, ugye, hogy azt is számoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, mennyi időt töltöttünk ezzel, és különleg meg is sértődtek az utcában az asszonyok, ha valakit nem hívtak például segíteni. És akkor ez napokkal előtte elkezdődött, ugye már hetekkel, mert a csiga tésztát azt már hetekkel előtte elkészítették, akkor mindenki, ami kiment csiga tésztát készíteni, az vitt például tojást, vagy megbeszélték, hogy lisztet, de igyekeztek a sajátjukból kihozni. És a lakodalomba is vittek tyúkot, megfelelő tojást, lisztet, amit kellett. Tehát tulajdonképpen aki elment, az a saját családjának a fogyasztását, azt bele is tette, oda is adta. Tehát itt ez így működött.
3: Ősszel a pásztorok, illetve anyák is visszatértek. E kapcsán milyen hagyományok, milyen szokások jelentek?
2: Hát igen, ősszel általában azt mondják, Szent Mihálykor hajtják be az állatot.
3: Pont tegnap volt, igen.
2: Igen. Kárpátalján ehhez olyan nagy hagyományok annyira nem fűződnek, meg tovább is tartották ki, ha éppen jó volt az idő, mert nagyon sokat számított az, hogy meddig tudott még kint legelni, mert a széna az nem csak most olyan nagyon nagy probléma, pláne ha több jószág volt egy családban, és ugye azt mondták, hogy egy négylábú jószágnak, egy tehénnek mondjuk 4 szekér széna kell, minden lábára 1 széna, vagyis 1 szekérnyi. Na most képzeljük el, hogyha volt több is, tehát akkor azt egész nyáron kaszálni kellett, és tették is, nagyon nehéz munka volt az. Nem hiába Móri Zsigmond is leírja ugye a Boldog emberben, hogy amikor a boldog ember felment Pestre, akkor meghagyta a feleségének, ha nem maradt széna, akkor etessétek le a ház tetejéről a szalmát. Ilyen is volt.
3: Szokták mondani, hogyha megszámoljuk, hogy mi mennyibe kerül, és mi milyen munkával végzünk, akkor a túrós csúsza a legdrágább.
2: Így van, igen.
3: Az kell, túró, tehén kell,
2: liszt, munka, így van.
3: Mennyi munka kerül, igen.
2: Különben, barátság, még szeptember 1-én van egyed napja, és ezzel úgy szoktak viccelni a néphagyományban, hogy ez a túrós csúsza napja is, mert hogy egyed napja. Nem csak az iskolába vonulás napja.
3: Nagyon szépen köszönjük időt szántánk, lassan adásnak végéhez érkezünk. Sok erőt és áldást kívánunk. Nagyon sok minden van még ősszel, azokat majd, amikor odaérünk Márton napja, az akkor Márton napján újra beszélgetünk, és majd a katonyapi dolgot is átveszik, majd amikor odaérünk. Nagyon szépen köszönöm, sok erőt és áldást kívánok az életére, munkájára.
2: Köszönöm szépen, én is köszönöm, hogy itt lehettem.
3: Az elmúlt percben dr. Kész Margit néprajzkutató, a Ránk Vóc Egyetem magyar tanszéki csoportjának docense volt meghívott vendégünk.

0: utalak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Stúdiunk mikrofonja előtt köszöntjük Tóth Győzőt, a Kárpátház civil szervezet ügyvezető igazgatóját. Üdvözlünk műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket.
2: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: 2026-ot írunk, amikor elmondhatjuk, hogy Isten kegyelméből számos fiatal gyűlhetett össze egy újabb találkozó erejéig, mert idén megtartotta a Kárpátháza negyedik fiesztáját, amelyben rengeteg gyermek mosoly, rengeteg élmény és rengeteg közösségi pont volt. Mit kell tudni az idei találkozóról?
2: Így van, Istennek hála, újra sikerült megszerveznünk a Kárpátház civil szervezet ritmus és hangműhelyének résztvevői által a negyedik fiesztánkat. Azt kell tudni róla, hogy ugye ők egész évben dolgoznak. A helyszíneken, a közösségekben, falvakban egész évben fellépnek, de még nagyobb, és ugye a munkának a szerves részét teszi ki az, hogy ők minden héten próbálnak, dolgoznak, teljes értékű tagjai a Kárpátház családjának. És ilyenkor összejönnek, találkoznak, épül a csapat, csapatépítés szellemében is szervezzük ezeket az összejöveteleket, és egy-egy műsorszám erejéig megmutatják azt, hogy mivel is foglalatoskodtak egész évben. Már maga ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény elsősorban nekünk, de szerintem nekik is, mert 200-250 gyereket egy helyen látni, gyönyörűen felöltözve, ez egy kimondhatatlan is. Szavakat nem talál az ember rá, de csak egy kicsit dolgoznak, mert mutatnak valamit abból, amit tudnak, és utána a játéké a főszerep, mert mi ezt a napot szeretnénk nekik így megköszönve átadni, és nagyon-nagyon szeretnek járni fiesztára. Most már ezt így is mondhatom, mert ugye a negyedik alkalommal történik mindez. Légvár, körhinta, íjászat, arcfestés, kézműves foglalkozás, tehát teljes mértékben lefoglalják magukat 3-4 óra hosszára. Nagyon jól érezték magukat most is.
3: 11 településen zajlik a munka, legalábbis a mostani találkozón 11 településről több mint 260 gyerek jött el.
2: Igen, 11 település, és azt kell, hogy mondjam, én ezt ott is megjegyeztem, mindig amikor szólok hozzájuk, akkor az éppen aktuális gondolatomat fejezem ki, nem szoktam készülni, hogy senki nem mondja azt, hogy tehát az első néptánc csoportunk Badalóban alakult 7 éve, senki nem mondja nekem azt, hogy valaki 7 évig unszolásra és muszájságból jár. Nap hétről hétre próbákra. Egyszerűen megszerették a magyar kultúrát, megszerették a magyar néptáncot, és ugye örömünkre szolgál az, hogy a néptánc programunk 2 évvel ezelőtt átalakult, és létrejött a Kárpátház ritmus és hangműhely, mert ugye Badalóban megalapult az első citara együttesünk, és ők is felléptek most a fiesztán, tehát ők is színesítették a programot. Nagyon sikeres a citara oktatásunk is. Gáti Gyöngyi egy nagyon, nagyon értékes ember, és ő átadja tudást, és ugye féltünk eleinte, mert egy teljesen gyerekek számára egy idegen hangszerről van szó, hogy nem lesz elég gyerek, de hála Istennek, hogy túljelenkezés lett, és ők is 2 éve művelik ezt a csodálatos magyar hagyományt.
3: Az intézményük nem csak a tánc, illetve a zeneoktatással vannak jelen, hanem számos egyéb projektjük is fut. Tanévkezdés volt nem is olyan rég, bár az ősz közepét is elhagytuk, hogy több száz gyermeknek sikerült, mint minden évben egyfajta iskolakezdési csomaggal kedveskedni.
2: Igen, hát mi megpróbáljuk úgy alakítani a jövőnket, hogy hosszú távra tervezünk. Az iskolakezdési programunk is, aminek az első is lettem a neve, nagyon-nagyon régen, tehát én 10 éve, nem tudom, közel 10 éve zajlik, amikor is a Beregvidék iskoláinak elsőseit látogatjuk meg, ajándékokkal, megtöltött iskolatáskákkal. Ez is nagyon fontos, mert ugye ismerjük a helyzetünket, jó tudni azt, gyerekek vagy a szülők szempontjából, hogy valaki figyelemmel kíséri a jelenüket. A helyzet se könnyű, ugye egy-egy iskolatáska, megtelített iskolatáska is segíthet akár. Mi pedig feltöltődünk, mert a gyerekek az elsők a szervezeti munkájában, és jó őket látni. Igaz, hogy kevesebbet és kevesebbet, ilyenkor egy picit magába száll az ember, de azokkal a dolgokkal, amikkel nem tudunk mit kezdeni, azokkal nem fogunk mit kezdeni. Amikkel meg tudunk, azt meg fogjuk csinálni. És megváltozott a program, mert eleinte az iskolaigazgatók összegyűltek, átadtuk neki, de most harmadik, negyedik éve már kijárunk az iskolákba, és a kollektívát is megajándékozzuk, ugye szeptember 1-e az ők ünnepe is, és ilyenkor eszmét cserélünk. Nekem ez különösen fontos, mert ugye önkormányzati képviselő vagyok, és jó képben lenni, hogy mi a helyzet az iskoláinkban. Milyen szempontból is hasznos ez a programunk.
3: Milyen egyéb területeken van még ilyen a Kárpát-ház alapítványuk?
2: Van egy szociális irányultságú programunk, amiről már többször beszéltünk, hogy amikor nyugdíjasokat látogatjuk meg, Mikuláskor az óvodásokhoz megyünk ki, ami szintén nagyon sikeres. Van a kultúrház programunk, ami az alapja volt tulajdonképpen a néptánc programnak, és ugye felújítottunk már 3 kulturális központot, úgy régen elég klubot, de mi ugye kulturális központokká újítottuk fel őket, és annyit teszünk még hozzá, hogy a helyi híres személyiségnek, Badalóba, Petőfi Sándor, ugye kultuszt Badalóba konkrétan nem kellett bevinni, mert Badalóhoz Petőfi Sándorról szól, de a központnak is Petőfi Sándornak a nevét adtuk, Halálboron Fedáksári kulturális központ lett, és pont most ugye a 4. fiasztának a helyszíne Csetfalván, ez a Móri Zsigmond kulturális központ, ami szintén egy nagyon jó dolog, mert most is sokat beszéltünk arról, 2020-ban adtuk át, és még most is, mert nagyon szépen sikerült, hál' Istennek, most is nagyon sokat beszéltünk a felújításról, hogy sikerült, hogy ment le, hogy zajlott le, az átadásról, és az, hogy a céljainkat, meg az álmainkat valóra váltottuk azzal, hogy megtöltöttük gyermekzsivajjal, mert ott abban az épületben 250 gyereket látni, az egy csodálatos élmény. És tulajdonképpen tényleg a munkánk, lehet mondani, hogy ilyen szempontból is beért. Illetve most zajlik a Beregúj faluban a remélhetőleg második Rákóczi Ferenc nevét viselő kultúrháznak a felújítása. Úgyhogy mi dolgozunk. Én remélem azt, hogy a szponzoraink és a támogatóink ezt látják, és továbbra is támogatnak bennünket.
3: 11 települést érint ez a fajta közösségformálás, és nem olyan régi Szorbányban élő magyar közösség pedagógusával beszélgettem, akik elmondják, hogy mennyire fontos az, hogy a közösségen belül legyenek olyan találkozási pontok, ahol a gyermekek elmehetnek iskola utáni foglalkozások, legyen az cserkészet, legyen az kórus, legyen az tánc, vagy egyéb valami csoportos hangszer, és mennyire nagy igény van erre, és ekkor gondoltam bele az ilyen jellegű hálózatoknak a működésének a fontosságába, hogy 11 településen már van, de mégis mennyire fontos lenne az, hogy tényleg sikerüljön további és további közösségeket feltárni, illetve belevonni ebben a munkában. Mi a legfontosabb célja, vannak-e tervek ebben a fajta hálózat fejlesztésben?
2: Igen, ez teljes mértékben igaz, mert ugye vissza gondolva nem büszkélkedhettek ezek a közösségek, ezek a települések nagyon nagy kulturális munkáról, és mi, ahogy bevittük ezeket a dolgokat a helyszínekbe, teljesen fellendült az egész kulturális élet. Nagyon-nagyon fontos. Mindig azt mondjuk, hogy a gyereket ugye kivesszük a számítógép elől, meg a telefon elől, ez is természetesen, de az, hogy egy faluba működik, és sikeresen működik a kulturális élet, ez nagyon fontos tud lenni. Ez a megtartó erő. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen nagyon fontos dolog, és hetente, hónaponként keresnek meg minket különböző helyekről, hogyha lehetne, akkor oda is nyissunk. Én mindig elmondom, hogy nekünk kapacitásunk erre, tehát fizikai kapacitásunk van, meg tudjuk szervezni. Meg kell nézni most ugye nagyon közeli, hogy búcsúba szeretnénk beindítani a néptáncot, mi készen állunk rá, lehetőségeinkhez mérten, és ezeket kívánjuk a továbbiakban is, mi terjeszkedni szeretnénk, akarunk, tudunk, úgyhogy szándék megvan.
3: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, és beszélgethetünk a témáról. Valóban látva a videókat, fotókat, fantasztikus élmény volt a 2026-ban, negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Fiesta program. A gyerekek mosolya és az a rengeteg kacaj nevetés, illetve maga a tánc élménye és a zene, citeraszó élménye is valóban töltötte a hétvégén az embereket, és akik látták ezt a videót, kicsit pozitívan tekintenek a kárpátai jövőbe. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Az elmúlt percekben Tóth Győző, a Kárpátház civil szervezet ügyvezető igazgatója volt meghívott vendégünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük Dékány Bencét, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának vezetőjét. Üdvözlőjük műsorunkban, hall-e bennünket!
2: Jó reggelt kívánok, igen, tisztán és tökéletesen!
3: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a háború kitörése pillanatától nagyon mély szálakkal kötődik az ukrajnai segélyprogramokhoz. Nagyon sok területen vannak ott, itt Kárpátalján is, és az ország számos régiójában, akár a front közeli zónákban is. Éppen nem olyan rég hallhattunk arról, hogy egy új állomásponttal bővült Harkov városában nyit egy irodát a szervezet. Kérem, meséljen ennek a mostani irodanyitásnak az apropóján erről a tevékenységi területről.
2: A segélyszervezet 1998 óta jelen van már Ukrajnában, érvényes regisztrációval nagyon hosszú időn keresztül támogattuk, az első időszakban elsősorban a kárpátaljai rászorulókat, aztán a későbbiek során 2014-től egy magasabb szintre emeltük a jelenlétünket, országos szintű segítséget tudtunk nyújtani a belső menekülteknek, több mint 500 000 rászorulót elérve abban az időszakban, és erre még egy szintet tudtunk tenni, vagy lépni 2022-ben, amikor kitört a háború. Ekkor már négy irodám keresztül, Lviv, Kijev és Dnipro központtal hajtottunk végre segélyezési akciókat, amelynek következtében 2022-t követően egy több mint 50 000 000 dollár értékű segélyakció keretében több mint 1 000 000 rászorulót tudtunk elérni. Szóval, ahogyan is említette, elég komoly elérési számokkal dolgozunk, mindig is fókuszterületként és prioritásként gondoltunk az ukrajnai munkánkra, és ez a jövőben sem fog változni. Azonban azt látni kell, hogy a nemzetközi segélyezési források az elmúlt időszakban erősen visszaestek több okból, és ez sajnos a mi szervezetünket is, és a mi munkánkat is befolyásolta. Éppen ezért a korábbi négy iroda helyett az elmúlt időszakban Beregszászi központtal hajtottuk végre programjainkat, a többi irodánál egyfajta racionalizációt kellett végrehajtani.
3: Engedjen meg egy kérdést, hogy azért csökken a támogatás mértéke a nemzetközi szervezetektől, egyébként nagyon sok területen ezt látjuk, mert valóban csökken a feladat és az igény és a probléma?
2: Sajnos nem. Ez Ukrajna is, és az ottani háború is ennek egy mintapéldája sajnos, de ha globálisan körbenézünk, ott is azt látjuk, hogy mintha inkább számosodna azoknak a területeknek a száma, legyen szó akár természeti, akár ember okozta katasztrófáról, ahol milliók szorulnak segítségre. Szóval azt látjuk, hogy az igények nem csökkennek, ugyanakkor a figyelem egy adott konfliktusra, egy adott helyzetre rövidül, és egyre kevesebb időt szán rá mind a média, mind pedig a nemzetközi segélyezéssel foglalkozó országok. Mondhatni, elmúlik a figyelem.
3: Térjük vissza akkor Harkov esetére, ott mi zajlik, és miért pont ezt a területet választották?
2: Ahogy említettem, sajnos a forrás hiány miatt egy bizonyos szintű racionalizációt kellett végrehajtanunk, ugyanakkor folyamatosan követtük az országban zajló híreket ettől függetlenül is. Ennek kapcsán azt láttuk, hogy a frontvonal környékén nagyon-nagyon komoly humanitárius helyzet van kialakulóban, talán a legkeményebb térre lehet számítani az idei év során. Éppen ezért úgy láttuk, hogy mind nekünk ahhoz, hogy megfelelő gyors pontossággal, információhoz jussunk az ott zajló folyamatok kapcsán, szükségünk van egy irodára, és ugyanígy abban a pillanatban, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amivel mi a rászorulókon segíteni tudunk, egy ottani irodával, egy ottani koordinációs központtal tudjuk ezt a leghatékonyabban eljuttatni a rászorulóknak. két fő területre szeretnénk most a következő időszakban fókuszálni. Az egyik a helyi civil kezdeményezéseknek a megerősítése, hiszen ki tudná jobban azt, hogy mire van szüksége az odaérkező belső menekülteknek, akár az ott nehéz helyzetbe kerülő idős rászoruló közösségnek, mint maga az ott élő helyi közösség. Szóval ezeket a kezdeményezéseket szeretnénk támogatni az első időszakban, az ő kapacitásaikat szeretnénk fejleszteni. Ez lesz az első és talán legfontosabb tevékenységünk, és emellett, ahogy említettem, egy nagyon hideg térre számítunk, szóval a hideg téliesítési felkészülés folyamatához is szeretnénk hozzájárulni.
3: Milyen területeken tudnak jelen lenni ma ezekben a régiókban? Mi az, ami most jellemzi a különböző projekteket az Ökumenikus Segélyszervezet belső Ukrajna terén?
2: Azt látjuk, hogy Ukrajnában, ebben a hatalmas országban területtől függően egészen eltérőek a szükségletek jelenleg. Még Harkivban elsősorban humanitárius segítségnyújtásra kell gondolni, akár élelmiszerszállás, higiéniai eszközöknek a biztosítása a prioritás, addig a kijevi régióban már sokkal inkább az oktatási intézmények rehabilitációjára tudunk fókuszálni, ott erre van nagyon nagy szükség, a nyugati régiókban pedig az odaérkező belső menekülteknek a megsegítésére, akár a veteránoknak a támogatása és reintegrációja az, ami nagyon-nagyon fontos lesz a következő időszakban. Szóval folyamatosan figyeljük azt, hogy melyik régióban, a melyik országrészben mire van a legnagyobb igény, és mi ezzel kívánjuk segíteni a rászorulókat.
3: Kérünk oda Kárpátaljához, minden éven számos programmal segítik az itt élőket, mindenféle képzéssel, szociális programmal, illetve a tél közelettével, egyéb fűtési támogatással is próbálják segíteni a kialakult helyzetet.
2: Így igaz, továbbra is töretlenül működnek anyaotthonaink, gyermekeket támogató intézményeink, és emellett természetesen itt is szeretnénk a téliesítési folyamathoz hozzájárulni. Hamarosan el fogjuk tudni indítani azt a sajnos nem a korábbiakkal megegyező, de igyekszünk egy komolyabb támogatást nyújtani ott helyben is.
3: Az anyaotthonoknak a funkciója, a hálózata nagyon fontos funkciót tölt be, nagyon fontos munkát végeznek, gyakorlatilag szakmai segítséget, melegételt, illetve sok esetben egy tér kialakítása, amely biztos pont lehet a gyermekek nevelésében, fiatal anyukák részén. Mennyire működik ez jól, és milyen igényre válaszolt az elmúlt években kialakított hálózatok?
2: A gyermekek támogatása az mindig is a segélyszervezetnek a fókuszterülete volt. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekekbe való befektetés az igazából a jövőbe való befektetés. Ők azok, akik a leginkább magukra vannak idézőjelben utalva, hogyha a körülmények nem biztosítottak. Akár legyen szó itt oktatásról, élelmezésről, ahogyan is említette. Ezt a munkát szeretnénk mindenképpen folytatni a jövőben is. Úgy látjuk, hogy azokkal, akikkel mi tudtunk foglalkozni, és a mi látókörünkön belül vannak, sok esetben volt komoly fejlődés, sikersztorikról, sikertörténetekről tudunk beszámolni. Nyilván az igények azok mindig magasabbak, mint a mi elérési számaink. Tehát lehetne ezt nyilván tovább fejleszteni, azon dolgozunk, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni ezt a fajta támogatást is.
3: Különböző szociális tevékenységeket is végeznek Kárpátalján, ezek mennyire maradnak meg, mennyire sikerül ezeket kivitelezni?
2: Egyelőre úgy látjuk, hogy ezek tudnak folytatódni. A célunk az, hogy továbbra is folyamatos kapcsolatban legyünk a helyi közösséggel, legyen szó a helyi kormányzatról, a helyi rászorulókról, a helyi lakosságról, tehát folyamatosan felmérjük azokat az igényeket, szükségleteket, amik most jelenleg felmerülnek. Itt azért komoly változásra nem számítunk a közeljövőben, tehát úgy gondoljuk, hogy azok a fajta programok és segélyezési akciók, amiket az elmúlt években rendszeresen végrehajtott a segélyszervezet, azokra a közeljövőben is szükség lesz.
3: Az alapítvány várja a személyes adományokat is, illetve van mód mindenféle támogatási oldalra. Mit kell tudni ennek a részéről, hogyan lehet segíteni az alapítványt? A 1353-as adományvonal az él, és tényleg itt a lehetőség akár azok számára, akik Magyarországon töltik az életüket, vagy éppen külföldön is Kárpátaljára származnak, mindenképpen van lehetőség így módon támogatni a kárpátaljai ukrajnai tevékenységüket is.
2: Így igaz, nagyon szépen köszönöm, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet.hu oldalon az Ukrajna fület kiválasztva további információkat tudhatnak meg a jelenleg zajló programjainkról, tevékenységünkről, és itt az adományozás fülön belül pedig hozzá tudnak járulni a munkánkhoz.
3: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra, szolgálatukra.
2: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dékány Bencével, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
0: Ablak.
4: Ablak.
0: Ablak. Az Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jelentős gazdasági adatok sorozatát teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal és a Pénzügyminisztérium az előttünk álló héten. Hétfőn érkezik a tárca gyors tájékoztatója az államháztartás központi arrendszerének szeptember végi helyzetéről. Augusztusban az önkormányzatok nélkül számolt központi arrendszer hiánya több mint 2311 milliárd forint volt. Ez elsősorban a helyreállítási eszköz megállapodás miatti majdnem 2187 milliárdos előfinanszírozással magyarázható. Kedden az augusztusi ipari termelés első becslése mellett a kiskereskedelmi forgalom friss statisztikája jelenik meg. Júliusban az ipari kibocsátás volumene 4,7%-kal, a kiskereskedelem forgalma pedig majdnem 5%-kal nőtt. Szerdán pedig a fogyasztói árak szeptemberi alakulásáról ad tájékoztatást a statisztikai hivatal. Az első fél évben 63,7 milliárd forinttal több támogatást kaptak a mezőgazdasági termelők az előző év azonos időszakához képest. Az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint az agrár- és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte. Az ágazati összesítés alapján a támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztésnek, 22,5%-a pedig az állattenyésztésnek jutott. A Nemzeti Agrár Kárenyhítési Rendszer keretében az időjárás okozta károk kompenzálására több mint 45 milliárd forintot folyósítottak a gazdáknak. A mezőgazdaság hitelállománya éves összevetésben 2,7%-kal több mint 986 milliárd forintra mérséklődött, miközben a kedvezményes hitelek aránya nőtt. Az élelmiszeripar hitelállománya szintén csökkent 1,4%-kal és megközelítette a 699 milliárd forintot. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és a szomszédos romániai Temesvár térségében. A projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján átszervezték az onkotímek döntéshozatali folyamatait. Az új informatikai rendszernek köszönhetően jelentősen lerövidült a daganatos betegek diagnózistól műtétig tartó útja. A csaknem 2,5 millió eurós programban a Szegedi Egyetem mellett temesvári egészségügyi intézmények vettek részt. A fejlesztés lehetőséget nyújt a határokon átívelő tapasztalatcserére és a legnehezebb esetek közös konzultációjára is. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. A fővárosi közfejlesztések tanácsának döntése alapján egy 50-50%-os tulajdonú társaság alakul. A nyerességet a budapesti rakpartok fejlesztésébe és a Duna közcélú hasznosításába forgatják vissza. A cél, hogy a rakpartok rendezettebb, a város történelmi örökségéhez méltó terek legyenek. Csaknem 200 jellemzően hátrányos helyzetű diák vett részt a Magyar Református Szeretett Szolgálat és a Skytech Nutrition által szervezett Bodrog Go elnevezésű sportnapon a Borsodabói Zemplén megyei Bodroghalmon. A Molnár Mózes Általános Iskola tanulói ismert sportolókkal, köztük Jakabó Zsuzsannával és Bohos Kornéllal versenyezhettek, akik csapatkapitányként segítették a fiatalokat. A Szeretett Szolgálat közleménye szerint a rendezvény célja az volt, hogy élményeket és megerősítést adjon a nehéz körülmények között élő gyerekeknek. A program egy korábbi gyűjtésből jöhetett létre, amelynek keretében majdnem 6 millió forint gyűlt össze a tehetséges fiatalok támogatására. A sportnap során a diákok az iskola rádión keresztül kérdezhették a vendégeket a motivációról és a kitartásról. Az esemény végén minden résztvevő ajándékcsomagot és az egészségtudatos életmódot segítő útmutatót kapott. Ünnepélyesen átadták a Borsszem Jankó meseteret a Baráthegyi Majorságban, amely a magyar népmese világát és a társadalmi befogadást ötvözi. A Kőboldizsár tervei alapján megvalósult tér nem csupán játszótér, hanem egyben terápiás és közösségi helyszín is a gyerekek számára. Az avató ünnepségen elhangzott, hogy a meséken keresztül oldódhatnak a gyerekek szorongásai, és eltűnhetnek a különböző szükségletek közötti határok. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az autista, ADHD-s és nagyobb mozgás igényű gyermekek számára is értékes teret biztosítsanak. A kapun belépve a gyerekek egy tematikus úton haladhatnak végig, ahol a fészekhinta, a vár és a griffmodár is fejlesztő helyzetet jelenít meg. Az átadó egyik közösségi elemeként a résztvevők kerítésléceket is festhettek, amelyek így az új mesetér részévé váltak.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megemlékezéstől a dicsőítésig. Eseményekben dús hétvégét zárt a Kárpátaljai Református Egyházkerület.
2: A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Debrecenben én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember, én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való.
1: Egy élő gyülekezet titka, mindenkit a maga nyelvé megszólítani.
3: Jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik, tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre.
1: 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók.
4: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A szeptember 26-a és 27-ei hétvége eseményei több fontos területet is érintettek a kárpátaljai református egyházkerület életében. Az emlékezés, a közös dicsőítés és a fiatalokkal végzett szolgálat egyaránt hangsúlyos szerepet kapott. Dercemben Zsukovszky Miklós néhai lelkipásztor szolgálatára emlékeztek, Beregszászban pedig első alkalommal találkoztak a kárpátaljai református dicsőítő együttesek. Mindeközben a konfirmandusok és a hittanos gyermekek számára is közösségi alkalmakat szerveztek, amelyek a hitben való növekedést és az összetartozás megtapasztalását szolgálták. Ezekről az eseményekről, a mögöttük rejlő üzenetről és a református közösségek jelenlegi feladatairól beszélgetünk főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KRE püspökével. Szeptember 27-én Dercemben a református templom falán Zsukovszky Miklós emlékére emléktáblát avattak. Ugye májusban volt egy éve, hogy elvesztettük az egykori esperest és református lelkipásztort, aki nagyon sokat tett Kárpátalján azért, hogy például az egyházi önkéntes tűzoltóság is létrejöhessen. Miért tartották fontosnak, hogy így módon is megemlékezzenek róla?
2: Áldás békesség! Valóban 27-én a Derceni Református Egyházközség, a család és az egyházkerület munkatársai is támogatták azt, hogy egy emléktáblát helyezzünk el. Zsukovszky Miklós különleges ember volt, Isten olyan talentumokkal áldotta meg, amit nem mindenki kapott meg a környezetünkben, ezért fontosnak tartottuk, hogy egy emléktábla felhívja majd évtizedek múlva is a figyelmét az akkor élők számára arra a tevékenységre, amit ő végzett Isten segítségével. Egy év telt el valóban, május 11-én, és azt látjuk, hogy nagyon hamar elfelejtik az embert. Én ezt személyesen is megtapasztalom, és pont emiatt az érzés miatt tartotta fontosnak a család is, és a közösségünk egésze, hogy legyen egy emléktábla.
1: Hogyan lehet ezen változtatni, hogy valakinek az emlékét megőrizzük? Akár egy ilyen tábla is mutathatja és jelezheti azt, hogy itt ebben a faluban ez az ember nagyon nagy dolgokat vitt véghez.
2: A derceni közösség a tűzoltó laktanyán létrehozott egy emlékszobát, ami ismét arra a munkára hívja fel a figyelmet, amit ő el tudott végezni. Az ő különlegessége abban volt, hogy ő ötletgazda volt, tehát neki eszébe jutott, ő észrevette azt a szükséget, amiben volt a közösségünk. Amikor a 98-as árvíz volt, a 2001-es árvíz volt, az első közösség, a derceni közösség volt az ő vezetésével, akik észrevették, hogy az árvíz sújtott a falvakban, nincs ivóvíz, nincs élelem. És ők egyszerűen összeálltak és főztek, segítettek, hozták az ivóvizet az embereknek, hozták az élelmet az embereknek. Neki volt olyan érzékenysége, ami ritkán adatott meg a mai világban, és erre kell emlékezni, és ezt kell példaként is oda tárni az emberek elé. Lehet néhány év múlva, vagy évtized múlva már csak az emléktábla kapcsán lehet elmondani azt valakiknek, a következő nemzedék,

0: meg, hogy milyen szolgálatot végzett az egyházmegyében, a saját gyülekezetében, és milyen példát adott az egész közösség számára, mert Ukrajnában neki jutott először eszébe, hogy önkéntes tűzoltóságot és egyházi önkéntes tűzoltóságot hozzon létre. És ő nem csak ötletelt, hanem ő nagyon sokat dolgozott azért, hogy megvalósuljanak azok a tervek, amelyek közhasznúak, amelyek az egész közösségnek a javára vannak. És ha így visszaemlékszem a 21 évvel ezelőtt létrehozott önkéntes tűzoltóságra, akkor ők nem csak abban segítettek, hogy a nehéz körülmények között tevékenykedő állami katasztrófavédelmi szolgálatot teljesítő munkáját támogatta, hanem ők egy nap múlva visszamentek a tűzesett helyszínére, és megkérdezték azt is, hogy miben segíthetnek. És lehet a családnak ruhára volt szükség, lehet élelemre, de lehet épp a tűzoltó, önkéntes tűzoltók munkás kezére, akik megjavították a tetőt, visszarakták a tetőfedőanyagot, és valamilyen módon hozzájárultak, hogy a család újra tudja kezdeni a mindennapjait, az életét. És ez egyedi, ilyen nem sokszor fordul elő a világba. A másik oldalt, egy családot még meg is büntetnek azért, mert valamit nem úgy tett, ahogy kellett. Egy református önkéntes tűzoltó parancsnok meg azzal is törődött, hogy lesz-e mit felvenniük másnap, és hol fognak megszállni. Átmenetileg miben kell a legnagyobb, vagy miben van a legnagyobb szükségük a bajba jutott családoknak. Én úgy gondolom, hogy lehet majd ez a riport is valahol egy hanganyagban meg fog maradni, és amikor majd nem emlékeznek szemtanúk, meg bajtársak arra, hogy milyen szolgálatot végzett Rukovszky Miklós tiszteletes úr, majd valahol az archívumból elő lehet lesz keresni. Én úgy gondolom, hogy fontos példákat állítani, fontos az emberi lélek érzékenységét, nyitottságát és segítőkészségét újra és újra hangsúlyozni, mert ebben a háborús világban, amiben élünk, egyre inkább önzővé, elvadultá vál a társadalom, és ezt nem szabad megengedni, mert a szeretet nem fegyverekkel gyakorolható és megtapasztaltatható, hanem közelséggel, az érzékenységgel, a segítségnyújtással, a meghallgatással, a biztató szóval és a segítőtettel.
1: Egy év telt el az elvesztése óta. Ön hogy látja, illetve a gyülekezetek hogy látják Dercemben és Mezőváriban? Fent tudott maradni az egyházi önkéntes tűzoltóság? De láthatjuk a hírekben, hogy ugyanúgy végzik a szolgálatot, tehát kaptak egy olyan alapot, egy olyan megerősítést tőle, hogy igenis fontos ez a szolgálat az ő elvesztése után is, és tovább viszik. Ön hogy látja ezt? Fent tud majd maradni a továbbiakban ez a két egyházi önkéntes tűzoltóság nélküle?
0: Én hiszem, hogy fent tud maradni. Ez az egy év még igazán nem tanúskodik arról, hogy mi jól helytállunk, vagy helytálltunk ő helyette, vagy ő utána, mert még sok minden a lendületből megy, amit ő letett az asztalra, amit ő megépített, kijárt, tehát még mondhatom azt, hogy még lehet az önkéntes tűzoltóság abból az üzemanyagból tankol, amiről ő gondoskodott, vagy azokat az eszközöket használja, amiről ő gondoskodott. Én hálás vagyok azért, hogy az idősebb lánya, Rukovszky Dénes Anna átvette a Derceni önkéntes tűzoltóság parancsnoki tisztét és az alapítvány vezetését is, melyen keresztül az önkéntes tűzoltóságok támogatáshoz juthatnak, és erkölcsi, lelki támogatásban is részesülhetnek. Nem csak abban bízok, hogy Derceni, a vári önkéntes tűzoltóság fent fog maradni, hanem abban is bízok, hogy a beregújfalui közösségnek a szándéka is meg fog valósulni, mert Beregújfaluban is a református egyházközség tagjai, presbiterei meghozták azt a döntést, hogy ők is szeretnének az ő településükön egy önkéntes tűzoltóságot. Erre a célra adakoznak, ezért a célért sokan dolgoznak, és reménykedem benne, hogy nem csak ami volt megmarad, hanem még fejlődni is fog, növekedni is fog, mert a bizonytalanság érzése nagyon sok közösségre, családra ránehezedik, és a biztonság érzetét kell a családnak, a családtagok felé, de minden közösségnek, így a református közösségnek a tagsága felé is erősíteni, sugározni, adni, éreztetni, hogy ne győzön le bennünket a kicsinyhitűség, a kételkedés, a reménytelenség, hanem reménységgel a szívünkbe üzdjük meg a hitharcát.
1: A megemlékezés mellett ezen a hétvégén a dicsőítés is nagy szerepet kapott, hiszen első alkalommal szervezték meg a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozóját. Honnan jött ez a kezdeményezés, és hogyan értékelné ezt?
0: Egy munkácsi presbiter, Kosztyu Zsolt diakónusunk, presbitertársunknak az ötlete volt. Volt egy találkozó, ahol a diakónusokkal voltunk egy képzésen, egy közösségi csendes napon. Akkor keresett meg és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Mondtam, hogy én jónak látom, támogatom, és próbáljuk meg megszervezni minél hamarabb. Hát a minél hamarabb azért egy 2,5 hónapot igénybe vett, de 5 dicsőítő zenekar, Istent dicsérő, magasztaló zenekar vett részt az első találkozón. Van, akik több mint 20 éve zenélnek együtt, vagy nagyjából együtt, többségében együtt. Vannak olyanok, akik egy oktatási intézménynek a diákjai, és együtt zenélnek. Én hálás vagyok ezért a kezdeményezésért. Akik eljöttek erre az alkalomra, azok nem jól érezték magukat, jól is érezték magukat, de hitben, lelkiekben is megerősödhettek, és láthatták azt, hogy a Kárpátai Református közösségben van élet, ez egy élő, hitvalló közösség, és tudják magasztalni az Urat abban az időszakban is, amikor nagyon sok embernek az életében nagy próba, a szétszakítottság, a gyász, a háborútól való félelem, a bizonytalanság. Ott, abban a 3 órában az ember erről megfeledkezett, és tudta dicsérni és magasztalni az Istent, és lelkileg is fel tudott üdülni. Én fontosnak tartom, és úgy is köszöntem el a jelenlévőktől, a zenekarok tagjaitól, hogy helyes volt a reklámtábla is, a meghívó is, hogy a Kárpátai Református Együttesek, zenekarok első találkozója, hát kell, hogy legyen 2., 3., meg 20. is, és reménykedem abban, hogy lesz is.
1: De az egyházban a fiataloké a jövő, mondhatjuk ezt, és ennek apropóján Nagyberegen hétvégén több mint 200 fiatal gyűlt össze, ahol ön is részt vett, hiszen a konfirmandusok találkozóját megszervezték. Mondhatjuk, hogy zajlik és pezseg az élet a Kárpátaljai Református Egyház kerületben, az egyházmegyékben és a gyülekezetekben. Hogyan értékeli ezt az ifjúsági munkát és ezt a találkozót?
0: Valóban az ifjúsági a jövő a református egyházban, de a mai generációtól, és mondhatom így, hogy a mai szépkorúaktól és öregektől tanulhatnak, vehetnek példát. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk, nem mindegy, hogy egy 60-70 vagy akár 85 éves ember hogyan tesz vallást az ő hitéről, és tud-e példája lenni a mai fiataloknak, mert a mai fiatalok példákat keresnek, olyan embereknek az életét keresik, akik irányt tudnak mutatni. Ez a nagyberegi református gyülekezetnek a bázisán volt a konfirmandus találkozó, és csak a beregi református egyházmegyének a konfirmandusai vettek részt rajta 1-2 kivétellel, mert voltak Máramuras-Ugocsai egyházmegyéből is konfirmandusok, néhányan, de ez egy kicsi része még a beregmegyei konfirmandusoknak is. Pontos a konfirmandusoknak a találkozás egymással, mert sajnos, hogy nagyon sok gyülekezetben nem úgy van, mint régen, hogy 20 meg 32 meg 40 konfirmandus meg 60 konfirmandus van, ennél sokkal kevesebb van, de van, kell, hogy találkozzanak, kell, hogy ismerjék egymást, kell, hogy közösséget is alkossanak, mert ők lesznek valóban a jövő református egyház tagjai, a hitvallók, és reménykedünk benne, hogy nem a mártírjai a világnak és a gonosznak, hanem a Krisztus népének az ászlóvivői. Ez egy jó alkalom volt, én magam is úgy vettem rajta részt, hogy töltekeztem, volt vendégelőadónk, és a nagyberegi konfirmandus találkozóról Mezőváriba érkeztem, ahol a kiskörzet ittanos gyerekeinek volt egy egész napos találkozója, ők is korán kezdték a napot, és 5 órakor kezdődött egy evangelizációs alkalom, amit Menyhárt István tiszteletes tartott, de amit ki szeretnék emelni, a délutáni programot Budapestről és Kárpátaljáról érkező bárka munkaközösség tartotta, ami nagyon építő volt, gazdag volt élményekben a gyerekek számára is, és a itt megélése, megtapasztalása ugyanúgy a konfirmandus találkozón, mint a kisebbek között, a hittanos gyerekek találkozóján élő valóság. És én úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából erre van szükség, hogy ne csak hittankönyvekből olvassanak, halljanak, tapasztaljanak valamit a múltról, hanem lássák, érezzék az élő egyház közösségének az erejét, a jelenlétét, és én hálás vagyok azért, hogy a szombati nap fiatalok és gyerekekre lett fordítva Bereg megyében. Köszönet mindazoknak, akik ebben részt vettek, és a bárkatábor munkatársai, akik Budapestről elutaztak hozzánk, ők is köszönetet érdemelnek, mert nagyon építő és ötlet gazdag alkalmat, foglalkozásokat szerveztek.
1: Püspök úr, amikor vasárnap este megpihent, egy ilyen hétvége után milyen érzések voltak önben, amikor a kicsiktől a nagyokig, a megemlékezéstől a dicsőítésig egy hétvégében minden jelen volt, és mondhatjuk azt, hogy megmutatta, hogy él a kárpátaljai református közösség ez a hétvége.
0: Későn érkeztem haza, és a hála volt a szívemben. Én ezt nem képmutatás miatt, hanem én úgy éreztem, hogy a munkánknak van értelme, gyümölcse. A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Dercembe én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember. Én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való. Volt egy bizonyságtétel, lehet, hogy sokan, még maga a bizonyságtevő sem konkrétan ezt szerette volna, de volt egy mondat, az egyik zenekar tagja azt mondta, hogy ő valamikor a gyerekszobába Krisz együttesnek a zenéjét, a igei üzenetét hallgatta, és ez meghatározta az életét. Ez a mondat este többször is eszembe jutott, amikor egy felnőtt ember, egy tiszteletben lévő pedagógus hegedűvel a kezében azt mondja, hogy akkor, ami ezelőtt valóban 25 évvel történt, az meghatározta az ő életének az irányát, a célját, és ő most ott áll a színpadon, és magasztalja a feltámadott élő Krisztust. Én ezért voltam hálás, és én köszönömmel, sok-sok köszönömmel aludtam el, és adtam Istennek hálát azért, hogy én ezt láthatom, megérezhetem, megtapasztalhatom, és a mi közösségünk nem egy emberi szervezet, hanem Isten népe, Jézus Krisztus teste, és ez a test él, azért, mert él az ő Ura, megváltója.
1: Bízzunk benne, és kérjük a Jóistent arra, hogy ez a hétvége is sokakban akár ilyen élményt és ilyen magot vessen el, akár a hittanosokban, akár a fiatalokban, vagy akik részt vettek ezen a dicsőítő alkalmon, hogy valóban lehetséges, hogy 10-20 év múlva ugyanezeket a szavakat mondja el, hogy megváltozott az élete. Köszönjük szépen a beszélgetést!
0: Nagyon szívesen áldott napot kívánok a rádió hallgatóknak és a rádió stáb minden munkatársának.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Az Árkosi Református Egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben. A látogatás során a bizottság betekintést nyerhetett a gyülekezet mindennapjaiba, megtapasztalva az árkosi gyülekezet összefogó erejét, a növekedni és tevékenykedni akarását. Józsa Tihamér lelkipásztor szerint ennek egyik kulcsa, hogy mindenkihez a maga nyelvén tudnak szólni. Felesége, Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség egyre gyarapodó munkájáról mesélt, Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag pedig a közösségről és a lelkipásztor energikus lendületéről beszélt, a riporter Pilbák Kincső.
2: Mióta szolgálsz itt ennél a gyülekezetnél, hogyan vetted át, és hogyan alakult, hogyan alakítottátok a gyülekezetet, gyülekezeti életet?
3: Én Sepsiszentgyörgyről kerültem egy év után ide Árkosra, először beszolgáló lelkészként, majd 2023. augusztusában lettem megválasztva. Új tapasztalat volt mindenféleképpen egy városi gyülekezet után átkerülni ide falura, még hogyha közel is van a város. Volt munka bőven, de hál' Istennek a gyülekezet az eléggé partner volt, meg kellett találni azokat a csatornákat, ahol el tudtad őket érni. Ugye mindenkihez másfajtaképpen kell szólni. Inkább ez volt a kihívás addig, amíg megtalálod az, hogy kihez hogy tudsz szólni. Például a legnagyobb kihívás nekem a vallásórák indítása, mert a Nőszövetséget örököltem, ugye a presbitérium az adott volt, de a gyerekek nem nagyon jártak vallásórára, és ez volt az a legnagyobb kihívás, amivel én találkoztam, hogy őket hogy tud behívni a gyülekezetben. Hát most már ott vagyunk, hogy idéntől nagyon gondolkozom a két vallásórás csoport indításán, egy kicsin és egy nagyon, mert vagyunk körülbelül, hát 15-20-25-ön szoktunk, ez változik, hogy hányan vagyunk vallásórán, de 10-nél mindig többen, és nagy a korkülönbség, van 4 évesem is, de van 14 évesem is.
2: És hogyan lehetett őket megszólítani, mivel?
3: Hát a legelső dolog, amivel el tudtuk érni, hiába hirdettem a szószékről, hogy indul a vallásóra, mikor ide kerültem, egy fiú volt, aki jött hűségesen, sakkoztunk, társasoztunk ketten, de aztán ugye neki se volt annyira buli az egész, és szerveztünk egy vakációs biblia hetet rákövetkező évre, és azt hiszem ott törött át valami, mert ott, akik részt vettek, ott volt 30, közel 30, most már pontosan nem emlékszem, gyerek, és akik ott részt vettek, azok közül nagyon sokan elkezdtek járni vallásórára. De azt tudni kell, hogy Árkos egy olyan település, ahol három felekezet jelentősen képviselteti magát, unitáriusok, katolikusok és reformátusok, és a vallásórás gyerekek sem mind reformátusok, de járnak.
2: És hogyan lehet megszólítani az idősebb korosztályt ehhez képest, vagy ők hogyan vannak bevonva a gyülekezeti tevékenységekbe?
3: Az idősebb korosztály, ők ugye a templomba járók közösségét is alkotják, illetve a Nőszövetségünknek is van egy idősebb generációja, illetve van egy fiatalabb generáció, ott is két nőszövetségünk van itt Árkoson. Ők inkább azt látom, hogy a hagyományos módszereket szeretik, ez a, hogy a lelkész megtartja a bibliaórát. Ott a konzervatívabb típus működik, a fiataloknál viszont ott látom, hogy néha kell újítani, mert ha nem, nincs kivel.
2: Hogyan készültek a vizitációra a gyülekezet, hogyan volt bevonva?
3: Hát én izgultam, a gyülekezet pedig, és ahogy ezt fel is kell fogni egy ünnepnek, fogta fel első pillanattól, hogy akkor jövünk, csináljuk mindent, amit kell, odaálltak.
1: Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség tevékenységét és a közös készülődés, közösség formáló erejét mutatta be.
2: Milyen itt Árkoson a gyülekezeti élet, illetve a nőszövetségi tevékenységek hogy néznek ki?
4: Az Egyházmegyében azért mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik, tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre. A gyülekezetről azt lehet elmondani, hogy nagyon nyitott az újdonságra és tevékenykedő, tehát ha valaki van, aki irányítsa őket, akkor nagyon szeretnek tevékenykedni. A nőszövetségről december óta van most már a gyülekezetünkben két nőszövetség. Az előző lelkésztől megörököltünk egy nőszövetséget, ahol idősebb hölgyek vannak, de ők már nagyon régóta mondták nekem, hogy kellene újítani, mivel hogy át kell adni a lantot, és sokat gondolkoztam, ez az én határom volt, és az én komfortzónámból való kilépés, mivel azért fiatalon kikerülni egy gyülekezethez, és hogyha nincsen tapasztalatod, hogy mi egy nőszövetség, akkor elég nehéz nekifogni. De egy évig mondogattam a fiatalasszonyoknak, és igazából ők szerveződtek össze. És most úgy néz ki, hogy a tiszteletes úr tartja az idősebb hölgyeknek a bibliaórát. Hát mi női körnek neveztük el a fiatalokkal az alkalmainkat, vagy a csoportnak ez lett a neve, ami úgy néz ki, hogy két hetente, havonta egyszer találkozunk, és igazából ilyen megtartó erő. Tehát úgy kell elkezdeni az ilyen találkozásokat, hogy a férjek tudják előre, hogy fél hétkor kezdünk, de 12 előtt nem mennek haza. Tehát, hogy ez körülbelül így történik. Sokan vannak, mivel Árkos elég nagy falu, van különböző ilyen régiók, és van a liget, van a falu, így nem találkoznak sokat. Így az elején inkább csak ismerkedtek, hogy te is itt laksz, én is itt lakom, neked is ilyennyi idős a gyereked, nekem is ilyennyi, jó, hát akkor mehetünk biciklizni, tehát ilyen nagyon szép találkozások történtek, és tehát múlt az időm, és bennem fogalmazódott meg először, hogy ez az a korosztály a nőknél, ez a 30-tól 50-ig, hogy nehezen tudja egy gyülekezet megfogni őket, és az egyház is. Nincsenek olyan tevékenységek, olyan események, amikkel ténylegesen az ők problémáikkal tudunk foglalkozni, ezért az én női körömmel, ilyen brainstormingkor kitaláltunk, hogy csináljunk egy képzéssorozatot. Én a találkozások alatt azt érzékeltem, hogy főleg a mi korosztályunk most ebben a világban a gyásszal, tehát a szülők elvesztésével, és ezek a transzgenerációs problémákkal nagyon-nagyon küzdenek. Ebből kifolyólag a házasságuk is sok esetben megreked, depresszióba esnek, és ebben gondolkodtunk, pályáztunk is a Szentgyörgyi Polgármesteri Hivatalhoz, és megnyertünk egy pályázatot, amin keretén belül szeptembertől decemberig minden hónapban lesz egy képzésünk, ami arról szól, hogy művészetterápiával, tehát a nőiesség, a belső női energiák, vagy én, mint nő, mint anya, mint felett, tehát ugyanazok a problémák, amik a modern nők a mai világban küzdenek. Lesz egy gyászfeldolgozós előadásunk, egy transzgenerációs előadásunk egy pszichológussal, és utána még egy lezáró művészetterápiás. Tehát például a mi női körünknek most ez egy nagy, a püspöki vizitáció után, ez egy nagyon nagy falat, és egy nagyon jó kihívás nekünk.
2: És volt-e valamilyen közösségi készülődés a püspöki vizitációra, hogyan készültek fel erre, így közösségként?
4: Hogyha fogadsz, akkor jól fogadj. Abba a helyzetbe kerültünk, hogy senkinek se volt tapasztalata. Sem a gyülekezetben, se nekünk, se senkinek. És az elején nagyon egyedül éreztük magunkat, mert azt éreztük, hogy a gyülekezet nem érzi ennek a súlyát. De egy idő után, utána rájöttünk a vége fele, hogy velünk volt a baj, tehát meg kell tanulni kérni is. Nem csak a segítséget várni, tehát kérni is kell, és annyira megható volt az utolsó hét, mert bárkit felhívtunk utolsó percen, jött és csinálta. Tehát kellenek virágok, intézzük. Kell ebéd, meg lesz, megoldjuk. 5 éve vagyunk most Árkoson. Először éreztem azt a tényleges megtartó erőt, hogy, tehát, hogy nem vagy egyedül. Anyukák, akiknek 2-3 gyerekük van, dolgoznak, és hajnalba felkeltek, és megfőzték, és még ők írták nekem, hogy minden rendben lesz, nyugi, jó lesz, és hogy ők kértek bocsánatot, hogy nem tudnak egész nap maradni, vagy tényleg a presbitérium is, tehát akár hányszor közmunkát jöttek, csinálták, annak ellenére, hogy egész nyáron a parókián éltek a felújítások miatt. Tehát pont így el is kacagtam, hogy most már olyan furcsa nekem is, és a kisfiamnak is, hogy szombat-vasárnap nincsenek itt. Tehát, hogy tényleg egy családdá kovácsolódtunk. Úgyhogy én azt érzem, hogy olyan szempontból is jó volt ez a püspöki vizitáció, hogy megtanultuk azt, hogy vannak. Csak meg kell tanuljunk székelyemberként főleg, hogy tudjunk kérni.
1: Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag az árkosi közösség életéről és a lelkipásztor fiatalos lendületéről mesélt.
2: Milyen itt a gyülekezeti élet, vagy ön, mint gyülekezeti tag, hogyan éli ezt meg, milyen a nőszövetségi élet?
5: Birtalan Zsuzsa a nevem, 48 éves vagyok, idősebb a nőszövetségben, előre nagyon is irtoztam, hogy hogyan fognak elfogadni, mivel ugye eléggé fiatalok mellettem a többi nőtag, de nagyon-nagyon lelkesen, és nagyon hálásak mindenért, hálásak vagyunk mindenért. Mondhatom úgy, hogy ide született árkosi vagyok, szüleim, nagyszüleim itten voltak reformátusok, mindenki református volt, megelégedettek vagyunk, mindig is megelégedettek voltunk. Szeretem, vannak már olyan idősebb generációk, akikből nagyon-nagyon sokan elmentek közülünk, de hálásan is örömmel gondolok vissza minden pillanatra, amit együtt töltöttünk velük. Például, ha Kátira két szültünk is, aki presbiter tag volt, mert voltak nőszemélyek presbiter tagok, besegítettek felkészülni a Kátira, hogy amielőtt konfirmáltunk. Ezek olyan élmények maradnak, nem tudja az ember elfelejteni soha, hogy mennyit tettek, és remélem, hogy mi is annyira fel tudunk készülni, mint ők, amennyire fel voltak készülve, és odaálltak az egyház mellé.
2: És így mennyire érződik a váltás, amióta, ha jól tudom, 5 éve új lelkész házas pár került ide Árkosra?
5: A múlthoz számítva egy kicsit nyíltabb, mert egészen más generáció, más motivációval jöttek, nyíltabbak.
2: És hogyan készültek fel a püspöki vizitációra, hogyan élték meg közösségként ezt a látogatást?
5: Kicsit izgulva. Izgulva, mert lehet, hogy a szüleim ideje alatt volt, de mi soha nem találkoztunk ilyennel. Egyszer hangzott el, hogy püspöki vizitáció lesz. Nem tudtuk, hogy mi az. Még most se nagyon, de úgy belecsöppentünk. De tényleg mindenki ott volt. Lelkileg, fizikailag, mentálisan mindenki ott volt, és mindenki a szívét, lelkét belerakta. Egyből, ahogy kiejtették ezt a szót a tiszteletes úr, vagy Abigail, a tiszteletes asszony, hogy ott vagyunk, jövünk, és megoldjuk. És biztattuk, hogy ne idegeskedjenek, mert megoldjuk. Nem igaz, hogy nem lehet megoldani. Mindent meg lehet oldani. Én nagyon örvendek, hogy részt vehetek ezen. És látom, hogy a többi nőtagjaink is olyan örömmel és odaadással, tiszta lélekkel, szívvel csinálja mindenki.
1: Az árkosi református egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók, ezúttal Balatonföldváron. A találkozó szakmai előadásai a vallás médiabeli megjelenésével, a közösségi média és a mesterséges intelligencia keresztény újságírásra gyakorolt hatásával is foglalkoztak. A program végén pedig a résztvevők a református sajtó jelenlegi helyzetéről és a jövő kihívásairól beszélgettek. A szakmai találkozó jelentőségéről, az együttműködés lehetőségeiről és a református kommunikáció előtt álló feladatokról Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
6: 5 év után újra megszervezték a Kárpát-medencei református médiában dolgozók találkozóját. Rengeteg közösségi térnek képviselő jelentek meg egy helyen. Több napon keresztül együtt gondolkoztak Balatonszárszón. Kérek, mesélnek a hátteréről és a kihagyásnak a legfőbb problémáiról.
7: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót. Abszolút érezhető volt az ínség iránt, a résztvevők számában is megmutatkozott, hogy van rá igény, és az érdeklődés az, azt gondolom, hogy a várakozásainkat is felülmúlta.
6: Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen konferenciát, mik voltak a legfontosabb céljai?
7: A legfontosabb célja az, hát ha Egyetlen egy célt kéne kiemelnem, nem menne, mert itt több is a cél. Egyrészt az, hogy találkozási pontként működjön. Összehozza, személyesen összehozza azokat az embereket, akikkel csak telefonon vagy csak e-mailben kommunikálunk egymással. Több ilyen találkozás is volt egyébként. Többször elhangzott a konferencia alatt, hogy igen, tudom, leveleztünk már, igen, tudom, mi szoktunk telefonon beszélgetni. De ezek az emberek még soha nem találkoztak személyesen egymással. A személyes találkozásokat semmi nem pótolhatja. És az az egyik funkciója ennek a konferenciának, hogy összehozza a református újságírókat, mert a személyes munkakapcsolat lesz az, ami előremutató. És ha már az előremutatásnál tartunk. A konferencia végén, és ez volt egy kifejezetten fontos célja a találkozónak, a konferencia végén együtt, közös körben vettük sorra, hogy hogyan tudjuk egymást támogatni, milyen segítséget tudunk nyújtani a területileg széttagolt református médiában. Hogyan tudjuk a központi magyarországi református kommunikációba beemelni a határon túli híreket, az egyházmegyék, az egyházkerületek híreit. Ez egy kiemelt célja volt a rendezvénynek. És legalább ennyire fontos volt az, hogy tanuljunk is közben, ezért előadásokat szerveztünk. Az egyik előadás az a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly végzett kutatásáról szólt. A hatóság az egyházak hitélet és a vallás a médiában címmel végzett egy felmérést, és ennek az eredményeit ismertette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértője Figuláné Blázs Ágnes, illetve a mesterséges intelligencia modernkori alkalmazását tartott előadást Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.
6: Ha külön akarjuk bontani, kezdjük azzal a résszel, hogy együttműködés, együtt gondolkodás, közösség és ezfajta családi hangulat mennyire fontos, hogy a Kárpát-medencében dolgozó különböző egységek, akik majd tényleg a hétköznapok szürkeségében elmélyülve küzdenek az erőkkel, azért lássák, hogy vannak hasonló gócpontok kicsivel arrébb, és Kárpát-medencén belül igen sok réten, különböző területeken vannak hasonló helyzetekben lévők. Egyházi médiában dolgozó munkatársak. Kérlek, mesélnek a megtapasztalásáról. 5 év után érezhető volt az, hogy a családi légkör, a közös gondolkodás, az, hogy vagyunk, ismerjük egymást érzés, ezért ez egy többlet lett ennek a konferenciának a végén.
7: Azt gondolom, hogy a rég nem látottság az különösen erős érzelmeket tud kiváltani az emberekből. Azokból, akik a politikai, világpolitikai, biztonságpolitikai események miatt például hosszú ideje nem tudtak találkozni velünk. De mégiscsak az egyik leglényegesebb az az, hogy tudjunk egymásra támaszkodni. Hogy ne érezze senki azt, hogy csak azon a pici területen tud egymaga, vagy csak azon a pici területen egymaga kell, hogy boldoguljon, hogy nincsen segítsége, nincsen támasza, hogy nincs vele lelkiekben senki. Abszolút együtt vagyunk ebben a, amit nevezünk mondjuk magyar református újságírásnak. Szóval mi újságírók együtt vagyunk ebben, és pont az a célunk, hogy ha bármikor, bárhol valamelyik újságíró testvérünk szükséget szenved, mert teszem azt, nem tud eljönni egy olyan eseményre, amit szeretne a saját média felületén megjeleníteni, de nincs rá pénze, nincs rá kapacitása, hogy ott legyen, de nekünk van rá lehetőségünk, sőt mondjuk alapvetés, hogy onnan tudósítunk, akkor ezt természetesen mindenféle ellentételezés nélkül adjuk át. És amit már említettem, csatornázzuk be azokat a vidékeket, amelyekről kevesen hallanak az országos médiában. Ne legyen fejnehéz a Magyarország Református Egyház kommunikációja, hanem mutassuk meg a reformátusság színes palettáját.
6: A másik része a tanulás volt ennek a konferenciának. Azt gondolom, hogy a világ összes sajtómunkatársa egy óriási kihívás előtt áll, változó világban olyan dolgok jelennek meg, amely fenekestől felforratják ezt a területet. A mesterséges intelligencia, a változó figyelem és a változó érdeklődés gyakorlatilag tényleg arra ösztönöz, hogy keressük az utakat, hogy a keresztény tartalmak megmaradjanak ebben a média palettában. Miért fontos ebben együtt gondolkodni, miért fontos ebbe az irányba előrelépni és kicsit fejleszteni magunkat?
7: Azért fontos, mert nem biztos, hogy mindannyian minden egyes információ morzsának a birtokában vagyunk. Elhangzott például, hogy a közösségi médiában az álló videóformátumok azok, amelyek jól teljesítenek. Ha ezt valaki nem tudja, akkor bizony lemaradásba kerül, mert a megjelenítő eszközök, a telefonok, a tabletek, az bizony az álló formátumot támogatják. Elhangzott az, hogy pillanatnyi, aktuális, a felszínen lebegő, a közbeszéd által a felszínre hozott témákban hogyan lehet aktívan szerepet vállalni, hogy milyen korcsoportokat érdemes megszólítani az egyes felületeken. Ez mind-mind olyan, amihez nagyon ritka esetben ért egy azon ember. A Részinformációknak külön-külön birtokában vagyunk, de ha ezeket megosztjuk egymással, akkor az a közös munkában hozza meg a maga gyümölcsét.
6: Van eredmény e téren? Látjuk azt, hogy van jövője a keresztény tartalmakat gyártó médiáknak? Tudunk ebben a megváltozott kihívásokban helyt állni? Hogyan láttad ezt a kérdést?
7: Én először is azt gondolom, hogy nem szabad a világi médiumokhoz mérni a keresztény médiumoknak az olvasottságát, a látogatottságát, a like számát. Kifejezetten nem szeretem, amikor valaki lájkokban méri egy cikknek, egy bejegyzésnek a népszerűségét. Ezt el kell engedni, mert ez óhatatlanul csak csalódáshoz fog vezetni. Nem ugyanazon a pályán játszunk, nem ugyanazok az eszközeink, nem ugyanazok a lehetőségeink, és nem ugyanaz sokszor a közönségünk. De azt azért el kell mondanom, hogy a Magyarországi Református Egyháznak 4 évvel ezelőtt 21 ezer Facebook követője volt. Idén, szeptember 15-én megérkezett a 100 000. követő a Facebookon. Nagyon-nagyon gazdag tartalmakat gyártunk. Ott van például a Mévész című műsorunk, amelyik adásról adásra több ezres nézettséget produkál. És nagyon-nagyon akut témákkal foglalkozik. Azt is látjuk, hogy a református.hu olvasottsága hogyan emelkedik egyik évről a másikra ezres nagyságrendben. Napi olvasottságáról beszélünk. És azt is látjuk egyébként, hogy az 1%-os felajánlások hogyan változnak. Csak idén 60.505-tel lett több az SEI-juk 1%-et felajánlók száma a Magyarországi Református Egyház oldalán. Én azt gondolom, hogy emögött nyilván missziós munka is van, de hogyha a kommunikációt is missziós munkaként tekintjük, már pedig azt gondolom, hogy érdemes, akkor azt mondhatjuk, hogy mi is kivettük ebből a részünket, és azt tudom mondani, hogy ez nem nagyon igazolhat mást, mint hogy van igény a keresztény tartalmakra. A másik, hogy a világ válságokat él át. Politikai válságot, pénzügyi válságot, biztonságpolitikai válságot, környezeti válságokat, és ezekben a helyzetekben az embereknek igenis szükségük van kapaszkodókra. A kérdés mindig az, hogy ki az, aki először odaér hozzájuk. Ki az, aki először közérthető válaszokat tud adni. Igény tehát nagyon világos ezekre. De nekünk az a dolgunk, hogy ne folyamatosan, ha egy ilyen sportos hasonlattal élhetek, ne folyamatosan a mellettünk lévő sávba pillantgassunk, hogy hol tart a másik. Haladjunk szépen előre, és bízunk abban, tudjuk azt, és ezáltal bízunk abban, hogy van kereslet arra, amit csinálunk.
6: Azt már a kutatók is megállapítják, hogy a jó hír az egy nagyon fontos része az embernek az életében, mert gyakorlatilag a mai hírszerkezet az a különböző negatív impulzusokat próbálja túlhaladni, és ma már törvény kötelez arról, hogy a pandamacikról is beszélnek kereskedő médiák valamilyen százalékban, hogy kicsit javítsák a hírek tartalmát. Ebben a megtapasztalásban a jó hírt közlő keresztény tartalmak mennyire lehetnek a közeljövőben is fontos része a megjelent tartalmaknak? Mert azon, hogy előbb-utóbb egyre nagyobb vágyakozás van az emberben, hogy valami jót, valami értéket, valami megnyugtatót, valami bizalmat keltőt olvasson, lásson, hallgasson, illetve nézzen.
7: Magától értetődő igény ez az embernek, de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem szabad eltorzítani a valóságot azzal, hogy folyamatosan csak a jóról szólunk. Mert nem csak jó dolgok vannak a világban. De miközben beszámolunk a kihívásokról, a nehézségekről, aközben tegyük mellé, hogy ezekből a kihívásokból, nehézségekből mi a kivezető út. Ha azt mondjuk, hogy Magyarországon 800 000 alkoholista van, mert erről beszélni kell, akkor tegyük hozzá, hogy rendben, de a Magyarországi Református Egyház iszákos mentő missziója 40 év alatt 40 000 embert szabadított meg az alkoholfogságából. Tehát mindig úgy mutassuk meg a rosszat, hogy közben fel tudjuk mutatni mellette a jót is.
6: Még egy gondolat a folytatásról, erről mindenképpen hangzom.
7: Nagyon világos volt a konferencia végeztével, hogy óriási az igény az újságírókban arra, hogy ezek ne csak évenkénti találkozások legyenek, hanem legyen egy folyamatos kapcsolattartás. És személyes beszélgetésekben elindult már az együttműködés, most ott tartunk, hogy elő kell készíteni a hivatalos együttműködést is, az egyébként eddig egymástól teljesen függetlenül működő helyi médiumok, helyi újságírók és az országos sajtó között. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy rendszeressé kell tennünk a református újságírók találkozóját. Mert időről időre szükség van arra, hogy ellenőrizzük, hogy azok a vállalások, amiket tettünk egymás felé, azok vajon teljesültek-e. Ha nem, akkor mi az akadálya ennek, mit lehet tenni, hogy teljesüljenek, ha pedig teljesültek, akkor hogyan, merre lehet tovább lépni, hogy még jobb legyen az együttműködés.
6: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, sok erőt és áldást kívánok az életedre, munkátokra, szolgálatotokra.
7: Áldás nektek is!
1: Az elmúlt percekben Somorjai Balást a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét hallhatták. a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A szomszédos temetőben végzett szemétégetés okozhatta a radostyáni református műemléktemplom szombat délutáni katasztrófáját. Mint arról híreinkben többször is beszámoltunk, leégette a református templom és a mellette álló fa harangtorony a Borsodaba-Újzemplén megyei Radostyánban szombat délután. A lángok átterjedtek az épületre, aminek következtében a teljes tetőszerkezet, a belső tér és a harangtorony is megsemmisült. A katasztrófavédelem munkatársai 4 gépjárműfecskendővel és 2 vízszállítóval fékezték meg a pusztító tüzet. A középkori eredetű műemléki védelem alatt álló templom megsegítésére a Magyar Református Szeretett Szolgálat országos adománygyűjtést indított. Miskolcon jótékonysági koncertet szerveznek a radostyáni gyülekezet támogatására és az épület újjáépítésére. Megtorpant a harmadik negyedévben a hazai kis- és középvállalkozások lendületes javulása, valamint a várakozásaik, de a mutató a K&H Bank bizalmi indexének adatai szerint továbbra is a pozitív tartományban maradt. Az index értéke 7 pontot csökkent az előző időszakhoz képest, ami a negyedévet jellemző összetett gazdasági és külső kihívásokkal magyarázható. A mezőgazdaságot sújtó aszály, az energiabiztonsági kockázatok és a turizmust érintő nehézségek egyaránt növelték a cégek kockázatait. Ágazati bontásban a szolgáltató szektor maradt a legbizakodóbb, míg a mezőgazdasági szereplők látják a legkevésbé derűsen a következő egy évet. Regionális szinten továbbra is Kelet-Magyarország a legoptimistább terület, ezt követi Közép- és Nyugat-Magyarország. A legfrissebb felmérés szerint a legnagyobb árbevételű vállalkozások néznek a legpozitívabban a jövő felé, míg a közepes méretű cégek hangulata romlott a leginkább. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzése szerint idén nyáron egyre nagyobb eltérés mutatkozott a szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között. Miközben a hazai szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős, közel 12%-os visszaesést mértek. A hotelek vendégszáma országszerte nőtt, vagy nem változott. Budapesten például több mint 6%-kal emelkedett a vendégéjszakák száma. A növekvő forgalom ellenére a forintban kimutatott bevételi mutatók a hazai fizetőeszköz erősödése miatt csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az első 8 hónap adatai is azt mutatják, hogy a szállodák vendégészakáinak száma emelkedett, ám a jövőbeli kilátások szempontjából a szövetség kulcsfontosságúnak tartja a turisztikai marketing aktivitás megerősítését a nemzetközi piacokon. Ismét emelkedik a norovírus fertőzések száma, amely a késő őszi és téli időszakban okozhat újabb megbetegedéseket. Rusvai Miklós víruskutató az Inforádióban elmondta, hogy a fertőzés erőteljes hányást és hasmenést vált ki, így a legfőbb veszélyt a kiszáradás jelenti. A szakember kiemelte, hogy gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt a legfontosabb a folyadék és elektrolit pótlás, az ágynyugalom, valamint a könnyű ételek fogyasztása. A vírus jellemzően közösségekben terjed, és elsősorban higiéniai hiányosságok, például a kézmosás elmaradása miatt fertőz. Mivel hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre, a megelőzés kulcsa a megfelelő személyi higiénia fenntartása. A fertőzés lefolyása általában rövid, de intenzív tünetekkel jár, a kockázat pedig a közösségekbe való visszatéréssel nő. November 30-án végleg megszűnik a Van Magyarország fizetős földfelszíni TV szolgáltatása, a Mindig TV Premium. A fizetős platform értékesítését már májusban leállították, a meglévő előfizetőket pedig augusztusban értesítették. A csúcson valamivel több mint 100 000 előfizetőt számláló szolgáltatást tavaly még 10 000-ek használták. Fontos azonban, hogy a kódolatlan csatornákat kínáló ingyenes Mindig TV szolgáltatás továbbra is elérhető marad. Az NMHH adatai szerint a hagyományos tévé előfizetés továbbra is meghatározó a magyar háztartások körében. Kijevbe érkezett vasárnap váratlanul Friedrich Merz, német kancellár, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyaljon a katonai és energetikai támogatásokról. Berlin 1 milliárd eurónyi korábban jóváhagyott katonai segélyt szabadít fel, és további 350 millió eurót biztosít az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására. A felek várhatóan véglegesítik a különböző típusú drónok közös gyártásáról szóló megállapodást is. Merz kijelentette, Ukrajnának a következő hetekben minden lehetséges támogatásra szüksége van.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: tökéletes szeretet. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet. János apostol első levele 4. fejezet 18-as vers. Isten minden feltétel nélkül szeret téged, de el kell fogadnod a szeretetét. Csak is ekkor tudod viszont szeretni őt és másoknak is továbbadni szeretetét. Más szóval nem adhatsz olyas valamit, amit neked sincs. Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által, Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 5-ös vers. Ez azt jelenti, hogy amikor elkötelezed magad Krisztus mellett, a szívedbe költözik a Szentlélek, és magával hozza Isten szeretetét. Az a kérdés, hogy mihez kezdesz ezzel a szeretettel? Visszautasítod, mert azt gondolod, nem vagy elég jó? Gondoltál-e már arra, hogy önmagaddal is van egyfajta kapcsolatod, és amíg nem tanulod meg szeretni önmagad, addig Istent és másokat sem leszel képes szeretni? János ezt mondja, a szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet. János első levele 4. fejezet 18-as vers. Egy szerző így ír, évekig próbáltam tökéletes szeretetben járni, és nap mint nap elbuktam. Azt hittem, azt jelenti, hogy nekem kell tökéletesen szeretnem másokat, de aztán Isten megmutatta, hogy az ő irántam való szeretete az egyedüli tökéletes szeretet. Amint ez világossá vált számomra, elkezdtem megvallani. Nem szeretem minden cselekedetemet, magamat viszont olyannak szeretem, amilyen vagyok, mert Isten is így szeret. Tudom, hogy változásra van szükségem, akarok is változni, sőt, hiszem, hogy Isten napról napra formál engem. Közben azonban nem fogom elvetni azt, amit Isten elfogadott. Már most elfogadom magam úgy, ahogy vagyok, de tudom, hogy nem maradok örökre ilyen. Isten szeret téged, hidd és fogadhat el ezt.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész rendező színi igazgató karnagy színpadi fordító Latabár Endréről készült beszélgetésünket hallgathatják meg.
2: Valószínű, hogy volt valaki segítő is kezdetben, aki a nyelvfordításokban közreműködhetett, de valóban jelzi azt az elkötelezettséget, hogy nem csak sikeres akarok lenni, nem csak gazdag akarok lenni, de ehhez figyelek is a világban, és oda teszem magam az eredmény érdekében. Tehát ezt mindig elmondom, hogy ez egy nagyon szép példa ahhoz, hogy a sikerhez, az eredményhez, ahhoz nagyon keményen meg kell dolgozni, tenni kell érte, és ő megtette. Tehát ez a két dolog, a magyar nyelvű opera játszás és a magyar operett meghonosítása, ez két alappillére a magyar zenészszín játszásnak, és ez az ő nevéhez kötődik.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes és hasznos időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész rendező, színigazgató karnagy, színpadi fordító Latabár Endréről szól a miskolci színész legendákat bemutató sorozatunk mai epizódja. Mikita Gábor színház történész, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusa, egy rendkívül tehetséges, művelt, a színművészetért, a magyar operáért és operettért elkötelezett ember portréját tárja önök elé a riporter Jászter Beáta.
2: Elérkeztünk egy hatalmas névhez, Latabár Endre nevéhez, és mielőtt még az ő életéről beszélnénk, hát ugye ez a név nagyon sokat mond a magyar embereknek, de mindenki két latyiról beszél ilyenkor, Árpádról és Kálmárról, de hát itt egy egész színész dinasztiáról beszélünk, akik két évszázadot ölelnek föl.
3: Pontosan, tehát ez az egyik fantasztikus dolog, amit Latabár Endre elindított, megteremtett, hogy a mai napig van magyar színházi színpadon Latabár, ez teljesen egyedülálló dolog, de amit mindig hozzá szoktam tenni, hogy ez önmagában egy kuriózum és egy fantasztikus dolog, de ha nem követtem volna Latabár Endrét, egyetlen Latabár sem, nem adott volna át több színházat, mint színházigazgató, akkor is a magyar színjátszásnak egy alappillére ő, a magyar zenés színház két műfaját ő honosította, erősítette meg. Úgyhogy rendkívüli tisztelője vagyok, és mondom, az egész történet kiemelkedő, amit ha azt mondjuk, hogy Latabár, vagy Latabár Endre, de az, amit életében is letett a magyar színházművészet asztalára, az egy őrületesen nagy jelentőségű dolog, hogy én nagyon boldogan mesélek róla, főleg egy olyan személynek, aki maga is a Latabár Teátrumnak oszlopos tagja, tehát ez számomra külön felemelővé és megindítóvá fogja tenni ezt a mai beszélgetést.
2: Így van, összeköt minket a Latabár család, és hát egy olyan családról beszélünk, amelynek Endre nevezetű ifjú embere jogászpályára készült. Aztán mi történt, hogy kiugrott?
3: Ez egy tipikus, klasszikus 19. századi történet. Általában a jobbmódú családokban a fiú

0: fiúkat mindig jogi pályára küldik nagy politikai, városvezetői karriert remélve, illetve szánva a fiú gyermeknek, és aztán ezek között, a fiú gyermekek között jó páran voltak, akik színházi előadást látva úgy gondolták, hogy az izgalmasabb, szórakoztatóbb. Ez történt Latabára Endrével is, bár nekem van egy olyan gyanúm, hogy az ő esetében ez nem egy ilyen hirtelen fellobbanás következménye volt ez a döntése, hogy abba hagyja a jogi tanulmányait, és nem csak maga a színházi előadás varázsa indította erre a lépésre, hanem az is, hogy számára a zene az már korábban is jelen volt az életében, és fontos volt. Ugye Kálmán fia nagyon szép írást írt róla miskolci színházi emlékalbumba, és ebben írja azt, hogy a Latabár Endre már gyerekkorában is nagy hajlamot árult el a zene iránt, és például a saját összespórolt pénzéből vett egy hegedűt, és a tanyájukon próbálgatta azt, ott gyakorolt, és autóval a családi történet, hogy amikor ezt meghallotta az apja, akkor a fején összetörte a hegedűt, mondván, hogy nem cigánynak neveltelek én téged. Úgyhogy a bohémvér, a művészvér az kisgyerekkorban megjelent. A másik, amit szintén tudunk a Kálmán fiától, hogy zongorázni is tudott, harmóniumon is játszott már nagyon hamar, gordonkázott, nagybőgőzött, flótázott, zenei könyvtára is volt, és Kolozsvárot aztán például a Lavottától is fog majd tanulni. Tehát egyértelműen ott volt a vérében a zene, a művészet iránti vonzódás, tehát így ez magyarázza azt, hogy ő Debrecenben úgy gondolta, hogy abba hagyja a tanulmányokat, és elindul a színház világába.
1: Hogyan indult ez az út, vagy milyen volt ez az út? Rögös volt, nehéz volt, kacskaringós volt, vagy ment egyenesen a pályája, mint kés a vajban?
0: Nagyon szépen indult. Ugye Debrecenben felült az Ekószekérre, Kilényék társulatába, és Dérinétől tudjuk, hogy útközben megálltak Miskolcon, tehát az első színpadi lépéseit ebben a városban tette, nyilvánvalóan úgy, mint a többiek is, ugye kisebb feladatokkal, kisebb szerepekkel, innen aztán Kassára mentek, ott verik fel a székhelyüket jó pár évre, és ekkor a magyar színészetnek a legminőségibb színházát itt működtetik Kassán, de nyilvánvalóan ugye járnak, kelnek mindenfele a környéken, tehát Miskolc is egy állandó bázisuk, ugye több színlap őrzi a itteni működésüket 1829-ből, majd pedig Kolozsvárra viszi az útja, és ott már mint egy vezető tenoristát tartja számon a közönség, a színház vezetése, rengeteget írnak róla, és akkor itt ugye jön rögtön az első nagy akadály, mert nem volt ez egy sima út, annak ellenére, hogy egy szép, sikeres életpálya, mert a legrosszabb történik vele, ami egy énekessel történhet, hogy elveszti az ének hangját. A konkrét okot nem tudjuk, hogy túlerőltette, vagy a rossz körülmények között megfázhatott, egy hangszálgyulladás vihette el a hangját. A lényeg, hogy a tenorista pályáját, ami egy szépen ívelő pálya volt, az abba kellett hagynia. Viszont ugye volt egy fantasztikus zenei tudása, műveltsége, és innen kezdve ezt kamatoztatta. Úgyis, mint korrepetítor, aki ugye betanítja a dalokat például a színészeknek, úgyis, mint karmester. Aztán a második fontos ilyen sorsordító pillanat, amikor levelet ír a Nemzeti Színház igazgatójának, jelentkezik a színésznő feleségével, Török Máriával együtt a Nemzeti Színház tagjai köré. Itt azonban elutasításra talál, nem szerződtetik, és ezután dönti el, hogy saját színtársulatot hoz létre. És innen pedig már azt kell mondjam, hogy ez egy egyenesen haladó, gyönyörű, szép pálya is, hiszen a vidék legjelesebb, legkiválóbb igazgatója lesz ő.
1: Milyen sokoldalú tehetség volt Latabár Endre, és milyen szép az ő pályáján az, hogy amikor már nem tud élni a művészet eszközeivel, mert elromlik a hangszalagja, vagy megbetegszik a hangszalagja, akkor tud váltani, de mégis a művészetben marad, ugye karnagy, zenét is komponál, és jól tudom, hogy francia operetteket fordított le magyarra.
0: Igen, nézzük lépésekbe, menjünk, mert tényleg annyira gazdag a pálya, tehát először valóban, mint egy ilyen zenei pedagógus, egy sokoldalú zenei munkatárs, zenei vezető kezd el működni, és Dériné erről gyönyörűen ír az emlékirataiban, úgyhogy ezt fel is olvasnám, hogy mit írt róla. Latabár Endre, mint tenorista, de még azon kívül, mint jeles muzsikai értelmesség, csodákat fejtett ki. Oly szorgalommal összetanította a legnagyobb daljátékokat, az újonnan összealakított, csupa fiatal sarjadékból összeállított társaságban. Kolozsvárott Kilényi sógor volt az igazgató, a társasága sok igen jó tagokból állt, és ott volt nevezetesen Latabár. Nem éppen, mint színészt említem nagynak, ám bár játszott is, és semmit el nem rontott. De voltak Latabárnak nagy érdemei a zenészet értelmében. Egy társulat se tartotta föl magát az első időktől elkezdve, halála órájáig, úgy, mint Kilényi. Ő sokat megtett az opera fenntartására. De mi lett volna Kilényi társulatából is, ha Latabár Endre nincs? Azon időben, midőn Latabár fellépett, mint már nagy, értelmes, muzsikai tehetség, minden apró és nagyobb város mind énekek akart hallani. Ugyan honnan termett volna elő az az ismeret, zene értelmesség, ha Latabár nincs? Nem elég, ha a muzsikai értelmességet említem, de igazán csak is ő tudott a fából hangot facsarni. Láttam 20-szor is elővonni kendőjét, a homlokáról letörölvén a verítéket, melyeket kínjában sajtolt ki a fáradtság. Mert Latabár csupa tűz volt, ha tanított, és Latabár meg is teremtette vidéken az operát, és valóban több elismerést érdemelt volna. Ebből a szövegből, tehát ugye kiderül az is, amit ugye mondtam előtte, hogy egy fantasztikus zenei mestere volt a színtársulatoknak, de elhangzik a kulcs szó is, hogy opera. Tehát az egyik tisztelet a zenés műfajon belül azért is illeti őt, mert a magyar nyelvű opera játszásnak az egyik megteremtője, elindítója volt Dérinével együtt, ezért ők rengeteget tettek. A másik pedig, amit valóban említettél, az az operett, ugye az másik zenés alapműfajunk, amit pedig ő nem csak hogy fordított, de ő honosította meg Magyarországon. Ő hozta be a francia operettet Magyarországra. Ma nekünk ugye az operett ez egy ilyen békebeli műfaj, sokaknak údivatú is, de azokban az években, az 1850-es években ez Európának a legmodernebb, legújabb, legformabontóbb, legdivatosabb zenés műfaja volt, egy teljesen új dolog a világban, és ő felfedezte ennek a műfajnak az újdonságát, a varázsát, maga is külföldön tárgyalt, és valóban nem csak megszerezte a szövegkönyveket, de 60 éves fejjel, a sok más nyelv mellett elkezdte a franciát is tanulni, és maga is fordítója volt ezeknek a daraboknak. Valószínű, hogy volt valaki segítő is kezdetben, aki a nyelvfordításokban közreműködhetett, de valóban jelzi azt az elkötelezettséget, hogy nem csak sikeres akarok lenni, nem csak gazdag akarok lenni, de ehhez figyelek is a világban, és oda teszem magam az eredmény érdekében. Tehát ezt mindig elmondom, hogy ez egy nagyon szép példa ahhoz, hogy a sikerhez, az eredményhez, ahhoz nagyon keményen meg kell dolgozni, tenni kell érte. És ő megtette. Tehát ez a két dolog, a magyar nyelvű opera játszás és a magyar operett meghonosítása, ez két alappillére a magyar zenészínjátszásnak, és ez az ő nevéhez kötődik.
1: És ő másképpen is foglalkozott a színművészettel és a színművészekkel, mert úgy tudom, hogy az első országos színészkongresszuson is ott volt, és egy ilyen színész egyesületnek meg az igazgatósági tagja lett.
0: Igen, hát ez mutatja az ő tiszteletét, az ő elismertségét is. Az, hogy igazgatóként tényleg a legjelesebb igazgatóvá vált, hát ez mutatja azt is, hogy ugye az 1850-es években két magyar színháznak is ő az első igazgatója. Őt kérik fel arra, hogy nyissa meg a Szabadkai Színházat, majd pár évre rá a Miskolci Színházat. És hát ennek ugye az a magyarázat, hogy egy ilyen jelentős eseményre meghívják szervezőként és alaptagként ott van, hogy például igazgatóként ő egy anyagilag is nagyon erős társulatot tudott létrehozni. Ő volt az első, aki már fix havi fizetést tudott adni a színészeinek. Ez egy óriási dolog volt, és ha egy társulat stabil lábakon, stabil anyagi lábakon áll, az nagyon erősen tudott garantálni egy magas színvonalat is. Ebben egyébként a háttér az megint csak az operett. Az egyik színésze írta le a visszaemlékezésében, amikor a Latabárral való vidéki utakról vagy fellépésükről ír, hogy hát Latabánál nem volt gond az anyagiakkal, mert az operettre bejött a közönség, tehát ez egy nagyon jó anyagi bázist hozott és teremtett a színtársulat számára. Tehát egy példát mutatott arra, hogy hogyan lehet egy művészileg is izgalmas, anyagilag is jól működő színtársulatot működtetni. Egy szigorú ember volt, aki nagy tekintélyt vívott, nagy tiszteletet váltott ki, de ugyanakkor ő maga is szeretettel fordult a társulata felé, és felelősnek tartotta magát a társulatáért. Elvárt és adott is. Ugye a Kálmán fiának van egy nagyon szép írás, ami például arról szól, hogy az avasi borházukban hogyan látta vendégül a társulatot egy kis vacsorára, hogyan jöttek a zenészek, hogyan hallgatta mindenki vigyázálásban, amikor a zenekar elénekelte, az énekar elénekelte Latabár kedvenc nótáját, és ő maga is milyen szeretettel, tisztelettel fogadta a színészeit.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Latabár Endréről, aki a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakja.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a Latabár színész dinasztia alapítójáról, a színész, rendező, színigazgató, karnagy, színpadi fordító Latabár Endrérről szóló beszélgetésünket. Mikita Gábor színház történész, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusa, egy rendkívül tehetséges, művelt, a színművészetért, a magyar operáért és operettért elkötelezett ember portréját tárja önök elé, a riporter továbbra is Jászter Beáta.
2: Már ez a harmadik interjúnk, és harmadszor hallom, hogy micsoda nagy család volt a színész család, ugye? Már csak az elnevezésekből, Benke, Atyus, Kilényi, Sógor. Amikor laborfarvilóza kapcsán beszélgettünk Jókainak, ugye a bujdosásáról, ott is ugye egy művésztárs segített. Tehát valóban egy hatalmas nagy családról beszélünk.
3: Valóban, ez nagyon jellemző volt a 19. század, hogy egy nyilvánvalóan egy zárt közösség is, de nagyon-nagyon szeretetteljes közösség. Volt. Jókainak van egyébként egy nagyon szép írása a színészekről, amiket ő az írótársainak írt tulajdonképpen. Egy példaként, hogy legyenek példát a színésztársadalomról, hogy ott milyen elkölcsiség működik, milyen összetartás működik, és gyönyörű példákat ír le, hogy egy szigorú, megvannak a szigorú szabályok, de aki betartja ezt az erkölcsiséget, azt számíthat a teljes társaság segítségére, bizalmasára, tehát egy védés-dacszövetség mondhatnánk, és a Latabárék esetében pedig tényleg az első pillanattól igaz megint csak az, hogy tényleg egy családról beszélhetünk, hiszen ő maga is ugye egy színésznőt vesz feleségül, Török Máriát, akivel nagyon szépen élnek együtt. Diriné szintén nagyon szépen írt az emlékirataiban a feleségről, és ugye leírja azt, hogy igazi társa volt Latabár mellett. Hatalmas, szorgalmas támasza lett a kicsinyből, mert egyszer is, mint jó gazdaasszony is volt, és értelmesen tudta a házát kormányozni, írja a színésznőről, aki főleg komikaként volt nagyon erős és sikeres. Tehát eleve már ugye van egy színészházas párunk, ugye három fiú született, Endre, Dezső és Kálmán, és mind a hárman a színészi pályán indulnak el, bár az apa azt nem minden esetben támogatta és gondolta, hogy ez lenne az út. Kálmán esetében ott ózkodott, hogy színpadra lépjen, de egy balatonfüredi anekdota szerint Jókai kérésére elő kellett adni egy darabot, és abba kellett beugrani a jobb hiának is Kálmánnak, és akkor így kezdődött az ő működése, tehát ő is színpadra került. Endre Dezső pedig egy miskolci leány testvérpárt vettek feleségül, akik szintén ugye énekes színészek, kórista tagok voltak, és aztán Kálmánnak szintén az első és a második felesége is színésznő volt. Tehát már a fiúknál is megvolt ez a teljes színházi közösség a házastársi vonalon is.
2: Latabár Endre életében sok jelentős város van, de hát Miskolc talán az egyike a legjelentősebbeknek, hiszen a leégett, majd újjáépített színházat már az ő társulatával adják át, és hogyan határozta ő meg a miskolci színjátszást, a miskolci színházi életet és a miskolci kulturális életet, ami itt volt.
3: Azt szoktam mondani, hogy hát a színház a világa az nem az, ahol nagyon sok szép történetet tudunk mondani, sok keserűség, igazságtalanság van a művészpályákon. A Latabár Endre esetében viszont nagyon szép az ív, és számomra egy megható dolog az, hogy ő ugye fiatalon először Miskolcon lép színpadra. Majd eltelik jó pár évtized, és mint a vidék legtekintélyesebb direktora, ő adhatja át a város új színházát, ami már egy nagy, valóban tekintélyes színházépület. Ez egy nagyon szép ajándéka, azt gondolom, a sorsnak. Ráadásul ezen az átadó ünnepségen olyan kollégáival, barátaival van együtt, akikkel együtt kezdett annak idején. Telepi György, ugye őt említettük a múltkor Jókai kapcsán, vele együtt kezdték Miskolcon a pályát. És ez a Telepi György nem csak a Szabadkai Színház színpadi gépészetét teremtette meg Latabár számára a megnyitón, hanem Miskolcon is itt van, és festi a díszleteket, festi az előfüggönyt. Egressivel ugye ezt együtt játszottak Kassán, és ő a miskolci díszelőadásnak a férfi főszereplője. Tehát ez egy gyönyörű, szép pillanat lehet, hogy azok a fiatal emberek, akik valamikor Miskolcról együtt elindultak, mert innen indult Egressi is, most ők adnak át egy új színházat ennek a városnak. Tehát ez egy nagyon megható pillanat, és ahogy mondtam, hát amiben irányt adott és izgalmassá tette a miskolci színházi kultúrát Latabár, hogy a miskolciak első kézből láthatták például Offenbachnak az operettjeit. Tudok két olyan operettről is, amit először itt játszottak Miskolcon. Sajnos a színháztörténeti dokumentálás az nem volt erőssége Miskolcnak, tehát nagyon sok plakát, sőt, hát a plakátok, a színlapok többsége az nyomtalanul eltűnt. Kassán és Kolozsvárot sokkal jobban dokumentáltak, tehát általában ezeket a helyszíneket szokták megemlegetni, mint Offenbach operettek űrbemutatóinak a helyszínét, de konkrétan én például két operettről is tudom, a férkopogtatról, az átváltozott macskáról is, hogy Latabár ide érkezte, után ezeket itt Miskolcon játszotta. Tehát gyakorlatilag a legmodernebb zenés színházat hozta el Miskolcra, és ugye ez megint csak egy alapmondatom, hogy hát ennek a városnak a zenész színházi kultúráját jelzi azt, hogy az első primadonnája Déri név volt, tehát ő magasra tette egyből a mércét, és aztán ugye jön igazgatóként Latabár Endre, aki pedig idehozza akkor legfrissebb, legmodernebb műfajt, és elindítja itt az operettjátszást Magyarországon. És aztán ugye ez folytatódnak a nevek, mert ugye a táncos komikusaink Rátkai Márton, Bilicsi Tivadar, a primadonnáink Neményi Lili, a szobrettjeink Dajka Margit, Kismanyi, tehát Miskolcon is ő meghatározott egy nagyon magas színvonalú zenészínházi játszást.
2: De biztos, hogy tudsz az életéből valami olyan miskolci legendát, ami különleges helyet foglal a miskolci emberek szívében, vagy Miskolc történelmében, színház történetében.
3: Igen, egy van, amit nagyon sokan ismernek, ez igazából már nem az életéhez kötődik, hanem a halálához. Egyrészt nagyon jó barátja volt, és ez mutatja a műveltségét, az intelligenciáját, Dolesál Gábor neves doktor, akinek nagyon jó barátok voltak, és amikor bekövetkezett a halál, akkor az orvos az dühösen dobta el a pipáját, és azt mondta, egyetlen ember volt Miskolcon, akivel én beszélgetni tudtam, és most már ő sincs többé. Tehát ez mutatja, hogy egy nem csak zenei téren, hanem minden szinten egy rendkívüli intelligenciájú személyiség volt. Műveltségben, intelligenciában, tapasztalatban, élettapasztalatban, tudásban, vagyonban is egy nagyon gazdag ember volt ő. És a másik közismert anekdota, amit például Latabár Kálmán, a híres Latyi mesélte a 40-es években, az pedig a családi kriptához kötődik. Hát ez a kripta, nem tudom miből építették, de általában nagyon hamar tönkre megy minden újítás, renoválás után valahogy peregnek a vakolatok. Na és egyszer a család úgy gondolta, hogy rendbe tetetik a kriptát, és hogy egy kőművest felbéreltek, az el is kezdett dolgozni. És hát nagyon sokáig dolgozott, estében hajlóan a kőműves, meleg nyár éjszaka volt, úgy gondolta, hogy ő nem gyalogol haza a város másik végében, hanem ott a kripta mélyén, ott a jó hűsben majd szépen elalszik. És hát ugye tudni kell, hogy Miskolcon az avasi temető fölött húzódnak a pincesorok. A városba azon keresztül tudnak lejönni a pincékből a pince látogatók, illetve hát onnan is tudnak felmenni. Erre mondta valamelyik írónk, talán Kródi Gyula, hogy a Miskolci a legfilozofikusabb nép, mert ahogy kijön a borozóból, ittasan egyből kijózanítja a temetői légkör. No és ezen az estén is az történt, hogy az egyik pincéből jött le egy ittas csapat, elhaladtak a kripta mellett, és az egyikük viccesen oda kiabált, hogy hé, öreg Laci, gyere ki! És a zajra, a hangoskodásra, énekszóra, duhajkodásra felébredt a kőműves, ugye félálomban igazából azt se tudta, hol van, merre van, mi van vele. Ugye oda sétált a kripta ajtóhoz, lassan, ugye óvatosan kihajtotta, mert ő is benne is volt ugye egy kis félelem. Ugye a munkaruhájában feküdt le aludni, ami ugye messzes volt, fehér volt, és ahogy ugye nyikorogva a vasajtó megcsikorult, és egy fehér kéz ugye kinyúlt, és tolta a vasajtót, ugye pánikszerűen menekültek el a részeg fiatalok, és hát közelében nem mentek az avasnak. Ez az alaptörténet, aztán ezt nagyon sokan, nagyon sok változatban, konkrétan nevesítve is megírták például a miskolci lapok.
2: A Latabár család nekünk is nagyon kedves sátorai a újhelyieknek, hiszen Endrének a dédunokája, Latabár Árpád, a hosszú Latyi, ugye itt született sátorai a újhelyben, és hát ugye itt a mi színházunk deszkáin is megmutatták, bemutatták a művészetüket. Tehát egy nagy színész dinasztiáról beszélünk, és az elején egy picit említettük már, hogy még mindig színpadon vannak, kik most a Latabár család képviselői a színészetben, vagy a művészetben.
3: Igen, jelen pillanatban egy Latabár van a magyar színház világában, Latabár öcsiként jegyzi magát, egyébként Kálmán ő is, a családi hagyományt őrizve, és ő a Latabárok táncos vonulatát vitte, illetve viszi tovább. Ez is egy nagyon érdekes szál. Először az egyik unoka, Latabár Rezső volt az, akiről leírták, hogy ő az első magyar akrobata, és akrobata művészként kezdte a pályáját, aztán fantasztikus táncos lett, táncpedagógus, koreográfus is, tehát így alkotott jelentőset, tulajdonképpen ő hozta be a táncot a család történetébe. Majd ugye Hosszú Latyi és Kis Latyi, ez az Árpád és Kálmán, ugye bejárták a félvilágot, mint táncos, varieté, akrobata, pantomim művészek, tehát ők is ezzel európai hírnévre tettek szert, és aztán ugye fővonal az a színészet lett, de a híres Latabár Kálmánnak a lánya, Latabár Katalin, ő már a táncművészetet választotta. Állami Népi Tánc Együttesnek volt szóló táncosa, kiváló táncpedagógus volt, és az ő fia, Kálmán, aki szintén táncművész lesz, a Balettintézetet ő is elvégezte. Ő is Amerikában akrobatikázott egy kicsit egy cirkuszban, de egyébként pesti színházi világnak lett a tagja, színházi táncosként a Víg Színháznak volt nagyon sokáig tagja, például ugye a leghíresebb, mai napig menő előadás a Dzsungel könyve című musical, amiben ő is táncolt, és megint csak nagyon érdekes a sorsa, hogy visszakanyarodnak a szálak, hogy a mai napig játszik, most viszont a Budapesti Nemzeti Színházban, a Bánkbán előadásban ő az egyik magyar nemes. És hogy miért fontos ez? Azért, mert a Bánkbán ősbemutatóján Kassán 1833-ban az udvornik szerepét Latabár Endre játszotta. Tehát ez is egy fantasztikus dolog, ahogy visszakanyarodik a család egy darabon. Az operetteket szoktuk sorolni, a Csárdás királynő, Mágnás Miska, Szibél, jó pár darab, amiben az összes Latabár fellépett, adják át egymásnak családi örökségként a szerepeket. Ugye egy komoly drámai színész az a fiú volt, ugye az első Latabár Kálmán, szintén a Nemzeti Színházban, és aztán ugye jöttek az operettes latabárok, és hát ez is egy nagyon furcsa dolog, hogy az élet, ahogy szedi a szálakat, hogy megint csak egy visszatérés a Nemzeti Színházba, és egy olyan előadásba, aminek az elindításában, az ősbemutatóján is ott volt egy latabár. Számomra ezek nagyon átborzongató történetek, mert nagyon mély összefüggésekre utalhat. Hát kellene olyan okosnak lenni, hogy értsük is ezeket az összefüggéseket, de szerintem elég, ha csak érezzük és tisztelni tudjuk.
2: Így van, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a múlt idézést. Kivel folytatjuk legközelebb?
3: Említettük a beszélgetésben Egressy Gábort, mint aki együtt indult Latabár Endrével Miskolcról, és szintén egy tartó oszlop a megteremtője a magyar színházművészetnek, javasolnám őt.
1: Kedves hallgatóink, Latabár Endréről, a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakjáról, Mikita Gábor színház történésszel, a Miskolci Színész Múzeum muzeológusával, Jászter Beáta beszélgetett.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
5: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
4: ahol a tudás élménnyé válik.
6: Turizmus,
7: gazdaság,
6: informatika,
7: pedagógia,
6: borászat,
4: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
5: itt jövőt építesz.
4: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata, a tudás forrása.
5: A tudás forrása.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel, az új Gubacsi híd építésével, a Gyékényesi deltavágány előkészítésével, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésével pályáznak az európai hálózat finanszírozási eszköz forrásaira, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A csepeli szabad kikötőt kiszolgáló, jelenleg rendkívül lassú tempójú átkelő helyett mintegy 31 milliárd forintból épülhet meg az új Gubacsi vasúti híd, amelynek kivitelezési közbeszerzését már lefolytatták. A második projekt a Gyékényesi deltavágány megtervezését célozza, ami lehetővé teszi majd, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. A harmadik elem a Budapest-Győr nagysebességű vasút magyarországi szakaszának engedélyezési és műszaki terveinek elkészítése a közép-európai hálózathoz való csatlakozás érdekében. A projektek mindegyike a mintegy 3550 milliárd forint értékű Baross Gábor vasútfejlesztési terv része, amelyel a Magyar Vasút a jövő kihívásaira készül fel. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzése szerint idén nyáron egyre nagyobb eltérés mutatkozott a szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között. Miközben a hazai szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős, közel 12%-os visszaesést mértek. A hotelek vendégszáma országszerte nőtt, vagy nem változott. Budapesten például több mint 6%-kal emelkedett a vendégéjszakák száma. A növekvő forgalom ellenére a forintban kimutatott bevételi mutatók a hazai fizetőeszköz erősödése miatt csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az első 8 hónap adatai is azt mutatják, hogy a szállodák vendégészakáinak száma emelkedett, ám a jövőbeli kilátások szempontjából a szövetség kulcsfontosságúnak tartja a turisztikai marketing aktivitás megerősítését a nemzetközi piacokon. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt a szeptember végi tisztújító szavazáson. A tisztújításon a regisztrált tagok csak nem 70%-a vett részt, és Komjáti Imre a voksok több mint 73%-át kapta meg. A politikus így 2028-ig látja el az elnöki feladatokat, míg a párt teljes országos vezetését az október közepén esedékes kongresszuson választják meg. Az MSZP közleménye szerint a következő időszak legfontosabb feladata egy modern 21. századi baloldali ajánlat megfogalmazása. A Fidesz szerint a kisebbségi nyelvhasználat biztosítása ügyében Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt. Az ellenzéki párt közleményében arra reagált, hogy Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter pénteken üdvözölték, hogy az ukrán parlament elé került a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogait érintő törvényjavaslat. A fegyverkezés fokozása és a provokációk nem a feszültség csökkenéséhez, hanem csak annak növekedéséhez vezetnek, Péter Pellegrini szlovák államfő szerint, a Duklai áttörés évfordulóján megfogalmazottak szerint. A szlovák elnök az ukrajnai háborúval kapcsolatban sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a nemzetközi közösség legfőbb receptje a fegyverkezés fokozása lett. Kiemelte, hogy a harcokban havonta a fiatalok tízezrei vesztik életüket, miközben a felek még a tűzszünetben sem tudnak megegyezni. Hozzátette, hogy a Duklai hágónál feláldozott életek arra kötelezik Európát, hogy békés megoldást keressen a konfliktusra. Emlékeztetett arra is, hogy aggasztó módon egyre nyíltabban beszélnek a NATO és Oroszország lehetséges összecsapásáról. Egyre hidegebbek a hajnalok a Hungaromet ZRT adatai szerint. Szombat hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason csaknem mínusz 3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet. A nagyrészt 1 és 5 fok között alakuló minimumok után a 10-es listára már csak fagypont alatti értékekkel lehetett bekerülni. Nyírtasson kívül a Nógrád megyei Zabaron és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárdarócon is fagyott a hajnali órákban, miközben a legmelegebb a Komárom-Esztergom megyei Vértes-Kethelyen volt 12 fok feletti értékkel.
1: Az időjárásról.
2: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk mai részében arról kérdezzük Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerészt, a Sárospataki pajzsmirigy betegek klubjának vezetőjét, hogy a helyes táplálkozás hogyan javíthatja a betegek életminőségét.
2: Vannak olyan élelmiszerek, amelyeket összefoglaló néven goitrogéneknek nevezünk, ez egy teljesen új fogalom, amelyek képesek arra, hogy gátolják a pajzsmirigy jódfelvételét. Márpedig, ha az gátolt, akkor a pajzsmirigy nem tud megfelelő mennyiségű hormont termelni. Illetve, ami hormont beviszünk külsőleg, annak a felvételét is gátolni fogják. Ezek teljesen hétköznapi élelmiszerek. Gondolok itt ilyenre például a K-betűs ételek, káposzta, kelbimbó, ugye aki nagyon szereti, a káposzták mindenféle családja, a hüvelyesek, ezek képesek arra, hogy gátolják a jódfelvételt. Viszont, ha legalább minimum megpároljuk őket, akkor csökken bennük az a kémiai összetevő, ami ezt a funkciót gátolná.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, október 4-e van Ferenc napja. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az események sorában nézek, akkor azt látom, hogy 1468-ban ezen a napon első Mátyás király Brassó városa számára a magyar pénzek mellett a havasalföldi pénzek használatát is engedélyezi. 1490-ben II. Ulászló magyar király és Beatrix özvegy királyné titkos házasságot kötnek. 1582-ben a legtöbb katolikus országban életbe lép a 13. Gergely pápáról elnevezett naptár. 1824-ben Mexikó alkotmánya megszületik. 1848. október 4-én az Aradivár császári őrsége megtagadja az engedelmességet az Országos Honvédelmi Bizottmánynak. 1850-ben az osztrák pénzügyminiszter előírja a császári és királyi pénzügyőrségek felállítását Magyarországon is. 1852-ben ezen a napon leteszik a budapesti Szent István templom, a későbbi Szent István bazilika alapkövét. 1857-ben megindul a Szép Irodalmi Közlöny szerkesztője Nébrek Szerestei László, valójában Székely József. 1877-ben megkezdi működését Budapesten az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem. 1878-ban első Ferenc József király elfogadja Tisza Kálmán miniszterelnök lemondását. 1915-ben ezen a napon az első világháborúban orosz csapatok elfoglalják Máramaros szigetet. 1944-ben a II. Világháborúban, október 4-én a szovjet és román előrenyomulás miatt a Magyar Honvédség kiüríti és feladja Torda városát. 1957-ben a szovjetek fellövik a Sputnik 1 műholdat a világűrbe, ezt a napot tekintjük az űrkorszak kezdetének. 1991-ben pedig ezen a napon Antal József az Egyesült Államokban tárgyal George Bush amerikai elnökkel. És 2010-ben az ajkai vörösiszap katasztrófa során csaknem 1 millió köbméter vörösiszap öntötte el Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket, 10 halálos áldozatot követelve.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronázd meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, oly nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol munkálkodik. Áldjad lelkem az Urat!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, számos előadást tekinthettek meg az érdeklődők a Tokaj-Hegyalja Egyetemen annak a program sorozatnak a részeként, amelyet a Kutatók Éjszakája alkalmából szervezett a Sárospataki Felsőoktatási Intézmény. Összeállításunk elején dr. Nagy Györgyöt hallják, aki Nem csalás, nem ámítás címmel tartott interaktív foglalkozást elsősorban gyerekeknek.
2: Az elv ugyanaz, mint a tanító meg az óvóképzés, hogy minden jelenséget a gyerek lásson meg a természetben. Tehát megpróbálunk olyan fizikai kölcsönhatásokat bemutatni, aminek a természetben is van megfelelője, így a gyerek könnyebben felismeri, eszébe jut, hogy látta ezt tevékenységen vagy órán, utána elkezd rajta gondolkodni, esetleg a szülőkkel beszélget róla, ha köthető hozzá valamilyen szemléltető eszköz, vagy valamilyen eszköz, amit elő lehet állítani, akkor majd a szülőt kezdi nyüstölni, hogy hát csináljunk már egy ilyen eszközt, és így elindul a természettudományos megismerés útján. A mai világban sajnos kevés az idő arra, hogy mindenre megtanítsuk a gyereket. Tehát ma arra kell megtanítani őket, hogy megismerjék a természetet, és a megismerés után pedig védjék. Tehát ezzel kellene befejeződni az oktatási folyamatnak, most, ami sajnos nagyon sok helyen elmarad, mert még megtanítjuk velük az alapokat, de arra már nincs idő sajnos, hogy védjük. Ezért itt próbáltam én is egy kis környezetvédelmet belevinni a műanyagokkal kapcsolatban, aztán olyan dolgokra felhívni a figyelmüket, amivel a mindennapi életben találkoznak, és akkor talán többször eszükbe fog jutni ez a nap, és szívesen emlékeznek rá.
1: Most láttam a gyerekek reakcióit, én pont olyan helyen álltam, és nevettek, látszott, hogy egy percig sem unták az előadást. Milyen eszközökkel próbálta, és milyen fortélyokkal bemutatni, hiszen az előadás címe is az volt, hogy Nem csalás, nem ámítás, bűvésztrükköt sejtett, ugye ez a cím. Milyen módon próbálta a gyerekeknek átvinni ezeket az üzeneteket?
2: A mai gyerekek sajnos stresszelnek az iskolába. Tehát azt hiszik, matematikából és fizikából is olyan dolgok lesznek bemutatva, amit nem érthetnek meg, és eleve úgy állnak hozzá, ezt úgyse tudom, és kialakul náluk ez a Pigmalion effektus, a beteljesedő jóslat, hogyha nem tudom, akkor nem is érdekel. Itt pedig látszott rajtuk, hogy nincsen gátlás. Felszabadultan figyeltek, tapsoltak, nincs számonkérés, sőt, ha ügyesek, meg ajándékot is kaphatnak. És ez volna jó az iskolában is elérni, hogy a gyerekek felszabadultan menjenek be órára, ne attól rettegjenek, hogy jön a számonkérés, hanem várják mindig az új jelenségeket, az új dolgokat, hogy megint valami olyan részét ismerik meg a világnak, amit addig nem ismertek, és utána ezzel ők többek lesznek, a többi gyereknek elmondhatják, a szülők előtt is bemutathatják, sőt, majd a saját gyerekeiknek is továbbadhatják mindezt.
1: Erre a szűk félórás előadásra elhozott egy fél szertárt. Milyen eszközök álltak rendelkezésre?
2: Vannak olyan eszközök, amelyek ugye egy komolyabb anyagi befektetést igényelnek, vákumszivattyú vagy van der Waals generátor. Lehetőség nincs arra, hogy ezt az iskolában megvegyük. De mellett ott voltak azok az eszközök, amiket bemutattam, ami egyszerűen egy műanyagpalack, egy fecskendő, vagy egyszerűen csak egy főzőpohár, amit nagyon könnyen, akár a saját konyhánkból is bevihetünk, és nyilván, hogyha az iskolának nem áll rendelkezés nagyobb anyagi keret, akkor is tudok bemutatni fizikai kísérletek, akkor is érdekessé tudom tenni a dolgot, hogy a gyerek élvezze, és ne csak a könyvből tanuljon, vagy esetleg abból sem.
1: Az intézmény számára miért fontos, hogy a gyerekek itt szembesüljenek a Kutatók Éjszakáján ezekkel a, hogy mondjam, csodálatos dolgokkal, ami megfogja őket, ami esetleg kedvet csinál nekik a tantárgy irányába?
2: Hát ugye a Tokaj-hegy Egyetemnek a küldetése nem csak az, hogy nemzetközi szintéren megjelenjen, és tudom én Bordóba vagy Philadelphiába kiállításokon, konferenciákon veszünk részt, hanem az, hogy a helyi közösséget támogatjuk. Tehát küldetésünk az, hogy az itt lévő, környezetben lévő iskolákat, óvodákat ellássunk olyan szakemberekkel, akik hasonlóképpen, ahogy én bemutattam itt a természettudományokat, meg tudják a gyerekekkel szeretetni a természettudományokat, és rá tudják őket venni a megismerés útján arra is, hogy védjék a környezetüket.
1: Dr. Egri Károly két sárospataki tanár egyéniség, Hajdú István és Sipos István munkássága és emléke előtt tisztelegve tartotta meg Kemo Comics képkockák Abaúj és Zemplén múltjából című előadását.
3: Hát egyrészt személyes vonatkozások, hiszen Hajdú tanárról osztályfőnökön volt, pokoli nagy szerencsém volt, nem csak mint történelemtanár, hanem mint embert is megismerhettük, megszerethettük, megcsodálhattuk. A másik hasonló nagy tanár egyeniség pedig Sipos Pista bácsi volt, akit szerintem itt a környéken szintén nem kell bemutatni. Nem róluk, pontosan, hanem az ő szellemiségükben szól ez a előadás. Az ő méltatásokra, bocsánat, az ő méltatásokra és a ő tájuk ismertetésére szerintem 25 perc is bőven nagyon-nagyon kevés lenne. Az érdekessége többek között a nagyságok is ebben rejlett, hogy nem voltak egyáltalán szakbarbárok, hál' Istennek, hanem Sipos tanár úr a társadalomtudományokat, illetve Hajdú tanár úr pedig a természettudományokat is nagyon kedvelte és értékelte, és tényleg a komplex látásmód, amit ugye újabban nagyon sokan hangsúlyoznak, az ő esetükben érvényesült, és minden egyes ilyen kis érdekességet több oldalról szeretnék megmutatni, felvillantani.
1: Lehet-e néhány példát említeni ezekből?
3: Ilyen példa mondjuk a 1831-es kolera lázadás, aminek tulajdonképpen egy kémiai vonatkozású kiváltóka volt, a parasztságnak a bizmutporos mérgezése, ami ugye tulajdonképpen nem, hogy megfékezte volna a járványt, hanem még tovább súlyosbította, és országos, sőt, hát azt mondhatom, hogy világtörténelmi következménye is lettek, hiszen Kossuth akkor, jól tudom, itt Újhelyben joggyakornokoskodott, és ugye ez óriási hatással volt, ez a nagy trauma, ami egész Magyarországot érintette az ő későbbi tevékenységére, és ezt ő soha nem is titkolta, és ezt szeretném például kihangsúlyozni itt.
1: A két pedagógus egyéniség bemutatása ugyan a bevezetőben elmondta, hogy miért is tartja őket nagy embernek, de mégis miért fontos, hogy az utókor megismerje azt a fajta hozzáállást a tudományokhoz, vagy akár a világhoz, a közélethez, amit ők örökül hagytak ránk? Miért fontos, hogy a mai fiatalok is ismerjék ezt?
3: Hát ezt néhány szóban nagyon nehéz lenne összefoglalni. Én csak néhány benyomásomat szeretném megosztani. Az egyik ez a úgynevezett élménypedagógia, amit a szó legnemesebb értelmében műveltek. A másik, amit annak idején a pedagógus életpályámban állandóan hangsúlyoztak nekünk, hogy 3D tevékenység modell. Hát az ő esetükben nem is 3D, hanem is tudja, hány D volt a tevékenység modell. Az oktatás mellett publikáltak, ismeretterjesztő tevékenységen kívül közéleti emberek voltak, és még lehetne sorolni. Mindjárt, úgy tudom, ez is köztudott, hogy sportemberek is voltak. A gimnáziumnak az egykori futballcsapatára gondoljunk, vagy például Sipos Pista bácsi annak idején megrázó élmény volt számunkra. Elsősök voltunk pecsúrók, és megpróbáltuk a saslengést a hátul a korláton. Hát inkább egy paralízisos verébre emlékeztetett. Pista bácsi lejött, és 50-valány évesen olyan saslengés nem volt, mert csak fociztunk az állkapcsunkkal. De ez csak egy aprócska példa, abból, ami az ő tanár egyéniségüket jellemezte. Vagy Hajdú tanár úr a Pataki krónika, Sárospataki krónika kezdőjeként szintén maradandót alkotott, és sorolni lehetne még, hogy mondjam, az ő tevékenységüknek, nagy emberi és pedagógusi nagyszerűségüknek a láncolatát gyakorlatilag.
1: Dr. Bolvári Takács Gábor a Tokaji Borvidék mezővárosokhoz kötődő történelmét ismertette, volt egyszer sok mezőváros, érdekességek és tanulságok Tokaj hegyalja 19.-20. századi város fejlődésében című előadásában. Azt hiszem, hogy nem sok olyan térség van Magyarországon, amely egy viszonylag kis területen ennyi mezővárost tud felmutatni, mint Tokaj hegyalja. Miért alakult ki ilyen sok az akkori korban viszonylag fejlett településnek mondható mezőváros?
4: Nyilván összefügg a szőlő monokultúrával, és miután Tokaj hegyaljának a természeti adottságai rendkívül kedvezőek voltak, és ezek a települések lényegében azonos társadalmi bázissal ugyanarra a foglalkozási ágra fókuszáltak, természetes dolog volt, hogy közöttük kialakul együttműködés, és aztán az államnak tulajdonképpen nem volt más dolga, mint az, hogy ezt fölismerni, és megfelelő kedvezményekkel és privilégiumokkal megerősíteni.
1: Melyik korszak volt a fénykora, amikor a legjobban működtek ezek a városok, és minek volt ez köszönhető?
4: Ugye a prosperálás időszaka az mindenképpen a 19. század előtt véget ér. Ennek vannak nemzetközi összefüggései, a Lengyelország felosztásával elvész az egyik legnagyobb felvevő piac, a történelmi változások nem kedveznek ennek a térségnek. A törökök kiűzése után az újraegységesülő Magyarországban egészen más hangsúlyok teremtődnek, mint amikor Tokaj hegyaljának nem volt vetétása lényegében a szerémségi borvidék elvesztésével, de igazán a 19. század végi filoxéra járvány az, amelyik tönkretette ezeket a gazdaságokat, és ennek nagyon komoly társadalmi hatásai is voltak, mert azon túl, hogy megindult az elvándorlás hegyaljáról, és persze a bodrok közből is, nem sikerült oly módon visszakapaszkodni ezeknek a településeknek arra szintre, hogy azt a rangot elérjék az országon belül, mint mezővárosok, amelyeket időközben más országrészek, más városai megléptek.
1: Azt hiszem, hogy érdemes tisztába is tenni, hogy mit jelent az, hogy mezőváros, hogy hol helyezkedett el az a magyar települési struktúrában ez a fajta település.
4: A dolog leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy a középkortól kezdve alapvetően két város kategória alakul ki. Az egyik a civitas, magyarul szabad királyvárosnak fordították, azok a települések, amelyek közvetlenül a király fennhatóság alá tartoztak, nem volt földesoruk, követeket küldtek a rendi országgyűlésbe, saját jogszolgáltatásuk volt, pallos jog például. Egészen komoly. Ezeknek a száma korlátozott, ezeket törvényben erősítették meg, és nem egyszerűen arról volt szó, hogy kaptak egy oklevelet, és akkor azt fölmutatták, hanem az állam minden szerve elfogadta, hogy ők ebben a rendszerben önálló alanyok. A másik kategória a városoknak az latinul oppidumnak hívták, ezt mi magyarul mezővárosnak fordítjuk, ennek az a lényege, hogy volt földesuruk, de volt egy sajátos önkormányzatuk, bírót választottak, magisztrátust választottak, vásártartási joggal rendelkeztek, saját belső ügyeikben volt joguk dönteni, de egyébként fizették az úrbéri terheket a földesúrnak, és csak a vármegyén keresztül tudtak képviseletet gyakorolni. Tegyük hozzá, hogy voltak olyan mezővárosok a történelem során, amelyek időről időre ilyen-olyan privilégiumot kaptak oklevelekben, de ezeket nem tudták megtartani. Hiba lenne arra következtetni, hogy egy város, akár Újhely, akár Patak kapott egy oklevelet egy uralkodótól, akkor az már azt jelentette, hogy akkor ő szabad királyi várossá vált. Mezővárosok, és ez a kategória egészen 1871-ig a magyar közjogban létező jogállást jelentett.
1: Milyen örökséget hagyott ez a mára, hiszen azt látni, hogy nagyon sok volt mezőváros, ma leginkább falvak, próbálnak arra az örökségre alapozva a jövőjüket építeni, csak ha Tolcsvát nézzük, ugye azt hiszem 3 vagy 4 kastélyuk van.
4: Így van.
1: Tehát épített örökség mindenképpen maradt. Milyen örökséget hagytak ők ránk?
4: Válaszuk külön, a klasszikus történeti mezővárosok közül vannak azok, amelyek a városi rangot utána vissza tudták szerezni. Hát ugye van olyan, mint Újhely, amelyik rendezettanású városként a 19. század végétől ezt nem is vesztette el sosem, megyeszékhely volt végül is. De például Sárospatak, Szerencs, Abaúj-Szántó, Tokaj. Ugye klasszikusan ezek a városok. Előbb-utóbb visszakapták a városi jogaikat, és voltak azok a települések, valóban Tolcsva példa, vagy Tája, vagy Bodrogkeresztúr, amelyeknek a település képén is látszik, hogy valamikor itt laktak tehetős emberek, emeletes házak, jól kialakított főutcák, különféle intézmények, akár grófi kúriák, vagy földesúri birtokok, vagy más közintézmények. Ők ebben a mostani munkamegosztásban valószínűleg azt a helyet tudják megtalálni, amely egyrészt a kultúra és örökség ápolását jelenti, másrészt pedig a közös történelmi múlt az tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy bizonyos örökséget közös rápoljanak, és itt most már nem külön-külön mezővárosi státuszokról beszélünk, hanem egy egykori mezővárosi kolóniának a közös értékmegőrzéséről és fejlődési lehetőségeiről.
1: Kedves hallgatóink, a Tokaj Hegyalja Egyetemen megtartott Kutatók éjszakája elnevezésű programról hallották összeállításunkat az előző percekben.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk mai részében arról kérdezzük Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerészt, a Sárospataki pajzsmirigy betegek klubjának vezetőjét, hogy a helyes táplálkozás hogyan javíthatja a betegek életminőségét, a riporter Jászter Beáta.
2: Azt gondolná az ember, hogyha megvan a betegségnek a diagnózisa, akkor el kell kezdeni szedni a gyógyszert, és minden rendben lesz. És valamennyire minden rendben is lesz a Hashimoto pajzsmirigy betegségnél, de ez egy olyan összetett betegség, amelynek rengeteg szerte ágazó útja van, és a gyógyszeres kezelésen kívül nagyon sokat tehet a beteg azért, hogy az életminősége jobb legyen. A táplálkozással hogyan segíthet magán egy Hashimotóban szenvedő ember?
3: Talán ez a legnehezebb feladata a betegnek, mert a gyógyszert azt egyszerűen kiváltom, beveszem és várom a hatását. De ez önmagában édes kevés. A legeslegfontosabb ezen kívül, ezen túlmenően az életmód, illetve a táplálkozás megváltoztatása. Mert ugyan a beteg erre még nincs felkészülve, illetve nagyon nehezen hiszi el, hogy ennek még lesznek következményei, tehát ez itt nincsen lezárva, hogy bevettem a gyógyszert, de nagyon-nagyon fontos, hogy a továbbiakban odafigyeljen arra, hogy milyen életvitelt, illetve táplálkozást folytat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Hashimoto azzal, hogy lezárult az 5 fázis, ugye nem zárul le. Bármikor újra föllángolhat. Vannak úgynevezett faktorok, amelyek újra beindíthatják a folyamatot, és mintha előről kezdené a beteg az egész ciklust, megint minden le fog zajlani. Ebben szerepet játszik a beteg életmódja, a túl sok stressz, a túlhajtottság, a túlhajtott életvitel, ez szinte a mai világunknak a velejárója, elkerülhetetlen. De mégis meg kell tanulnia valamilyen szinten ezt csökkenteni, hogy ne legyen újra beteg. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik nagyon fontos, hogy vannak olyan gyógyszerek is például, illetve olyan akár vegyi anyagok is, illetve olyan külső környezeti tényezők, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy újra beindítsák ezt az egész mechanizmust. Most a gyógyszerek közül én kifejezetten párat említenék meg, ami talán úgy a napi gyakorlatban előfordulhat, ilyen például a kordarone nevű gyógyszer, ez egy nagyon fontos szívgyógyszer azok számára, akik szívelégtelenségben szenvednek, ezt az egyet emelném ki tulajdonképpen. Ennek a gyógyszernek az alkalmazása kifejezetten előírás a kardiológus számára, hogy a betegnél 3 havonta ellenőrizze a pajzsmirigy hormon szintet, ugyanis nagy mértékben befolyásolja, tehát alulműködésbe tudja sodorni a beteget, de számos egyéb készítmény is befolyásolhatja. Most a teljesség igénye nélkül nem térnék ki ezekre, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok van. A táplálkozás szempontjából, amire nagyon oda kell figyelni, elsősorban a laktóz, illetve a gluténnak a bevitele. Direkt nem is mondom azt, hogy érzékenység, mert ezek a betegek kezdetben általában nem laktóz és nem glutén érzékenyek. De az idő előre haladtával, akár eltelhet 5-10 év is, valamelyik megjelenik a kettő közül. A laktózérzékenységet végül is nagyon könnyű felismerni, tehát hiszen tejtermék fogyasztása után egy nagyon kellemetlen hasi diszkomfort, hányinger, akár hányás hasmenés jelentkezik, míg a gluténérzékenységet vagy cöliákiát ettől nehezebb felismerni. Szinte mindenben van valamilyen szinten egy kis liszt, hogy így mondjam. Nagyon sok pékárut fogyasztunk, és ezek sajnos tartalmaznak glutént. És a glutént, hogyha nem tudjuk megfelelően lebontani, akkor ugye hasfájás, egy kis puffadás jelentkezik, ami akár feltételezheti a beteg, hogy az alulműködésének egy normális reakciója, holott nem. Vagy az egyik, vagy a másik, vagy együtt a kettő jelentkezni fog. De általában kéz a kézben szoktak járni, szinte egymás után. Legalábbis én ezt látom. És nagyon fontos, hogy a beteggel megértessük, hogy ha nem is laktózérzékeny, de a laktózmentes táplálkozásra próbáljon meg átállni. Ezzel is csökkentve a stresszfaktort. A gluténmentes étkezést annyira nem szoktam preferálni, hogyha a betegnek nincsen ilyen irányú panasza, de mindenképpen felhívom rá a figyelmét, hogy figyeljen rá oda, mert lehet, hogy a későbbiekben fognak erre utaló jelek jelentkezni. Nem feltétlenül, de előfordulhat. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyeket összefoglaló néven goitrogéneknek nevezünk, ez egy teljesen új fogalom, amelyek képesek arra, hogy gátolják a pajzsmirigy jódfelvételét. Márpedig, ha az gátolt, akkor a pajzsmirigy nem tud megfelelő mennyiségű hormont termelni. Illetve, ami hormont beviszünk külsőleg, annak a felvételét is gátolni fogják. Ezek teljesen hétköznapi élelmiszerek. Gondolok itt ilyenre például a K-betűs ételek, káposzta, kelbimbó, ugye aki nagyon szereti, a káposzták mindenféle családja, a hüvelyesek, ezek képesek arra, hogy gátolják a jódfelvételt. Viszont, ha legalább minimum megpároljuk őket, akkor csökken bennük az a kémiai összetevő, ami ezt a funkciót gátolná. Tehát tulajdonképpen ehetjük a megfelelő kezelés mellett. Ezen kívül nem javasoltak különböző szeszes italok, illetve különböző tartósítószereket tartalmazó üdítőitaloknak a fogyasztása, illetve ami manapság nagyon kedvelt, és szintén a rohanó életmódunkkal összefüggő, ezek a gyors levesek, gyors ételek, instant ételek fogyasztása, amelyek szintén rengeteg tartósítószert tartalmaznak, rengeteg kémiai anyagot tartalmaznak, amelyek egyáltalán nem tesznek jót a pajzsmirigynek, beindíthatják a gyulladásos folyamatot. De említhetném itt a gyors éttermi ételeket is, ezek is szintén nem tesznek jót. De minden más gyümölcsöt nyugodtan lehet fogyasztani, többi zöldségeket, egészséges üdítőket, mert olyanok is vannak, gyümölcsleveket, ásványvizeket nyugodtan lehet fogyasztani. Tényleg csak egy pár dolog van, amire oda kell figyelni, és már jobb lehet a beteg általános állapota, tovább fenntartható az eutireoid állapot, ami egyszerűen felbecsülhetetlen a beteg számára.
2: A legutóbbi beszélgetésünkben említetted a C-vitamint, a D-vitamint, a szelént és a cinket. De most eszembe jutott, hogy mi van a jóddal?
3: Igen, ez egy fogós kérdés, ezt én is többször megkapom. Igazából én sem tudom rá sokszor, hogy mit válaszoljak, mert vannak olyan esetek, amikor szükséges a jód pótlása. Habár kapható vén nélküli jód étrendkiegészítő formájában, de megmondom őszintén, hogy én csak akkor szeretem kiadni, illetve csak akkor látom indokoltnak, hogyha maga az endokrinológus küldi a beteget hozzám azzal, hogy ilyen és ilyen hatáserősségű jódot mondott az orvos nekem, hogy szednem kell. Mert nyilván ennek a felesleges bevitele egyáltalán nem veszélytelen. Ha feleslegesen veszünk be jódot, akkor ugye azt fogjuk elérni, hogy a pajzsmirigy ezt folyamatosan megköti. Az neki egy inger. Még több jód, még több hormontermelés. Mi fog történni? Túlműködésbe fogjuk hajszolni a pajzsmirigyet teljesen feleslegesen. Ugye volt több olyan vészhelyzet is az én életem folyamán is, amikor mint egy pánik reakcióként mindenki jódot szeretett volna vásárolni. Csak hogy nem menjünk olyan messzire, ugye az ukrán-orosz háború is, ahogy elkezdődtek ezek az események sajnálatosan, és Csernobil felől érkeztek a megrázó hírek. Szinte pánikszerűen próbált mindenki jódot vásárolni, és nagyon-nagyon nehéz egy pánikban lévő embernek elmagyarázni azt, hogy ezzel nem tesz jót magának. Hiszen van erre egy vészhelyzeti terv, erre odafigyel a hatóság, és akkor, amikor reméljük soha az életben nem lesz rá szükség, de ha lesz rá szükség, akkor azonnal ellátják a gyógyszertárakat a lakosságszámnak megfelelő mennyiségű jó tablettával, és mindenkinek az adott mennyiséget kell majd kiadnunk. Addig is én csak is akkor adok jódot, hogyha erre az endokrinológus külön utasítást ad a betegnek.
2: Szóval addig elégedjünk meg a jódozott sóval, meg a jódozott vízzel.
3: Így van. Egyébként azért is jódozzák a sót, azért is maradtak ennél, hogy jódozzuk a sót, mert a sót azt szeretjük, használjuk a főzéshez, tehát biztos, hogy bevisszük, ha nem is a teljes mennyiségű jódot, amire szükségünk van, de azért valamennyi bekerül a szervezetünkbe. Hát azért az ivóvíz, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az Magyarország nagyon jót hiányos ivóvíz szempontjából. A természetes vizeink közül is az Orosháza környéki régió rendelkezik egyedül megfelelő mennyiségű jó tartalomra. Egyébként az egész ország maximálisan jót hiányos, és mi vagyunk a legjót hiányosabb, illetve a földi régió.
2: Hála Istennek nagyon sokat beszélünk már a Hashimoto pajzsmirigy betegségről. Rengeteg ismeret áll a rendelkezésünkre, és nagyon sok egészségügyi szakember tartja fontosnak, hogy beszéljen róla. Főleg akkor a személyes érintettsége van, és ugye egyszer beszélgettünk arról, hogy milyen sok és milyen nagy számú hasimotós ember él Magyarországon. Többször hallottam azt, hogy a pajzsmirigy betegség, a Hashimoto pajzsmirigy betegség és a bélműködés kapcsolatáról beszéltek, hogy milyen problémákat okozhat a bélrendszerünknek ez a betegség. Erről mi a véleményed vagy a tudásod?
3: Igazából én úgy látom, hogy ez inkább egy másodlagos probléma. Hát ez akkor léphet föl, hogyha a betegnél egy rejtett cöliákia, tehát egy rejtett lisztérzékenység áll fent, vagy léphet föl, amit esetleg ő nem vesz komolyan, vagy egyszerűen nem tudja, hogy neki ilyen problémája is lenne. Ugyanis ez a glutén ugye nem tudja megemészteni a szervezet, és a bélbolyhok, hát hogy is mondjam, egyszerűen a bélbolyhok állapota romlani fog. A bélbolyhokra szükségünk van, hiszen szükséges a felszívódáshoz, a tápanyagok, a vitaminok felszívódásához, hogy nem menjek messzire a szakmát, a gyógyszerek felszívódásához, tehát szükség van a bélbolyhokra. Viszont egy cöliákiás betegnél ugye létrejön egyfajta gyulladás, mert a cöliákia is egy autoimmun folyamat tulajdonképpen. Létrejön egy gyulladás, ami akár észrevétlenül ott van a beleg falán, ami a bélbolyhoknak a mennyiségét, illetve minőségét fogja rontani. Ennek következtében fog romlani a felszívódás. És azt látjuk egy cöliákiás betegnél, hogy fogy, akár indokolatlanul is, mert mondjuk kellő mennyiségben táplálkozik, sőt, még többet is eszik, mint amit egy átlagember. Mégis fogy. Igen, mert a bélbolyhok nem tudják ellátni a feladataikat, nem tudnak a tápanyagok felszívódni, és egyszerűen veszít a súlyából. Ezért is lenne fontos az, hogy a beteg odafigyeljen a táplálkozásra, és odafigyeljen a saját szervezete, a saját teste jelzéseire. Mert a testünk jelez, mindent jelez. Már lassan 20 éves tapasztalatból, saját tapasztalatból is tudom, hogy jelez a testünk mindent. Jelezte a laktózérzékenységet, jelezte a gluténérzékenységet, ami lehet, hogy nem egy teljes gluténérzékenység, hiszen ezt nem velünk születik, hanem ezt szerezzük. Ez az állapotunkból adódik, és sajnos elég gyakori a pajzsmirigy betegeknél. És jelzi a szervezet, hiszen puffadás lesz, hasfájás lesz, hasmenés, esetleg székrekedés, ami zavarni fogja a beteget. Tehát valamilyen formában biztos, hogy meg fog jelenni a gyógyszertárban, hiszen ezekre a problémákra ő szeretne megoldást. De ahhoz, hogy ezekre fény derüljön, ehhez arra van szükség, hogy beszélgessünk a beteggel. Ezért is jó, ezért is szoktam javasolni egy betegnek, főleg hát pajzsmirigy betegnek, hiszen én most rájuk jobban koncentrálok, hogy próbáljanak meg ugyanabba a gyógyszertárba járni, ha nem is hozzánk, amelyikben megbízik, hogy ismerjük, hogy tudjuk, hogy mi szoktak a panaszai lenni, ismerjük a gyógyszereit, ismerjük az étrendkiegészítő szedési szokásait, és így nagyon könnyen fényt tudunk deríteni arra, hogy mi lehet a probléma.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, mindenkinek jó egészséget kívánunk.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, a Hashimoto pajzsmirigy betegségről szóló sorozatunk iménti részében arról kérdeztük Kovács Né. dr. Nagy Andrea szakgyógyszerészt, a Sárospataki pajzsmirigy betegek klubjának vezetőjét, hogy a helyes táplálkozás hogyan javíthatja a betegek életminőségét. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódi Szatilla, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Mózes második könyve 15. fejezetének első, valamint a Zsoltárok könyve 66. fejezetének válogatott verseiből hallgassuk meg. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes Izrael fiaival az Úrnak. Örvendj egész föld az Istennek. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Gyertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Ez is a 66. Zsoltár egyik igéje. Eljön az idő, hogy amikor megtapasztaljuk Isten nagy tetteit, csodáit, szabadítását az életünk eseményeiben, és ezekről beszélni kezdünk a szeretteinknek. Aztán bizonyságot teszünk ezekről a gyülekezetünkben. Talán egy Biblia órán, vagy más együttlét alkalmával az ember beszélni kezd a hatalmas Istenről, és arról, hogy mennyire szereti a benne bízókat. Ilyenkor együtt bátorodunk egymás hite által. Nem jó, ha csak általánosságban mondjuk el, hogy milyen nagy hatalmú Istenünk van. Szükséges arról is beszélni, hogyan lépett be az életünkbe, hogyan mutatta meg az ő hatalmát, ugyanakkor kegyelmét és szeretetét is. Zsoltáraink, dicséreteink, lelki énekeink éneklésével arról teszünk bizonyságot, hogy mi szeretjük, imádjuk, dicsőítjük a mi Istenünket. Nem félünk, nem rettegünk tőle, hanem mélységes tisztelettel borulunk le előtte már reggel, vagy napközben, vagy este, vagy álmatlan éjszakáinkon. Hozzá imádkozunk Jézusunk, ami drága megváltunk nevében. Mindenek előtt dicsőítjük őt, hálát adunk neki, hogy nem csak világot teremtő, gondviselő atyánk. Azért is hálát adunk neki, hogy egyszülött fia Jézus Krisztus által megváltott a bűneink rabságából és az örök kárhozattól. Méltó hát, hogy őt magasztaljuk mindenért. Amikor felismerjük elveszett voltunkat, és érezzük, hogy nagy lelki mélységben vagyunk, akkor Szentlélek Istenünk tanácsol, bátorít, erősít bennünket. Ha van napi elcsendesedés, akár több is életünkben, létezhetetlen, hogy az ige fényénél és igazságánál ne látnánk meg elveszett voltunkat. Ilyenkor kell aztán lelki szemeinkkel a Golgotai keresztre tekinteni, ahonnan ma is Jézusnak ugyanazt az imádságát halljuk. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Innen jutunk el lélekben a húsvéti sírig, amely üres, hiszen feltámadott a mi Urunk, és így köszönt bennünket is, bűnbánó bűnösöket. Békesség néktek! Ezen az úton juthatunk el, mi is egy megváltozott, megújult életre, s folytatjuk életutunkat hitben, Jézust követve a menny felé. A mai ige magyarázat Csomai Árpád, Bihor Szent Jánoson szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt, az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló radostyáni református templom, és a hozzátartozó fa harangtorony egy szombat délután keletkezett tűzben. A Borsodabói-Zemplén vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángokat a kazincbarcikai, a szendrői, az ózdi és a miskolci hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tűzoltók az utómunkálatokat végzik, a helyszínen vízszállító járművek is segítették a munkát. A középkori eredetű 1784-ben újjáépített templom a falak kivételével teljesen leégett, és a magyar faépítészet ritka 1762-ben emelt barokk harangtornya is a lángok martaléka lett. A Tiszán inneni református egyházkerület adatai szerint a település legjelentősebb épített öröksége 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tragédia súlyos veszteség a helyi közösség és a magyar vallási örökség számára is. A tűz keletkezésének okát és a pontos körülményeket a katasztrófa védelem még vizsgálja. Több ponton is alkotmányossági és adatvédelmi kérdéseket vethet fel az az oktatási minisztériumi előírás, amely alapján az egyházi és magániskoláknak módosítaniuk kellene a pedagógusok személyi nyilvántartását. Az Index információi szerint a köznevelési államtitkárság arra kérte az intézményeket, hogy a tanárok adatait egészítsék ki a házassági és a bejegyzett élettársi kapcsolattal. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a lapnak elmondta, az intézkedés a vallásszabadság, az egyházi autonómia és az információs önrendelkezés szempontjából is aggályos lehet. A jogász arra is rámutatott, hogy önmagában a nyilatkozat megtagadása nem alapozhat meg fegyelmi szankciót a pedagógusokkal szemben. Az ügyben így továbbra is kérdéses az adatkezelés pontos jogalapja, célja, valamint a garanciák megléte. Ismét emelkedik a norovírus fertőzések száma, amely a késő őszi és téli időszakban okozhat újabb megbetegedéseket. Rusvai Miklós víruskutató az Inforádióban elmondta, hogy a fertőzés erőteljes hányást és hasmenést vált ki, így a legfőbb veszélyt a kiszáradás jelenti. A szakember kiemelte, hogy gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt a legfontosabb a folyadék és elektrolit pótlás, az ágynyugalom, valamint a könnyű ételek fogyasztása. A vírus jellemzően közösségekben terjed, és elsősorban higiéniai hiányosságok, például a kézmosás elmaradása miatt fertőz. Mivel hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre, a megelőzés kulcsa a megfelelő személyi higiénia fenntartása. A fertőzés lefolyása általában rövid, de intenzív tünetekkel jár, a kockázat pedig a közösségekbe való visszatéréssel nő. Nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben Matolcsi György, a jegybank volt elnöke panasszal élt az ügyészségnél. A korábbi elnök közleményében hangsúlyozta, hogy eljárási kötelezettségeinek eleget tesz, de a nyomozása részleteiről nem nyilatkozik a nyilvánosság előtt. A hatóságok hivatali visszaélés gyanúja miatt indítottak eljárást, mivel a Magyar Nemzeti Bank egyes vezetői a gyanú szerint jogellenes nyomást gyakoroltak a bankra. Matolcsi György korábban hamis mesének nevezte a vádakat, kiemelve, hogy a pénzintézet vezetői sem tettek feljelentést. Jelentősen változhatnak a repülési szabályok, miután az Európai Unió véglegesen jóvá hagyta a légiutas jogok átfogó reformját. Az új rendelkezések értelmében az utasok a személyes tárgy mellett egy legfeljebb 7 kg-os és 100 cm összmértékű kézipoggyászt is felvihetnek a fedélzetre, külön felár nélkül. Ez komoly változást jelent azoknak, akik eddig az alapjegy mellé csak az ülés alá beférő táskát kapták díjmentesen. A normál jegyáraknak a jövőben már tartalmazniuk kell ezt a lehetőséget az átláthatóbb ár összehasonlítás érdekében. Az utasok jogait a késések és járattörlések esetén is erősítő szabályozás várhatóan 2027 őszén lép majd életbe. A kedvezmények ugyanakkor a Nagy-Britanniából induló járatokra nem vonatkoznak majd automatikusan az Európai Unióból való kilépés miatt.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Ozsdján Dániellel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával beszélgetünk annak apropóján, hogy idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját az MRS. Ozsdján Dániát az emlékeiről, élményeiről kérdezem.
2: A hitbeli lépéseket mindig az igazolja, hogy ugye kimentünk. Az első utunkon is már nagyon speciális körülmények között amerikai katonák biztosításával tudtunk dolgozni abba a városba, ahol gyakorlatilag olyan állapotok voltak, hogy a repülőtér területéről senki nem merészkedett ki.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégem tehát Ozsdján Dániel, a Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatója. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az élete legszebb időszaka volt a Magyar Református Szeretett Szolgálatnál töltött idő, mondja Osgyán Dániel, az MRS korábbi ügyvezető igazgatója. Nevéhez kötődik a Református Szeretett Szolgálat orvoscsoportjának megszervezése. Maga is részt vett külföldi segélyakciókban, így járt például Afganisztánban, Haitiben, a Fülöp-szigeteken és Bangladesben. Milyen emlékei és élményei vannak? Az MRS idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját, ennek apropóján beszélgetünk a következő percekben Osgyán Dániellel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával. Kezdésként menjünk oda-vissza, hogy

0: hogy jó lenne, hogyha ugye ez láthatóvá válna, és a református egyház egy saját segélyszervezetet tudna indítani, és akkor hallottam később, hogy a Fodor Guszti elindult így igazából önmaga, igazából nem tudtam a hátteréről akkor még semmit, és akkor a Fodor Gusztival beszéltem egyszer, hogy akkor meséljen már, hogy mi van, és akkor ő dicsekedett, hogy hát igen, a református szeretett szolgálat megalapításra került, és még igazából csak a látás van, meg a vízió van meg, de a lelkesedés meg a hit annál nagyobb mögötte.
1: És ekkor benned ott megmozdult valami, hogy de jó lenne ehhez kapcsolódni, csatlakozni, részese lenni, vagy ekkor még ez eszedbe se jutott?
0: Ez még eszembe sem jutott, mert én akkor egy másik karitatív szervezetnél dolgoztam, és igazából pont ezért volt így egy picit rálátásom erre a történetre, viszont az élet úgy alakította, hogy egy fél éven belül igazából összeértek az útjaink, tehát mi a Fodor Gusztival azért már előtte is többször találkoztunk, beszélgettünk így a segélyezésről, tehát ő bennem úgy volt meg, mint egy olyan személy, aki hasonlóan gondolkodik erről a munkáról, és hát igazából utána így alakultak szépen a dolgok.
1: Fodor Gusztáv elmesélte egy hasonló interjúban, hogy ő a Dorkásszal dolgozott korábban, és úgy került aztán az MRS alapításával az MRS-hez. Neked is dorkászos múltad és kapcsolatod volt előtte?
0: Nekem is volt, igen, dorkászos múltam, viszont én a Dorkász és a református szeretett szolgálat között egy évet dolgoztam a baptista szeretett szolgálatnál is.
1: És aztán, amikor megnyílt a lehetőség az MRS-hez csatlakozáshoz, akkor mennyire hezitáltál, hogy maradja a baptista szeretett szolgálatnál? Talán nem túlzás azt mondani, hogy akkor mindenképpen sokkal jobban igaz volt, hogy a baptista szeretett szolgálat volt a legnagyobb reflektor fényben lévő ilyen szervezet Magyarországon. Most nyilván azóta sok minden változott, és az MRS is szerintem jóval ismertebb és elismertebb lett, de hogy akkor egy olyan helyről jöttél át, ami a topnak számított szerintem.
0: Igen, de ugye pont ez a lényege, és beletapintottál a kérdésnek a lényegébe, hogy ugye amikor már egy szervezet nagy, akkor azért beállt dolgok vannak, rutin feladatok vannak, és igazából egy nagyobb gépezet működik. Amikor meg egy új indul, egy új születik, akkor pedig az ember sokkal inkább tudja beletenni a lelkesedését, a kreativitását, az, hogy álmodni dolgokat, azt megvalósítani, és pont ez volt, ami nekem onnan hiányzott, és itt adódott egy lehetőség, hogy igen, akkor egy tiszta lappal indulunk, és akkor úgy építjük fel, ahogy a mi hitvallásunk, a mi szakmai tudásunk alapján tudunk menni előre.
1: És akkor hogy volt ez a kezdet? Mikor vagyunk időben, és mi volt a te első feladatköröd, munkaköröd? Mi volt a munkaköri leírásodban?
0: 2007-ben talán arra emlékszem tisztán, hogy hát akkor megbeszéltük a Gusztival, hogy akkor dolgozzunk együtt, és akkor természetesen azért ennek voltak formális lépései, tehát találkoztam a Cibere Károllyal, és ott találtam magam egyszer Bölcsgei püspök úr mellett, és akkor beszélgettünk röviden arról, hogy körülbelül mi az az én vízióm, amit hozzá tudok tenni a leendő segélyszervezethez, és akkor kezet fogtunk, hogy menjünk tovább. Az, hogy a munkaköri leírásomban mi volt? Hát körülbelül minden, és semmi. Tehát ezt így tudom megfogalmazni, mert hogy ugye egy indulós segélyszervezetnél tényleg így működik, hogy mindent is kell csinálni. Tehát ezt nem kell részletezni, hogy voltunk négyen munkatársak, tehát akkor gyakorlatilag a adomány kérő levélírástól a megérkező kamion lepakolásáig, a raktár kiseprésig, tehát magunk kellett csináljuk, értelemszerűen próbáltunk és tudtunk, hála Jóistennek, a teológiának, ugye Debrecen Penn volt ugye az egyik irodája szeretett szolgálaton, a teológiának a teológusaira számítani jöttek első körben önkéntesként, és akkor utána szépen nőtt a csapat egyről a kettőre, és akkor utána már tudtunk így építkezni, ugye, meg utána már a feladatokat is egy kicsit, ahogy egyre több új munkatárs lett, akkor már tudtunk egy kicsit úgymond munkaköri leírásokat jobban megfogalmazni, és hát azért ahhoz, hogy ilyen tisztán munkakörök elhatárolják,

0: legyenek, hát ahhoz azt gondolom, hogy azért 2-3 évnek lehet, hogy el kellett telnie, hisz addig, ahogy mondtam is, mindenki csinált mindent, ami a napi feladat volt.
1: Ebből a kezdeti időszakból, ha úgy tetszik, hőskorból, van olyan emléked, amire szívesen visszaemlékszel, és úgy jól leírja ezt a helyzetet, amiről mesélsz, amikor mondjuk 4-en voltatok munkatársak?
0: Számtalan ilyen történet volt, a közös ötletelések, aztán akkor elosztottuk egymás közt a feladatot, hogy ki mit csinál, és akkor az első adománykérések, amikor sikerrel jártunk, és akkor megkaptuk az első adományokat, és akkor kipakoltunk, elfáradtunk, és akkor a nap végén együtt tudtunk örülni, tehát nagyon sok ilyen emlékem van.
1: És mondjuk konkrétan egy adománygyűjtés, ami ebből az időszakból emlékezetes neked, miért gyűjtöttetek, vagy pénzt, vagy akár tárgyi adományt, kiket segítettetek, emlékszel ilyesmire?
0: Én már akkor kerültem oda, ugye, amikor a tiszai árvíz lement, tehát ugye akkor volt már, tehát az induló szeretett szolgálat túl volt az első ilyen boomon, úgymond, ami hát igazolja is az egyházvezetőknek a látását és bölcsességet, hogy hát meg kellett alapítani ezt a szeretett szolgálatot, hisz utána jött a tiszai árvíz, és hát gyakorlatilag utána azzal kapcsolatosan azért még nagyon sok ilyen utánkövetési teendő volt, és azokban voltak ilyen úgymond mini részsikereink.
1: Fel tudod-e idézni azt a pillanatot, amikor az első külföldi utatok volt, most a Kárpát-medencén túlértem a külföldet, hogy melyik volt az az út, és hogy ott hogyan döntöttétek el azt, hogy ott is segíteni szeretnétek? Hagy indokoljam ezt a kérdésemet, az MRS történetét majdnem a kezdetektől kísérem újságíróként, én, hogy 2008-ban írtam az első cikkemet, tehát mondjuk a 2006-os alapítás után, ugye 2 évvel, és nekem az a benyomásom és emlékem van, hogy amikor Rozsdján Dániel az MRS-nél volt, akkor inkább voltak külföldi szerepvállalások, és ebben te, vagy ezt te képviselted az emlékeim szerint, hogy legyen, és akkor voltak itt ilyen időszakok, amikor talán az egyházvezetés ezt kevésbé szerette volna, de hogy hogyan indult ez, amikor eldöntöttétek, hogy menni kell, vagy szeretnétek menni, és ebben neked milyen szereped volt?
0: Megmondom őszintén, hogy nekünk a közös látásunkba, vagy álmunkba az első pillanattól kezdve benne volt az, hogy egyszer nem csak, hogy méretben olyan nagyra tudjunk nőni, de igazából, hogy fogalmazzam ezt meg jól, hogy kapacitásban, hogy lelkiekben odáig tudjunk nőni, hogy tudunk külföldön is segíteni. Tehát ez mindig ott volt egy ilyen célként, és ezért sosem mondtunk le róla. Az, amit említettél, hogy az egyházvezetésnek nem volt ez elsődleges prioritás, én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog, és ebből sosem volt vita közöttünk, mert mi is helyén éreztük azt, hogy ugye magyar református szeretett szolgálatként ugye az elsődleges feladatunk itthon segíteni, másodlagos feladatunk ugye a Kárpát-medencében segíteni, és mindig is úgy álltunk ehhez, hogyha erőnk, tehetségünk az adományozóktól való speciális felajánlások lehetővé teszik, akkor el tudjunk jutni külföldre. És próbálkoztunk ugye ott még a 2000-es években, volt ugye a magyar államnak is a akkori kormányoknak egy ilyen külföldön segítsen Magyarország irányultsága, tehát akkoriban mi próbáltunk, az ilyen fejlődő országokban gondolkodtunk, és aztán amire úgy az első választásunk esett, az Afganisztán volt. Ugye már akkor onnan elindultak, tudod, akkor még nem volt ez a menekült téma, meg minden, de azért már akkor onnan elindultak, ugye ott akkor háború volt, ugye az amerikai afgán háború, vagyis hát akkor inkább úgy mondom, hogy a NATO, hát igazából amikor mi mentünk, már hivatalosan csak békefenntartás volt, de hát tudjuk, hogy azért ott folyamatosan terrorcselekmények meg támadások zajlottak, tehát ott próbáltunk segíteni, kihasználva azt, hogy a Magyar Honvédségnek is ugye Polehomriba, Baglan tartományban volt egy állandó tábora, volt egy állandó jelenléte, akkor így velük együttműködve tudtunk eljutni oda, és hát holland támogatók például olyan kórházi eszközöket ajánlottak föl, ami őszintén a magyar kórházaknak már nem lett volna feltétlenül segítség, de azokban a kórházakban, ahol ott el tudtuk vinni, ott egyszerűen elmondhatatlan, hogy milyen segítség volt, sőt olyan szinten kézzelfogható, hogy azért mondjuk a csecsemő halandóságot konkrétan annak a kórháznak a körzetébe 2 évvel később kimutatták, hogy visszaelvesett.
1: És te voltál személyesen Afganisztánban?
0: Igen, igen.
1: Milyen volt neked először elutazni Emereszt képviselni külföldre, Afganisztánba, ráadásul egy ilyen elég rizikós helyre?
0: Az az igazság, hogy Afganisztán ilyen szempontból egy picit más volt, és nem is kezelem egy picit együtt a szeretett szolgálat többi külföldi misszióival. Pont azért, mert amit említesz, hogy ugye ezekben a muszlim országokban az ilyen keresztény szervezeteket, hát, hogy mondjam, elég vegyes a megítélés, ugye sokan ráhúzzák ezekre a szervezetekre, hogy hát az élelmiszer, vagy a tárgyi segély mögött igazából hittéríteni jönnek, stb. Tehát emiatt a rizikó miatt ugye nekünk ott nem lehetett 100%-osan tisztán felvállalni azt, hogy a református, tehát igazából a döntéshozóknak, akikkel kommunikáltuk, ők tudták, hogy ki van mögöttünk, de például az egyenruhánkra nem tehettük rá azt, hogy magyar református szeretett szolgálat.
1: És ezt hogy élted meg? Nehezményezted ezt, vagy biztonságos döntésnek ítélted meg, vagy azért zavart ez, hogy
0: emlékszel? Természetesen. Hát nem nehezményeztem, persze, hogy az embernek valahol rosszul esik, amikor jó szívvel megy oda segíteni, és azért nem mutatkozhat be igazából. Álnevet kell használni, idézőjelben mondom, most csak, hogy így értsük egyszerűen. Viszont, hogyha az embernek ott van a szívébe, hogy segíteni szeretne, és látja azokat a körülményeket, amilyen körülmények közt ott vannak, tehát, hogy a kórházat 1930-as években úgy is hívták, hogy textilgyári kórház alapították, és ugyanazokkal az eszközökkel dolgoznak mai napig, és oda tudunk vinni új eszközöket, amik ott használhatóak, és tényleg nagyon sok embernek a gyógyulását szolgálja, akkor az ember félreteszi a büszkeségét, és azt mondja, hogy mi itthon tudjuk, hogy kik vagyunk, mit csináltunk, ott is tudják, hogy Magyarországról vagyunk, ott is a döntéshozók tudták, hogy reformátusok vagyunk, de az utcán félretettük azt, hogy akkor református szeretett szolgálatos egyenruhában legyünk. Igen, a biztonságunk miatt, bocsánat, ezt hozzá kell tegyem.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatom a beszélgetést Ozsdján Dániellel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombat délután teljesen megsemmisült radostjáni református templomért. A tűzben a település műemléki védelem alatt álló temploma mellett leégett a különleges fa harangtorony is. A szombat délutáni tűzvész után a Magyar Református Szeretett Szolgálat azonnal gyűjtést indított a közösség megsegítésére és az újjáépítés támogatására. Azt szeretnék, ha a széleskörű összefogásnak köszönhetően idővel újra felépülhetne a gyülekezet generációs otthona. Aki segíteni szeretne, a jobbadni.hu oldalon online, vagy a Református Szeretett Szolgálat bankszámlájára utalva támogathatja a kezdeményezést. Utaláskor a közlemény rovatba a tűzeset szót kell beírni. Megtorpant a harmadik negyedévben a hazai kis- és középvállalkozások lendületes javulása, valamint a várakozásaik, de a mutató a KNH Bank bizalmi indexének adatai szerint továbbra is a pozitív tartományban maradt. Az index értéke 7 pontot csökkent az előző időszakhoz képest, ami a negyedévet jellemző összetett gazdasági és külső kihívásokkal magyarázható. A mezőgazdaságot sújtó aszály, az energiabiztonsági kockázatok és a turizmust érintő nehézségek egyaránt növelték a cégek kockázatait. Ágazati bontásban a szolgáltató szektor maradt a legbizakodóbb, míg a mezőgazdasági szereplők látják a legkevésbé derűsen a következő egy évet. Regionális szinten továbbra is Kelet-Magyarország a legoptimistább terület, ezt követi Közép- és Nyugat-Magyarország. A legfrissebb felmérés szerint a legnagyobb árbevételű vállalkozások néznek a legpozitívabban a jövő felé, míg a közepes méretű cégek hangulata romlott a leginkább. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzése szerint idén nyáron egyre nagyobb eltérés mutatkozott a szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között. Miközben a hazai szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős, közel 12%-os visszaesést mértek. A hotelek vendégszáma országszerte nőtt, vagy nem változott. Budapesten például több mint 6%-kal emelkedett a vendégéjszakák száma. A növekvő forgalom ellenére a forintban kimutatott bevételi mutatók a hazai fizetőeszköz erősödése miatt csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az első 8 hónap adatai is azt mutatják, hogy a szállodák vendégészakáinak száma emelkedett, ám a jövőbeli kilátások szempontjából a szövetség kulcsfontosságúnak tartja a turisztikai marketing aktivitás megerősítését a nemzetközi piacokon. A MOHU tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát és ingyenesen biztosít konténereket az önkormányzatoknak, vállalatoknak, intézményeknek és civil közösségeknek. A vállalat a kihelyezés mellett az edényzetek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is teljes körűen gondoskodik. Jelenleg országszerte már 3500 textilgyűjtő konténer működik a köztereken. A jövőben a cél az, hogy a gyűjtőpontok zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetők legyenek. Először mutatta be belülről debreceni akkumulátorcellagyárát a Seattle, ahol szeptember végén indult meg a próbagyártás az első két gyártó soron. A dehír.hu beszámolója szerint a 40 gigawattórás kapacitású üzemben jelenleg mintegy 2900 embert foglalkoztatnak, akiknek több mint fele helyi munkavállaló. A vállalat közlése alapján a termelés teljes felfuttatása még néhány hónapot vesz igénybe, mivel a termékeket a megrendelő autógyáraknál is validálni kell. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a korábbi munkavédelmi ellenőrzések után a próbaüzem feltételei teljesültek, emellett víztakarékos technológiával csökkentik a gyár környezeti terhelését. A debreceni létesítmény a Seattle legnagyobb Kínán kívüli bázisaként az európai elektromos járműgyártás egyik kulcsfontosságú beszállítója lesz.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Ozsdján Dániellel, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi ügyvezető igazgatójával. A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a Református Szeretetszolgálat. Ennek apropóján évközben már több volt munkatárssal is beszélgettünk az elmúlt két évtizedről. Ma Ozsdján Dániel a beszélgető. Tőtársam. További ilyen külmissziós emlékekről mesélné, még merre jártál, én Haitire emlékszem, ahogy kerestem az interjúhoz, Tokióra emlékszem, de az nem, talán nem annyira jó emlék, mert onnan gyorsan el kellett jönnetök. Szóval merre jártál, milyen emlékek vannak benne?
2: Ugye nekünk az álmunk az egy orvoscsoport létrehozása volt. Ugye akkor... Ha már azt mondtad, hogy ilyen reflektorfény, más szervezetek, ugye akkor nagyon jellemző volt, hogy kutatómentők mentek Magyarországról, és mi szerettünk volna ebből egy kicsit kitörni, hisz az, hogy orvosokat tudunk odavinni, és az orvosok tudnak segíteni, ha csak egy embernek is, ha tíznek, ha száznak, ha több száznak, az egy másfajta segítség, és sokszor az orvosokból van hiány, és ez volt az álmunk. És elkezdtünk kicsibe gondolkozni, és látod, itt is a Jóisten vezetésére utalok vissza, hogy körülbelül egy évvel a haiti földrengés előtt kezdtük el úgy konkrétan szervezni, tehát már volt az orvoscsoportnak egy szakmai vezetője, volt 2-3 tag, kezdtük összegyűjteni a felszereléseket, ugye amikor 2010. január legelején ugye megtörtént a haiti földrengés. És hát azért akkor nagyon el kellett gondolkozzunk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, merjünk-e belevágni egy ilyen útba. És azt gondolom, hogy a hitbeli lépéseket mindig az igazolja, hogy ugye kimentünk. Az első utunkon is már nagyon speciális körülmények között amerikai katonák biztosításával tudtunk dolgozni abban a városban, ahol gyakorlatilag olyan állapotok voltak, hogy a repülőtér területéről senki nem merészkedett ki. Ott ült mindenki, mert kint olyan állapotok voltak, hogy nem vállalta senki azt, hogy kimenjen, és akkor mi beszéltünk az amerikai katonákkal, és mondták, hogy persze, ha orvosokról van szó, ők sokan vannak, adnak mellénk biztosítást, és így elindultunk. És ugye azzal, hogy léptünk egyet, itthon elkezdtek az adományok gyűlni, és hazajöttünk, és azt láttuk, hogy annyi adomány gyűlik, hogy még egy utat kell csináljunk, és akkor jelentkeztek új önkéntesek, orvosok, tehát gyakorlatilag, mire hazajöttünk, eltelt egy hét, el tudtunk indulni újra vissza, úgyhogy már új orvosokkal, friss csapattal menni, adományokat tudtunk vinni rengeteget, gyógyszergyártól is kaptunk felajánlást olyan gyógyszerekre, fájdalomcsillapítókra, amire ott rettentő szükség volt, és hogy hát milyen az élet, hogy gyakorlatilag hazértünk, és utána néhány héttel még egy harmadik útra is vissza tudtunk menni, mert olyan mennyiségű adomány gyűlt össze. És hát ez volt a Haiti, utána igen, voltunk Japánba is. Hát ugye a japán földrengés az egy olyan volt, ami akkor már nem volt kérdés számunkra, hogy menjünk-e. Igazából a teljes orvoscsoport menetkész volt, a Hungária körút 200 alatt ültünk az irodába, a repülőjegyeink megvoltak, és gyakorlatilag egy órára voltunk attól, hogy elindulunk a repülőtérre, és megy ki a csapat segíteni. Hisz az ottani református közösséggel is, meg ugye az ENSZ-nek a szakosodott szerveivel is mi már egyeztettünk, hogy szükség lenne az orvosok munkájára. Viszont ugye pont az utolsó ilyen briefing alatt ugye ment a kivetítő nekünk a hírek, és akkor láttuk, hogy ugye ilyen robbanásokat mutattak a Fukushima atomerőműről. Tehát akkor voltak ezek az első bejátszások, hogy ilyen nagy felhő, porfelhő, vagy hát akkor nem lehetett tudni, hogy az ilyen nukleáris, radioaktív felhő, vagy mi van. És hát éppen ezért úgy döntöttünk, hogy az orvoscsoportot belevinni egy olyan helyzetbe, ami azért valljuk be őszintén, mondjuk egy rádiaktív sugárzás, akár egy életet kockáztató, legalábbis hosszú távon hatás érheti az orvosokat, így magát az orvosi missziót lefújtuk. Viszont az odaszánt anyagi keretet úgy döntöttünk, hogy kivisszük, és akkor gyakorlatilag ketten az orvoscsoport akkori vezetőjével kimentünk Tokióba, és akkor az ottani református közösséggel terveztük azt, hogy bevásárolunk, és akkor levisszük oda az árvíz által érintett területre az adományokat, viszont akkor már valóban mértek radioaktív sugárzást, ugye a legtöbb szervezet, de nem csak most a karitatív szervezetekről beszélek, hanem kormányzati szervezetek, követségek, mindenki elkezdte evakuálni az embereket, mivel viszont nem volt annyira pontos információ, hogy mekkora a sugárzás, ezért mi is úgy döntöttünk, hogy gyakorlatilag az anyagi támogatást otthagyva, bízva az ottani testvéreknek a becsületességében, hogy igen, ők bevásárolnak és eljuttatják az adományokat a célterületre, így hazajöttünk. És hát ugye tényleg olyan volt a helyzet, hogy a repülőtéren, jobban mondva a kapunál, amikor szálltunk be a repülőgépbe, az osztrák légitársaság gépével jöttünk haza, osztrák katonák Gergely Müller számlálóval így néztek végig mindenkit, hogy hát, hogyha valaki van sugárzás, akkor föl se engedik a gépre. Tehát az tényleg egy olyan, hát hogy mondjam, így utólag könnyű okosnak lenni helyzet, hogy persze mai fejjel biztos kimaradtunk volna, de akkor nem tudtuk, nem állt megfelelő olyan információ rendelkezésünkre, hogy olyan döntést hozzunk, hogy vállaljuk, hogy tovább maradunk kint.
1: Ekkor az RTL Klubnak nyilatkoztad azt, hogy öngyilkosság lenne itt maradni, mindenki fél.
2: Pontosan, ezt tudom megerősíteni újra, hogy mindenki fél. Mert akkor az volt a kommunikációban, tehát amikor azt látjuk, hogy a gyakorlatilag az összes állam a követségeit kiüríti, evakuálja az összes segélyszervezetet, kutatómentő csoportokat, mindenkit evakuálnak, tehát repülőjegyet is igazából lehetetlen volt szerezni. Akkor is volt egy támogatónk, az egyik utazó, Magyar Utazási Iroda, aki igazából nem csak anyagilag támogatta az útjainkat, hanem azzal is, hogy 24 órában rendelkezésünkre álltak, és itt kellett egyszer, és hál' Istennek utoljára élni azzal, hogy igen, akkor ott viszont égtek a telefonok, hogy valahogy szerezzenek repülőjegyet, hogy haza tudjunk jönni, és hát maga az egy nagy csoda volt, hogy abban a káoszban tudtak nekünk repülőjegyeket venni.
1: Más ilyen külmissziós emlék hajti Tokió?
2: Hát még a Fülöp-szigetek volt, ami nagyon jó volt, hát ugye voltunk utána Bangladesbe is, az már mondjuk nem ilyen katasztrófa helyzet volt, ugye ott a Myanmarba, ugye, hogy mészárolták le a kisebbséget, akkor voltunk, az 2018-ban volt, ugye akkor már én is önkéntesként mentem, hát még a Fülöp-szigetek volt, amikor kimentünk, és akkor ott a kórház, volt egy ilyen kiürített kórház, és akkor mi vettük át az irányítását.
1: Amikor te 2016 környékén abba hagytad az ügyvezetői feladataidat a Református Szeretetszolgálatnál, ugye arra utaltál az előbb is, hogy utána még önkéntesként részese voltál az MRSZ életének. Miért vállaltad azt, hogy így még szerepet vállalsz a Református Szeretetszolgálatnál?
2: Én amikor eljöttem, már akkor megegyeztünk azt, hogy én munkahelyet váltok, de én szeretnék kapcsolatban maradni a szeretetszolgálattal. Jó baráti viszonyban váltunk el, és nekem nagyon fontos volt az, hogy mivel ott voltam a szeretetszolgálatnak, és azon belül is az orvoscsoportnak a megszületésénél, a fejlődésénél, a egyről a kettőre való növekedésénél, ezért fel sem merült bennem az, hogy tőlük elszakadni, a szeretetszolgálattól elszakadni. Bennem az volt, hogy igen, főállásban máshol fogok dolgozni, de amikor szükség van a munkámra, szükség van az orvoscsoportra, akkor természetesen állok rendelkezésre.
1: Ma van-e bármi kapcsolatod a Református Szeretetszolgálattal?
2: Ma megmondom őszintén, hogy már nagyon kevés, ugye amikor még a Covid járvány volt, akkor szintén voltam néhány hónapig így a szeretett szolgálat kötelékében, hisz ugye az is egy olyan helyzet volt, ami egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen vészhelyzetként indult, vészhelyzet is lett, próbáltuk keresni azt, hogy hogyan tudunk segíteni. Hát aztán persze ma látjuk, hogy igazából mire futott ki az a járványkezelés, de alapvetően ma már nincs, hisz ma már az orvoscsoport is a korábbi formájában nem működik a szeretett szolgálatban. Igazából most ugye a kutatómentő szolgálatnak, a kutyásmentő szolgálatnak van egy egészségügyi részlege.
1: És mondjuk, ha egy áruházi gyűjtésen meglátod a zöldbárányos logókat és önkénteseket, mondjuk tanszert gyűjteni, vagy élelmiszert gyűjteni, akkor mi van a szívedben, és hogy reagálsz egy ilyen találkozásra? Tényleg volt-e ilyen esetleg?
2: Örömmel és jól, és nagyon sokan megkeresnek a mai napig, hogy adományokat szeretnének felajánlani, vagy segíteni szeretnének, vagy önkénteskedni szeretnének, hát akkor ez bennem nem kérdés, hogy hova irányítsam őket. Tehát ez ilyen szempontból persze, hogy nekem a szeretett szolgálat az már a Magyar Református Szeretett Szolgálat.
1: Egy-két ilyen legkérdés. Mi a legjobb emléked a szeretett szolgálatnál töltött időszakról, és ennek lesz egy párja, ami a legrosszabb és vagy legnehezebb emléked?
2: Hát ez övön aluli kérdés, mert jó emlékből is számtalan van. Tehát tudod, már amikor most is, ahogy beszélgettünk elmúlt hétvégén, volt kollégákkal, amikor találkoztunk, pont azt mondtam el, hogy úgy mindig vicceltünk vele, hogy azért zöld a református szeretett szolgálatnak a színe, mert mi postások vagyunk. És valahol mindig is így tekintettünk magunkra, hogy postások voltunk, akik elvittük a támogatóknak, az egyháztagoknak, de a külsős támogatóknak is az adományát, az üdvözletét, a jó kívánságát, a szeretetét, és ezt így a tárgyi adományokkal egy csomagban. És amikor ezeket mi át tudtuk adni, azok voltak a legjobb pontok. Tudod, amikor látod egy gyereken, ahogy a kezébe adod az éhes gyereknek a kis kaját, és elkezdi rákcsálni, ahogy egy aggódó anyukának odaadsz egy csomagot, és látod az arcán, hogy jó, akkor legalább a következő két héten megoldódott. Amikor az orvoscsoporthoz oda jön egy beteg, akit meglőttek az utcán, mert olyan állapotok voltak, és gyorsan ott a vérzést megpróbálták elállítani, és láttad a barátokon, akik odahozták, hogy fellélegeztek, hogy túl fogja élni. Tehát számtalan ilyen eset van, amikor munka közben nem is tudod átérezni, de mégis ott elkapsz egy pillanatot, amit nem lehet pénzzel megfizetni, amit szavakkal nem lehet elmondani, de mégis mindenért, nem hogy kárpótol, hanem mindenért többet ér. Tehát tényleg tudnék így sorolni holnapig ilyen legjobbakat, mert nem tudok igazából egyet kiemelni a sok közül.
1: És olyat, ami legnehezebb helyzet, vagy kifejezetten legrosszabb volt számodra, és elmesélhető, ha akarod?
2: Az az igazság, hogy ilyen élményem viszont nincs, hogy legrosszabb. Ahogy beszélgetésünkben már felmerült például ez az afganisztáni helyzet is, hogy hát igen, azért lehetett volna máshogy is, lehetett volna jobban csináljuk. Voltak természetesen, hibáztunk is, nem voltunk tökéletesek. A szívünk, lelkünk, tudásunk, a mindenkori tudásunkat beletettük, és utólag már láttuk, hogy lehetett volna jobban, lehetett volna szakmaiabban csinálni egy-egy dolgot. Azok mind-mind úgymond ebbe a kategóriába tartoznak, de hál' Istennek nincs bennem olyan élmény, amilyen törést okozott volna, vagy így belém égett volna, hogy fú, ez most egy nagyon rossz élmény.
1: Talán belefér egy ilyen beszélgetésbe egy történet az én oldalamról is, ami hozzád kötődik részben, meg a szeretett szolgálathoz talán megbocsátják a hallgatók, hogy én is mesélek valamit, és kíváncsi vagyok, hogy te erre hogy emlékszel. 2015-16 környékén zajlódik a történet, menekült válság. Én ugye Szegeden éltem, akkor is most is itt élek, akkor még volt az Európa Rádiónak szegedi műsora, és én rendszeresen tudósítottam arról, hogy mi történik a határon, meg a határ másik oldalán. És volt időszak, amikor az MRS is itt volt a sátrával, és segítette az ideérkező embereket. És van egy emlékem, hogy volt egy kormány szóvivői sajtótájékoztató valahol a határon, vagy Szegeden, valahol itt a térségben, és sorolták, hogy melyik segélyszervezet mekkora támogatást kap ahhoz, hogy támogassa, vagy hogy elvégezze ezt a menekült támogató szociális segítő munkát a határon, és ebben a felsorolásban nem volt benne a református szeretett szolgálat, úgyhogy én jelentkeztem kérdésre, és megkérdeztem, hogy az MRS miért nem kap támogatást, miközben én tudom, hogy ők is ott vannak a határon. És akkor, hogy mi volt a válasz, arra már nem emlékszem, de arra viszont igen, hogy később, valamennyi idő múlva az MRS is kapott támogatást erre a munkára, és egyszer találkoztam veled utána hetekkel, vagy utána hónapokkal később, beszélgettünk, és akkor azt mondtad nekem, hogy ja, hogy te voltál, aki ezt megkérdezted, mert hogy utána kaptunk végül is támogatást. És ez egy ilyen hozzád kötődő jó emlékem, hogy az újságírói munkának néha ilyen kézzelfogható hatása is lehet mások munkájára. Ebből végül is végső soron tudtatok embereknek segíteni ebből a támogatásból. Neked valami rémlik ebből a történetből?
2: Abszolút, abszolút, természetesen. Teljesen megvan a történet, igen, és utólag is megköszönöm, és szerintem ettől szép ez az egész szeretett szolgálat, hogy amikor tényleg így, hogy szokták mondani, az atyafiak összefognak, akkor mindenki hozzá tudja tenni a részeit, és nem csak az, aki ott van a frontvonalban, nem csak az, aki beszámol az eseményekről, akár az újságban, akár a tévében, hanem igenis, aki elhozza azt a egy csomag élelmiszert, aki becsomagolja, aki átadja, aki tudósít róla, és aki jókor jó helyen feltesz kérdéseket.
1: Utolsó kérdés, ezt mindenkitől megkérdeztem, akivel mert ez 20 éves évforduló kapcsán kérdezlek, és te is megkapod ezt a kérdést. Mit jelentett, mit jelent neked a Magyar Református Szeretett Szolgálat?
2: Ha a hivatást nézem, akkor az életem legszebb időszakát. De gyakorlatilag tényleg az, hogy ott lenni egy ilyen tiszta lappal induló szervezetnek a megszületésénél, ahol tudsz álmodni, tudsz kreatív lenni, ahol tudsz másokkal együtt dolgozni, együtt álmodni, összefogni, ahogy látod, hogy csatlakoznak ehhez minél többen, és hogy a kis csemete fává nő, ez elmondhatatlan élmény, és azt gondolom, hogy számomra legalábbis biztosan egyszerű és megismételhetetlen, és az életemnek, még egyszer mondom, a legkülönlegesebb szakasza volt, és örömmel és hálával emlékszem, és gondolok vissza, és hát ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor azt tudom mondani, hogy hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai műsorunkban Ozsdján Dánielt, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi ügyvezető igazgatóját hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Leégett a református templom és a mellette álló fa harang toronya Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Radostyánban szombat délután. A temetőből átterjedő tűzben elpusztultak a festett mennyezeti kazetták, a padok, az orgona és a tetőszerkezet is. Személyi sérülés nem történt. A kazincbarcikai, szentdői és miskolci tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A műemlékvédelem alatt álló templom mai formáját 1784-ben nyerte el, de egyes részei középkori eredetűek. A különálló 16 méter magas faharangtorony 1762-ben épült, hatszögletű alaprajzával egész Európában egyedülállónak számított. A tiszáninneni református egyházkerület együttérzését fejezte ki a történtek miatt, és arra kéri a gyülekezeteket, hogy hordozzák imádságban a súlyos veszteséget szenvedett radostyáni közösséget és lelkipásztorát. A szombat délutáni tűzvész után a Magyar Református Szeretetszolgálat azonnal gyűjtést indított a közösség megsegítésére és az újjáépítés támogatására. Azt szeretnék, ha a széleskörű összefogásnak köszönhetően idővel újra felépülhetne a gyülekezet generációs otthona. Aki segíteni szeretne, a jobbadni.hu oldalon online vagy a Református Szeretetszolgálat bankszámlájára utalva támogathatja a kezdeményezést. Utaláskor a közlemény rovatba a tűzeset szót kell beírni. Szabadon kutathatóvá váltak a 2006. augusztus 31-e és december 22-e közötti kormányülések eredeti papíralapú anyagai a Magyar Nemzeti Levéltárban. A távirati irodához eljuttatott közlemény szerint az összefoglalók tanulmányozásához már nincs szükség a miniszterelnökség előzetes engedélyére. Az iratok a levéltár budapesti Lánglilium utcai kutatótermében érhetők el a kutatás általános szabályai szerint. A dokumentumok támogatói nyilatkozattal akár az 1989 és 2010 közötti országgyűlési ciklusok egyéb irataival együtt összefüggéseikben is vizsgálhatók. Az intézmény célja, hogy a nyilvánosságra hozott történeti források szakszerű körülmények között minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak. Először mutatta be belülről debreceni akkumulátorcellagyárát a Seattle, ahol szeptember végén indult meg a próbagyártás az első két gyártósoron. A dehír.hu beszámolója szerint a 40 gigawattórás kapacitású üzemben jelenleg mintegy 2900 embert foglalkoztatnak, akiknek több mint fele helyi munkavállaló. A vállalat közlése alapján a termelés teljes felfuttatása még néhány hónapot vesz igénybe, mivel a termékeket a megrendelő autógyáraknál is validálni kell. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a korábbi munkavédelmi ellenőrzések után a próbaüzem feltételei teljesültek, emellett víztakarékos technológiával csökkentik a gyár környezeti terhelését. A debreceni létesítmény a Seattle legnagyobb Kínán kívüli bázisaként az európai elektromos járműgyártás egyik kulcsfontosságú beszállítója lesz. Egészségügyi szűrésekkel és átfogó szociális munkával indult el Miskolcon az Együtt Tetemvár Bábonyi Bérc városrészekért elnevezésű szociális célú városrehabilitációs projekt. Az 520 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló kezdeményezés célja a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű lakosok életlehetőségeinek javítása és társadalmi integrációja. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt szakemberei a rendszeres ellenőrzések mellett kiemelt figyelmet fordítanak a rászorulók folyamatos szociális ellátására és az egészségügyi vizsgálatokhoz. A program részeként közösségi foglalkoztatási és bűnmegelőzési rendezvényeket is szerveznek, valamint elhanyagolt területeket tesznek rendbe. Első alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Református Dicsőítő Zenekarok találkozóját a közelmúltban. Az eseményen 5 együttes szolgált énekkel és zenével, a közös dicsőítésbe pedig a jelenlévőket is bevonták. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a zene fontos szerepet tölt be az Isten és ember közötti kapcsolatban. Mint fogalmazott, a közös éneklés nem csak a hitet erősítheti, hanem az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon rádiónk magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, nemrég osztották ki a 16. vándorlegény országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat észak-magyarországi és felvidéki régiós díjait. A Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházában. Ez az egyesület koordinálta a Borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a felvidékről a jelentkező fiatalok megmérettetését. A mai Európa Szalonban a díjátadón készült helyszíni összeállításunkat hallhatják majd, melyben többek között Gergye Zoltánnal, a Népművészeti Egyesület vezetőjével beszélgetünk.
2: Ez a pályázat, ugye a gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat, nagyon fontos ez a szakma, vagy a népi kézművesek világában, hisz itt keressük az utánpótlást, itt keressük a tehetségeket, ezért is születik meg két évente ez a pályázat. Nekünk ez már a harmadik rendezésünk, tehát közel 6 éve vagyunk a közelébenek a projekteknek. Azt kell tudni róla, hogy nagyon nehéz dolgunk van, amikor fiatalokat keresünk, tehetségeseket, és akik kitartóak, és tényleg nem azt mondom élethivatásnak, de hosszabb távra tervezik bármelyik népi kézműves mesterséget. Tehát nehéz a dolgunk, de mindig sikerül valahogy egy-egy ilyen pályázatot élbeütni, mint ez is bizonyítja miénk is. Nehezen indult, február óta szervezzük ezt a dolgot, írogatjuk a leveleket, hívogatjuk a mestereket, tanárok, a szakköröket, amiket ugye ismerünk itt Borsodba, de ugye ez egy regionális pályázat, Nógrádból is, Hevesből is, sőt Felvidékről is lehetett jelentkezni. Kicsit nehezebb dolgunk van, mert ott az ismerettségünk nem olyan, mint itthon, de azért vannak segítőink ott is, érkeztek onnan is pályamunkák. 3 korcsoportra lett mondva, egy gyerekkategória, ez azt jelenti, hogy 10-től 15 éves korig, és akkor 15-től 21 éves korig, és 21-től 35 éves korig. Hát itt már a felnőttek is mondjuk, hogy becsúsznak a pályázatra, és igazából a szakmai értékes ott lehet igazán elvégezni a felnőtt vagy a második kategóriában, mert ott már, ha nem is tökéletes, de ott már korrekt munkákat látunk. A gyermek kategória, azt látjuk, hogy nagyon kell, ott lehet megismerkedni alapanyaggal, technikával, szerszámokkal, és ha kellően türelmes a gyermek, meg a felkészítő, akkor születnek ott is értékelő dolgok. Van egy köztes kategória, amikor 14-től 21 évig, ott is sok pályázat érkezett, itt is kezdemények vannak, de felbukkan azért nagyon erős szakmai színvonal is, főleg azok a gyerekek, akiknek a családi vonatkozásában fellelhető a népi kézművesség, vagy a nagyapja kézműves, vagy éppen a mama kézműves, tehát a családi tanítás, tehát a örökülhagyás az nagyon fontos.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza tavasszal hirdette meg a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves pályázatot. A pályázattal a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok alkotókészségének fejlesztése érdekében lehetőséget kívántak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve a hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. 10 és 35 év közötti gyermekek, fiatalok jelentkezhettek, akár egyénileg, akár alkotói közösségben. A Borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a Felvidékről jelentkező fiatalok megmérettetését a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület koordinálta. A díjátadót a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházukban tartották. Az eseményen készült helyszíni összeállításunkban elsőként Kis Gabriella, gyöngyfűző népi iparművész köszöntőjét hallják.
2: Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Mondta ezt Kallós Zoltán, akinek idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. Azonban nem mehetünk el az idézet mellett szó nélkül, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. A kézművességet nem említi. Pedig a néprajzi anyanyelvünk egy három pilléren álló erőd. Kézművesség nélkül mivel zenélnének az énekeseknek, ki készíteni a hangszereiket? Kézművesség nélkül miben táncolnának a táncművészek? Ruhák, cipők, ékszerek, mind-mind a kézművesség munkáját dicséri, és még itt nem említettük a szobabelsők díszítményeit és egyéb más kézműves tárgyakat. Szembetűnő az az anomália, hogy legtöbbször a kézművesség, mint egy láthatatlan puzzle épül be ebbe az egységbe, ami nélkül nem tud fennmaradni az ének, a tánc sem, azonban még említésre sem méltatják. A családok jó ideje nem adják tovább gyermekeiknek népi örökségünket, persze nem rossz szándékkal, ennek az az oka, hogy már ők is csak morzsákat kaptak szüleiktől. Az iskolai oktatásból sok éve kikerült a néprajz oktatása. Mik a lehetőségei? Mik a gyermekek lehetőségei? Az elmúlt években a Népművészeti Egyesületek Szövetsége felismerte, szükség van egy olyan személyes oktatási modellre, ahol a mester közvetlenül át tudja adni tudását a fiatalabb generációknak. Ebből az ötletből született meg a mesterinas képzés, amely gyakorlatilag modellezi a családon belül öröklődő tudásátadást. Maga a program jól működik, érdemes lenne szélesebb körben kiterjeszteni, hiszen a jelenleg pályázó fiatalok területi eloszlását tekintve több megyében is hiány mutatkozik az utánpótlásra. A mesterinas képzéshez hasonló tematikájú, ám már szerényebb támogatást élvező képzéseket valósítanak meg a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a környező Népművészeti Egyesület alkotói. Azonban elmondható, hogy a helyi egyesület magasan az élen jár az utánpótlás nevelésében. Sőt, azt is meg kell említeni, hogy van olyan egyesület a környéken, ahonnan sajnálatos módon egyetlen alkotás sem érkezett a pályázatra. Az okokat vizsgálni kell, de ami még fontosabb, tenni kell azért, hogy ez a tendencia megforduljon. Említeni kell még az

0: azokat a kézműves családokat, ahol a szülők, nagyszülők évtizedek óta kézműves tevékenységet végeznek, és már gyermekeik is magas színvonalon művelik a mesterséget. Sok-sok lehetőség rejlik gyermekeinknek megmutatni az alkotás örömét, szépségét. Azonban egy dolgot ne felejtsünk el, hogy ez a feladat a miénk. Nekünk, mestereknek kell ezt a felelősséget éretten és fáradhatatlanul hordozni addig, amíg az oktatás, az állam vissza nem veszi ezt a stafétát tőlünk. Addig, amíg el nem tudjuk mondani, hogy lám, kineveltem egy generációt, aki tovább tudja adni majd az ő gyerekeinek ezt a tudást. A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődő kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának, mondta ezt Kodály Zoltán. Én pedig hiszem, hogy a mai díjazott fiatalok, illetve akinek a tárgyai a kiállításon megjelennek, értik a lényegét ennek a mondatnak. Minden egyes alkotásban, amit a kiállításban láthatunk, ott van a múlt. Kiforradt állandósága, és ott van a jövő is, ami a mai fiatalok pezsgő egyénisége. Minden generációnak újra fel kell fedezni a saját múltját, hogy megértse a jelenét, és formálni tudja a jövőjét.
1: Mint Viszucki Ilona, a Miskolci Hermon Ottó Múzeum etnográfusa a kiállítást megnyitó beszédében elmondta, a beérkezett pályamunkák között számos magas színvonalú alkotás szerepelt a zsűri előtt, melyekről látható, hogy a készítőik több éve foglalkoznak az adott mesterséggel.
2: Különböző korcsoportok, különböző felszínkészültségűek a munkák, tehát vannak, akik a kezdőlépésekkel készítették el munkáikat, de nagyon reménykeltő, hogy, és reméljük, hogy folytatni fogják, biztatást kapnak a pályázat eredményessége láttán a további munkához, és hát vannak magas színvonalon kivitelezett darabok is, amelyek már arról árulkodnak, hogy ezek a pályázók, az alkotók már régebbtől foglalkoznak a tevékenységükkel, és nagyon ügyesen, önállóan is már elboldogulnak mestereik irányításával természetesen, és szép tervekkel elkészített munkákat hoztak a pályázatra. A zsűri véleményét tolmácsolom, amikor azt fogalmazhatom meg, hogy nagyon biztató a pályázat színvonala, elmondható, hogy talán magasabb a tárgyak megfogalmazása, kivitelezések minősége. Úgy reméljük, hogy a továbbiakban is folytatni fogják a munkájukat, és én szívből gratulálok valamennyi pályázónak, valamennyi alkotónak, aki szabadidejét és az érdeklődési körét fókuszálja a népi hagyományok megismerésére, a népi tárgyalkotó technikák megismerésére, és szívből gratulálok azoknak a mestereknek, pedagógusoknak, tanároknak, szakkörvezetőknek, akik elkísérik ezeket a fiatalokat azon az úton, hogy igazán értékes alkotásokat készítsenek el, és örömüket lejjék ezekben a munkákban. Azt hiszem, a 21. század kihívásai közepette nagyon nehéz, hogy szabad időt találjunk arra, ami a szívünknek kedves. Én úgy remélem, hogy mindazoknak, akik a népi kézműves hagyományokkal foglalkoznak, és tovább viszik ezt az örökséget, igazán hasznukra válik majd életük legkülönbözőbb területén ez a megszerzett tudás, nem pusztán az elkészült tárgyak önmagukban hordozzák azt az értéket, és azt a különleges ismeretanyagot, amit megszereztek, hanem egész személyiségüket kiteljesíti és segíti majd ezeknek a fiataloknak.
1: A pályázaton a gyermekkategória csoport külön díjában részesült a Miskolci Következő Generáció Alapítvány hímző szakköre, illetve az ő alkotásaik. Felkészítő tanáruk az alapítvány elnöke Dorda Ágnes.
3: A szakkör már 2 éve elindult, akkor voltak a lányok 5. osztályosok a Jókai Református Általános Iskolában, mostanra már 7. osztályosok, és ugye már nem mindenki Jóka is, de a kis csapat együtt maradt, sőt, még bővült is azóta. Először húri hímzéssel kezdtük, és aztán folyamatosan ismerkedtünk a többi tájegység hímzésével is.
1: Miért döntöttek úgy, hogy elindítják ezt a szakkört itt a felső tagozatosok számára?
3: Szerettük volna megismertetni velük a hagyományápolást, és azon belül is, hogy a népművészet, és még azon belül a tárgyalkotó népművészet is közel hozható hozzájuk. Tehát, hogy milyen az a hagyomány, amit nagyszüleink, dédszüleink is ápoltak, és hogyan lehet azt a mai gyerekek számára is, hát rossz szóval fogyaszthatóvá tenni, de inkább úgy mondanám, hogy érdekessé tenni. Sőt, kíváncsiak is vagyunk azok arra, hogy ők abban hogy találják meg önmagukat, vagy mire hasznosítanák most, hiszen azt, amit nagymamánk használt, nem biztos, hogy azt a tárgyat ma is használjuk, vagy ugyanúgy használjuk, de magának a tárgyalkotó népművészetnek akkor is megvan a helye benne.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire lehet rávenni a lányokat itt a szakkörben, hogy a régi hagyományoknak megfelelően hímezzenek, akár a színválasztásnál, akár pedig ugye a tárgyalkotásnál, vagy azért már be kell hozni az újdonságokat ennek a generációnak?
3: Én úgy látom, hogy be kell hozni az újdonságot, azért is, hogy használható legyen, tehát ne a szekrénynek a fióknak hímezzünk, hanem olyat, amit ők is szívesen hordanak, vagy használnak egy-egy kis táskát például. És hát magán a népművészeten belül is, amikor zsűriznek egy tárgyat, ott is van olyan kategória, hogy hagyományos, vagy modern. És itt a szakkörön belül mi a modern kategóriát, vagyis pontosabban én azt képviselem, tehát legyen szabad színválasztásuk. A technika az hagyományos, tehát a keresztszemet, vagy a láncöltést, ezeket hagyományos módon tanulják, viszont a színvilág az már lehet egy kicsit modernebb, vagy az, hogy milyen funkciót kap majd a tárgy.
1: Ugye hallhattuk, hogy 2 évvel ezelőtt indult el tulajdonképpen ez a szakkör. Mennyit fejlődtek az idejárók?
3: Nagyon sokat. Szerencsénk volt, mert heti rendszerességgel tudtunk találkozni, szerintem ez nagyon fontos, tehát a kéz ügyességben az, hogy kezükbe veszik hetente, de van, aki gyakrabban is a tűt, nagyon sokat fejleszt rajtuk, illetve nyári táborokat is tartottunk, már most 2-szer voltak, ami még intenzívebb volt, nagyon sokat, tehát én azt hiszem, hogy azért is én is, és akik ismerik a szakkört, büszkék vagyunk rájuk nagyon, hogy ilyen helyezést értek el, és hogy szívesen meg is mutatják ők maguk is, amit készítenek.
1: Mi a folytatás?
3: Változatlanul el lehet mélyülni nagyon-nagyon a hímzésben, úgyhogy tanulunk minél többet, minél több tájegységet, és minél inkább kihívásokat keresünk számukra.
1: Ugye itt a szakkörbe több lány jár, van olyan, aki talán folytatni fogja? Van már erre esetleg valami affinitás vagy jelzés?
3: Ezt azért nehéz megmondani, mert nincsen ugye így hímzés képzés Magyarországon. Igazán népművészettel kapcsolatban, nagy tárgyalkotó népművészeti középiskolai szintű képzés Nádudvaron van. Hát ehhez aztán nagyon-nagyon elhivatottnak kell lenni, nem csak a gyerekeknek, a szülőknek is, hogy ugye középiskolába oda elengedjék a gyerekeket. Főiskolai vagy egyetemi szinten meg egyáltalán nem is, nincs is, ami technikailag ezt adná, esetleg az iparművészeti, vagy a néprajz. Tehát, hogy én úgy gondolom, nagyon jó, ha megszeretik, rengeteg helyen tudják alkalmazni. Mondjuk az én egyik szívem vágya az lenne, ha valaki iparművészetire menne tovább, de hát még ettől nagyon messze vagyunk.
4: Én Szabó Emma vagyok, a Jókai Iskola 7. A osztályos tanulója vagyok.
1: Ugye te is részt vettél itt a hímző szakkörbe, amelyet a Következő Generáció Alapítvány szervezett tulajdonképpen. Miért jelentkeztél egyáltalán annak idején?
4: Nekem nagyon tetszett az, hogy végre van valami jó az iskolában, amin ki tudom azt vágyaimat élni, amit eddig is nagyon szerettem volna. Aztán utána nagyon-nagyon megtetszett a hímző szakkör, így továbbra is jártam.
1: Mi az, ami nehézséget okozott az elején? Volt egyáltalán olyan itt a szakkörön belül?
4: Nem nagyon.
1: Akkor rögtön otthon érezted magad, ez azt jelenti?
4: Igen.
1: Mi az, amit szeretsz egyébként benne?
4: Hát nagyon jók a lányok, kedvesek, Ági nénit nagyon-nagyon szeretjük, és pontosan jó alkalmakban volt.
1: Milyen tárgyakat készítettél eddig, mi mindent tudtál eddig megcsinálni itt a hímzéssel?
4: Volt egy szemüvegtartó és egy könyvborító.
1: Otthon is csinálod egyébként? Otthon is gyakorlod a hímzést?
4: Igen.
1: Mennyi időt töltesz vele?
4: 2 órát kb.
1: Szeretnéd egyébként később is folytatni?
4: Igen. Szerintem igazából nálam egy alap dolog, hogy folytassam.
1: Más kézműveskedéshez is van kedved? Szoktál mást is, vagy csak a hímzés?
4: Csak a hímzés.
1: Egy kosárfonó anyalánya párossal beszélgetek itt. Kérem, mutatkozzanak be.
5: Sándorné Trastyánszki Annabella vagyok.
6: Sándor Katalilla.
1: És most itt elismerésben részesültél a Vándorlegény pályázaton. Kérlek, meséld el, mi ez.
6: Hát a Vándorlegény pályázat egy olyan pályázat, ahol kiskorúak és nagykorúak ugyanúgy részt vehetnek, és ezért helyezést érnek el.
1: Te milyen helyezést értél el?
6: Én második helyezést értem el.
1: Milyen tárgyal érkeztél?
6: Kosárral. Benyúlófüles kiskosár, egy üveg és egy ilyen gyerekjátékkal érkeztem.
1: Mikor döntöttél úgy, hogy édesanyádnak a mesterségét tulajdonképpen te is kipróbálod? Hogy jött ez?
6: Hát tavaly előtt döntöttem úgy, hogy anyukámnak a nyomdokaiba lépek, mivel láttam azt a tehetséget, amivel ő dolgozik, és én is megpróbáltam, és ment nekem. Nem elsőre, de sikerült, és ezért beregisztráltunk a Vándorlegény programra.
1: És most, hogy itt helyezést értél el, ez milyen érzés? Folytatott tovább? Új lendületet adott?
6: Igen, új lendületet adott, és folytatni is fogom szerintem még egy jó darabig.
1: Az édesanyához fordulok. Milyen érzés az, hogy így tulajdonképpen két lányai is, mert itt nincs ugyan most velünk a másik leányzó, de hogy mind a ketten azért kipróbálták magukat a kosárfonásba, és eredményt is értek el.
5: Hát én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, főleg, hogy nem adják föl, tehát próbálkoznak folyamatosan szerencsére, és hogyha egy-egy kisebb kudarc érné is őket, akkor is kicsit újult erőben újra neki tudunk esni a dolognak, úgyhogy büszke vagyok rájuk.
1: Milyen őket tanítani? Mennyivel könnyebb őket tanítani, mint mondjuk egy-egy ilyen program során bemutatni a kosárfonást és vadidegeneknek megpróbálni megmutatni a kezdőfogásokat?
5: De abból a szempontból, hogy mellettem tudnak lenni, amikor én fonok, akkor már el tudják lesni a fogásokat. Ez szerintem könnyít az ő dolgukon és az enyémen is. A másik pedig, hogy otthon nyugodtan le tudunk ülni, csak egy kosárra jött elkészíteni, és akkor azt szépen félre tesszük. Utána legközelebb meg folytatjuk, hogy csak az oldalát készítjük el, így szakaszokban tudunk dolgozni, és nekik is egyszerű, plusz nem erőlteti meg a kezüket.
1: Nehéz mesterség ez, kérdezem itt tőled.
6: Hát, egy picit nehéz, de hogyha belerázgódsz, utána könnyebb.
1: Mi a szépsége számodra?
6: Az, hogy mondjuk látom az elején, hogy még nem olyan szép, de utána a végén olyan szépen kialakul a kosár, mondjuk, hogy azt nem lehet elmondani szavakkal.
1: Szeretnéd később is tovább folytatni?
6: Igen, szeretném.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk összeállításunkat, maradjanak velünk!

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza tavasszal hirdette meg a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves pályázatot. A pályázattal a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok alkotókészségének fejlesztése érdekében lehetőséget kívántak teremteni a Magyarországon és az ország határain túli magyar nyelvterületen élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve a hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére. 10 és 35 év közötti gyermekek, fiatalok jelentkezhettek, akár egyénileg, akár alkotói közösségben. A borsodabói Zemplén, Heves és Nógrád megyéből, illetve a Felvidékről jelentkező fiatalok megmérettetését a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület koordinálta. A díjátadót a Diós Gyuri Népi Kézműves Alkotóházukban tartották. Folytatjuk tovább az itt készült helyszíni összeállításunkat. A 2026-os vándorlegény pályázat kettes ifjúsági kategória külön díját Réti Bianca kapta. Szeretettel gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Akinek az édesanyja felkészítője, Rétini Ádám Viktória. Hát önnek is szeretettel gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: Mikor jött Bianca először az, hogy az édesanyját követi ebben a szép népi mesterségben?
2: Anyukám már egy pár éve elkezdte a hímzést, ő már elég magas szinten űzi ezt a mesterséget, és felhívta a figyelmemet, hogy indul egy ilyen pályázat, ez a vándorlegény kiállítás, és ekkor mondta, hogy csináljunk valamit közösen, és én egyből beleegyeztem, hogy igen, csináljunk. Aztán egy rövid egyeztetés után kitaláltuk, hogy mi legyen a mű, és a színválasztás az picit nehezebb volt, sok kombinációt megnéztünk, de ez az erős rózsaszín és narancssárga volt az, ami egyből elnyerte a tetszésemet.
1: Milyen tárgyakkal érkeztek ide a vándorlegény pályázatra?
2: Ezt az egy tárgyat készítettük együtt, a hímzést Bianca készítette, és az összevarrásába segítkeztem. Ez egy bevásárlószatyornak nevezhetjük akár.
1: Hogyan készült maga a munka? Sok ideig tartott?
2: Igen, több héten keresztül. Nem tudtam minden nap készíteni a hímzést, de nagyjából 3 hetet vett igénybe. A hímzés elkészült, majd utána pedig a táskát együtt megvartuk anyukámmal.
1: Miért pont ez a motívum került rá? Mondjuk el, hogy mit láthatnak a hallgatók, ha eljönnek ide megnézni.
2: Ez egy sárkány, de még beletartozik a népi hímzés körbe. Valami különlegeset szerettem volna, illetve egy olyan tárgyat, ami utána funkcionális és szóval tudom használni. És ez nekem nagyon különlegesnek tűnt, ez a sárkány. Reméltem, hogy más ilyet nem csinál.
1: Egy picit még hadd halljunk erről a külön díjat nyert alkotásról. Milyen technikával készült, mit lehet még elmondani róla?
2: Ez egy erdélyi minta, és fonattas keresztszemmel készült. Nem egyszerű keresztszem, hanem ez egy különleges technikája a keresztszemes hímzésnek, de nagyon látványos, és így készült ez a sárkány.
1: Ez akkor egy bonyolultabb változata a hímzésnek?
2: Igen, egy bonyolultabb, de nem kell arra gondolni, hogy nagyon nehéz, nagyon könnyen rá lehet érezni a technikára, és sokkal szebb mintázatot ad ki, mint egy sima keresztszem.
1: Ha ránézünk, egyébként el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, szerintem egyszerre modern, de mégis őrzi azért a hagyományokat, és ha jól látom, a hátulja rózsaszín, tehát abszolút a mai kornak megfelelő. Bianca készített már máskor is egyébként akár hasonlót, akár csak más kézműves tevékenységgel valami mást is, vagy a hímzés az első, amibe belekóstol az édesanyja nyomdokai után?
2: Szatyrot, illetve táskát már vartam korábban, pár évvel ezelőtt, de hímzett szatyrot még nem készítettem, ez az első.
1: És az édesanyához fordulok, mit szól ahhoz, hogy a lánya hát tulajdonképpen viszi tovább ezt a szép hagyományt, ezt a szép mesterséget, legalábbis ilyen formában mindenképp?
2: Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült erre a pályázatra elkészíteni ezt az alkotást. Nem kellett sokáig könyörögni neki, hogy belemenjen. Rájött ő is, hogy milyen örömteli ez a hímzés, mert úgy vagyunk vele, hogy szabadidőnkben ezt nagyon szívesen űzzük, és Jó lenne, hogyha minél több ember kedvet kapna hozzá, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépet sikerült alkotni.
1: A szabadidő az mit jelent, hogy a munka után esetleg akár egy szimpla hétköznap délután is előveszik, vagy akár nyaraláson, pihenéskor is?
2: Esténként igazából. Nyári estéken most voltak sportesemények, és közben is készültek ezek a hímzések. Én készítettem a kiállításra, anyukám pedig másfajta hímzést készített másik kiállításra, úgyhogy együtt dolgoztunk ezeken a műveken.
1: Mi az, amit egyébként szeret magába a hímzésbe?
2: Az, hogy egyedi. Látom benne a fejlődésemet, illetve azt, hogy van eredménye annak, amit tanulok, meg szeretek különleges dolgokat létrehozni, és nagy öröm számomra, hogy ide is eljutott a kiállításra, aztán pedig tudom használni majd ezeket a tárgyakat.
1: Mik a tervek? A hímzés az szerepel esetleg szakmai vonalon is a tervek között, vagy egy komoly hobbi marad?
2: Egy komoly hobbi szerintem. Aztán majd kiderül. Szeretnék minél több különleges hímzést készíteni. Ez a keresztemes hímzés, ez nagyon megtetszett nekem. Úgyhogy ilyen különleges színkombinációkban képzelem el a további alkotásomat.
1: Lehet továbbadni másoknak még itt a hímzést, akár itt Borsod megyében, akár a környéken?
2: Most nagy öröm számunkra, hogy itt a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületben indult egy hímző szakképzés, amit a Békés Megyei Népművészeti Egyesület indított. És itt 15 fő indult el ezen a képzésen, én vagyok az egyik tag, aki tanulom a hímzést, és hát örülünk, hogy ennyien jelentkeztek, hogy még érdekli az embereket a hímzés, de azért a fiatalokat is kell, hogy érdekelje. Néhány iskolában is vannak szakkörök, itt Miskolcon, és ők is most adtak be ide pályázatot erre a kiállításra. Úgyhogy, hát ha nem is sokan, de azért mindig akad egy pár ember, aki érdeklődik, inkább fiatalasszonyok, lányok, fiúk, nem nagyon.
1: De van még jövője egyébként a hímzésnek? Ezt mindkettejüktől kérdezem.
2: Szerintem van, de az akadálya ennek, hogy nincs azonnal eredménye a hímzésnek, nincs azonnal produktum emögött a művészet mögött, vagy alkotás mögött. Úgyhogy türelem kell hozzá. Akinek van türelme, az kezdjen bele a hímzésbe. És sok szabad ideje, akár a téli estéken is. Nagyon jó program.
3: Igen, azért is nehézség ez, ahogy Bianca is mondta, hogy egy este hiába ül le az ember. Nem lesz belőle sok minden, egy pár keresztöltést tud tenni, de mire elkészül, hetek, hónapok. Úgyhogy kitartás tényleg kell hozzá. De nagyon megnyugtató a hímzés, és hát mi nagyon szeretjük.
1: Gratulálok még egyszer mindkettőjüknek.
2: Köszönjük szépen.
1: A vándorlegény pályázat kettes ifjúsági kategória egyéni első helyezettje Dobos Bernadett Mária, méghozzá fazekas munkával. Mivel nevezett?
4: Könyvbotellákat készítettem.
1: Mit tudhatunk ezekről? Mi ez tulajdonképpen?
4: Ezek a népi hagyományban ajándéktermékek voltak, többnyire megrendelésre készítették, és hát mondhatni, ilyen vicces ajándék volt, amikor tehát mentek a templomba az emberek, akkor ugye nem vihetek magukkal pálinkát, és aki szeretett inni, neki mondjuk így ajándékba adtak egy ilyen kis könyvbutellát, és ezzel, hogyha bementek, ott ugye tudtak egy kicsit iszogatni, persze ez csak a vicc része, de alapvetően igen, ez egy ajándéktárgy.
1: Honnan jött az ötlet arra, hogy pont ilyet készítsen, és nem mondjuk esetleg egy vázát, vagy valami szép tálat?
4: Én azt tapasztaltam, hogy nem sokan készítenek ilyet. Szerettem volna egy kicsit különlegesebbet készíteni, illetve hát maga a laptechnika az, ami viszonylag ritka, tehát hogy megnézzük a népi edényeket, viszonylag ritkán készítenek lapedényből dolgokat, én pedig nagyon szeretem ezt a technikát. Nagyon sok oldalú, nagyon sok mindent lehet egyébként készíteni belőle.
1: Milyen motívumok találhatók itt az alkotásom?
4: Fő motívum az egy tulipán minta, illetve az ezt körülvevő ilyen indek. Van rajta egy szöveg, amely mindig utal arra, hogy mi található, ugye ez egy pálinkás butella, tehát egy ilyen vicces mondatokkal körülírjuk azt, hogy ez ugye pálinka. illetve körülötte zsinórozással készült díszítés található.
1: Mennyi ideig tart egy-egy ilyet elkészíteni?
4: Hát ez nagyon sok munkaóra, tehát ez így szerintem egy... Nyilván nem tudom folyamatosan készíteni, de egy hónapon keresztül így gesztárítással, mázazással, mindennel együtt egy hónapot legalább készült.
1: Mi mindent alkot még?
4: Hát én egy tanulókorongozó vagyok még, úgyhogy egyre több mindent próbálok készíteni. Nyilván elindultam az alapoktól, a kis apró kis tálacskáktól. A következő, amit tervezek, egy nagy tányérnak, egy dísztának az elkészítése, amelyet már gyakorlok, és már az áttörétet nagyon szeretném áttörni. Ez egy másik jellemző motívum, vagy díszítés a népi edényeken. Úgyhogy egy prototípus már készült, úgyhogy a következő kiállításra valószínűleg már ezzel fogok készülni.
1: Sok szeretettel gratulálok ehhez, és jó munkát a többihez.
4: Köszönöm szépen.
1: Mint Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vándorlegény pályázat kiemelt megmérettetés, hiszen utánpótlásaikat, utódaikat találhatják meg itt a mesterek. Ez azonban nem is olyan könnyű, hiszen a tehetséghez affinitás és elkötelezettség is kell, hogy társuljon.
5: Ez a pályázat, ugye a gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat, nagyon fontos ez a szakma, vagy a népi kézművesek világában, hisz itt keressük az utánpótlást, itt keressük a tehetségeket, ezért is születik meg két évente ez a pályázat. Nekünk ez már a harmadik rendezésünk, tehát közel 6 éve vagyunk a közelében ennek a projekteknek. Azt kell tudni róla, hogy... Nagyon nehéz dolgunk van, amikor fiatalokat keresünk, tehetségeseket, és akik kitartóak, és tényleg nem azt mondom élethivatásnak, de hosszabb távra tervezik bármelyik népi kézműves mesterséget. Tehát nehéz a dolgunk, de mindig sikerül valahogy egy-egy ilyen pályázatot élbeütni, mint ez is bizonyítja miénk is. Nehezen indult, február óta szervezzük ezt a dolgot, írogatjuk a leveleket, hívogatjuk a mestereket, tanárokat, szakköröket, amiket ugye ismerünk itt Borsodban, de ugye ez egy regionális pályázat, Nógrádból is, Hevesből is, sőt Felvidékről is lehetett jelentkezni. Kicsit nehezebb dolgunk van, mert ott az ismerettségünk nem olyan, mint itthon, de azért vannak segítőink ott is, érkeztek onnan is pályamunkák. 3 korcsoportra lett mondva, egy gyerekkategória, ez azt jelenti, hogy 10-től 15 éves korig, és akkor 15-től 21 éves korig, és 21-től 35 éves korig. Hát itt már a felnőttek is mondjuk, hogy becsúsznak a pályázatra, és igazából a szakmai értékes ott lehet igazán elvégezni a felnőtt vagy a második kategóriában, mert ott már, ha nem is tökéletes, de ott már korrekt munkákat látunk. A gyermek kategória, azt látjuk, hogy nagyon kell, ott lehet megismerkedni alapanyaggal, technikával, szerszámokkal, és ha kellően türelmes a gyermek, meg a felkészítő, akkor születnek ott is értékelő dolgok. Van egy köztes kategória, amikor 14-től 21 évig, ott is sok pályázat érkezett, itt is kezdemények vannak, de felbukkan azért nagyon erős szakmai színvonal is, főleg azok a gyerekek, akiknek a családi vonatkozásában felelhető a népi kézművesség, vagy a nagyapja kézműves, vagy éppen a mama kézműves, tehát a családi tanítás, tehát az örökülhagyás az nagyon fontos. Mint ahogy itt is a diától akkor mesélte a tojásfestő hölgy, akinek a lánya az első helyezett lett, hogy gyerekkorától az ölébe ült a gyerek, és magába szívta a tudományt, és akkor most már 16-17 évesen már szinte profi szinten műveli ezt a tojásfestést, abba a stílusban, amit ő tud, a gömöri tájegységet. Persze még van 18 másik tájegységünk, majd gondolom sorra kerül az is, hogy megtanulja.
1: Ide most a mostani pályázatra milyen mesterségek ágaiban érkeztek alkotások?
5: Ó, nagyon színes a felhozatal, hímzés, fafaragás, a kerámia is megjelent, bőrmunka is van, sok gyöngy, ez biztos nagy, nem is mondom divat, de nagy érdeklődéset tart számomra, fiatal és még fiatalabb között is nagyon érdekes szövés alkotás érkezett. Nem ez kiváló, nem ez alkotás, egy nagyon elhivatott tanárnő, aki amúgy népi kézműves, a csoportját elő tanít, illetve oktató, illetve felügyelő tanár, ez egy értelmi fogyatékosokat foglalkoztató, illetve szolgáltató intézmény, tehát hogy évek óta rá tudja venni őket a közös alkotásra, és akkor az évek tapasztalata meg a szakmai, hogy mondják ezt, felkészültség hozza az eredményt. Ezek a gyerekek, akik itt voltak, 2 éve is voltak, akkor kicsit gyengébb produkció volt, és teljesen kiforták magukat, tehát látszik a munkájukon, tökéletes.
1: Mi a tapasztalat? Gondolom azért itt több felkészítő tanárral is volt beszélgetés, vagy nagy az ismeretség tulajdonképpen itt a kézművesek között. Könnyű a fiatalokat bevonni itt a népi mesterségekbe?
5: Hát könnyű lehetne, hogyha lenne rájuk idejük. Ezek a gyerekek reggel 8-tól délután 4:30-ig be vannak táblázva, és mi csak akkor tudjuk odaférkőzni hozzájuk, hogyha valamit elhagynak. Elhagyják a karéneket, vagy a számítás valamit, akkor mi az utolsó sor végén vagyunk, hogy minket választott a gyerek. De aztán ugye, amikor hozzáfér a gyerek egy ilyen, vagy hozzájut egy ilyen lehetőséghez, egy gyöngyfűzéshez, vagy bármilyen mesterséghez, automatikussá válik, tehát már nem érdekli a éneklés, nem érdekli a számítógépes szakkör, meg csuda tudja, mit működtetnek az iskolák. Csak az a baj, hogy mi iskolán kívül vagyunk. Nem vagyunk bent az iskolába, semmilyen szinten, sajnos. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a magyar népművészet, a néprajz nincs jelen se az általános iskolában, se a középiskolában. És így nehéz dolgunk van, de úgy igyekszünk beférkőzni iskolákba, például a Földes Ferenc gimnáziumban is rendszeresen vannak szakköri foglalkozások, Holfazekas, Holgyöngy, aztán a Jókai Református Általános Iskolában is van jó kapcsolatunk, itt a szomszédunkban, Nagy Lajos Király Általános Iskolában is jó a kapcsolat, jönnek át a gyerekek, legutóbb a papírkiállításunkon voltak, a mester úr itt volt, tartott nekik foglalkozást, és önfeledten odaadják magukat ennek a 2-3 órának, sőt, alig tudnak visszamenni, mert nagyon élvezik. Tehát ezt a varást kellene nekünk gyakrabban elhinteni, mint egy mesébe a varázsport, de nagyon nehéz dolgunk van.
1: Itt ugye most egy kiállítás is nyílt az alkotók munkáiból. Meddig lehet ezt megtekinteni, és hogyan?
5: Október 25-éig, 2-től szombati napokig, 10-től 16 óráig, de hogyha netán zárva van a kapu, mindenképpen csöngessenek be, itt vagyunk, csak éppen egy ember tart ügyeletet, nem tudjuk kinyitni a kaput folyamatosan. Várjuk szeretettel a látogatókat, díjtalan a látogatás, nem kerül pénzbe, és egy élménnyel gazdagodnak, aki eljön.
1: Kedves hallgatóink, nemrég osztották ki a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat Észak-Magyarországi és Felvidéki Régiós díjait. A Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diósgyűri Népi Kézműves Alkotóházában. Itt készült helyszíni összeállításunkat hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. A az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
6: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, start

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Leégett a radostjáni református templom és a mellette álló fa harangtorony, szemétégetés okozhatta a tüzet. Megtorpant a harmadik negyed évben a hazai kis- és középvállalkozások lendületes javulása. Ünnepélyesen átadták a Borsszem Jankó meseteret a Baráthegyi Majorságban Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Leégett a református templom és a mellette álló fa harangtorony a Borsodabói-Zemplén megyei Radostyánban szombat délután. A temetőből átterjedő tűzben elpusztultak a festett mennyezeti kazetták, a padok, az orgona és a tetőszerkezet is. Személyi sérülés nem történt. A kazincbarcikai, szendői és miskolci tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A műemlékvédelem alatt álló templom mai formáját 1784-ben nyerte el, de egyes részei középkori eredetűek. A különálló 16 méter magas faharangtorony 1762-ben épült, hatszögletű alaprajzával egész Európában egyedülállónak számított. A Tiszán inneni református egyházkerület együttérzését fejezte ki a történtek miatt, és arra kéri a gyülekezeteket, hogy hordozzák imádságban a súlyos veszteséget szenvedett radostyáni közösséget és lelkipásztorát. A szombat délutáni tűzvész után a Magyar Református Szeretetszolgálat azonnal gyűjtést indított a közösség megsegítésére és az újjáépítés támogatására. Azt szeretnék, ha a széleskörű összefogásnak köszönhetően idővel újra felépülhetne a gyülekezet generációs otthona. Aki segíteni szeretne, a jobbadni.hu oldalon online vagy a Református Szeretett Szolgálat bankszámlájára utalva támogathatja a kezdeményezést. Utaláskor a közleményrovatba a tűzeset szót kell beírni. A szomszédos temetőben végzett szemétégetés okozhatta a radostyáni református műemléktemplom szombat délutáni katasztrófáját. A lángok átterjedtek az épületre, aminek következtében a teljes tetőszerkezet, a belső tér és a harangtorony is megsemmisült. Miskolcon jótékonysági koncertet is szerveznek a radostyáni gyülekezet támogatására és az épület újjáépítésére. Több ponton is alkotmányossági és adatvédelmi kérdéseket vethet fel az az oktatási minisztériumi előírás, amely alapján az egyházi és magániskoláknak módosítaniuk kellene a pedagógusok személyi nyilvántartását. Az Index információi szerint a köznevelési államtitkárság arra kérte az intézményeket, hogy a tanárok adatait egészítsék ki a házassági és a bejegyzett élettársi kapcsolattal. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a lapnak elmondta, az intézkedés a vallásszabadság, az egyházi autonómia és az információs önrendelkezés szempontjából is aggályos lehet. A jogász arra is rámutatott, hogy önmagában a nyilatkozat megtagadása nem alapozhat meg fegyelmi szankciót a pedagógusokkal szemben. Az ügyben így továbbra is kérdéses az adatkezelés pontos jogalapja, célja, valamint a garanciák megléte. Megtorpant a harmadik negyedévben a hazai kis- és középvállalkozások lendületes javulása, valamint a várakozásaik, de a mutató a K&H Bank bizalmi indexének adatai szerint továbbra is a pozitív tartományban maradt. Az index értéke 7 pontot csökkent az előző időszakhoz képest, ami a negyedévet jellemző összetett gazdasági és külső kihívásokkal magyarázható. A mezőgazdaságot sújtó aszály, az energiabiztonsági kockázatok és a turizmus érintő nehézségek egyaránt növelték a cégek kockázatait. Ágazati bontásban a szolgáltató szektor maradt a legbizakodóbb, míg a mezőgazdasági szereplők látják a legkevésbé derűsen a következő egy évet. Regionális szinten továbbra is Kelet-Magyarország a legoptimistább terület, ezt követi Közép- és Nyugat-Magyarország. A legfrissebb felmérés szerint a legnagyobb árbevételű vállalkozások néznek a legpozitívabban a jövő felé, míg a közepes méretű cégek hangulata romlott a leginkább. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzése szerint idén nyáron egyre nagyobb eltérés mutatkozott a szállodák és a többi szállás típus teljesítménye között. Miközben a hazai szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős, közel 12%-os visszaesést mértek. A hotelek vendégszáma országszerte nőtt, vagy nem változott. Budapesten például több mint 6%-kal emelkedett a vendégéjszakák száma. A növekvő forgalom ellenére a forintban kimutatott bevételi mutatók a hazai fizetőeszköz erősödése miatt csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az első 8 hónap adatai is azt mutatják, hogy a szállodák vendégészakáinak száma emelkedett, ám a jövőbeli kilátások szempontjából a szövetség kulcsfontosságúnak tartja a turisztikai marketing aktivitás megerősítését a nemzetközi piacokon. Ismét emelkedik a norovírus fertőzések száma, amely a késő őszi és téli időszakban okozhat újabb megbetegedéseket. Rusvai Miklós víruskutató az Inforádióban elmondta, hogy a fertőzés erőteljes hányást és hasmenést vált ki, így a legfőbb veszélyt a kiszáradás jelenti. A szakember kiemelte, hogy gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt a legfontosabb a folyadék és elektrolit pótlás, az ágynyugalom, valamint a könnyű ételek fogyasztása. A vírus jellemzően közösségekben terjed, és elsősorban higiéniai hiányosságok, például a kézmosás elmaradása miatt fertőz. Mivel hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre, a megelőzés kulcsa a megfelelő személyi higiénia fenntartása. A fertőzés lefolyása általában rövid, de intenzív tünetekkel jár, a kockázat pedig a közösségekbe való visszatéréssel nő. A sikeres érettségére való felkészülésben nyújt segítséget a Miskolci Egyetem ingyenes tanfolyamokkal. A közép- és emelt szintű kurzusok személyesen és online is elérhetők. A felkészítő kurzusokon való részvételért az előírt követelmények teljesítése esetén a Miskolci Egyetem felvételi eljárásában intézményi pont is szerezhető. A tanfolyamok célja, hogy praktikus, korszerű ismeretekkel segítsék a diákokat a sikeres érettségihez, valamint a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Bár a felvételi eljárásban nincs meghatározott minimum ponthatár, a magasabb pontszám természetesen nagyobb esélyt jelent a felsőoktatási felvételre. Professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét hallják.
2: Az érettségi előkészítő tanfolyamok azok már elég hosszú múltra nyúlnak vissza. Az, hogy milyen formában ezt az intézménye felvételi pontszámítási rendszer változása változtatta meg. Most már az intézményi pontok rendszerében ugye intézményi pontot lehet kapni egy-egy ilyen érettségi felkészítőnek az elvégzéséért, és ennek megfelelően most már a rendszerbe foglalva hivatalosan jelentkezve lehet ezekhez csatlakozni. Ebben a rendszerben most már egy jelenléti némelyik online tananyaggal meg osztott rendszerben működik, mindegyiknél megvan adva, hogy milyen részvételi aránynál kapja meg az intézményi pontot a hallgató, amennyiben a Miskolci Egyetemre jön hallgatónak, illetve a tananyagot és egyebeket is közreadják az oktatók, hogy hol osztják meg, és hogy mit kell teljesíteniük ahhoz, hogy elvégezzék ezt az adott tanfolyamot, vagy éppen érettségi felkészítőt. A fő célja számunkra az, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak az érettségre való felkészüléshez, de összességében talán ez az első lépcsője annak a segítségnyújtásnak, amelyet mi a hallgatói jogviszonynál folytatunk, azzal, hogy az érettségére segítünk nekik felkészülni, és majd, amikor már hallgatóink felmérjük a képességeiket, és az alapján további mentorhálózatot, segítséget, különböző mentorálási lehetőségeket, vagy akár a nagyon kiemelkedő tehetségeknek tehetséggondozás biztosítunk. Valamilyen szinten talán nevezhetjük ezt az első lépcsőnek, akik most fognak érettségizni, számukra már biztosan látható az, hogy pontosan milyen felkészüléssel tudnak akár közép, akár emelt szinten érettségizni. Jellemzően a végzősök jönnek hozzánk. Van, aki középszintű felkészítőre, van, aki emelt szintű felkészítőre, és egyébként vannak még kiegészítő kurzusaink is, felkészítő tanfolyamok is.
1: Ünnepélyesen átadták a Borsszem Jankó meseteret a Baráthegyi Majorságban, amely a magyar népmese világát és a társadalmi befogadást ötvözi. A Kőboldizsár tervei alapján megvalósult tér nem csupán játszótér, hanem egyben terápiás és közösségi helyszín is a gyerekek számára. Az avató ünnepségen elhangzott, hogy a meséken keresztül oldódhatnak a gyerekek szorongásai, és eltűnhetnek a különböző szükségletek közötti határok. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az autista, ADHD-s és nagyobb mozgás igényű gyermekek számára is értékes teret biztosítsanak. A kapun belépve a gyerekek egy tematikus úton haladhatnak végig, ahol a fészekhinta, a vár és a griffmodál is fejlesztő helyzetet jelenít meg. Az átadó egyik közösségi elemeként a résztvevők kerítésléceket is festhettek, amelyek így az új mesetér részévé váltak. Egészségügyi szűrésekkel és átfogó szociális munkával indult el Miskolcon az Együtt Tetemvár Bábonyi Bérc városrészekért elnevezésű szociális célú városrehabilitációs projekt. Az 520 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló kezdeményezés célja a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű lakosok életlehetőségeinek javítása és társadalmi integrációja. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt szakemberei a rendszeres ellenőrzések mellett kiemelt figyelmet fordítanak a rászorulók folyamatos szociális ellátására és az egészségügyi vizsgálatokhoz. A program részeként közösségi foglalkoztatási és bűnmegelőzési rendezvényeket is szerveznek, valamint elhanyagolt területeket tesznek rendbe. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom,

a 27. fejezet 6. verséből. Nagy hatalomra tetszett Jótám, mert álhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt. A Biblia lapjain egymást követik a hullámzó életutak. Láttuk Jóást, aki jól indult, de tanácsadó nélkül elbukott. Láttuk Amaciát, aki félszívű volt. Láttuk Uzziát, akit a sikerei tettek büszkévé, és leprásan magányosan halt meg. És most megérkezünk Uzziá fiához, Jótámhoz, akinek az uralkodását a krónikás egyetlen ragyogó mondatban foglalja össze. Nagy hatalomra és tekintélyre tett szert, mert álhatatosan az Úr útján járt. Jótám nem volt látványos forradalmár, nem olvasunk tőle eget rengető csodákat, de rendelkezett valami olyasmivel, ami a mai világunkból szinte teljesen hiányzik. A csendes, hűséges, mindennapi álhatatossággal. Látta az apja felemelkedését és megrendítő bukását, s levonta a tanulságot. Megértette, hogy Isten előtt nem a pillanatnyi fellángolás számít, hanem az, ha valaki nap mint nap lépésről lépésre kitartóan az ő törvényei szerint él. Hogy megértsük az álhatatosság igazi erejét, gondoljunk a természet egyik leglenyűgözőbb jelenségére. Egy mély, sziklás kagyomban kanyargó folyóra. Ha odalépünk a kanyon széléhez, és lenézünk a több száz méter mély szakadékba, azt látjuk, hogy a kemény, masszív gránit sziklákat valami ketté hasította. Mi végezte el ezt az elképesztő munkát? Nem egy hirtelen jött pusztító földrengés, és nem is egyetlen hatalmas, mindent elsöbrő cunami. A sziklát a folyó vize vájta ki. A víz puha, a szikla kemény. De a víznek van egy fegyvere, az álhatatosság. Nem tágít. Évszázadokon, évezredeken át minden egyes áldott nap szünet nélkül folyik ugyanabban a mederben, ugyanazokat a köveket simogatva és koptatva. A kitartó monoton mindennapi jelenlétével végül a legkeményebb gránit is kénytelen meghajolni előtte és utat engedni neki. A folyó nem a pillanatnyi ereje, hanem az álhatatossága miatt formálja át a tájat. Jótám király pontosan ilyen volt. Az ő élete nem a földrengésekről szólt, hanem arról, hogy csendes álhatatossággal folyt az Isten által kijelölt mederben. Nem ingadozott, mint a nagyapja, és nem fuvalkodott fel, mint az apja. Egyszerűen csak hűséges maradt, és az ige azt mondja, hogy ez az álhatatosság tette őt igazán erőssé és hatalmassá. A valódi szellemi tekintély ugyanis nem a látványos sikerekből fakad, hanem abból, ha valaki hosszú időn keresztül hűségesen és kiszámíthatóan Isten útján jár. Ez az üzenet rendkívül komoly kihívást jelent a mi rohanó azonnali eredményeket váró kultúránkban. Megvan-e bennünk a mindennapi álhatatosság a hitben? A mai kereszténység egyik legnagyobb betegsége a lelki hullámzás. Szeretjük a nagy konferenciákat, az érzelmes dicsőítéseket, a fellelkesítő pillanatokat. Ezek a mi spirituális cunamijaink. Ilyenkor megfogadjuk, hogy mindent megváltoztatunk. De aztán jönnek a szürke hétköznapok, a monotonitás, a munkahelyi fáradtság, a családi feszültségek és a lelkesedésünk pillanatok alatt elillan. Ha nincs kedvünk, elhanyagoljuk az imádságot, ha fáradtak vagyunk, becsukjuk a Bibliát, ha megbántanak, azonnal visszavágunk. Jótám élete arra tanít minket, hogy a hit nem egy sprint, hanem egy maraton. Az álhatatosság azt jelenti, hogy akkor is imádkozom, amikor nem érzek semmit. Akkor is hűséges vagyok a házasságomban, amikor nehéz időszakot élünk meg. Akkor is becsületesen végzem a munkámat, amikor senki sem látja,
mert tudom, hogy Isten útján járok. Jótám tekintélyének a titka az volt, hogy ő nem csak elindult az Úr útján, hanem ott is maradt. Nem engedte, hogy a hatalom, a gazdagság vagy a környezeteiben élő emberek bálványimádása letérítse őt erről az ösvényről. Megértette, hogy Isten nem a zsenialitásunkat kéri, hanem a hűségünket. Végezzünk ma egy belső vizsgálatot. Vajon mi hasonlítunk-e ehhez a csendes folyóhoz? Kiszámítható, stabil pontok vagyunk-e Isten kezében? Vagy pedig az érzelmeink és a körülményeink rángatnak minket ide-oda. Kérjük ma Istenünket, hogy ajándékozzon meg minket álhatatossággal. Kérjük, hogy adjon erőt a kitartáshoz, a legszürkébb hétköznapokon is. Mert az igazi győzelem és a valódi lelki tekintély a mindennapi csendes hűségben születik meg. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked Jótám király életének tiszta és bátorító példáját. Köszönjük, hogy rávilágítasz arra, te nem a látványos, pillanatnyi fellángolásokat keresed bennünk, hanem a csendes, mindennapi hűséget. Megvalljuk előtted őszinte bűnbánattal, hogy a mi életünk sokszor tele van hullámzással. Olyan könnyen fellelkesülünk egy-egy istentiszteleten való vagy jó időszakban, de a szürke hétköznapok próbái, a fáradtság és a megszokás közepette olyan gyorsan feladjuk a te követésedet. Bocsáss meg nekünk a következetlenségünket és a kitartásunk hiányát. Urunk, könyörgünk hozzád, árasz kiránk a te szent lelkedet, teremts meg bennünk az álhatatosság gyümölcsét. Adj nekünk erőt, hogy ne a hangulataink, ne az érzelmeink, s ne a körülményeink irányítsák a hitéletünket. Segíts, hogy a nehéz napokon, a száraz időszakokban és a kísértések között is megmaradjunk a te utadon. Formálj minket olyan hívőkké, akikre a családjuk, a környezetük és a gyülekezetük is biztonsággal számíthat, mert a mi életünk a te hűségedet tükrözi vissza. Úr Jézus Krisztus, te mind halálig, az utolsó leheletedig álhatatos és hűséges voltál az Atya akaratához és a mi megmentésünkhöz. Erősítsd meg a mi lankadó térdeinket és fáradt kezeinket, hogy a te nyomodban járva mindvégig kitartsunk az igazságban.

Ady Endre, az Isten kereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy e sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség, Isten, a tied minden.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Rémó elárulja a titkot az öreg Tóbiásról. Bastián rendbiztos olyan ember volt, akinek legnagyobb öröme, ha ünnepet, mulatságot rendezhet. A nagy nyári mulatság óta sok-sok hét telt már el, de szerencsére megint adódott valami hasonló alkalom, megint volt, mint gondolkodni. Egy napon a rendes délelőtti sétáján Rémóval találkozott. Eláruljak neked egy titkot? Kérdezte a fiú. No, mi az? Hadd hallom. Az öreg Tóbiás holnap lesz 75 éves.
1: Lehetetlen. Annyi még nem lehet.
0: De igen, ő maga mondta most az előbb. 5 perce sincs, hogy beszéltem vele.
1: No, akkor ki kell gondolni valamit. Tóbiás megérdemli.
0: Ajándékot veszünk neki, mondta Rémó.
1: Azt is, persze, meg talán. Beszédet is mondunk a tiszteletére.
0: A zenekar indulót is játszhatna.
1: Egy szép köszöntő dalt költünk a tiszteletére.
0: Éppen akkor jött arra az utcán Zsófi néni.
1: Nicsak, Zsófi néni is éppen erre jár, kérdezte Bastián rendbiztos.
2: Arra járok, amerre járok,
0: felelte Zsófi néni.
1: Az öreg Tóbiás holnap lesz 75 éves.
2: Csak 75? Többnek gondoltam.
1: Tóbiás igazán kedves ember.
2: Az. Kedvesebb, mint sok más,
0: felelte Zsófi néni. Ő tudta, hogy kire céloz.
2: De akkor illennék valami szép ajándékot adni neki.
1: Éppen erről beszélgetünk Rémóval. Csak az a kérdés, mi legyen az ajándék?
2: Vegyünk neki egy ébresztő órát,
0: mondta Zsófi néni, mert ő mindig csak hasznos dolgokra gondolt.
1: Én azt hiszem, jobban örülne olyasminek, ami szép és mulatságos,
0: jegyezte meg a rendbiztos. Amíg ők hárman így vitatkoztak, arra jött Szőrenszen Borbé, és a rendbiztos persze mindjárt neki is elmondta a titkot.
3: Hátas csacsit vegyünk neki, ajánlotta a Borbé, hogy ne kelljen annyit gyalogolnia.
0: Bastián nem helyeselte a gondolatot.
1: Attól tartok, bajosan tudná rábírni a csacsit, hogy felkapaszkodjon azon a sok lépcsőn a toronyba.
0: Rémónak is volt egy ötlete.
3: Talán valami kisebb állatot vehetnénk neki, amelyikkel beszélgetni tud, ha nagyon unatkozik oda fönn a toronyban egyedül.
1: Vegyünk neki egy papagájt,
0: ajánlotta Borbé.
1: A papagájak között van olyan, amelyikkel beszélgetni lehet.
2: Nem rossz ötlet,
0: mondta Bastián.
2: Összeadjuk a pénzt, közösen vesszük az ajándékot,
0: jelentette ki Zsófi néni.
1: Igen, igen, valamennyiünktől kapja,
0: mondta a rendbiztos. Elmentek együtt a madárkereskedőhöz, és a sok érdekes madár között találtak egy csodálatos papagájt, amelyikhez foghatót még soha sehol nem láttak. A kereskedő is dicsérte a portékáját. Remek példány, beszélni tud, meg énekelni. Hihetetlenül okos madár.
1: Nem hallhatnánk most mindjárt? Kérdezték.
2: Semmi akadálya,
0: mondta a madárkereskedő, és megkérte a papagájt, hogy énekeljen.
3: Ne higgyék, hogy akármilyen madár vagyok. Amerikában nőttem én fel, kérem, és mert anyácskám angolul beszélgetett velem, az angol nyelvet megtanultam régen. Mindmáig jól tudom, hogy Pisti-Pistike, ha kérdik. Honnan jöttem én ide, rám mondom szépen. Pisti-Pistike, Amerikából. Pisti-Pisti-Pistike. Gyermekkoromban zöld erdőben éltem én, amíg madárfogóban nem fogódtam. A madarász türelmesen foglalkozott velem, örült, ha néha egyet én is szóltam. Azóta még jobban tudom, hogy Pistike, ha kérdik, onnan jöttem én ide, rámondom völcsen és hibátlanul, Amerikából Pisti-Pisti-Pistike. Aztán egy nagy hajóra vitt a kapitány, ki megvett drágán, mert sok volt a pénze, de megszöktem, mert nem volt nála kellemes helyem, és így kerültem Kardamomba végre. Innen már bezzeg nem szökik meg Pistike, ha kérdik, honnan jöttem én ide, rámondom szépen is hibátlanul, Amerikából Pisti-Pisti-Pisti-Pisti-Pistike.
1: El aztán, papagáj,
0: mondta Bastián rendbiztos.
2: Éppen Tóbiásnak való,
0: tette hozzá a Borbé.
2: Megvesszük,
0: mondta Zsófi néni. Aztán arról tanácskoztak, mik a teendők még ezen kívül, és kimondták, hogy Bastián rendezze meg a születésnapi ünnepet, amilyen szépen csak tudja. És ő úgy is tett, végigjárta a várost, mindenkivel külön beszélt, intézkedett, rendelkezett.
1: Sivarson villamos vezetőre bízták a köszöntő dal megírását. Andersen úszómesternek indulót kellett költenie, hogy holnap majd eljátszhassa a városi zenekar. Jóformán mindenkinek megvolt a feladata, amelyet másnapra el kellett végezni, és mikor délután az öreg Tóbiás elment a Borbélyhoz, hogy születésnapjára rendbehozassa a szakállát, zárva találta az ajtót. Sörensen Borbély mester tudnilik éppen az új indulót próbálta a zenekarral. Ánye, mormogta magában az öreg Tóbiás. Bosszantó, hogy éppen ma van zárva az üzlet. Megállt a csukott ajtó előtt, és sokáig hallgatta a kellemes muzsikát, mindenáron szerette volna kitalálni, mit játszanak odaben, de sehogy se tudott rájönni.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jelentős gazdasági adatok sorozatát teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal és a Pénzügyminisztérium az előttünk álló héten. Hétfőn érkezik a tárca gyors tájékoztatója az államháztartás központi alrendszerének szeptember végi helyzetéről. Augusztusban az önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszer hiánya több mint 2311 milliárd forint volt. Ez elsősorban a helyreállítási eszköz megállapodás miatti majdnem 2187 milliárdos előfinanszírozással magyarázható. Kedden az augusztusi ipari termelés első becslése mellett a kiskereskedelmi forgalom friss statisztikája jelenik meg. Júliusban az ipari kibocsátás volumene 4,7%-kal, a kiskereskedelem forgalma pedig majdnem 5%-kal nőtt. Szerdán pedig a fogyasztói árak szeptemberi alakulásáról ad tájékoztatást a statisztikai hivatal. Az első fél évben 63,7 milliárd forinttal több támogatást kaptak a mezőgazdasági termelők az előző év azonos időszakához képest. Az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint az agrár- és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte. Az ágazati összesítés alapján a támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztésnek, 22,5%-a pedig az állattenyésztésnek jutott. A Nemzeti Agrár Kárenyhítési Rendszer keretében az időjárás okozta károk kompenzálására több mint 45 milliárd forintot folyósítottak a gazdáknak. A mezőgazdaság hitelállománya éves összevetésben 2,7%-kal több mint 986 milliárd forintra mérséklődött, miközben a kedvezményes hitelek aránya nőtt. Az élelmiszeripar hitelállománya szintén csökkent 1,4%-kal és megközelítette a 699 milliárd forintot. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és a szomszédos romániai Temesvár térségében. A projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján átszervezték az onkotímek döntéshozatali folyamatait. Az új informatikai rendszernek köszönhetően jelentősen lerövidült a daganatos betegek diagnózistól műtétig tartó útja. A csaknem 2,5 millió eurós programban a Szegedi Egyetem mellett temesvári egészségügyi intézmények vettek részt. A fejlesztés lehetőséget nyújt a határokon átívelő tapasztalatcserére és a legnehezebb esetek közös konzultációjára is. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát és kikötőit. A fővárosi közfejlesztések tanácsának döntése alapján egy 50-50%-os tulajdonú társaság alakul. A nyerességet a budapesti rakpartok fejlesztésében és a Duna közcélú hasznosításába forgatják vissza. A cél, hogy a rakpartok rendezettebb, a város történelmi örökségéhez méltó terek legyenek. Csaknem 200 jellemzően hátrányos helyzetű diák vett részt a Magyar Református Szeretett Szolgálat és a Skytech Nutrition által szervezett Bodrog Go elnevezésű sportnapon a Borsodabói Zemplén megyei Bodroghalmon. A Molnár Mózes Általános Iskola tanulói ismert sportolókkal, köztük Jakabó Zsuzsannával és Bohos Kornéllal versenyezhettek, akik csapatkapitányként segítették a fiatalokat. A Szeretett Szolgálat közleménye szerint a rendezvény célja az volt, hogy élményeket és megerősítést adjon a nehéz körülmények között élő gyerekeknek. A program egy korábbi gyűjtésből jöhetett létre, amelynek keretében majdnem 6 millió forint gyűlt össze a tehetséges fiatalok támogatására. A sportnap során a diákok az iskola rádión keresztül kérdezhették a vendégeket a motivációról és a kitartásról. Az esemény végén minden résztvevő ajándékcsomagot és az egészségtudatos életmódot segítő útmutatót kapott. Ünnepélyesen átadták a Borsszem Jankó meseteret a Baráthegyi Majorságban, amely a magyar népmese világát és a társadalmi befogadást ötvözi. A Kőboldizsár tervei alapján megvalósult tér nem csupán játszótér, hanem egyben terápiás és közösségi helyszín is a gyerekek számára. Az avató ünnepségen elhangzott, hogy a meséken keresztül oldódhatnak a gyerekek szorongásai, és eltűnhetnek a különböző szükségletek közötti határok. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az autista, ADHD-s és nagyobb mozgás igényű gyermekek számára is értékes teret biztosítsanak. A kapun belépve a gyerekek egy tematikus úton haladhatnak végig, ahol a fészekhinta, a vár és a griffmodál is fejlesztő helyzetet jelenít meg. Az átadó egyik közösségi elemeként a résztvevők kerítésléceket is festhettek, amelyek így az új mesetér részévé váltak.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Petneházi Református templomból. Igét hirdet Hidi László, a gyülekezet lelkipásztora.

Ó, Urunk, mi Urunk, mély felséges a Te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. A zsoltáros szavait követően köszöntöm gyülekezetünk minden tagját, a jelenlévőket, és a rádió közvetítésen keresztül Isten tiszteleti közösségünkbe csatlakozó keresztény testvéreket. Áldás, békesség nekünk és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldó és megtartó közösségében. Amen. Isten tiszteleti alkalmunk kezdetén a 410. dicséretet énekeljük együtt, első versét fennáll, a többit pedig helyünket elfoglalva, jöjj Isten népe, áldjuk őt!

ami Isten tiszteleti közösségünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istenként teremtett, bölcsen igazgat és fenntart mindent. Amen. Bibliai olvasmányként hangzik közöttünk Isten igéje, amely hasznos a tanításunkra, a feddésünkre, a megjobbításunkra és az igazságban való nevelésünkre. Megírva található az Ószövetségi Ezékiel próféta könyvének a 47. részében, a 47. fejezet első versétől a 12. verséig terjedő szakaszban, a Templomból forrás fakad címmel. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután kelet felé ment, mérő zsinórral a kezében lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vízen, a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vízen,

Ebbe a völgyben folyik tovább, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, csak úgy nyüzsögnek majd, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és éngeditől én egleimig hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyi féle, mint a nagy tengerben. De a posványai és a mocsarai nem gyógyulnak meg, hogy sót adhassanak. A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcs van nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el. Havonként új terem, mert a szentéből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledelül szolgál, levelük pedig orvosságul. Amen. Az Úr áldja meg igéjének hallgatását, szívünk befogadását, megértését és megtartását. Ezért imádkozzunk. Örökké való Istenünk, szerető mennyei atyánk, alázattal hajtjuk meg fejünket szent színed előtt, és magasztalunk téged mindazért, akinek már ismerhetünk. Te vagy a kezdet és a vég, a mindenható teremtő, a világ mindenség ura, akinek lehetőségeit senki és semmi nem korlátozhatja, szeretetét semmi nem merítheti ki, hűségét semmi nem ingathatja meg. Köszönjük, hogy végtelen nagyságod ellenére is odafigyelsz ránk, meghallgatott könyörgéseinket, és atyai szeretettel gondoskodsz rólunk. Hálát adunk neked a mögöttünk álló hétnek minden áldásáért. Köszönjük az elvégzett munkát, a pihenésünket, a szeretteinkkel töltött időt, a megtapasztalt örömöket és a nehézségekben kapott erőt. Hálásak vagyunk mindazért, amit megadtál nekünk, de azért is, amitől megóvtál bennünket, sokszor anélkül, hogy egyáltalán tudomást szereztünk volna róla. Bűnbánattal valljuk meg, hogy az elmúlt héten sem éltünk mindig akaratod szerint. Vétkeztünk gondolatainkkal, szavainkkal és cselekedeteinkkel, de mulasztásainkkal is. Amikor hallgattunk, pedig szólnunk kellett volna. Amikor elfordultunk másoktól, pedig segíthettünk volna. Amikor lemondtuk a szeretet, a megbocsátás és a szolgálat lehetőségeiről. Könyörülj rajtunk a megtérőkön. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, akár itt a templomban vagyunk jelen, akár a rádión keresztül kapcsolódunk be a közösségi alkalomba. Add meg nekünk azt, amire most igazán szükségünk van. A megfáradtaknak megújulást, a bizonytalanoknak útmutatást, a kételkedőknek hitet, a bűneikkel küzdőknek szabadulást, az elcsüggetteknek reménységet ajándékozz. Könyörgünk azokért, akik ma nem lehetnek közöttünk, a betegekért, a kórházban fekvőkért, az idősekért, az otthonukhoz kötöttekért, a gyászolókért és a magányosakért. Bátorító és vigasztaló jelenléteddel öleld körül a távolban élő szeretteinket, az úton lévőket, és mindazokat, akik nehéz terheket hordoznak. Különösen is eléd hozzuk, Urunk, a radostyáni református gyülekezetet, amelynek évszázadokon át szolgáló műemlék temploma és faharang tornya tegnap tűzvészben pusztult el. Könyörülj azon a közösségen, amelynek tagjai most nem csak egy épületnek a romjait látják, hanem nemzedékek hitének, imádságainak és áldozatvállalásainak drága emlékét is siratják. Adj nekik erőt a veszteség hordozásához, reménységet az újrakezdéshez, és indíts sokunkat arra, hogy imádsággal, szeretettel és lehetőségeink szerinti segítségnyújtással is melléjük álljunk. Hálát adunk azért, hogy most együtt emelhetjük fel őket előtted, különböző helyeken vagyunk, mégis egy testnek tagjaiként kérünk. Őrizd meg a radostyáni testvéreink élő köveit, és add, hogy a romok között is megtapasztalják, te magad vagy néped biztos hajléka, nemzedékről nemzedékre. Szent lelked által légy jelen közöttünk, nyisd meg szívünket igéd befogadására, és add, hogy jellemformáló kezeit közé kerülhessünk ezen az Isten tiszteleten. Jézus Krisztus nevében

Kérünk, hallgass meg, és igéd által te is szólíts meg minket. Amen. Készülve az ige hirdetésére, a 714. dicséretnek az első versét énekeljük. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába.

Istenünknek igéje, ami a Szentlélek belső munkájának az eredményeként személyes üzenetté válhat számunkra, megírva található az újszövetségi János apostol első levelének második részében, a fejezet 12. versétől a 17. verséig terjedő szakaszában, akik a Biblia olvasó kalauz vezér fonala szerint olvassák otthonukban is a Szentírást, azok a mai reggelen már találkozhattak a következő szavakkal, a világ szeretete címmel. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Amen. A legtöbben már bizonyára hallottunk a teremtés hetéről. Most elsősorban nem a Bibliából ismert történetre gondolok, amely szerint Isten 6 nap alatt megalkotta a világot, a 7. napon pedig megpihent, hanem az a nemzetközi ökumenikus jellegű keresztény törekvés jár a fejemben, amely éppen ebből a csodálatos szentírási tanításból kiindulva hív bennünket arra, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítsunk Isten teremtett világára. A kezdeményezés gyökerei 1989-ig nyúlnak vissza, amikor első Dimitriosz konstantinápolyi pátriárka szeptember 1-jét a teremtett világért való imádságnak a napjává nyilvánította. Később más keresztény felekezetek csatlakozásakor jóval nagyobb mozgalommá szélesedett ez, és így alakult ki a teremtés ideje elnevezésű ünnepi időszak, amely világszerte szeptember 1-től október 4-éig tart. Magyarországon a teremtés hetét minden évben szeptember utolsó vasárnapjától október 1. vasárnapjáig ünnepeljük meg. Ennek középpontjában a teremtett világért való hálaadás és a közös felelősségvállalásnak a gondolata áll. Ilyenkor a különböző felekezetekhez tartozó keresztény közösségek különféle gyülekezeti és intézményi alkalmakon, tematikus istentiszteleteken, bibliaórákon és előadásokon a teremtett világ szépségére, értékeire és megőrzésének a felelősségére hívják fel a figyelmet. Az óvodákban és iskolákban rajzpályázatokkal, kézműves foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel és természetismereti programokkal szólítják meg a gyerekeket. Máshol kirándulásokat, természetjárást, faültetést, szemétszedési akciókat, vagy éppen közösségi kertrendezést szerveznek. Mindezek célja, hogy ne csupán beszéljünk Isten teremtett világának a szeretetéről, hanem a gyakorlatban is kifejezzük hálánkat a Teremtő iránt, és felelősséget vállaljunk mindazért, amit ő ránk bízott. Különös egybeesés, hogy a református Biblia olvasó kalauzunk szerint éppen mára, a teremtés hetének utolsó napjára van kijelölve a felolvasott újszövetségi ige szakasz. Egy egész héten keresztül arra irányulhatott a figyelmünk, hogy szeressük, óvjuk, őrizzük meg Isten teremtett világát, János apostol pedig most, mintha egyenesen az ellenkezőjére szólítana fel. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ennek tudatában mégis mihez kezdjünk? Most akkor szeressük, vagy ne szeressük ezt a világot? Hiszen egyrészt a teremtés történet végén olvassuk, látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. A napokban is sokfelé került kihangsúlyozásra, a Teremtő pontosan azért adta nekünk ezt a világot, hogy felelősségteljesen éljünk benne, hogy gyönyörködjünk a szépségében, hogy élvezzük az ajándékait. Meg aztán ugyanennek a Jánosnak az evangéliumában olvassuk az egész Szentírás központi üzenetének számító aranymondást, miszerint úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Itt meg mégis egyfajta
világellenesség fogalmazódik meg a szavaiban, és hangzik felénk Isten igéjeként. Az ilyen furcsaságokra nézve szoktuk azt mondani, na ezt rakd össze. Három kérdés feltevéssel próbáljuk a magunk számára megfejteni a mai bibliai üzenetet, amely a Szentírás egészét figyelembe véve már sokkal kevésbé tűnik ellentmondásosnak, mint első olvasatra. A kirakósunk darabkái a következők. Mit szeretsz ebben a világban? Mire vágysz ebben a világban? És végül, mi marad meg ebből a világból? Ahhoz, hogy megértsük, mit is akar nekünk tanítani János apostol, először tisztáznunk kell két olyan kifejezést, amit mindannyian rendszeresen használunk, mégsem feltétlenül ugyanazt értjük alattuk, az egyik a világ, a másik pedig a szeretet szavunk. Az Új Szövetség eredeti görög nyelvében a világot a kozmosz szó jelöli, és ebből származik a magyarban is használt szavunk, amivel a világ mindenséget nevezzük meg. A Biblia teljességét figyelembe véve, ennek a szónak viszont több jelentése is van. Utalhat az Isten által megalkotott egész univerzumra, és benne a Föld bolygónkra, ahol élünk. De utalhat az emberiségre is. Sőt, János írásaiban gyakran egy egészen sajátos értelemben jelenik meg, és azt az Istentől elfordult ember világot jelöli, amely az alkotóval szakítva, a maga törvényei, a maga értékrendje, a maga kívánságai szerint vette kezébe az irányítást, és úgy próbál élni, mintha nem is lenne teremtője. Amikor János evangéliumában azt olvassuk, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, elsősorban az elveszett, bűnös emberiség iránti megváltó szeretetéről van szó. Amikor pedig a levelében arra figyelmeztet, hogy mi ne szeressük a világot, akkor nem Isten teremtményeinek vagy az ember társainknak a szeretetét, hanem az Istentől elfordult világ értékrendjéhez való ragaszkodást tiltja meg. Ezzel a fogalom tisztázással talán már is közelebb kerültünk a korábbi ellentmondás feloldásához. Ez a világ nem egészen az a világ. De mégis hogyan lehetséges ez? Isten megteremtette a világot, igen jónak értékelte a saját alkotó munkáját. Most mégis tele van ez a világ olyan dolgokkal, amikről nem ő tehet? Vajon az Úristen teremtette a betegségeket? Okozta a haláleseteket? Találta ki a nélkülözést, az irigységet, a gyűlöletet, a háborúkat? A Teremtő tervezte azt a világot, amiben az egyik ember a másik kárára próbál megboldogulni, amiben a gazdag még gazdagabb akar lenni, miközben a szegénynek a mindennapi kenyér is egyre nagyobb gondot jelent. Természetesen nem. De mégis gyakran úgy beszélünk Istenről, mintha ő rajta múlott volna a világunk mindenféle jelenlegi formája. A teremtés történetből tudjuk, hogy Isten alkotása minden képzeletünket felül múlóan tökéletes volt. A bűneset történetéből viszont azt is megtudjuk, hogy az ember visszaélt az Istentől kapott szabadságával. Nem elégedett meg azzal, hogy élvezheti a teremtő ajándékait, hanem saját maga akarta eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát Istentől függetlenül akart élni. A mindenható helyébe akart lépni. Az ember Istennel szembeni alapvető engedetlenségéből származik a bűn, aminek a következményeit azóta is hordozza az egész teremtett világ, és benne a világért felelős emberiség. Ugyanakkor fontos különbséget tennünk az ember által elkövetett gonoszság és az ember által elszenvedett rossz között. Míg az előbbiért akár közvetlenül is felelősek vagyunk és lehetünk, az utóbbi, például a betegségek és a természeti katasztrófák nem feltétlenül vezethetők vissza konkrét emberi bűnökre, hanem az Istentől elszakadó világ saját kezű kormányzásából erednek. Ezért sem adhatunk egyszerű magyarázatot mindenféle szenvedésre. Tehát nem arról van szó, hogy két külön világ létezne a Biblia szerint. Az egyiket Isten teremtette, a másikhoz meg semmi köze nincsen. Mi ugyanabban a világban élünk, amit Isten egykor igen jónak alkotott,
csak azt a világot a bűn nagyban megrontotta. Gondoljunk bele, Isten a földet megművelésre és megőrzésre adta nekünk, mi azonban a végletekig kizsákmányoljuk azt. Isten azért adott nekünk képességeket, hogy azokkal az ő dicsőségére legyünk, és egymás javát szolgáljuk. Mi viszont sokszor éppen arra használjuk a tehetségünket, hogy magunkat fényezzük, és mások fölé kerekedjünk. Még számtalan példát lehetne mondani bizonyítékként arra nézve, hogy nem az ajándék rossz, hanem az, amit az ajándékkal kezdünk. Itt érkezünk meg a másik kifejezéshez, ami ugyancsak fontos, mit jelent szeretni. János ennek a szónak arra a formájára utal, ami nem egyszerűen azt jelenti, hogy valami tetszik nekünk, vagy örömünket leljük benne, hanem azt is kifejezheti, hogy valamit nagyra értékelünk, előnyben részesítünk, hogy ragaszkodunk ahhoz, és azt az életünk meghatározó részévé tesszük. Vagyis az apostol figyelmeztetése nem az ártatlan tetszés nyilvánításról szól, hanem a szívünk irányultságára mutat. Jól is néznénk ki, ha másképpen lenne, hiszen mennyi mindent szeretünk ebben a világban, nem igaz? Szeretjük a családunkat, a házastársunkat, a gyermekeinket, a barátainkat, valamennyire még önmagunkat is. Szeretjük az otthonunkat, amiért talán hosszú éveken át dolgozni kellett. Szeretjük a munkánkat, a hivatásunkat, az elért eredményeinket. Szeretünk jókat enni, kirándulni, könyvet olvasni, utazni, filmet nézni, zenét hallgatni, sportolni. Szeretjük a természetet, az erdőnek a csendjét, a naplemente szépségét, vagy éppen az eső illatát egy hosszú, száraz időszak után. Mielőtt még bárki azt hinné, hogy ezek ellen akarok felszólalni bibliai alapon, leszögezem, hogy önmagukban ezekkel semmi baj nincsen. Sőt, az ilyen kisebb-nagyobb örömeink csak még több okot adnak arra, hogy hálásak legyünk a világon tapasztalható jó dolgokért, amik még nem mentek teljesen tönkre a bűn következtében. A baj ott kezdődik, amikor az ajándékok fontosabbá válnak számunkra, mint az, akitől kaptuk az ajándékainkat. Amikor már nem egyszerűen az örömünket lejjük bennük, hanem ezektől várjuk a boldogulásunkat, a biztonságunkat, a létezésünk értelmét. Amikor egy-egy földi dologhoz annyira ragaszkodunk, hogy érte akár még az Isten akaratával is készek vagyunk szembeszegülni. Pál apostol a római levélben úgy fogalmazza meg az emberiség alapvető bűnét, hogy a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett. Micsoda félreértés ez! Hiszen nem azért kaptuk ezt a csodálatos világot, hogy helyettesítsük vele Istent, hanem azért, hogy benne és általa felismerhessük Istent. Tehát János figyelmeztetése nem arra szólít fel, hogy forduljunk el mindentől, ami szép és jó ebben a világban. Nem kell megtagadnunk a természet szeretetét, lemondanunk az emberi kapcsolatainkról, vagy bűntudatot éreznünk minden földi örömünk miatt. Éppen ellenkezőleg. Tanuljunk meg úgy szeretni mindent ezen a világon, amit Istentől kaptunk, hogy közben ne feledkezzünk meg Istenről. A felolvasott igeszakasz nem általában a szeretet érzését ítéli el, hanem azt a ragaszkodást, amely az Istentől elfordult világhoz köti oda az embert. Nem az a dilemma, hogy szeretünk-e valamit ebben a világban vagy sem, hanem hogy ez a szeretet közelebb visz minket Istenhez, vagy éppen eltávolít minket tőle. Mégis hogyan lehetne egyszerre Isten akaratához is igazítani az életünket, ugyanakkor egy olyan világ értékrendjéhez is ragaszkodni, amely éppen az ő akaratával fordul szembe nap mint nap? Így hát az első kérdésünk valójában sokkal személyesebb, mint amilyennek tűnhetett. Te mit szeretsz ebben a világban? Mi az, amihez a leginkább ragaszkodsz benne? Minek az elvesztésétől félsz a legjobban? Mi az, amiért akár még az Istennel való kapcsolatodat is kész lennél megszakítani? Végső soron pedig az ajándékba kapott és általunk elrontott világot szereted jobban, vagy azt az Istent, aki igen jól működő világot alkotott számunkra?
Ha tehát nem önmagában a teremtett világ szeretetével van a probléma, hanem azzal, amikor Isten ajándékai fontosabbá válnak számunkra az ajándékozónál, akkor érdemes tovább gondolnunk, hogy ez miként érhető tetten a mindennapi életünkben. János apostol ebben is a segítségünkre van, hiszen a következő versben három olyan területet nevez meg, amelyeken különösen is megmutatkozhat a világhoz való helytelen ragaszkodásunk. Érdemes megfigyelni, hogy az apostol nem konkrét bűnöknek a felsorolását kezdi el, hanem az ember kívánságait, vágyait és törekvéseit vizsgálja meg. Hiszen a legtöbb bűnünk nem a cselekedeteinkkel kezdődik, hanem sokkal korábban. Amikor valami megtetszik nekünk, amikor valamire vágyakozni kezdünk, amikor mindenáron szeretnénk megszerezni vagy megtartani valamit. A vágyakozás persze önmagában még nem elítélendő, hiszen Isten teremtett bennünket szükségletekkel, érzésekkel, kívánságokkal és célokkal. Az viszont már korán sem mindegy, hogy mi, miután sóvárgunk, milyen eszközökkel próbáljuk elérni a céljainkat, és mennyire vagyunk hajlandóak alárendelni a kívánságainkat az Isten akaratának. Lássuk tehát, melyik három területen figyelmeztet minket az ige. Elsőként a test kívánságait említi, amit könnyen félreérthetünk, ha úgy gondoljuk, hogy János apostolnak az emberi testtel van problémája. A testünket is Istentől kaptuk. A saját képére, hasonlatosságára alkotta meg. Nem csak megteremtett bennünket, hanem arról is gondoskodott, hogy a testi szükségleteink kielégítésében örömünket leljük. Gondoljunk csak bele, hogy milyen lenne az életünk, ha például soha nem lennénk éhesek. Vagy ha az étkezés semmiféle élvezetet nem jelentene számunkra. Esetleg, ha nem vágynánk a pihenésre, a házastársi intimitásra. Vagy ha semmi örömünk nem lenne a testi egészségünkben és az erőnlétünkben. Ezek a vágyak Isten teremtő munkájának az alkotó elemei. És éppen ezért önmagukban egyáltalán nem bűnösek. A test kívánságáról akkor beszélünk rossz értelemben, amikor a testi vágyaink kezdenek uralkodni rajtunk, fékezhetetlen módon, ahelyett, hogy mi uralkodnánk azokon. Amikor már nem azért eszünk, mert éhesek vagyunk, vagy mert jó ízűnek találjuk az ételt, hanem mértéktelenül habzsolunk. Amikor az alkohol már nem csak egy-egy kellemes alkalomnak a kísérője, hanem olyan szükségletté válik, amitől nem tudunk szabadulni. Amikor az intimitást kiszakítjuk az Isten által rendelt keretekből, és másokat akár a saját vágyaink kielégítésének az eszközeiként kezelünk. De gondolhatunk a kényelem szeretetünkre is. Hányszor fordul elő, hogy pontosan tudjuk, mit várna tőlünk Isten, csak ahhoz áldozatot kellene hoznunk, vagy egyszerűen csak ki kellene mozdulnunk a komfortzónánkból. A test kívánsága tehát nem csupán a látványos szenvedélybetegségekben, vagy az erkölcstelenségekben mutatkozik meg, hanem abban is, amikor az életünk legfőbb szempontjává válik, hogy nekünk mindig minden jó lessen, mert ez a lényeg. Valójában nem csak testi szükségleteink kielégítéséről van itt szó, hanem alapvetően arról az önző emberi természetünkről, amely mindenek előtt a saját kívánságait akarja teljesíteni. Pedig Isten éppen azért alkotott meg bennünket, hogy a testünk is az ő dicsőségét szolgálja, és az egész teremtett világ javára legyen. Aztán másodikként János a szem kívánságáról beszél. Itt is fontos kihangsúlyozni, hogy milyen csodálatos ajándéka Istennek, hogy láthatunk. Azt tudja ezt igazán értékelni, akinek nem adatott meg ez a képesség, vagy elveszítette azt. Szemügyre vehetjük a teremtett világnak a szépségét. Gyönyörködhetünk a természet színeiben, főként ilyenkor ősszel. Megcsodálhatunk egy-egy műalkotást, vagy egyszerűen elérzékenyülhetünk a szeretteink arcát látva. A probléma itt sem a látással kezdődik, hanem azzal, amikor mindaz, amit meglátunk, sóvárgást ébreszt bennünk. Hiszen a szemünk nem csak arra képes, hogy észrevegye a szépet és a jót,
hanem arra is, hogy felfedezze mindazt, ami másoknak megadatott, nekünk viszont nem. Meglátjuk a szomszéd új autóját. Vagy éppen a közösségi médiában közzétett nyaralási fényképeit, az ismerősünk gyönyörű házát, valakinek a drága telefonját, és már is megszületik bennünk a gondolat, hogy nekem miért nincs ilyen? Én miért nem engedhetem meg magamnak? Miért jut neki több, mint nekem? Észrevétlenül is elkezdjük mások életéhez mérni a sajátunkat, miközben egyre kevésbé tudunk hálások lenni mindazért, amink van. Ráadásul a mai világban szinte folyamatosan ki vagyunk téve az ilyen kísértéseknek. A reklámok, a kirakatok és a közösségi oldalak sokszor pontosan arra építenek, hogy újabb és újabb kívánságokat ébresszenek bennünk. Olyan dolgokról győznek meg minket, amikre korábban semmi szükségünk nem volt, most viszont talán már elképzelni sem tudjuk nélkülük az életet. Mindeközben pedig egyre távolabb kerülünk az elégedettségtől. Isten nem azt tiltja meg, hogy felfigyeljünk mások örömére vagy értékeire, hanem attól akar megóvni, hogy mindez irigységgé, elégedetlenséggé és fékezhetetlen birtoklási vágyjá alakuljon bennünk. Mert akinek a szeme mindig azt keresi, ami hiányzik az életéből, az bizony könnyen szem elől tévesztheti mindazt, amit már megkapott Istentől. Harmadikként pedig a vagyonnal való kérkedést említi az apostol. Nem csupán a pénzünkkel történő hivalkodásról van itt szó, hanem arról a dicsekvő és öntelt magatartásról is, amikor valaki az anyagi javaira és az élet körülményeire támaszkodik. Mindaz, amit Istentől ajándékba kapunk, milyen könnyen válik a saját nagyságunknak a bizonyítékává, nem igaz? Persze a becsületes munkával elért eredményeink fölött egészen nyugodtan örömködhetünk. Ez semmiféle bűnt nem jelent. A kérkedés viszont ott kezdődik, amikor mindezeket arra használjuk, hogy mások fölé helyezzük magunkat. Vagy éppen önmagunkkal hitetjük el, hogy nekünk nincs szükségünk senki másra. Amikor nem egyszerűen örülünk az otthonunknak, hanem fontosabbá válik, hogy vajon mások milyen háznak értékelik a miénket. Amikor nem azért vásárolunk meg valamit, mert valóban kell, hanem mert szeretnénk, ha mások is látnák, hogy ezt megengedhetjük magunknak. Talán még ennél is veszélyesebb, amikor az anyagi javaink hamis biztonság érzetet keltenek bennünk. Eszünkbe juthat Jézus példázata a gazdag emberről, akinek olyan bőséges termése lett, hogy már nem is tudta hová elraktározni azt. Bolondságában eldöntötte, hogy nagyobb csűröket épít, és ezáltal hosszú-hosszú évekre bebiztosítja az életét. Csak hogy a számításaiból teljesen kihagyta Istent, aki még azon az éjszakán magához szólította őt. Nem a bőséges terméssel volt a probléma, és még csak nem is azzal, hogy az ember előre látóan gondoskodni akart a jövőjéről, hanem azzal, hogy a vagyonában látta az életének végső biztosítékát. Vajon nem fenyeget minket is ugyanez a veszély? Amíg van elég pénzünk, megfelelő állásunk, biztos megélhetésünk és tartalékunk a váratlan helyzetekre, addig nincs is igazán szükségünk az Isten gondviselésére. Pedig bármennyit is sikerült összegyűjtenünk, bármilyen magasra is tudtunk eljutni az életben, egyetlen olyan földi kincsünk sincs, és nem is lehet, aminek a birtokában függetleníthetnénk magunkat attól az Istentől, akinek az életünket is köszönhetjük. Érdekes, hogy János apostol mindhárom esetben olyan dolgokon keresztül mutatja be a világ iránti szeretetünket, amik alapvetően az Istentől kapott életünk részei, a testi szükségleteink, a látásunk és az anyagi javaink. Mielőtt bárki félreértené, nem ezeknek a létezésével van a baj, hanem azzal, amikor az Istentől kapott ajándékokból Istentől elszakító kívánságok lesznek. Vagyis nem csak az számít, hogy mire vágyunk, hanem az is, hogy honnan erednek a vágyaink. Isten akaratából fakadnak, vagy annak a világnak az értékrendjéből,
amely éppen Istentől függetlenül akar boldogulni. Itt érdemes feltennünk a második körös kérdéseket. Te mire vágysz ebben a világban? Milyen kívánságok határozzák meg a mindennapjaidat? Mi az, amiből soha, de soha nem elég? Amit mindenáron szeretnél megszerezni, vagy amiért még Isten akaratával is hajlandó lennél szembefordulni? Mire vagy veszélyesen büszke az életedben, amire tekintettel egyre kevésbé jut eszedbe Isten gondviselése? Hát eddig arról beszéltünk, hogy mit szeretünk és mire vágyunk ebben a világban. János apostol azonban egy harmadik, talán mindkettőnél is fontosabb kérdéssel szembesít minket, amikor így fogalmaz: a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Mintha csak azt mondaná: ember, mielőtt még végérvényesen eldöntenéd, hogy mihez ragaszkodsz, minek szenteled az életedet, miért vagy hajlandó időt és energiát áldozni, nem ártana azt is tisztáznod, hogy mindabból, amit olyan fontosnak tartasz, végül mi marad meg? Hiszen hiába szerzel meg mindent, amire valaha vágytál, ha egyszer úgy is el kell engedned mindent, amire valaha vágytál. A világ elmúlik, és annak kívánsága is. Ez első hallásra meglehetősen lehangoló. Vagyis mindaz, amiről az előzőkben beszéltünk, a testi élvezetek hajszolása, a soha véget nem érő sóvárgás, a vagyonnal és az elért eredményeinkkel való kérkedés, egyszer úgy is elveszíti a jelentőségét. Ráadásul az adott szóhasználattal inkább azt fejezi ki, hogy minden múló félben van ezen a világon, ami csak körülvesz bennünket. Mennyi mindent megteszünk azért, hogy ezt a tényt ne kelljen tudomásul venni, nem igaz? Hogy próbáljuk megőrizni a fiatalságunkat, az egészségünket, az erőnket, a szépségünket? Tartós dolgokat vásárolunk, a maradandóság jegyében építkezünk, életre szóló befektetéseket tervezünk, és igyekszünk minden lehetséges módon bebiztosítani a jövőnket. Csak hogy előbb-utóbb minden elhasználódik, tönkre megy, vagy elveszíti az értékét. Az új autónk egyszer ócskavassá válik. A gyönyörű házunkat idővel fel kell újítani. A legmodernebb technikai eszközeink néhány év alatt már elavultnak számítanak. A mindennapjaink során is egyre több esetben mondjuk, hogy régen még könnyebben ment. Egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy nem mindenre jut időnk. És egyre több olyan embertől kell elbúcsúznunk, akik nélkül korábban elképzelhetetlennek tartottuk a létezésünket is. Bizony, nem csak a világ múlik el körülöttünk, hanem a saját földi életünk is véges. Mégis hajlamosak vagyunk úgy élni, mintha mindez ránk nem vonatkozna. János apostol kijózanító szavai éppen ebből az önámításból akarnak felrázni minket. Szerencsére mégsem az elmúlás megállapításával zárja a gondolat menetét, hanem egy csodálatos ígérettel: de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Figyeljük meg ezt az óriási ellentétet. Egyfelől ott van a világ, minden kívánságával, csábításával, mulandó értékével együtt, másfelől pedig ott van az ember, aki Isten akarata szerint él. Az egyik elmúlik, a másik megmarad örökké. De vajon hogyan válhat egy mulandó ember örökkévalóvá? Hiszen akár Isten akaratát követjük, akár nem, ugyanúgy öregszünk, megbetegszünk, és előbb-utóbb mindannyiunk földi élete véget ér. Ráadásul melyikünk mondhatná el nagy mellénnyel magáról, hogy mindig és mindenben Isten akaratát cselekszi? Bizony, ha a saját örökkévalóságunk kizárólag az engedelmességünktől függne, akkor egyikünknek sem lenne sok oka a reménykedésre. De éppen itt érkezünk meg az evangéliumhoz, hogy Jézus Krisztus értünk, miattunk és helyettünk is engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az ő érdeméért pedig a kegyelmes Isten nekünk ajándékozza az örök életet. Gondoljunk csak bele, lehetőleg minél többször, lehetőleg újra meg újra, hogy milyen csodálatos ígéret ez.
Nem kell kétségbe esetten kapaszkodnunk mindenbe, amit ebben a világban megszerezhetünk, hiszen az életünk nem ér véget akkor, amikor a földi javainktól búcsút kell vennünk. Nem kell minden áron meghosszabbítanunk azt, ami mulandó, hiszen Krisztus hozzátartozóiként már most halálon innen és túl is részesei vagyunk az öröklétnek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a földi életünk jelentéktelenné válik. Hát éppen az örökké valóságnak a reménysége segít abban, hogy a jelenünket is a megfelelő értékrend szerint éljük. Ne azoknak a kívánságoknak rendeljünk alá mindent, amik velünk együtt elmúlnak, hanem annak az Istennek szenteljük az életünket, akivel az örökké valóságot tölthetjük. Innen térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a teremtés hetéhez. Hiszen ha egyszer úgy is elmúlik ez a világ, akkor mégis mi értelme van vigyázni rá? Miért kellene megőriznünk a természet értékeit és felelősséget vállalnunk a környezetünkért, ha egyszer úgyis mindennek vége lesz? A választ részben már megkaptuk, azért, mert Isten teremtette ezt a világot, és nem mi, majd ránk bízta a művelését. Csak hogy a Szentírás egésze ennél többet is elárul. Pál apostol a római levélben arról ír, hogy az egész teremtett világ sóvárogva várja a megváltást, amikor megszabadulhat a romlandóságnak a szolgaságából. A jelenések könyvében pedig Isten új eget és új földet ígér, amikor kijelenti, íme, újjá teremtek mindent. A keresztény reménység tehát nem arról szól, hogy egyszer végre megszabadulhatunk a világtól, hanem arról, hogy Isten végérvényesen megszabadítja a teremtett világát mindentől, ami a bűn következtében megrontotta azt. Az idei teremtés hetének, főként a mi felénk tapasztalható szárasság nyomainak láttán, nagyon kifejező témája van. Víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Az Ezékiel könyvének 47. fejezetéből származó prófétai látomásban a templomból fakadó víz egyre mélyülő folyóvá válik, és amerre csak eljut, ott élet támad. Még a sós, élettelen víz is meggyógyul. A folyó partján pedig olyan fák növekednek, amelyek gyümölcse táplálékul, levelei gyógyításul szolgálnak. Olyan csodálatos, ahogyan ugyanez a kép visszaköszön a Biblia utolsó fejezetében. A jelenések könyvében az élet vizének folyójáról olvasunk, amely Isten és a bárány trónjából ered, partján az életfája terem, levelei pedig a népek gyógyítására szolgálnak. Mintha csak keretbe foglalná a Szentírás az egész teremtésnek a történetét. Az első lapokon egy tökéletesnek alkotott világot ismerünk meg, amelyet az ember engedetlensége megrontott. Az utolsó lapokon pedig az újjáteremtett világról olvasunk, amelyben Isten végérvényesen megszünteti a bűn, a szenvedés és a halál uralmát. Mindez pedig Jézus Krisztus megváltó munkájának köszönhető, aki azért jött el ebbe a világba, hogy a golgotai kereszt és az üres sír fényében elkezdődhessen a helyreállítás. Végül mi marad meg ebből a világból? A kérdésünkre tehát nem az a válasz, hogy semmi, és éppen ezért fölösleges bármit is szeretnünk ebben a földi életben, hanem hogy a mulandó világban már most az örökké valóság reménységével élhetünk. Szerethetjük Isten teremtett világát, hálásak lehetünk az ajándékaiért, felelősséget vállalhatunk mindazért, amit ő ránk bízott. De közben nem feledkezhetünk meg arról, hogy nem ez a világ az életünk végső célja. Így hát a mai napon ne csupán azt kérdezd meg magadtól, hogy mit szeretsz és mire vágysz ebben a világban, hanem azt is kérdezd meg, abból, amiért élsz és fáradozol, mennyi kötődik ahhoz, ami elmúlik, és mennyi ahhoz az Istenhez, aki örökké megmarad. A teremtés hetének záró alkalmához kapcsolódva, vigyük magunkkal a kezdeti ellentmondásunknak a megfejtését. Szeresd a világot, de ne jobban, mint a teremtőjét. Élvezd az ajándékait,
de ne légy a kívánságaid rabja. Ne feledd, hogy ez a világ elmúlik, de aki Krisztushoz tartozik, azé az örökké valóság. Amen. A 804. dicséretünkkel mindhárom versét énekelve válaszoljunk Istenünk üzenetére. Hálát adok, Uram, az életért.

Csendesedjünk el és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, örökkévaló mennyei atyánk, hálás szívvel magasztalunk téged mindazért, amit hatalmaddal megalkottál, és amit gondviselő szereteteddel ma is fenntartasz. Köszönjük ezt a csodálatos világot, amelyben otthonra találhatunk, amelynek szépségében gyönyörködhetünk, és amelynek gazdagságából nap mint nap részesülhetünk. Köszönjük mindazokat az ajándékaidat, amiket gyakran természetesnek tartunk. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy sokszor jobban szeretjük az ajándékaidat, mint téged, az ajándékot adót. Bocsásd meg, amikor a saját kívánságaink irányítják az életünket, amikor hálátlanságunkban arra vágyunk, amink még nincs, ahelyett, hogy megbecsülnénk mindazt, amit már megadtál nekünk. Bocsásd meg önteltségünket, amikor a vagyonunkban, a képességeinkben és az elért eredményeinkben bízunk, ahelyett, hogy a te gondviselésedre hagyatkoznánk. Kérünk, taníts bennünket helyesen szeretni ezt a világot. Adj bölcsességet, hogy felelősséggel őrizzük a teremtettséget. Adj mértékletességet, hogy szent lelked erejével uralkodni tudjunk a vágyainkon. És segíts alázatossá válnunk, hogy minden javunkban felismerjük a te jóságodat. Meghajtjuk a fejünket Jézus Krisztus előtt, aki mind halálig engedelmes volt neked, hogy mi kegyelmedből örök életet nyerhessünk. Segíts, hogy mulandó földi létünket már most az örökké valóság reményében töltsük. Formálj minket, hogy ne ahhoz ragaszkodjunk mindenáron, ami egyszer semmissé lesz, hanem hozzád, aki örökké megmaradt. Könyörgünk mindazokért is, akik ezen a mai istentiszteleten a templomunkban vagy a rádiókészülékek mellett kapcsolódtak be igét hallgatásába. Légy közel a betegekhez, a gyászolókhoz, a magányosakhoz, a nélkülözőkhöz, és mindazokhoz, akiknek életében különösen fájdalmasan mutatkozik meg a földi dolgok mulandósága. Erősítsd meg őket jelenléteddel és az örök életnek ígéretével. Áld meg gyülekezetünket és mindazokat, akik most otthonaikban, betegágyukon vagy útközben együtt imádkoznak velünk. Add, hogy igéd ne csupán elhangozzon, hanem hitet, megtérést és engedelmességet munkáljon mindannyiunk szívében. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Az előttünk álló héten is az Úr legyen személyes életünk megtartója, gyülekezetünk oltalmazója, benne bízva haladjunk tovább minden utunkon. Végül zárásként a 251. dicséretet énekeljük együtt, annak mind az öt szép versével, Úr lesz a Jézus mindenütt, még csak a napnak fényesüt.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Petneházi Református templomból. Igét hirdetett Hidi László, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A szomszédos temetőben végzett szemétégetés okozhatta a radostyáni református műemléktemplom szombat délutáni katasztrófáját. Mint arról híreinkben többször is beszámoltunk, leégett a református templom és a mellette álló fa harangtorony a Borsodabaúj-Zemplén megyei Radostyánban szombat délután. A lángok átterjedtek az épületre, aminek következtében a teljes tetőszerkezet, a belső tér és a harangtorony is megsemmisült. A katasztrófavédelem munkatársai 4 gépjármű fecskendővel és 2 vízszállítóval fékezték meg a pusztító tüzet. A középkori eredetű műemléki védelem alatt álló templom megsegítésére a Magyar Református Szeretett Szolgálat országos adománygyűjtést indított. Miskolcon jótékonysági koncertet szerveznek a radostyáni gyülekezet támogatására és az épület újjáépítésére. Megtorpant a harmadik negyedévben a hazai kis- és középvállalkozások lendületes javulása, valamint a várakozásaik, de a mutató a K&H Bank bizalmi indexének adatai szerint továbbra is a pozitív tartományban maradt. Az index értéke 7 pontot csökkent az előző időszakhoz képest, ami a negyedévet jellemző összetett gazdasági és külső kihívásokkal magyarázható. A mezőgazdaságot sújtó aszály, az energiabiztonsági kockázatok és a turizmust érintő nehézségek egyaránt növelték a cégek kockázatait. Ágazati bontásban a szolgáltató szektor maradt a legbizakodóbb, míg a mezőgazdasági szereplők látják a legkevésbé derűsen a következő egy évet. Regionális szinten továbbra is Kelet-Magyarország a legoptimistább terület, ezt követik Közép- és Nyugat-Magyarország. A legfrissebb felmérés szerint a legnagyobb árbevételű vállalkozások néznek a legpozitívabban a jövő felé, míg a közepes méretű cégek hangulata romlott a leginkább. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzése szerint idén nyáron egyre nagyobb eltérés mutatkozott a szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között. Miközben a hazai szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős, közel 12%-os visszaesést mértek. A hotelek vendégszáma országszerte nőtt, vagy nem változott. Budapesten például több mint 6%-kal emelkedett a vendégéjszakák száma. A növekvő forgalom ellenére a forintban kimutatott bevételi mutatók a hazai fizetőeszköz erősödése miatt csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az első 8 hónap adatai is azt mutatják, hogy a szállodák vendégészakáinak száma emelkedett, ám a jövőbeli kilátások szempontjából a szövetség kulcsfontosságúnak tartja a turisztikai marketing aktivitás megerősítését a nemzetközi piacokon. Ismét emelkedik a norovírus fertőzések száma, amely a késő őszi és téli időszakban okozhat újabb megbetegedéseket. Rusvai Miklós víruskutató az Inforádióban elmondta, hogy a fertőzés erőteljes hányást és hasmenést vált ki, így a legfőbb veszélyt a kiszáradás jelenti. A szakember kiemelte, hogy gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt a legfontosabb a folyadék és elektrolit pótlás, az ágynyugalom, valamint a könnyű ételek fogyasztása. A vírus jellemzően közösségekben terjed, és elsősorban higiéniai hiányosságok, például a kézmosás elmaradása miatt fertőz. Mivel hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre, a megelőzés kulcsa a megfelelő személyi higiénia fenntartása. A fertőzés lefolyása általában rövid, de intenzív tünetekkel jár, a kockázat pedig a közösségekbe való visszatéréssel nő. November 30-án végleg megszűnik a Van Magyarország fizetős földfelszíni TV szolgáltatása, a Mindig TV Premium. A fizetős platform értékesítését már májusban leállították, a meglévő előfizetőket pedig augusztusban értesítették. A csúcson valamivel több mint 100 000 előfizetőt számláló szolgáltatást tavaly még 10 000-ek használták. Fontos azonban, hogy a kódolatlan csatornákat kínáló ingyenes Mindig TV szolgáltatás továbbra is elérhető marad. Az NMHH adatai szerint a hagyományos TV előfizetés továbbra is meghatározó a magyar háztartások körében. Kijevbe érkezett vasárnap váratlanul Friedrich Merz német kancellár, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyaljon a katonai és energetikai támogatásokról. Berlin 1 milliárd eurónyi korábban jóváhagyott katonai segélyt szabadít fel, és további 350 millió eurót biztosít az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására. A felek várhatóan véglegesítik a különböző típusú drónok közös gyártásáról szóló megállapodást is. Merz kijelentette, Ukrajnának a következő hetekben minden lehetséges támogatásra szüksége van.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Apikén,
1: Bogyós Gyümölcske, Szent Péter Esernyője, házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
2: Gólyakali,
0: Foszti fiú,
3: Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.
4: Mielatt a nénit említette, bánatos gyöngétség tükröződött arcán, majd a bosszú érzet csillant meg szemeiben Krucsai nevénél, s végre pír önté el arcát, amint arra gondolt, hogy akkor aztán ide jönne Debrecenbe. Az aranyos kartkötő ott volt most is szépen becsomagolva a túgája zsebében, azt magával viszi, s jövet a derekára köti majd, hogy meglássa az, aki adta, csak hogy már kart fog azon akkor lógni. Hát nem bánom, felelte az öcs, menjünk a szerencse után. Elindultak csak úgy vaktában. Az első cél az első torony volt. Sokáig mentek egymás mellett hallgatag, míg megszólalt Pista. Nagy dolog az öcsém bolondságnak, amiben mi fogtunk. Két koldus útra kél gyámol nélkül, és mégis reménnyel. Fájdalom, csak is ezzel van tele utitáskánk. De még ez is elfogyhat. Az enyém nem. De miattad aggódom. Félek, nem lesz elég kitartásod, és mégis megeshetik, hogy te érsz előbb célt. Én elveszhetek. Te megmaradsz. Ígérd meg erre az esetre, hogy megsegíted nevelő szüleinket, és bosszút állasz apánkért. Ígérem, mondta ünnepélyesen a kisebbik diák. Hallja a nyílt ég fölöttünk. Éppen kezdett az esti szürkület leszállni a harmattól nedves füvekre, s két apró csillag gyulladozott a mennybolton. A két testvér oda nézett fel, s az apró csillagok nyájasan pislogtak le, mintha mondanák. Hallottuk bizony, hogy ne hallottuk volna. Éjfélre értek falut, s csak egy ablakban égett mécsvilág. Fáradtan, tikkattan kopogtattak be. Nem sokára megnyílt a kis ablak, széthúzódott a tarka függöny. Ki az? Kérdi egy nyers hang belülről. Szegény, éhes diákok vagyunk. Éjjé szállást és egy falat kenyeret kérünk a jó emberektől. Itt világosság derengett az ablakban, hát idefordultunk kegyelmetekhez. Ez nem jó hely az utasoknak, ide a halált várjuk vendégnek, felelte az előbbi hang. Úgy... Haldokló van a háznál, engedelmet kérünk, de mi nem a halál vagyunk. Akkor hát vigyen el benneteket az ördög. Mérgesen becsapta az ablakot, de alig voltak 10 lépésnyire, amint nagy csattanással kinyitotta újra. Hely, diákok! Diákok, gyertek csak vissza! Tudtok-e írni? Azért vagyunk diákok, hogy tudjunk.

0: felelte Laci. No, akkor forduljatok be. Éppen jó órában találtatok ide. A házajtó retesze nem sok vártatvást megcsikordult, s a diákokat beeresztették a szűk pitvaron át a szobába, hol egy tarka ágyon összetöpörödött anyóka haldokolt. Ősz volt a haja és szemöldöke, melle kínosan hörgött, míg a kezében megszentelt barkát tartott. A rokonok minden felindulás nélkül állották körül. Anyu, mondá most egy magas, szálas férfi, megrántván a haldokló kendőjét, mely a nyakán volt. Diákok vannak itt, akik meg tudják írni a testamentumot. Mondja nekik, kegyelmed, mit írjanak. Az öregasszony fuldokló köhögésben tört ki, mi alatt halántékai megkékültek.
1: Jaj! Jaj! Ti a garabonciás diákok vagytok!
0: Nem vagyunk garabonciás diákok, a debreceni kollégiumból valók vagyunk.
1: Jó, jó,
0: nyögte a beteg, miközben összevacogott a fekete kiálló foga.
1: Mutassátok a talpatokat, hadd lássam. Ágnes, hozd ide közelebb a mécsest. No, nem bánom, írjátok, amit kívánok. Azt hittem, lólábatok van, és a pokolba akartok vinni.
0: Egy öreg ember, aki testvére lehetett a haldoklónak, valami atramentumfélét hozott elő és gyűrött papírost, melynek az egyik oldala már tele volt írva. Pista vette kezébe a tollat, és írni kezdte, amit az öreg diktált.
1: A lelkemet hagyom a mennybeli Istennek.
0: A szálas férfi helyeslőleg bólintott rá.
1: Írja tovább, diák, a testemet hagyom az anyaföldnek.
0: Ezt is nyugodtan vették a jelenlevők, ez még mind csak az értéktelen holmi.
1: A földjeimet hagyom a Kertész János unokámnak.
0: Most mindnyájan dühösen néztek egy fiatal legényre, aki az asztalon keresztbetett lábakkal ült, és késsel faragcsált valamit.
1: A lábas jószágot testálom a testvérem fiának, Rácz Istvánnak.
0: A szálas férfiú elégületlenül pislogott.
1: Írjad, diák, írjad!
0: Nyöszörögte a haldokló minden erejét összeszedve.
1: A ház, és a benne levő holmi legyen, az Ágnes unoka húgomé.
0: Mi alatt a diák ezt is papírra tette, megindult a szóvita egy szögletben Ágnes és Rácz Istok között. Istok úgy értette, hogy most minden lábas jószág neki van testálva, az asztal, a székek, az üst, a lócák, hát szóval minden az övé a bútorokból is, aminek lába vagyon. Ágnes ellenben csak a házi állatokat értette a lábas jószág alatt.
2: Nem én, Istok bácsi, még egy lábas serpenyőt sem engedek innen elvinni kegyelmednek.
0: A beteget éppen nem konfundálta ez a vita, talán nem is hallotta, s imigyen intézkedett a továbbiakra nézve.
1: Összes készpénzemet, 1000 talléromat pedig hagyom a legfiatalabb unokámnak. Mohorai Ferencnek, de csak 24 éves korában vehesse fel.
0: Abban a pillanatban leugrott a kemence tetejéről a nevezett Mohorai Ferenc, 13 éves fiú.
2: Hol az az 1000 tallér, nagyanyú? Add ide hamar is, haj meg!
3: Csitte, rücsök, hogy mersz ilyeneket beszélni a nagyanyádnak, te hálátlan!
0: A haldokló sárga arcán bágyat mosoly jelent meg, jeléül annak, hogy a szeretet nem engedi magát kapacitáltatni. Megfogta a fiú kezét gyöngéten.
3: Jaj, te hideg a kezed, nagyanyú, ereszd el az enyémet!
1: Jó, jó, eredj hát lefeküdni, de fordulj ide még egyszer a lámpa felé, hadd lássalak, miképpen nézel ki.
3: Várj hát, hadd fésülködjen meg előbb.
0: A beteg anyuka arca úgy szólván derült lett, mi kedves unokájával enyelgett. Ez alatt Ágnes egy köcsög aludtejet hozott be Laci számára, és egy nagy karaj kenyeret. Pista türelmetlenül szólt a beteghez. Következik még valami?
1: Lássuk csak, a földek, a pénz, a holmi, a lábas jószág, nincs egyéb. Te, igen, igen, a két kedves kutyám. Nos, kinek hagyjam a kutyáimat?
0: Töprengve hunyta be szemeit egy percre, aztán nyöszörgő hangon mormogta.
1: A kutyákat, igaz, a kutyákat, utcú diákok,
0: kiáltott fel, majdnem vígan.
1: A kutyákat nektek hagyom, diákok.
0: Rémletes volt, amint e szavaknál a fogait kivicsorította. A virrasztó rokonok összemosolyogtak, Pista ellenben tisztességtudón felelte. Köszönjük alásan a jó akaratját, de mire valók nekünk a kutyák, mikor magunknak sincs mit enni?
1: Hát, miféle szerzet vagytok? Hol kóvorogtok itt? Hová? És miért mentek?
0: Árvák vagyunk, nincs hová mennünk, nincs kihez fordulnunk, hát a szerencsét keressük.
2: A szerencsét?
0: Sziszent fel, s kezeivel izgatottan kezdett dobolni a tarka dunyha kockáin.
1: Hát, ha én vagyok az a szerencse, aldukló vénasszony képében is járhat az. Mit tudjátok ti azt, tacskók? No, no, csak vigyétek magatokkal azt a két kutyácskámat. Bizony, hasznát vehetitek még, fiacskáim. Ki tudja, mire lesznek jók? Aztán, hogy nem tudjátok, mivel tartani. Hej, hej, Bodri, Drávo!
0: Erre a hívásra két apró közönséges juhászkutya mászott elő az ágy alól. Hosszú szőrű, lompos farkú mindkettő. Az egyik tiszta fehér volt, a másik tiszta fekete.
1: No, ugye szép állatok az én kutyáim, gyere te, fekete te Bodri, úgy-úgy, nyald meg a csontos kezemet, milyen jó meleg nyelved van. Vagyok neked három kemény tallért, ne mondd, hogy rossz gazdád volt, te neked pedig, Drávo, elég lesz egy tallér is, ösmerlek, azért hát neked csak egy tallért hagyok.
0: Benyúlt a vánkosa alá, s kihúzott onnan egy zacskót, s kiolvasta az előtte álló asztalka egyik szögletére a három tallért, a másik szögletére pedig egy tallért tett le.
1: No, diákok, válasszatok most már a kutyák közül.
2: Te válasz először, aki a testamentumot írtad.
0: Én az öcsémre bízom, mondá Pista, ő válasszon. Én az egy talléros kutyát választom, a fehéret, felelt Laci habozás nélkül. Az öreg asszony úgy vigyorgott, mint egy sátán.
1: Derék gyerekek vagytok, derék gyerekek, ti bizonyosan megtaláljátok a szerencsét. Nolám, nolám, mindenik a másiknak akarta a pénzesebb kutyát.
0: A beteg fejét csóválta e fölötti bámulásában, s ebben a felcsóválásban aludt el olyan csendesen, mint akármilyen más egészséges halandó. Nem is fog az meghalni, sugdosták a rokonok, csak komédiát csinál, hogy minket összehivatott. Reggelre azonban már halott volt, mire a diákok, akik kialudták magukat az éjjel a szénapadláson, elindultak a két kutyával. A kutyák, mintha tudnák, melyik kié. A fehér kutya a Laci mellett, a fekete kutya a Pista mellett poroszkált engedelmesen. Úttalan utakon estig bandukoltak, de a két kutya és a végtelen alföldi sík csak nem akart tőlük elmaradni. Pedig az akkor még nem volt a mostani aranykalászú tenger. Ahelyett förtelmes mocsarak lövelték messze bűzüket. Nádasok, ingoványok lepték el az óriási pusztát, úgyhogy néha egy mérföldnyire kellett visszafordulni, hogy a süppedékes helyeket elkerülhessék. Hívogató tanyák nem fehérlettek sehol az út mentén. Még a bolondos szélmalmok sem forgatták a karjaikat integetve, hogy erre, erre. Végre későn este egy erdőt értek. A fehér kutya hajtani kezdett az erdőben, és csak hamar egy jókora nyulat hozott a fogai között. No, ez derék kutya, mondá Pista. Most már nem halunk meg éhen. Megsütjük a nyulat és megesszük. Letelepedtek egy fa alá, tüzet raktak, nyársat csináltak, és a lenyúzott tapsifüles piros húsa kisvártatvást vígan sercegett a nyárson. Szemük mohó epedéssel kísérte a sütés processzusát, míg a kezük össze volt kulcsolva, mintha rimánkodnának, tüzecske, tüzecske, süst hamar a nyulacskát, amint hátulról rájuk köszönt egy erős bariton hang. Adjon Isten jó estét, legénykék! A diákok hátra néztek, egy porruhába öltözött deli férfi állott előttük. Fogadj Isten, felelte nyájasan Pista. Mit kerestek itt, gyerekek? A vacsoránkat sütjük. Aha, nyúlpecsenye, hol vettétek?
3: A kutya fogta.
0: De csak remélem, nem magatok akarjátok megenni.
3: Laci elmosolyodott.
2: Bizony, az volt a mi szándékunk. Mert ma egész nap nem ettünk.
0: Ez szerint még egy napotok van hátra, mert én meg már két egész napja nem ettem.
3: Isten neki akkor hát a harmadrész a kegyelmedé.
0: Nem úgy, fiaim, nem úgy. Hány évesek vagytok együttvéve?
2: A bátyám másfél évvel idősebb nálam, én pedig a 19. járok.
0: Gyerekség! Én éppen kétszer annyi idős vagyok, tehát éppen kétszer annyi húst kellene kapnom, mint nektek.
2: Igen, csak hogy a kutyák is itt vannak, azoknak is enni kell.
0: Kutyának jó a csont is, ha az igazat vesszük.
3: Ha az igazat vesszük, jegyzé meg Pista, akkor a kutyáé az egész nyúl, mert ő fogta.
0: Akkor ne vegyük az igazat, felelte Emez incselkedve, hanem alkudjunk meg barátságosan. Nekem nem kell a nyúlból osztályrész, hanem mindenitek ide adja a maga részének a felét. A fiúk beleegyeztek. Az idegen letelepedett velük a tűzhöz, s jó ízűen falatozták fel a nyúl földi maradványait, miközben kérdezte, mi áradban vannak. Mi bizony a szerencsét keressük?
4: Ja, azt mindenki keresi, de kevesen találják meg.
0: A szerencse mindenütt ott van. Tehát sehol sincs állandóan. Az egy gaz fickó, gyermekeim. Nem érdemes utána mászkálni, mert helyetekbe is eljön, ha neki úgy tetszik, s ha utána mentek, sem találjátok meg, ha neki úgy tetszik. Hanem azt látom, hogy jó szívűek vagytok. Azért hát engedjétek meg, hogy én is veletek utazzam. Az én nevem Rozsomák János. Majd meglássátok, hogy még nagy segítségetekre lehetek.
2: Hová igyekszik bátyja?
0: Bécsbe.
2: Csak nem a királyhoz, szólt közbe Pista.
0: Meg lehet, hogy éppen a királyhoz.
2: Mi? Hát akkor kegyelmeddel megyünk, nagy örömmel, mert mi is a király közelébe iparkodnánk Isten segítségével.
0: Kerüljétek a királyokat, gyerekek, és a szemöldeit összeráncolta. Mit akartok ti a királytól?
2: A királyok többet vesznek el az emberektől, mint amennyit adnak nekik. Nemes emberek akarunk lenni. Úgy hallottuk, hogy azzá csak a király tehet meg bennünket.
0: Rozsomák János fölnevetett.
2: Hát, azt hiszitek ti, hogy azt csak úgy osztogatják ott, mint Debrecenben a hurkát?
0: Nagy dolgokat kell azért véghez vinni.
2: Hát hiszem, mi véghez is visszük, kiáltá Pista lelkesedéssel.
0: Az öreg úgy hahotázott, hogy a hasát is fognia kellett.
2: Bolond vagy, kisöcsém, hiszen mind jó volna az, ha a szegény embert odaeresztenék, ahol a nagy dolgokat csinálják.
0: Ilyen beszélgetés közt telepedtek le egy fatövébe, s aludtak hajnalig. Reggelre útra indulának mind a hárman.
4: Útközben azt mondja Rozsomák János. Adok én nektek egy jó tanácsot. Osszátok fel magatok között kétfelé a világot. Hogy érti ezt, bátyja? Az első keresztútnál váljatok kétfelé. Az egyik menjen balra, a másik jobbra. Két tarlón több öngésznivaló kalász van, mint egy tarlón. Itt egy kalászra vagytok ketten. Két úton mindenik megtalálhatja a maga külön kalászát. Gondolkoztak ezen is, helyben hagyták. Okos szavú ember ez a Rozsomák, hát ha érdemes rá hallgatni. Mikor a legelső keresztúthoz értek, a két testvér megölelte, megcsókolta egymást. Azután kockát vetettek, kimegy Rozsomákkal Bécs felé, és kimegy balra, Erdély felé. A fölvetett tallérnak, ha a Máriás fele van kívül, akkor Laci választ. Ha az kerül belőre, Pistáé az elhatározás joga. Jó volt a Máriához szegődni. Mária lett felül. Laci gondolkodott kissé, hogy talán mégis jobb volna a vidám Rozsomákkal utazni, mint egyedül. De a kutya, az ő fehér kutyája, előre futott az erdélyi úton, s mikor már messze volt, a hátulsó két lábára állott, és a két felemelt első lábával, mintha integetne a gazdájának, hogy jöjjön utána. No hát, Isten neki, megyek a kutyám után! Isten veled, kedves testvérem! Áldás legyen rajtad! Akit az Isten előbb megsegít, fölkeresi a másikat! A többi fogadalmaink is szentek legyenek mindenkor! Sűrű könyhullatással még egyszer összecsókolóztak, Rozsomák megsajnálta őket, s maga is elkezdett könnyezni. Ugyan, ne okoskodjatok, ne érzékenyítsetek el! Menjünk együtt inkább mind a hárman, hát ha tudni fogok dolgot adni mind a kettőtöknek. Nem, nem, végszépista, teljesen igaza volt kegyelmednek. Külön kell a szerencsét keresni. Jól van, fiú, mondá Rozsomák, melegen megrázva a Pista kezét. Benned sok szív van. Megosztottad velem a nyulat, s azt mondád, nagy dolgokat szeretnél elkövetni. Jól jártál, öcsém, hogy itt maradtál, mert ha az Isten is úgy akarja, olyan helyre viszlek, ahol nagy dolgokat csinálnak. Melyik volt az a hely? Majd meglátjuk.

0: Hetedik fejezet. A fejedelem délután. Erdély trónusán Apafi Mihály uram őnagysága ült, aki igen jámbor fejedelem vala, de mégis sok rosszat cselekedett, kivált délutánonként. Ezeket a délutánjait az erdélyi rendek is észrevették, és azt a törvényt hozták érett ésszel, hogy amit pedig őnagysága délután rendel vagy ír alá, az semmisnek vétessék. Amiből ismét új bonyodalom keletkezett, mert őnagysága olyan hosszúra nyújtá ki a délutánokat, persze ahonnan tehet az éjszakákból, hogy a délelőttöket rendesen átaludta. Már most hát mikor uralkodjék, ha délután nem szabad, délelőtt pedig nem lehet. Ha nem hiszen, nem hiába hevert a fejedelmi jogar uratlanul a sútban. Sokszor vette azt kezébe, akit nem is illetett. Mint például Teleki Mihály uram, vagy őnagysága a katonás természetű fejedelemasszony, Bornemissza Anna. Sőt, valljuk meg az igazat, némelykor még a szerény Naláci uram is majdnem fejedelemnek játszotta magát. Maga a fejedelem mulatozásban tölté idejét víg és könnyelmű főurak társaságában. A komoly tanácsuraktól irtozott, mint a tömjén füstöl az ördög. Az összes udvari méltóságok közül a legtöbb dolga a fő innya adónak volt. Valóban, a fő pohárnokmester híven eljárt a maga tisztében. A fejedelmi pince Gyula Fehérvárott el volt látva a legjobb magyar és külföldi borokkal. Igazi gyönyörűség volt megnézni. Apafi a mostanság szokásos hadiszemlék helyett gyakran tartott a pincében hordószemléket, s az egyes hordókat saját kezüleg ékesítette fel nevekkel és elmés feliratokkal. 12 egyforma nagy hordó, mely tele volt vörösborokkal, a 12 apostol nevét viselte. Júdás Iskariótesz de Eger, Simeon Zelótesz de Neszmé, stb. 2 tokai aszúval megtöltött hordócska, Macedóniai Fülöp és Julius Cézár neveivel büszkélkedett. Így tudta őnagysága összekötni a hasznos tudnivalót a mulatságossal. Egy délután, de még a délutánok elleni törvény előtt, rózsás kedély hangulatba jutván az urak, asztalbontás előtt, nagy disputába keveredik Apor István Bóér Kristoffal a fölött, hogy milyen a túlvilág. Divatos témája volt ez őseinknek. Mindig előkezdték, soha be nem végezték. Az egyre hevesebbnek növekedő vita, gondolom, onnan támadt, hogy Szalicius Márton, a fejedelemasszony orvosa, figyelmeztette a fejedelem őnagyságát, hogy immár elég volt, többé ne nyúljon a kupához, mert árt neki az ital. A bor úgymond sok embert visz a más világra. Aki úr, az a más világon is úr, jegyzi meg Bánfi Dénes. Meg lehet, mondta Szalicius, csak hogy a más világon nincs egy másik Erdély. Nem hiszem, doktor, szólalt fel a tréfás kedélyű Torockai Mózes, hogy a borital is szaporítaná a halandóságot. Kegyelmet mondta nemrégiben, hogy a legnagyobb halandóság van a gyermekek közt. Az egynapostól kezdve a 4 évesekig. Egy szóval éppen azok között, akik nem élnek borral. Erre azután kitört a hahota, és újra összecsengtek a poharak, de mint mondottuk, Apor és Bóér urai még fölkapták a témát, hevesen összeszólalkozván a más világ titkai fölött. Mindenik jobban akarta tudni, mi lesz ott. Az egyik tagadta az alágyújtott katlanokat a pokolban és a lelkeket, amik bent főnek, ellenben a Mohamed paradicsomából ismert el némelyeket, alkalmasint a tubafa árnyékot, mert a nagy rikácsolásoktól tulajdonképpen nem is lehetett hallani, ki mit állít. A vita nem maradhatott sokáig szűk medrében, többen hozzászóltak. Lassanként általános lett, sőt, még a fejedelem is részt vett benne, körülnézvén félénken, hogy nincs-e itt valahol Teleki Mihály uram, aki vagy rosszalló, vagy helyeslő szemöld rángatásaival szokta kísérni mindannyiszor, ha a száját kinyitja, ami utoljára is nagyon kellemetlen állapot. De szerencsére Teleki Mihály uram nem volt ott, úgyhogy őnagysága egész bátran odaállhatott egyszerű embernek az eszével mérkőzni, mert a Bibliában és a teológiai dolgokban nem volt híjával az ismereteknek. De 2 bőszült bikát könnyebb megállítani, mint 2 szenvedélyes vitatkozót. Apafinak nem volt ahhoz elegendő hangja sem, s az, hogy a szava fejedelmi szó, ez egyszer nem jött számításba.
1: Lassabban, urak!
0: Szólt a fejedelem, és odacsapott tenyerével az asztalra.
1: El fogjuk dönteni, kinek van igaz a kegyelmetek közt. Éppen ma érkezett hozzám Tököli Imre uram képében egy híres tudós Eperjesről. A neve Schmidt István. Bejárta a külső országi univerzitászokat. A világ legnagyobb tudósaival áll levelezésben. Ha engem nem akarnak hallgatni, kegyelmetek, hát jól van. Azért mi mégis mindjárt módját ejtjük eldönthetni, melyik a különb teológus, Boére vagy Apor. Erígy, fiam Kornispál, szólítsd ide a Tököli Imre követét.
0: A kupákat töltögető apródok közül egy eleven csinos fiú, aki kék dolmányt viselt ezüst csatokkal futott el a parancsot teljesíteni. S nem sokára visszajött jelenteni.
2: S mit tudom, rögtön itt lesz a nagyságot színe előtt.
1: Na most hát megtudjuk végre, miképp állnak a dolgok a más világon.
2: Hadd lássuk addig is, szedjük ki végbe, mit állított Apor, és mit állított Boér.
1: Akinek igaza lesz, annak ajándékozom a legszebb kardomat, az opál köveset. Úgy kössék egy rakásba az eszüket, kegyelmetek.
0: E pillanatban lépett be Schmidt István. Magas, nagyszakállú úriember, egyszerű fekete magyar ruhába öltözve. Nyugodt, halvány arcán élénken rajzolódott a megütközés. Miért hivathatta a fejedelem a folyóügyek ilyen előhaladott stádiumában?
1: Mert biz ott az arcok mind ki voltak már derekasan pirosodva a borbeli nedvektől, s a szemek lázas fényben égtek.
0: Kérettük kegyelmedet, kezdi a fejedelem kegyes fejbólintással. Minek utána? Némi nemű disputa keletkezik két hívünk, Boér és Apor urai még között a túlvilág felől. Hallottuk kegyelmed ritka jártasságát a világi és egyházi tudományokban, ismeretes előttünk bölcs judíciuma. Imre öcsénk leveléből is sok szépet olvastunk kegyelmed felől. A szepességi úr meghajtotta magát.
3: Parancsoljon velem, nagyságod!
0: Kegyelmednek kell eldönteni, kinek van kettőjük közül igaza.
1: Adják elő urak véleményeiket, de, tette hozzá apafi nevetve, egymás után, ne egyszerre.
0: Hanem ez a figyelmeztetés sem használt, mert a két úr nagy szenvedélyességgel egymás szavába belekotyogva, rikácsoló, türelmetlen hangon adta elő az álláspontját. Az opálköves kard volt-e az oka, vagy hitük szilárdsága, nem tudni.
2: Nos, mit mond hozzá kegyelmed?
0: Kérdi a fejedelem Schmidttől, miután az figyelmesen meghallgatta a vitázókat.
2: Melyiknek a részén van az igazság?
1: Igen, halljuk végre, milyen valójában a más világ?
0: Kiálták a főurak. Csak Béldi György kurjantott fel vidáman.
1: Hogyan, mire való az? Hiszen sohasem halunk meg. Bort töltsetek, fiúk, a poharakba.
2: Psz, csend!
1: Beszéljen, kegyelmed,
0: intett apa fia kezével.
1: Apród, hozd ide a fegyvertárból a prémiumot, az opálos kardomat.
3: Nagyságos uram, kezdi Schmidt, s ünnepélyes csend állt be a terembe.
1: Meghallgattam az érdemes főurak ő kegyelmeiknek opinióját a túlvilágról figyelmesen. Egyik is, másik is szépen kiszínezte a saját hite szerint. Én erre csak azt mondom,
2: halljuk, halljuk, hangzott fel minden oldalról.
1: Azt mondom, hogy az Isten a mindenség titkai közül sokat árult el az embernek.
2: Igaz, igaz.
1: A többi teremtményei sokkal kevesebbet tudnak, mint mi. Meg lehetünk tehát elégedve. De az Isten, mikor a mindenség titkait közprédának bocsátotta, nem adott oda mindent. Némelyeket megtartott magának. A dologra, tudós uram, a dologra!
0: Szólt bele Bánfi türelmetlenül.
1: Hiszen a dolognál vagyok, uraim.
0: Mert amiről a két fő úr vitázott, az éppen a mindenség ama titkai közé tartozik, amiket az Isten magánál tartott.
1: Dixi.
0: Bölcs volt a Schmidt uram válasza, de az urak elégedetlenül morogtak. Csak egyetlen hang kiáltál valahonnan a terem szögletéből.
1: Úgy van!
0: Megbotránkozva néztek oda.
1: Hát az udvari bolond volt. Maga a fejedelem bosszankodva szólt oda az apródoknak, de úgy, hogy mindenki hallja. Ha a tudós nem bírta eldönteni, szaladjatok le a palota elé, s hozzátok fel az első arra menő embert. Amit a tudós el nem döntött, döntse el az első tudatlan.
3: Nosza, az apródok engedelmesen iramodtak le tudatlan embert fogni az utcáról.
1: No, az bizony nem lesz nehéz. Nem csak Gyulafehérvár utcáin akad az, de a fejedelmi tanácsban is.
3: Kicsinség vártatva nagy dulakodás zaja hallatszott be az előcsarnokból.
1: Erej csak megnézni, Baló Mihály, mi az?
3: Az udvari hadnagy elment, meg visszajött.
1: Egy fiatal csavargót tuszkolnak be az apródok nagyságos fejedelem, de sehogy sem akar bejönni a kutyája nélkül. Rúg, kapál, küszködik.
3: Hát jöjjön be kutyástól!
0: Baló Mihály újra kifordult eligazítani a lármás csatázót. Az apródok nem sokára betaszítottak egy vedlet ruhájú fiatalembert az ajtón. Szakadozott diák tóga volt rajta, s a poros saruiból kilátszott itt-ott a lábhús, pedig az egyik talp madzaggal volt a fejhez kötve.
1: Hiába, no, a csizmadiák sem tudnak maradandót alkotni.
3: Hol vettétek a fickót?
1: Kérdi Lázár Gábor uram vörösen, mint a rák, mert körülbelül ő volt a legjobban becsípve.
3: Éppen ő ment el a kapu előtt, amikor leértünk, s a parancs úgy szólt, hogy az első arra menő.
1: Apafi helyeslőleg bólintott nehezedő fejével, mi alatt apró szemei álmosan pislogtak.
3: Hogy hívnak?
1: Kérdi, és nagyot fújt.
3: Veres Lászlónak.
1: Mi vagy?
3: Vándor vagyok.
1: Sovány mesterség, vélte Béldi.
3: Mit akarnak velem az urak? Én semmit sem vétettem. Én bepanaszolom az urakat, eresszenek el!
0: S felemelte ökleit, dühösen jártatva végig szemét a három apródon, akik felkényszerítették.
3: Szerencsétlen, súgta neki az egyik apród, a kis Kornispál. Nem tudod, ki előtt állsz.
1: Hát aztán mit bánom én, ha a Poncius Pilátus előtt állok is?
3: Hiszen ha csak ott állnál, de ez ő nagysága Apafi Mihály Erdély fejedelme.
0: A koldusdiák elsápadt, és lassú reszketegség fogta el a lábait, egy fejedelem előtt áll. Szétnézett a nagy boltíves teremben, szeme átfutotta az ezüst bilikomokat az asztalon, az aranyzsinóros, bársonyruhás apródokat, majd a falra tévedt, hol az asztal főn ülő sovány embernek az ábrázata volt lefestve. Szakasztott az az arc, csak hogy zöld bársonymente van rajta, s aranyos drága köves jogara kezében.
3: A koldusdiák térdre roskadt.
1: Kelj fel, fiam, szólt a fejedelem. Ne félj semmit, egy hajat szála sem fog meggörbülni. Adjatok neki egy pohár bort, hadd térjen magához.
0: A nyájas szó és a bor csak ugyan visszaadta a bátorságát.
3: Nincs itt ellened semmi kifogás, kezdi azután Szalícius, a doktor. Sőt, ellenkezőleg. A fejedelem bírónak hozatott fel, édes fiam. Te fogod eldönteni két úr közül, kinek van igaza.
0: Én? Hevegé zavartan. Hogyan merészelném?
1: Ha a fejedelem parancsol valamit, annak engedelmeskedni kell.
0: Veres László meghajtotta a fejét.
3: A fehér kutya nyugodtan lefeküdt elejébe a négy lábára, és biztatóan pislogott rá a sárga karikás okos szemeivel.
1: Adják elő nekik kegyelmetek, vette fel a fonalat Apafi, a disputa tárgyát.
0: Ezúttal Szalícius magyarázta meg szögrül végrül a két fő úr vélekedését, miközben Béldi uram gúnyosan súgta a mellette ülő Incédinek.
1: Bizony, valami okosabbal tölthetnénk az időt, mint az efféle hóbortokkal.
3: Nem adom 100 forintért,
1: viszonzám mosolyogva Incédi, hogy nem vagyunk nagyobb státusz. Mert ha nagyobb státusz volnánk, most itt ebédelnének a külországok követei is, és kinevetnének bennünket.
3: Igaza lehet kegyelmetnek,
1: vélte a tudós betlen,
3: de én nem találom a dolgot nevetségesnek.
1: Ő nagysága inkább felette finom elmeért tanúsít, midőn egy tudós után egy tudatlantól kérdezősködik.
3: Higgyék meg, uraim, ebben van filozófia és inger.
0: Béldi gúnyosan húzta szét az ajak szögleteit.
1: Nem annyira filozófia, mint Bolondérianász, uram?
2: Márpedig én mégis azt mondom, ha ösvernék az igazságos Harun al-Rashid történetét és kalandjait, azok közt sok ilyes forma van, pedig az nagy uralkodó volt.
1: Régen volt a sógor, jegyzé meg Béldi,
2: ha ugyan valamikor igaz volt.
4: Csendesség, uraim, hangzott most az apafi szava. Halljuk hát a fiatal ember nézetét. Hogy van a más világon?
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszát Kelmen a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromisza Dóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
8: A gyümölcs gyümölcskertész.
9: Szent Péter esetén.
10: Házasságon innen.
11: Katalin.
10: És
11: a
10: gyerek. A gólyakalifa.
11: Foszti fiú esetén.
10: Pilátus testament. Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Leégett a református templom és a mellette álló faharang torony a Borsodabó-Zemplén megyei Radostyánban szombat délután. A temetőből átterjedő tűzben elpusztultak a festett mennyezeti kazetták, a padok, az orgona és a tetőszerkezet is. Személyi sérülés nem történt. A kazincbarcikai, szentdői és miskolci tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A műemlékvédelem alatt álló templom mai formáját 1784-ben nyerte el, de egyes részei középkori eredetűek. A különálló 16 méter magas faharangtorony 1762-ben épült, hat szögletű alaprajzával egész Európában egyedülállónak számított. A Tiszán inneni református egyházkerület együttérzését fejezte ki a történtek miatt, és arra kéri a gyülekezeteket, hogy hordozzák imádságban a súlyos veszteséget szenvedett radostyáni közösséget és lelkipásztorát. A szombat délutáni tűzvész után a Magyar Református Szeretetszolgálat azonnal gyűjtést indított a közösség megsegítésére és az újjáépítés támogatására. Azt szeretnék, ha a széleskörű összefogásnak köszönhetően idővel újra felépülhetne a gyülekezet generációs otthona. Aki segíteni szeretne, a jobbadni.hu oldalon online, vagy a Református Szeretetszolgálat bankszámlájára utalva támogathatja a kezdeményezést. Utaláskor a közlemény rovatba a tűzeset szót kell beírni. Szabadon kutathatóvá váltak a 2006. augusztus 31-e és december 22-e közötti kormányülések eredeti papíralapú anyagai a Magyar Nemzeti Levéltárban. A távirati irodához eljuttatott közlemény szerint az összefoglalók tanulmányozásához már nincs szükség a miniszterelnökség előzetes engedélyére. Az iratok a levéltár budapesti Lánglilium utcai kutatótermében érhetők el a kutatás általános szabályai szerint. A dokumentumok támogatói nyilatkozattal akár az 1989 és 2010 közötti országgyűlési ciklusok egyéb irataival együtt összefüggéseikben is vizsgálhatók. Az intézmény célja, hogy a nyilvánosságra hozott történeti források szakszerű körülmények között minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak. Először mutatta be belülről debreceni akkumulátor cellagyárát a Seattle, ahol szeptember végén indult meg a próbagyártás az első két gyártósoron. A dehír.hu beszámolója szerint a 40 gigawattórás kapacitású üzemben jelenleg mintegy 2900 embert foglalkoztatnak, akiknek több mint fele helyi munkavállaló. A vállalat közlés alapján a termelés teljes felfuttatása még néhány hónapot vesz igénybe, mivel a termékeket a megrendelő autógyáraknál is validálni kell. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a korábbi munkavédelmi ellenőrzések után a próbaüzem feltételei teljesültek, emellett víztakarékos technológiával csökkentik a gyár környezeti terhelését. A debreceni létesítmény a Seattle legnagyobb Kínán kívüli bázisaként az európai elektromos járműgyártás egyik kulcsfontosságú beszállítója lesz. Egészségügyi szűrésekkel és átfogó szociális munkával indult el Miskolcon az Együtt Tetemvár Bábonyi Bérc városrészekért elnevezésű szociális célú városrehabilitációs projekt. Az 520 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló kezdeményezés célja a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű lakosok életlehetőségeinek javítása és társadalmi integrációja. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt szakemberei a rendszeres ellenőrzések mellett kiemelt figyelmet fordítanak a rászorulók folyamatos szociális ellátására és az egészségügyi vizsgálatokhoz. A program részeként közösségi foglalkoztatási és bűnmegelőzési rendezvényeket is szerveznek, valamint elhanyagolt területeket tesznek rendbe. Első alkalommal rendezték meg a kárpátaljai református dicsőítő zenekarok találkozóját a közelmúltban. Az eseményen 5 együttes szolgált énekkel és zenével, a közös dicsőítésbe pedig a jelenlévőket is bevonták. Zán Fábián Sándor, a kárpátaljai református egyházkerület püspöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a zene fontos szerepet tölt be az Isten és ember közötti kapcsolatban. Mint fogalmazott, a közös éneklés nem csak a hitet erősítheti, hanem az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek -1 és +12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Chris Rice, amerikai kortárs keresztény zenész munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Chris Rice amerikai énekes és dalszerző, aki a kortárs keresztény zene, a kortárs folk alternatív műfajában dolgozik.

Price Marylandben nőtt fel. A pszichológia és a kommunikáció szak diploma megszerzése után elkezdte szolgálatát ifjúsági táborok és gyülekezeti ifjúsági csoportokban.

Rice dalszerzői karrierje 80-as évek közepén kezdődött, miután Washingtonból Nashville-be költözött. Ebben az időszakban számos dalát más előadók is előadták. Rice írta a Welcome to World című karácsonyi dalt, amit Michael W. Smith, emigráns és John Tesh adott elő.

1996-ban Chris a Rockton Recordshoz írt alá, és 97-ben adta ki a Deep and Auto Dream című debütáló projektjét. 2005-ben a Rockton Égisz alatt további 7 albumot adott ki.

2009 és 2013 között csendesen teltek, Rice számára nem adott ki új albumokat, de 2014-ben ismét megjelent, ugyanolyan csendben, mint ahogy eltűnt a zenei életből.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben Chris Rice, amerikai kortárs keresztény zenész munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jelentős gazdasági adatok sorozatát teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal és a Pénzügyminisztérium az előttünk álló héten. Hétfőn érkezik a tárca gyors tájékoztatója az államháztartás központi alrendszerének szeptember végi helyzetéről. Augusztusban az önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszer hiánya több mint 2311 milliárd forint volt. Ez elsősorban a helyreállítási eszköz megállapodás miatti majdnem 2187 milliárdos előfinanszírozással magyarázható. Kedden az augusztusi ipari termelés első becslése mellett a kiskereskedelmi forgalom friss statisztikája jelenik meg. Júliusban az ipari kibocsátás volumene 4,7%-kal, a kiskereskedelem forgalma pedig majdnem 5%-kal nőtt. Szerdán pedig a fogyasztói árak szeptemberi alakulásáról ad tájékoztatást a statisztikai hivatal. Az első fél évben 63,7 milliárd forinttal több támogatást kaptak a mezőgazdasági termelők az előző év azonos időszakához képest. Az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint az agrár- és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte. Az ágazati összesítés alapján a támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztésnek, 22,5%-a pedig az állattenyésztésnek jutott. A Nemzeti Agrár Kárenyhítési Rendszer keretében az időjárás okozta károk kompenzálására több mint 45 milliárd forintot folyósítottak a gazdáknak. A mezőgazdaság hitelállománya éves összevetésben 2,7%-kal több mint 986 milliárd forintra mérséklődött, miközben a kedvezményes hitelek aránya nőtt. Az élelmiszeripar hitelállománya szintén csökkent 1,4%-kal és megközelítette a 699 milliárd forintot. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és a szomszédos romániai Temesvár térségében. A projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján átszervezték az onkotímek döntéshozatali folyamatait. Az új informatikai rendszernek köszönhetően jelentősen lerövidült a daganatos betegek diagnózistól műtétig tartó útja. A csaknem 2,5 millió eurós programban a Szegedi Egyetem mellett temesvári egészségügyi intézmények vettek részt. A fejlesztés lehetőséget nyújt a határokon átívelő tapasztalatcserére és a legnehezebb esetek közös konzultációjára is. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. A fővárosi közfejlesztések tanácsának döntése alapján egy 50-50%-os tulajdonú társaság alakul. A nyerességet a budapesti rakpartok fejlesztésébe és a Duna közcélú hasznosításába forgatják vissza. A cél, hogy a rakpartok rendezettebb, a város történelmi örökségéhez méltó terek legyenek. Csaknem 200 jellemzően hátrányos helyzetű diák vett részt a Magyar Református Szeretett Szolgálat és a Skytech Nutrition által szervezett Bodrog Go elnevezésű sportnapon a Borsodabói Zemplén megyei Bodroghalmon. A Molnár Mózes Általános Iskola tanulói ismert sportolókkal, köztük Jakabó Zsuzsannával és Bohos Kornéllal versenyezhettek, akik csapatkapitányként segítették a fiatalokat. A Szeretett Szolgálat közleménye szerint a rendezvény célja az volt, hogy élményeket és megerősítést adjon a nehéz körülmények között élő gyerekeknek. A program egy korábbi gyűjtésből jöhetett létre, amelynek keretében majdnem 6 millió forint gyűlt össze a tehetséges fiatalok támogatására. A sportnap során a diákok az iskola rádión keresztül kérdezhették a vendégeket a motivációról és a kitartásról. Az esemény végén minden résztvevő ajándékcsomagot és az egészségtudatos életmódot segítő útmutatót kapott. Ünnepélyesen átadták a Borsszem Jankó meseteret a Baráthegyi Majorságban, amely a magyar népmese világát és a társadalmi befogadást ötvözi. A Kőboldizsár tervei alapján megvalósult tér nem csupán játszótér, hanem egyben terápiás és közösségi helyszín is a gyerekek számára. Az avató ünnepségen elhangzott, hogy a meséken keresztül oldódhatnak a gyerekek szorongásai, és eltűnhetnek a különböző szükségletek közötti határok. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az autista, ADHD-s és nagyobb mozgás igényű gyermekek számára is értékes teret biztosítsanak. A kapun belépve a gyerekek egy tematikus úton haladhatnak végig, ahol a fészekhinta, a vár és a griffmodár is fejlesztő helyzetet jelenít meg. Az átadó egyik közösségi elemeként a résztvevők kerítésléceket is festhettek, amelyek így az új mesetér részévé váltak.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megemlékezéstől a dicsőítésig. Események bendús hétvégét zárt a Kárpátaljai Református Egyházkerület.
2: A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Debrecenben én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember, én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való.
1: Egy élő gyülekezet titka, mindenkit a maga nyelvé megszólítani.
3: Jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sokan beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik, tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre.
1: 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók.
4: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A szeptember 26-a és 27-ei hétvége eseményei több fontos területet is érintettek a Kárpátaljai Református Egyházkerület életében. Az emlékezés, a közös dicsőítés és a fiatalokkal végzett szolgálat egyaránt hangsúlyos szerepet kapott. Dercemben Zsukovszki Miklós néhai lelkipásztor szolgálatára emlékeztek, Beregszászban pedig első alkalommal találkoztak a Kárpátaljai Református dicsőítő együttesek. Mindeközben a konfirmandusok és a hittanos gyermekek számára is közösségi alkalmakat szerveztek, amelyek a hitben való növekedést és az összetartozás megtapasztalását szolgálták. Ezekről az eseményekről, a mögöttük rejlő üzenetről és a református közösségek jelenlegi feladatairól beszélgetünk főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KRE püspökével. Szeptember 27-én Dercemben a református templom falán Zsukovszki Miklós emlékére emléktáblát avattak. Ugye májusban volt egy éve, hogy elvesztettük az egykori esperest és református lelkipásztort, aki nagyon sokat tett Kárpátalján azért, hogy például az egyházi önkéntes tűzoltóság is létrejöhessen. Miért tartották fontosnak, hogy így módon is megemlékezzenek róla?
2: Áldás békesség! Valóban 27-én a Derceni Református Egyházközség, a család és az egyházkerület munkatársai is támogatták azt, hogy egy emléktáblát helyezzünk el. Zsukovszki Miklós különleges ember volt, Isten olyan talentumokkal áldotta meg, amit nem mindenki kapott meg a környezetünkben, ezért fontosnak tartottuk, hogy egy emléktábla felhívja majd évtizedek múlva is a figyelmét az akkor élők számára arra a tevékenységre, amit ő végzett Isten segítségével. Egy év telt el valóban, május 11-én, és azt látjuk, hogy nagyon hamar elfelejtik az embert. Én ezt személyesen is megtapasztalom, és pont emiatt az érzés miatt tartotta fontosnak a család is, és a közösségünk egésze, hogy legyen egy emléktábla.
1: Hogyan lehet ezen változtatni, hogy valakinek az emlékét megőrizzük? Akár egy ilyen tábla is mutathatja és jelezheti azt, hogy itt ebben a faluban ez az ember nagyon nagy dolgokat vitt véghez.
2: A Derceni közösség a tűzoltólaktanyán létrehozott egy emlékszobát, ami ismét arra a munkára hívja fel a figyelmet, amit ő el tudott végezni. Az ő különlegessége abban volt, hogy ő ötletgazda volt, tehát neki eszébe jutott, ő észrevette azt a szükséget, amiben volt a közösségünk. Amikor a 98-as árvíz volt, a 2001-es árvíz volt, az első közösség, a Derceni közösség volt az ő vezetésével, akik észrevették, hogy az árvíz sújtott a falvakban, nincs ivóvíz, nincs élelem. És ők egyszerűen összeálltak és főztek, segítettek, hozták az ivóvizet az embereknek, hozták az élelmet az embereknek. Neki volt olyan érzékenysége, ami ritkán adatott meg a mai világban, és erre kell emlékezni, és ezt kell példaként is oda tárni az emberek elé. Lehet néhány év múlva, vagy évtized múlva már csak az emléktábla kapcsán lehet elmondani azt valakiknek, a következő nemzedéknek, hogy milyen szolgálatot végzett az egyházmegyében, a saját gyülekezetében, és milyen példát adott az egész közösség számára, mert Ukrajnában neki jutott először eszébe, hogy önkéntes tűzoltóságot és egyházi önkéntes tűzoltóságot hozzon létre. És ő nem csak ötletelt, hanem ő nagyon sokat dolgozott azért, hogy megvalósuljanak azok a tervek, amelyek közhasznúak, amelyek az egész közösségnek a javára vannak. És ha így visszaemlékszem a 21 évvel ezelőtt létrehozott önkéntes tűzoltóságra, akkor ők nem csak abban segítettek, hogy a nehéz körülmények között tevékenykedő állami katasztrófavédelmi szolgálatot teljesítő munkáját támogatta, hanem

0: tenniük másnap, és hol fognak megszállni. Átmenetileg miben kell a legnagyobb, vagy miben van a legnagyobb szükségük a bajba jutott családoknak. Én úgy gondolom, hogy lehet majd ez a riport is valahol egy hanganyagban meg fog maradni, és amikor majd nem emlékeznek szemtanúk, meg bajtársak arra, hogy milyen szolgálatot végzett Rukovszky Miklós tiszteletes úr, akkor majd valahol az archívumból elő lehet lesz keresni. Én úgy gondolom, hogy fontos példákat állítani, fontos az emberi lélek érzékenységét, nyitott és segítőkészségét újra és újra hangsúlyozni, mert ebben a háborús világban, amiben élünk, egyre inkább önzővé, elvadultá vál a társadalom, és ezt nem szabad megengedni, mert a szeretet nem fegyverekkel gyakorolható és megtapasztaltatható, hanem közelséggel, az érzékenységgel, a segítségnyújtással, a meghallgatással, a biztató szóval és a segítőtettel.
1: Egy év telt el az elvesztése óta. Ön hogy látja, illetve a gyülekezetek hogy látják Dercemben és Mezőváriban? Fenn tudott maradni az egyházi önkéntes tűzoltóság? De láthatjuk a hírekben, hogy ugyanúgy végzik a szolgálatot, tehát kaptak egy olyan alapot, egy olyan megerősítést tőle, hogy igenis fontos ez a szolgálat az ő elvesztése után is, és tovább viszik. Ön hogy látja ezt? Fent tud majd maradni a továbbiakban ez a két egyházi önkéntes tűzoltóság nélküle?
0: Én hiszem, hogy fent tud maradni. Ez az egy év még igazán nem tanúskodik arról, hogy mi jól helytállunk, vagy helytálltunk ő helyette, vagy ő utána, mert még sok minden a lendületből megy, amit ő letett az asztalra, amit ő megépített, kijárt, tehát még mondhatom azt, hogy még lehet az önkéntes tűzoltóság abból az üzemanyagból tankol, amiről ő gondoskodott, vagy azokat az eszközöket használja, amiről ő gondoskodott. Én hálás vagyok azért, hogy az idősebb lánya, Rukovszky Dénes Anna átvette a Derceni önkéntes tűzoltóság parancsnoki tisztét és az alapítvány vezetését is, melyen keresztül az önkéntes tűzoltóságok támogatáshoz juthatnak, és erkölcsi, lelki támogatásban is részesülhetnek. Nem csak abban bízok, hogy Derceni, a vári önkéntes tűzoltóság fent fog maradni, hanem abban is bízok, hogy a Beregújfalui közösségnek a szándéka is meg fog valósulni, mert Beregújfaluban is a református egyházközség tagjai, presbiterei meghozták azt a döntést, hogy ők is szeretnének az ő településükön egy önkéntes tűzoltóságot. Erre a célra adakoznak, ezért a célért sokan dolgoznak, és reménykedem benne, hogy nem csak ami volt megmarad, hanem még fejlődni is fog, növekedni is fog, mert a bizonytalanság érzése nagyon sok közösségre, családra ránehezedik, és a biztonság érzetét kell a családnak, a családtagok felé, de minden közösségnek, így a református közösségnek a tagsága felé is erősíteni, sugározni, adni, éreztetni, hogy ne győzön le bennünket a kicsinyhitűség, a kételkedés, a reménytelenség, hanem reménységgel a szívünkben üzdjük meg a hitharcát.
1: A megemlékezés mellett ezen a hétvégén a dicsőítés is nagy szerepet kapott, hiszen első alkalommal szervezték meg a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozóját. Honnan jött ez a kezdeményezés, és hogyan értékelné ezt?
0: Egy munkácsi presbiter, Kosztyu Zsolt diakónusunk, presbitertársunknak az ötlete volt. Volt egy találkozó, ahol a diakónusokkal voltunk egy képzésen, egy közösségi csendes napon. Akkor keresett meg, és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Mondtam, hogy én jónak látom, támogatom, és próbáljuk meg megszervezni minél hamarabb. A minél hamarabb azért egy 2,5 hónapot igénybe vett, de 5 dicsőítő zenekar, Istent dicsérő, magasztaló zenekar vett részt az első találkozón. Van, akik több mint 20 éve zenélnek együtt, vagy nagyjából együtt, többségében együtt. Vannak olyanok, akik egy oktatási intézménynek a diákjai, és együtt zenélnek. Én hálás vagyok ezért a kezdeményezésért. Akik eljöttek erre az alkalomra, azok nem jól érezték magukat, jól is érezték magukat, de hitben, lelkiekben is megerősödhettek, és láthatták azt, hogy a Kárpátai Református közösségben van élet, ez egy élő, hitvalló közösség, és tudják magasztalni az Urat abban az időszakban is, amikor nagyon sok embernek az életében nagy

0: próba, a szétszakítottság, a gyász, a háborútól való félelem, a bizonytalanság. Ott abban a 3 órában az ember erről megfeledkezett, és tudta dicsérni és magasztalni az Istent, és lelkileg is fel tudott üdülni. Én fontosnak tartom, és úgy is köszöntem el a jelenlévőktől, a zenekarok tagjaitól, hogy helyes volt a reklámtábla is, a meghívó is, hogy a Kárpátai Református együttesek, zenekarok első találkozója, hát kell, hogy legyen második, harmadik, meg 20. is, és reménykedem abban, hogy lesz is.
1: De az egyházban a fiataloké a jövő, mondhatjuk ezt, és ennek apropóján Nagyberegen hétvégén több mint 200 fiatal gyűlt össze, ahol ön is részt vett, hiszen a konfirmandusok találkozóját megszervezték. Mondhatjuk, hogy zajlik és pezseg az élet a Kárpátaljai Református Egyház kerületben, az egyházmegyékben és a gyülekezetekben. Hogyan értékeli ezt az ifjúsági munkát és ezt a találkozót?
0: Valóban az ifjúsági a jövő a református egyházban, de a mai generációtól, és mondhatom így, hogy a mai szépkorúaktól és öregektől tanulhatnak, vehetnek példát. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk, nem mindegy, hogy egy 60-70 vagy akár 85 éves ember hogyan tesz vallást az ő hitéről, és tud-e példája lenni a mai fiataloknak, mert a mai fiatalok példákat keresnek. Olyan embereknek az életét keresik, akik irányt tudnak mutatni. Ez a nagyberegi református gyülekezetnek a bázisán volt a konfirmandus találkozó, és csak a beregi református egyházmegyének a konfirmandusai vettek részt rajta egy-két kivétellel, mert voltak már a Muros-Ugocsai egyházmegyéből is konfirmandusok, néhányan, de ez egy kicsi része még a Bereg megyei konfirmandusoknak is. Pontos a konfirmandusoknak a találkozás egymással, mert sajnos, hogy nagyon sok gyülekezetben nem úgy van, mint régen, hogy 20 meg 32 meg 40 konfirmandus meg 60 konfirmandus van, ennél sokkal kevesebb van, de van, kell, hogy találkozzanak, kell, hogy ismerjék egymást, kell, hogy közösséget is alkossanak, mert ők lesznek valóban a jövő református egyház tagjai, a hitvallók, és reménykedünk benne, hogy nem a mártírjai a világnak és a gonosznak, hanem a Krisztus népének a zászlóvivői. Ez egy jó alkalom volt, én magam is úgy vettem rajta részt, hogy töltekeztem, volt vendégelőadónk, és a nagyberegi konfirmandus találkozóról Mezőváriba érkeztem, ahol a kiskörzet itt tanult gyerekeinek volt egy egész napos találkozója, ők is korán kezdték a napot, és 5 órakor kezdődött egy evangelizációs alkalom, amit Menyhárt István tiszteletes tartott, de amit ki szeretnék emelni, a délutáni programot Budapestről és Kárpátaljáról érkező Bárka munkaközösség tartotta, ami nagyon építő volt, gazdag volt élményekben a gyerekek számára is, és a itt megélése, megtapasztalása ugyanúgy a konfirmandus találkozón, mint a kisebbek között, a hittanos gyerekek találkozóján élő valóság. És én úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából erre van szükség, hogy ne csak hittankönyvekből olvassanak, halljanak, tapasztaljanak valamit a múltról, hanem lássák, érezzék az élő egyház közösségének az erejét, a jelenlétét, és én hálás vagyok azért, hogy a szombati nap fiatalok és gyerekekre lett fordítva Bereg megyében. Köszönet mindazoknak, akik ebben részt vettek, és a Bárkatábor munkatársai, akik Budapestről elutaztak hozzánk, ők is köszönetet érdemelnek, mert nagyon építő és ötlet gazdag alkalmat, foglalkozásokat szerveztek.
1: Püspök úr, amikor vasárnap este megpihent, egy ilyen hétvége után milyen érzések voltak önben, amikor a kicsiktől a nagyokig, a megemlékezéstől a dicsőítésig egy hétvégében minden jelen volt, és mondhatjuk azt, hogy megmutatta, hogy él a Kárpátaljai Református közösség ez a hétvége.
0: Későn érkeztem haza, és a hála volt a szívemben. Én ezt nem képmutatás miatt, hanem én úgy éreztem, hogy a munkánknak van értelme, gyümölcse. A magvetés évét éljük, és a magvetés gondolata körül forog nagyon sok alkalom. Debrecenben én is a magvetés gyümölcstermés példájáról beszéltem, és azt tudom elmondani, hogy egy kicsit látja az ember. Én is 30 éve vagyok szolgálatban, látja az ember azt, hogy amit tett, az nem volt hiába való. Volt egy bizonyságtétel, lehet, hogy sokan, még maga a bizonyságtevő sem konkrétan ezt szerette volna, de volt egy mondat, az egyik zenekar tagja azt mondta, hogy ő valamikor a gyerekszobába Krisz együttesnek a zenéjét, a ligei üzenetét hallgatta, és ez meghatározta az életét. Ez a mondat este többször is eszembe jutott, amikor egy felnőtt ember, egy tiszteletben lévő pedagógus hegedűvel a kezében azt mondja, hogy akkor, ami ezelőtt valóban 25 évvel történt, az meghatározta az ő életének az irányát, a célját, és ő most ott áll a színpadon, és magasztalja a feltámadott élő Krisztust. Én ezért voltam hálás, és én köszönömmel, sok-sok köszönömmel aludtam el, és adtam Istennek hálát azért, hogy én ezt láthatom, megérezhetem, megtapasztalhatom, és a mi közösségünk nem egy emberi szervezet, hanem Isten népe, Jézus Krisztus teste, és ez a test él, azért, mert él az ő Ura, megváltója.
1: Bízunk benne, és kérjük a Jóistent arra, hogy ez a hétvége is sokakban akár ilyen élményt és ilyen magot vessen el, akár a hittanosokban, akár a fiatalokban, vagy akik részt vettek ezen a dicsőítő alkalmon, hogy valóban lehetséges, hogy 10-20 év múlva ugyanezeket a szavakat mondja el, hogy megváltozott az élete. Köszönjük szépen a beszélgetést!
0: Nagyon szívesen áldott napot kívánok a rádió hallgatóknak és a rádió stáb minden munkatársának.
1: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Az Árkosi Református Egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben. A látogatás során a bizottság betekintést nyerhetett a gyülekezet mindennapjaiba, megtapasztalva az árkosi gyülekezet összefogó erejét, a növekedni és tevékenykedni akarását. Józsa Tihamér lelkipásztor szerint ennek egyik kulcsa, hogy mindenkihez a maga nyelvén tudnak szólni. Felesége, Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség egyre gyarapodó munkájáról mesélt, Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag pedig a közösségről és a lelkipásztor energikus lendületéről beszélt. A riporter Pilbák Kincső.
2: Mióta szolgálsz itt ennél a gyülekezetnél, hogyan vetted át, és hogyan alakult, hogyan alakítottátok a gyülekezetet, gyülekezeti életet?
3: Én Sepsiszentgyörgyről kerültem egy év után ide Árkosra, először beszolgáló lelkészként, majd 2023. augusztusában lettem megválasztva. Új tapasztalat volt mindenféleképpen egy városi gyülekezet után átkerülni ide falura, még hogyha közel is van a város. Volt munka bőven, de hál' Istennek a gyülekezet az eléggé partner volt, meg kellett találni azokat a csatornákat, ahol el tudtad őket érni, ugye mindenkihez másfajtaképpen kell szólni. Inkább ez volt a kihívás addig, amíg megtalálod az, hogy kihez hogy tudsz szólni. Például a legnagyobb kihívás nekem a vallásórák indítása, mert a Nőszövetséget örököltem, ugye a presbitérium az adott volt, de a gyerekek nem nagyon jártak vallásórára, és ez volt az a legnagyobb kihívás, amivel én találkoztam, hogy őket hogy tud behívni a gyülekezetben. Hát most már ott vagyunk, hogy idéntől nagyon gondolkozom a két vallásórás csoport indításán, egy kicsin és egy nagyon, mert vagyunk körülbelül, hát 15-20-25-ön szoktunk, ez változik, hogy hányan vagyunk vallásórán, de 10-nél mindig többen, és nagy a korkülönbség, van 4 évesem is, de van 14 évesem is.
2: És hogyan lehetett őket megszólítani, mivel?
3: Hát a legelső dolog, amivel el tudtuk érni, hiába hirdettem a szószékről, hogy indul a vallásóra, mikor ide kerültem, egy fiú volt, aki jött hűségesen, sakkoztunk, társasoztunk ketten, de aztán ugye neki se volt annyira buli az egész, és szerveztünk egy vakációs biblia hetet rákövetkező évre, és azt hiszem ott törött át valami, mert ott, akik részt vettek, ott volt 30, most már pontosan nem emlékszem, gyerek, és akik ott részt vettek, azok közül nagyon sokan elkezdtek járni vallásórára. De azt tudni kell, hogy Árkos egy olyan település, ahol három felekezet jelentősen képviselteti magát, unitáriusok, katolikusok és reformátusok, és a vallásórás gyerekek sem mind reformátusok, de járnak.
2: És hogyan lehet megszólítani az idősebb korosztályt ehhez képest, vagy ők hogyan vannak bevonva a gyülekezeti tevékenységekbe?
3: Az idősebb korosztály, ők ugye a templomba járók közösségét is alkotják, illetve a Nőszövetségünknek is van egy idősebb generációja, illetve van egy fiatalabb generáció, ott is két nőszövetségünk van itt Árkoson. Ők inkább azt látom, hogy a hagyományos módszereket szeretik, ez a, hogy a lelkész megtartja a Biblia órát. Ott a konzervatívabb típus működik, a fiataloknál viszont ott látom, hogy néha kell újítani, mert ha nem, nincs kivel.
2: És hogyan készültek a vizitációra a gyülekezet, hogyan volt bevonva?
3: Hát én izgultam, a gyülekezet pedig, és ahogy ezt fel is kell fogni egy ünnepnek, fogta fel első pillanattól, hogy akkor jövünk, csináljuk mindent, amit kell, odaálltak.
1: Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség tevékenységét és a közös készülődés közösségformáló erejét mutatta be.
2: Milyen itt Árkoson a gyülekezeti élet, illetve a nőszövetségi tevékenységek hogy néznek ki?
4: Az Egyházmegyében azért mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik, tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre. A gyülekezetről azt lehet elmondani, hogy nagyon nyitott az újdonságra és tevékenykedő, tehát ha valaki van, aki irányítsa őket, akkor nagyon szeretnek tevékenykedni. A nőszövetségről december óta van most már a gyülekezetünkben két nőszövetség. Az előző lelkésztől megörököltünk egy nőszövetséget, ahol idősebb hölgyek vannak, de ők már nagyon régóta mondták nekem, hogy kellene újítani, mivel hogy át kell adni a lantot, és sokat gondolkoztam, ez az én határom volt, és az én komfortzónámból való kilépés, mivel azért fiatalon kikerülni egy gyülekezethez, és hogyha nincsen tapasztalatod, hogy mi egy nőszövetség, akkor elég nehéz nekifogni. De egy évig mondogattam a fiatalasszonyoknak, és igazából ők szerveződtek össze. És most úgy néz ki, hogy a tiszteletes úr tartja az idősebb hölgyeknek a bibliaórát. Hát mi női körnek neveztük el a fiatalokkal az alkalmainkat, vagy a csoportnak ez lett a neve, ami úgy néz ki, hogy két hetente, havonta egyszer találkozunk, és igazából ilyen megtartó erő. Tehát úgy kell elkezdeni az ilyen találkozásokat, hogy a férjek tudják előre, hogy fél hétkor kezdünk, de 12 előtt nem mennek haza. Tehát, hogy ez körülbelül így történik. Sokan vannak, mivel Árkos elég nagy falu, van különböző ilyen régiók, és van a liget, van a falu, így nem találkoznak sokat. Így az elején inkább csak ismerkedtek, hogy te is itt laksz, én is itt lakom, neked is hiányi idős a gyereked, nekem is hiányi, jó, hát akkor mehetünk biciklizni, tehát ilyen nagyon szép találkozások történtek, és tehát múlt az idő, és bennem fogalmazódott meg először, hogy ez az a korosztály a nőknél, ez a 30-tól 50-ig, hogy nehezen tudja egy gyülekezet megfogni őket, és az egyház is. Nincsenek olyan tevékenységek, olyan események, amikkel ténylegesen az ő problémáikkal tudunk foglalkozni, ezért az én női körömmel, ilyen brainstormingkor kitaláltunk, hogy csináljunk egy képzéssorozatot. Én a találkozások alatt azt érzékeltem, hogy főleg a mikorosztályunk most ebben a világban a gyásszal, tehát a szülők elvesztésével, és ezek a transzgenerációs problémákkal nagyon-nagyon küzdenek. Ebből kifolyólag a házasságuk is sok esetben megreked, depresszióba esnek, és ebben gondolkodtunk. Pályáztunk is a Szentgyörgyi Polgármesteri Hivatalhoz, és megnyertünk egy pályázatot, amin keretén belül szeptembertől decemberig minden hónapban lesz egy képzésünk, ami arról szól, hogy művészetterápiával, tehát a nőiesség, a belső női energiák, vagy én, mint nő, mint anya, mint fele, tehát ugyanazok a problémák, akik a modern nők a mai világban küzdenek. Lesz egy gyászfeldolgozós előadásunk, egy transzgenerációs előadásunk egy pszichológussal, és utána még egy lezáró művészetterápiás. Tehát például a mi női körünknek most ez egy nagy, a püspöki vizitáció után, ez egy nagyon nagy falat, és egy nagyon jó kihívás nekünk.
2: És volt-e valamilyen közösségi készülődés a püspöki vizitációra, hogyan készültek fel erre, így közösségként?
4: Hogyha fogadsz, akkor jól fogadj. Abban a helyzetben kerültünk, hogy senkinek se volt tapasztalata. Sem a gyülekezetben, se nekünk, se senkinek. És az elején nagyon egyedül éreztük magunkat, mert azt éreztük, hogy a gyülekezet nem érzi ennek a súlyát. De egy idő után, utána rájöttünk a vége fele, hogy velünk volt a baj, tehát meg kell tanulni kérni is. Nem csak a segítséget várni, tehát kérni is kell, és annyira megható volt az utolsó hét, mert bárkit felhívtunk utolsó percen, jött és csinálta. Tehát kellenek virágok, intézzük. Kell ebéd, meg lesz, megoldjuk. 5 éve vagyunk most Árkoson. Először éreztem azt a tényleges megtartó erőt, hogy nem vagy egyedül. Anyukák, akiknek 2-3 gyerekük van, dolgoznak, és hajnalba felkeltek, és megfőzték, és még ők írták nekem, hogy minden rendben lesz, nyugi, jó lesz, és hogy ők kértek bocsánatot, hogy nem tudnak egész nap maradni, vagy tényleg a presbitérium is, tehát akár hányszor közmunkát jöttek, csinálták, annak ellenére, hogy egész nyáron a parókián éltek a felújítások miatt. Tehát pont így el is kacagtam, hogy most már olyan furcsa nekem is, és a kisfiamnak is, hogy szombat-vasárnap nincsenek itt. Tehát, hogy tényleg egy családdá kovácsolódtunk. Úgyhogy én azt érzem, hogy olyan szempontból is jó volt ez a püspöki vizitáció, hogy megtanultuk azt, hogy vannak. Csak meg kell tanuljunk székelyemberként főleg, hogy tudjunk kérni.
1: Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag az árkosi közösség életéről és a lelkipásztor fiatalos lendületéről mesélt.
2: Milyen itt a gyülekezeti élet, vagy ön, mint gyülekezeti tag, hogyan éli ezt meg, milyen a nőszövetségi élet?
5: Birtalan Zsuzsa a nevem, 48 éves vagyok, idősebb a nőszövetségbe, előre nagyon is irtoztam, hogy hogyan fognak elfogadni, mivel ugye eléggé fiatalok mellettem a többi nőtag, de nagyon-nagyon lelkesen, és nagyon hálásak mindenért, és hálásak vagyunk mindenért. Mondhatom úgy, hogy ide született árkosi vagyok, szüleim, nagyszüleim itten voltak reformátusok, mindenki református volt, megelégedettek vagyunk, mindig is megelégedettek voltunk. Szeretem, vannak már olyan idősebb generációk, akikből nagyon-nagyon sokan elmentek közülünk, de hálásan is örömmel gondolok vissza minden pillanatra, amit együtt töltöttünk velük. Például, ha Kátéra két szültünk is, aki presbiter tag volt, már voltak nőszemélyek presbiter tagok, besegítettek felkészülni a Kátéra, hogy amielőtt konfirmáltunk. Ezek olyan élmények maradnak, nem tudja az ember elfelejteni soha, hogy mennyit tettek, és remélem, hogy mi is annyira fel tudunk készülni, mint ők, amennyire fel voltak készülve, és odaálltak az egyház mellé.
2: És így mennyire érződik a váltás, amióta, ha jól tudom, 5 éve új lelkész házas pár került ide Árkosra?
5: A múlthoz számítva egy kicsit nyíltabb, mert egészen más generáció, más motivációval jöttek, nyíltabbak.
2: És hogyan készültek fel a püspöki vizitációra, hogyan élték meg közösségként ezt a látogatást?
5: Kicsit izgulva. Izgulva, mert lehet, hogy a szüleim ideje alatt volt, de mi soha nem találkoztunk ilyennel. Egyszer hangzott el, hogy püspöki vizitáció lesz. Nem tudtuk, hogy mi az. Még most se nagyon, de úgy belecsöppentünk. De tényleg mindenki ott volt. Lelkileg, fizikailag, mentálisan mindenki ott volt, és mindenki a szívét, lelkét belerakta. Egyből, ahogy kiejtették ezt a szót a tiszteletes úr, vagy Abigail, a tiszteletes asszony, hogy ott vagyunk, jövünk, és megoldjuk. És biztattuk, hogy ne idegeskedjenek, mert megoldjuk. Nem igaz, hogy nem lehet megoldani. Mindent meg lehet oldani. Én nagyon örvendek, hogy részt vehetek ezen. És látom, hogy a többi nőtagjaink is olyan örömmel és odaadással, tiszta lélekkel, szívvel csinálja mindenki.
1: Az árkosi református egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók, ezúttal Balatonföldváron. A találkozó szakmai előadásai a vallás médiabeli megjelenésével, a közösségi média és a mesterséges intelligencia keresztény újságírásra gyakorolt hatásával is foglalkoztak. A program végén pedig a résztvevők a református sajtó jelenlegi helyzetéről és a jövő kihívásairól beszélgettek. A szakmai találkozó jelentőségéről, az együttműködés lehetőségeiről és a református kommunikáció előtt álló feladatokról Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
6: 5 év után újra megszervezték a Kárpát-medencei református médiában dolgozók találkozóját. Rengeteg közösségi térnek képviselő jelentek meg egy helyen. Több napon keresztül együtt gondolkoztak Balatonszárszón. Kinek mesélnek a hátteréről és a kihagyásnak a legfőbb problémáiról?
7: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót. Abszolút érezhető volt az ínség iránta, a résztvevők számában is megmutatkozott, hogy van rá igény, és az érdeklődés az, azt gondolom, hogy a várakozásainkat is felülmúlta.
6: Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen konferenciát, mik voltak a legfontosabb céljai?
7: A legfontosabb célja az, hát ha Egyetlen egy célt kéne kiemelnem, nem menne, mert hogy több is a cél. Egyrészt az, hogy találkozási pontként működjön. Összehozza, személyesen összehozza azokat az embereket, akikkel csak telefonon vagy csak e-mailben kommunikálunk egymással. Több ilyen találkozás is volt egyébként. Többször elhangzott a konferencia alatt, hogy igen, tudom, leveleztünk már, igen, tudom, mi szoktunk telefonon beszélgetni. De ezek az emberek még soha nem találkoztak személyesen egymással. A személyes találkozásokat semmi nem pótolhatja. És az az egyik funkciója ennek a konferenciának, hogy összehozza a református újságírókat, mert a személyes munkakapcsolat lesz az, ami előremutató. És ha már az előremutatásnál tartunk. A konferencia végén, és ez volt egy kifejezetten fontos célja a találkozónak. A konferencia végén együtt, közös körben vettük sorra, hogy hogyan tudjuk egymást támogatni, milyen segítséget tudunk nyújtani a területileg széttagolt református médiában. Hogyan tudjuk a központi magyarországi református kommunikációba beemelni a határon túli híreket, az egyházmegyék, az egyházkerületek híreit. Ez egy kiemelt célja volt a rendezvénynek. És legalább ennyire fontos volt az, hogy tanuljunk is közben, ezért előadásokat szerveztünk. Az egyik előadás az a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly végzett kutatásáról szólt. A hatóság az egyházak hitélet és a vallás a médiában címmel végzett egy felmérést, és ennek az eredményeit ismertette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértője Figuláné Blázs Ágnes, illetve a mesterséges intelligencia modernkori alkalmazását tartott előadást Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.
6: A külön akarjuk bontani, kezdjük azzal a résszel, hogy együttműködés, együtt gondolkodás, közösség és ez fajta családi hangulat mennyire fontos, hogy a Kárpát-medencében dolgozó különböző egységek, akik majd tényleg a hétköznapok szürkeségében elmélyülve küzdenek az erőkkel, azért lássák, hogy vannak hasonló gócpontok kicsivel arrébb, és Kárpát-medencén belül igen sok réten, különböző területeken vannak hasonló helyzetekben lévők. Egyházi médiában dolgozó munkatársak. Kérlek, mesélnek a megtapasztalásáról. 5 év után érezhető volt az, hogy a családi légkör, a közös gondolkodás, az, hogy vagyunk, ismerjük egymást érzés, ezért ez egy többlet lett ennek a konferenciának a végén.
7: Azt gondolom, hogy a rég nem látottság az különösen erős érzelmeket tud kiváltani az emberekből. Azokból, akik a politikai, világpolitikai, biztonságpolitikai események miatt például hosszú ideje nem tudtak találkozni velünk. De mégiscsak az egyik leglényegesebb az az, hogy tudjunk egymásra támaszkodni. Hogy ne érezze senki azt, hogy csak azon a pici területen tud egymaga, vagy csak azon a pici területen egymaga kell, hogy boldoguljon. Hogy nincsen segítsége, nincsen támasza, hogy nincs vele lelkiekben senki. Abszolút együtt vagyunk ebben amit nevezünk mondjuk magyar református újságírásnak. Szóval mi újságírók együtt vagyunk ebben, és pont az a célunk, hogy ha bármikor, bárhol valamelyik újságíró testvérünk szükséget szenved, mert teszem azt, nem tud eljönni egy olyan eseményre, amit szeretne a saját média felületén megjeleníteni, de nincs rá pénze, nincs rá kapacitása, hogy ott legyen, de nekünk van rá lehetőségünk, sőt mondjuk alapvetés, hogy onnan tudósítunk, akkor ezt természetesen mindenféle ellentételezés nélkül adjuk át. És amit már említettem, csatornázzuk be azokat a vidékeket, amelyekről kevesen hallanak az országos médiában. Ne legyen fejnehéz a Magyarország Református Egyház kommunikációja, hanem mutassuk meg a reformátusság színes palettáját.
6: A másik része a tanulás volt ennek a konferenciának. Azt gondolom, hogy a világ összes sajtómunkatársa egy óriási kihívás előtt áll, változó világban olyan dolgok jelennek meg, amely fenekestől felfordítják ezt a területet. A mesterséges intelligencia, a változó figyelem és a változó érdeklődés gyakorlatilag tényleg arra ösztönöz, hogy keressük az utakat, hogy a keresztény tartalmak megmaradjanak ebben a média palettában. Miért fontos ebben együtt gondolkodni, miért fontos ebbe az irányba előrelépni és kicsit fejleszteni magunkat?
7: Azért fontos, mert nem biztos, hogy mindannyian minden egyes információ morzsának a birtokában vagyunk. Elhangzott például, hogy a közösségi médiában az álló videóformátumok azok, amelyek jól teljesítenek. Ha ezt valaki nem tudja, akkor bizony lemaradásba kerül, mert a megjelenítő eszközök, a telefonok, a tabletek, az bizony az álló formátumot támogatják. Elhangzott az, hogy pillanatnyi, aktuális, a felszínen lebegő, közbeszéd által a felszínre hozott témákban hogyan lehet aktívan szerepet vállalni, hogy milyen korcsoportokat érdemes megszólítani az egyes felületeken. Ez mind-mind olyan, amihez nagyon ritka esetben ért egy azon ember. A Részinformációknak külön-külön birtokában vagyunk, de ha ezeket megosztjuk egymással, akkor az a közös munkában hozza meg a maga gyümölcsét.
6: Van eredmény e téren? Látjuk azt, hogy van jövője a keresztény tartalmakat gyártó médiáknak? Tudunk ebben a megváltozott kihívásokban helyt állni? Hogyan láttad ezt a kérdést?
7: Én először is azt gondolom, hogy nem szabad a világi médiumokhoz mérni a keresztény médiumoknak az olvasottságát, a látogatottságát, a like számát. Kifejezetten nem szeretem, amikor valaki lájkokban méri egy cikknek, egy bejegyzésnek a népszerűségét. Ezt el kell engedni, mert ez óhatatlanul csak csalódáshoz fog vezetni. Nem ugyanazon a pályán játszunk, nem ugyanazok az eszközeink, nem ugyanazok a lehetőségeink, és nem ugyanaz sokszor a közönségünk. De azt azért el kell mondanom, hogy a Magyarországi Református Egyháznak 4 évvel ezelőtt 21 ezer Facebook követője volt. Idén, szeptember 15-én megérkezett a 100 000. követő a Facebookon. Nagyon-nagyon gazdag tartalmakat gyártunk. Ott van például a Mévész című műsorunk, amelyik adásról adásra több ezres nézettséget produkál, és nagyon-nagyon akut témákkal foglalkozik. Azt is látjuk, hogy a református.hu olvasottsága hogyan emelkedik egyik évről a másikra ezres nagyságrendben. Napi olvasottságáról beszélünk. És azt is látjuk egyébként, hogy az 1%-os felajánlások hogyan változnak. Csak idén 60.505-tel lett több az SEI-juk 1%-et felajánlók száma a Magyarországi Református Egyház oldalán. Én azt gondolom, hogy emögött nyilván missziós munka is van, de hogyha a kommunikációt is missziós munkaként tekintjük, már pedig azt gondolom, hogy érdemes, akkor azt mondhatjuk, hogy mi is kivettük ebből a részünket, és azt tudom mondani, hogy ez nem nagyon igazolhat mást, mint hogy van igény a keresztény tartalmakra. A másik, hogy a világ válságokat él át. Politikai válságot, pénzügyi válságot, biztonságpolitikai válságot, környezeti válságokat, és ezekben a helyzetekben az embereknek igenis szükségük van kapaszkodókra. A kérdés mindig az, hogy ki az, aki először odaér hozzájuk. Ki az, aki először közérthető válaszokat tud adni. Igény tehát nagyon világos ezekre. De nekünk az a dolgunk, hogy ne folyamatosan, ha egy ilyen sportos hasonlattal élhetek, ne folyamatosan a mellettünk lévő sávba pillantgassunk, hogy hol tart a másik. Haladjunk szépen előre, és bízunk abban, tudjuk azt, és ezáltal bízunk abban, hogy van kereslet arra, amit csinálunk.
6: Azt már a kutatók is megállapítják, hogy a jó hír az egy nagyon fontos része az embernek az életében, mert gyakorlatilag a mai hírszerkezet az a különböző negatív impulzusokat próbálja túlhaladni, és ma már törvény kötelez arra, hogy a pandamacikról is beszélnek kereskedő médiák valamilyen százalékban, hogy kicsit javítsák a hírek tartalmát. Ebben a megtapasztalásban a jó hírt közlő keresztény tartalmak mennyire lehetnek a közeljövőben is fontos része a megjelent tartalmaknak? Mert azon, hogy előbb-utóbb egyre nagyobb vágyakozás van az emberben, hogy valami jót, valami értéket, valami megnyugtatót, valami bizalmat keltőt olvasson, lásson, hallgasson, illetve nézzen.
7: Magától értetődő igény ez az embernek, de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem szabad eltorzítani a valóságot azzal, hogy folyamatosan csak a jóról szólunk. Mert nem csak jó dolgok vannak a világban. De miközben beszámolunk a kihívásokról, a nehézségekről, aközben tegyük mellé, hogy ezekből a kihívásokból, nehézségekből mi a kivezető út. Ha azt mondjuk, hogy Magyarországon 800 ezer alkoholista van, mert erről beszélni kell, akkor tegyük hozzá, hogy rendben, de a Magyarországi Református Egyház iszákos mentő missziója 40 év alatt 40 ezer embert szabadított meg az alkoholfogságából. Tehát mindig úgy mutassuk meg a rosszat, hogy közben fel tudjuk mutatni mellette a jót is.
6: Még egy gondolat a folytatásról, erről mindenképpen hangzom.
7: Nagyon világos volt a konferencia végeztével, hogy óriási az igény az újságírókban arra, hogy ezek ne csak évenkénti találkozások legyenek, hanem legyen egy folyamatos kapcsolattartás. És személyes beszélgetésekben elindult már az együttműködés. Most ott tartunk, hogy elő kell készíteni a hivatalos együttműködést is, az egyébként eddig egymástól teljesen függetlenül működő helyi médiumok, helyi újságírók és az országos sajtó között. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy rendszeressé kell tennünk a református újságírók találkozóját. Mert időről időre szükség van arra, hogy ellenőrizzük, hogy azok a vállalások, amiket tettünk egymás felé, azok vajon teljesültek-e. Ha nem, akkor mi az akadálya ennek, mit lehet tenni, hogy teljesüljenek, ha pedig teljesültek, akkor hogyan, merre lehet tovább lépni, hogy még jobb legyen az együtt. Működés.
6: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, sok erőt és áldást kívánok az életedre, munkátokra, szolgálatotokra.
7: Áldás nektek is!
1: Az elmúlt percekben Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A szomszédos temetőben végzett szemétégetés okozhatta a radostyáni református műemlék templom szombat délutáni katasztrófáját. Mint arról híreinkben többször is beszámoltunk, leégett a református templom és a mellette álló fa harangtorony a Borsodaba-Új-Zemplén megyei Radostyánban szombat délután. A lángok átterjedtek az épületre, aminek következtében a teljes tetőszerkezet, a belső tér és a harangtorony is megsemmisült. A katasztrófavédelem munkatársai 4 gépjármű fecskendővel és 2 vízszállítóval fékezték meg a pusztító tüzet. A középkori eredetű műemléki védelem alatt álló templom megsegítésére a Magyar Református Szeretett Szolgálat országos adománygyűjtést indított. Miskolcon jótékonysági koncertet szerveznek a radostyáni gyülekezet támogatására és az épület újjáépítésére. Megtorpant a harmadik negyedévben a hazai kis- és középvállalkozások lendületes javulása, valamint a várakozásaik, de a mutató a K&H Bank bizalmi indexének adatai szerint továbbra is a pozitív tartományban maradt. Az index értéke 7 pontot csökkent az előző időszakhoz képest, ami a negyedévet jellemző összetett gazdasági és külső kihívásokkal magyarázható. A mezőgazdaságot sújtó aszály, az energiabiztonsági kockázatok és a turizmust érintő nehézségek egyaránt növelték a cégek kockázatait. Ágazati bontásban a szolgáltató szektor maradt a legbizakodóbb, míg a mezőgazdasági szereplők látják a legkevésbé derűsen a következő egy évet. Regionális szinten továbbra is Kelet-Magyarország a legoptimistább terület, ezt követi Közép- és Nyugat-Magyarország. A legfrissebb felmérés szerint a legnagyobb árbevételű vállalkozások néznek a legpozitívabban a jövő felé, míg a közepes méretű cégek hangulata romlott a leginkább. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elemzése szerint idén nyáron egyre nagyobb eltérés mutatkozott a szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között. Miközben a hazai szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős, közel 12%-os visszaesést mértek. A hotelek vendégszáma országszerte nőtt, vagy nem változott. Budapesten például több mint 6%-kal emelkedett a vendégéjszakák száma. A növekvő forgalom ellenére a forintban kimutatott bevételi mutatók a hazai fizetőeszköz erősödése miatt csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az első 8 hónap adatai is azt mutatják, hogy a szállodák vendégészakáinak száma emelkedett, ám a jövőbeli kilátások szempontjából a szövetség kulcsfontosságúnak tartja a turisztikai marketing aktivitás megerősítését a nemzetközi piacokon. Ismét emelkedik a norovírus fertőzések száma, amely a késő őszi és téli időszakban okozhat újabb megbetegedéseket. Rusvai Miklós víruskutató az Inforádióban elmondta, hogy a fertőzés erőteljes hányást és hasmenést vált ki, így a legfőbb veszélyt a kiszáradás jelenti. A szakember kiemelte, hogy gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt a legfontosabb a folyadék és elektrolit pótlás, az ágynyugalom, valamint a könnyű ételek fogyasztása. A vírus jellemzően közösségekben terjed, és elsősorban higiéniai hiányosságok, például a kézmosás elmaradása miatt fertőz. Mivel hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre, a megelőzés kulcsa a megfelelő személyi higiénia fenntartása. A fertőzés lefolyása általában rövid, de intenzív tünetekkel jár, a kockázat pedig a közösségekbe való visszatéréssel nő. November 30-án végleg megszűnik a Van Magyarország fizetős földfelszíni tévészolgáltatása, a Mindig TV Premium. A fizetős platform értékesítését már májusban leállították, a meglévő előfizetőket pedig augusztusban értesítették. A csúcson valamivel több mint 100 000 előfizetőt számláló szolgáltatást tavaly még 10 000-ek használták. Fontos azonban, hogy a kódolatlan csatornákat kínáló ingyenes Mindig TV szolgáltatás továbbra is elérhető marad. Az NMHH adatai szerint a hagyományos TV előfizetés továbbra is meghatározó a magyar háztartások körében. Kijevbe érkezett vasárnap váratlanul Friedrich Merz német kancellár, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyaljon a katonai és energetikai támogatásokról. Berlin 1 milliárd eurónyi korábban jóváhagyott katonai segélyt szabadít fel, és további 350 millió eurót biztosít az ukrán energetikai létesítmények helyreállítására. A felek várhatóan véglegesítik a különböző típusú drónok közös gyártásáról szóló megállapodást is. Merz kijelentette, Ukrajnának a következő hetekben minden lehetséges támogatásra szüksége van.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta.
1: Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
0: Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, jubileumot ünnepel idén a Tetemvári Református Egyházközség, illetve iskolája, a Jókai Mór Református Általános Iskola, hiszen 25 évvel ezelőtt lett református az intézmény, vagyis ekkor került a gyülekezet fenntartásába. Köszöntöm a stúdióban ezzel kapcsolatban Almási Ferencet, a Tetemvári Református Egyházközség lelki pásztorát. Áldás békesség, tiszteletes úr!
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önt és minden hallgatót!
2: Illetve Pintér Zoltán főgondnokot. Áldás békesség.
4: Áldás békesség.
2: Elsőként én tiszteletes urat kérném arra, hogy ossza meg velünk gondolatait itt a jubileummal kapcsolatban, mert azért ez egy nagy jelentőségű esemény, nagy jelentőségű év tulajdonképpen ez az évforduló a gyülekezet életében is, de azért azt gondolom, hogy egy lelkipásztor életében is.
3: Igen, bár én 13. éve vagyok a gyülekezetben, és ez a jubileum pedig 25 esztendőre tekint vissza, de örömteli, hogy ennek részese lehetek. Valóban negyed századdal ezelőtt vette át a deszkatemplomi gyülekezet az akkori 44-es számú általános iskolát, és lett annak a fenntartója. Abban az időben ez még egy különleges dolog volt. Viszonylag ritka volt az, hogy gyülekezeti fenntartásba kerül egy oktatási intézmény. Sőt, itt a mi egyházkerületünkben ma sem annyira gyakori. Amikor ide jöttünk, akkor ez egy óriási kihívást jelentett a számomra. Egy nagyon hosszú tanulási folyamatot, hogy hogyan is kell nekem ehhez hozzáállnom. Segítséget jelentett benne a főgondnok úr, vele kiváló a kapcsolatom kezdettől, az első pillanattól fogva mindenben nagy támogatást nyújtott, és nagyon hálás vagyok neki, hogy úgy nyújtott támogatást, hogy ne nagyon lássák mások. Tehát egy falusi környezetből érkeztem, az egész életemet falun éltem, falusi gyülekezetekben szolgáltam, és akkor ahhoz képest idejönni, ez egy egészen más helyzetet jelentett, még akkor is, hogyha nem lett volna intézmény fenntartó a gyülekezet, akkor is egy ilyen nagy gyülekezetben vezetői tisztséget vállalni, az egy nagy kihívás. Csak egy példát mondok, amikor a presbiteri gyűléseket tartjuk, akkor mi igyekszünk a formai követelményeknek is megfelelni. De hát falun ez a presbiteri gyűlést tartunk, ez egy kicsit inkább egy ilyen beszélgetés volt. Már csak azért is, mert formális presbiteri gyűlést meglehetősen ritkán tartottunk, hiszen nagyon-nagyon sokszor fordult elő, szinte az istentiszteletek nagyobb részében, hogy a hirdetések közben azt mondtam, hogy és kérem a presbitereket egy pár perces megbeszélésre maradjanak itt. Tehát állandó volt a kapcsolattartás, mindenről tudtak, beszélgettünk, és így tovább. Tehát a gyűléseknek olyan nagy tétje nem volt. Most pedig itt, akik egy ilyen nagy területen vannak, laknak, sokkal körülményesebb a kapcsolattartás, levelezés, telefonhívás, és így tovább, mindenkinek sokféle elfoglaltsága, munkája van, és amellett pedig a deszkatemplomi gyülekezet egyébként is folyamatosan fókuszban van, tehát itt meg kellett tanulni azt, hogy mindenre nagyon oda kell figyelni, rendnek kell lenni, és főgondnok úr ebben sokat segített nekem az elején, olyan óvatosan, ne vegye észre senki, mindig oda súgott valamit, hogy ezt így szoktuk, ezt így kellene. Ugye nagyon hálás vagyok érte, hogy ő ezt ilyen bölcsen, szeretettel tudta csinálni. Aztán az iskola fenntartás tekintetében még segítséget jelentett Kis Klára igazgatónő, akivel sokat beszélgettem. Ő maga is hát küszködött az intézmény vezetésnek a dolgával, mert igyekezett ezt a legjobban csinálni, és miközben beszélgettünk, előjöttek neki is vívódásai, feltett kérdéseket, amikre néha én se tudtam, hogy mi lenne a helyes válasz. Ezeket sokszor meghánytam, vetettem, aztán ezeket odavittem a presbitérium elé is. Lényeg az, hogy egy

0: hogy még tudatosabban legyünk fenntartói ennek az intézménynek. Tehát addig is megvolt a tudatosság, ez inkább csak még katalizálta, elősegítette ezt.
1: Főgondnok úrhoz fordulok. Hát ki akarta ezt az iskolát, ahogy hallottuk, hogy tiszteletes úr is feltette annak idején ezt a kérdést. Főgondnok úr már a kezdetektől ott volt, abszolút itt az iskola átvételnél bábáskodott végig. Honnan jött az indítatás erre, hogy a gyülekezet legyen a fenntartója?
2: Mindannyian jól ismerjük azt a gondolatot, azt a mondatot, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Innen jött. A református gondolkozástól nem áll távol az, hogy nem csak a templomba járunk, hanem a gyerekek nevelését már az iskolában el kell kezdeni, és nem árt az, hogyha a templom mellett van egy iskola is, ahonnan persze az egyházközség utánpótlása is fejlődik, és ezt a lehetőséget ragadta meg a gyülekezet, a presbitérium már 2000-ben, akkor kezdeményeztük a Miskolcváros önkormányzatánál, hogy mi szeretnénk átvenni ennek az iskolának a fenntartását. Volt már rá gyakorlat, egyházkerületünk már akkor üzemeltetett iskolát, gimnáziumot, de az, hogy itt a városban egyházközség működtessen egy általános iskolát, az még nem volt gyakorlat. Ezt próbáltuk meg az akkori főgondnok kezdeményezésére. Szilágyi István Levente főgondnok volt a kezdeményezője, aki a városban is egy köztiszteletben álló polgár volt, a helyi közlekedési vállalatnak a vezérigazgatója, és hát azt kell mondanom, hogy a csillagok állása is olyan volt, hiszen egy kereszténydemokrata polgármester, kereszténydemokrata többségű közgyűlés volt a városban, és ráadásul még nehézségei is voltak az önkormányzatnak, nem csak ezzel, hanem más iskolának a fenntartásával, üzemeltetésével is. Ezt próbáltuk meg egy kicsit a magunk javára fordítani, és 2001. április 5-én az önkormányzat közgyűlése úgy döntött, hogy a Tetemvári Református Egyházközség részére átadja a Jókai Általános Iskola fenntartói jogát. Egy elég hosszadalmas határozatot, 9 pontból álló határozatot hozott erről a közgyűlés, de a végén az épület tulajdonjoga, a fenntartói feladatok mind-mind az egyházközség feladatkörébe, tulajdonába kerültek. Nagy volt a lelkesedés, és hát kicsi a gyakorlat, mert azért egy presbitérium az nem nevelőtestület, mégis az akkori lelkipásztor vezetésével, dr. Kádár Péter irányításával nekiláttunk ennek a feladatnak. Ő maga lett az iskola igazgatója. Ez nem volt példanélküli, mert azt vallották több ilyen iskola átvételkor az átvevő egyházkerületek vagy egyházközségek, hogy szükséges a váltást olyan módon is érzékeltetni, hogy itt most bizony egyházi irányítás alá kerül az intézmény. Ez azonban nem jelentett egy határtalan szigort. Úgy hívták ezeket a váltásokat akkor, hogy táblacserés, fenntartói váltás, vagyis türelmesen állt hozzá az egyházközség, és ez jellemző még ma is. A nevelőtestületből mindaz, aki úgy érezte, hogy át tudja venni azt a hitet, azt a hozzáállást, amit az egyházközség nyújt, maradt az intézményben, és nem jelentett senki számára megrázkódtatást az, hogy most egy egyházi fenntartású intézményt kellett vezetni, vagy ott kellett

0: oktatni. A szülők, gyerekek is jó néven vették, mint kiderült. Most már 25 év távlatából mondhatjuk ezt, és azt tapasztaljuk, hogy ma már sokan konfirmálnak a 7.-8. osztályosok közül. Ez azért korábban nem volt jellemző, és bizony a gyerekisten tiszteletekre is sokan járnak az iskolából.
1: A gyülekezet annak idején egyébként mit szólt ehhez a hát nagy változáshoz? Mert azért ez nagy változás a gyülekezet életében, hogy most már egy iskola fenntartója is lesz tulajdonképpen az egyházközség. Ők hogyan fogadták?
0: Jellemző volt, hogy a tetemvári református egyházközség tagjainak életkora, átlag életkora magas volt. Azok, akik akkor alkották a gyülekezetet, még emlékeztek arra, hogy valamikor ők maguk is járhattak református általános iskolába. Jó néven vették. El kell mondanom, hogy én magam is egy olyan általános iskolába jártam, nem itt, hanem Dél-Magyarországon, ami valamikor református általános iskola volt, és hiába éltünk más körülmények között, más politikai körülmények között, akkor is a szellemiségét egy ilyen iskola nem veszíti el. Így aztán könnyű volt itt is a gyülekezet tagjainak átérezni azt, hogy ha régen jó volt, én jól éreztem magam abban az általános iskolában, akkor bizonyára ennek is haszna lesz, és most majd az unokám fog oda járni, majd a gyermekem fog oda járni, úgyhogy ezt mindenki jó szívvel kezelte.
1: Tiszteletes úr, ugyan már említette néhány gondolat erejéig, hogy ön 13 évvel ezelőtt csatlakozott be a gyülekezet, és ezáltal hát az iskola életében is. Hogyan emlékszik egyébként vissza itt a kezdeti néhány hónapra?
2: Hát kiábrándító lesz, amit mondok, de borzasztó volt.
1: A nehézségek miatt?
2: Így van. Tehát november közepén költöztünk, azonnal következett advent, mindenhol, még a legkisebb gyülekezetben is a legmozgalmasabb időszak. Úgy költöztünk ide, hogy főgondnok úr már Nagy Rozvágyra telefonált, hogy akkor kellene intézni egyházfőhatósági igazolást, mert aztán amikor megérkezek, akkor mindent íratni kell át a saját nevemre, hiszen az intézménynek mennie kell tovább, tehát aláírási jogom kell majd, hogy legyen. Megérkeztünk, utána rögtön mentünk együtt a közjegyzőhöz aláírási címpéldányt készíteni, és így tovább. Tehát ott gyakorlatilag szinte kiesik az a néhány hónap a fejemből, csak annyi maradt, hogy valami eszméletlenül sok és óriási terhelés volt. Mindent megismerni, azonnal helytállni, és nyilván egy lelkésztől természetes, hogy azt várják, hogy hát akkor hajrá, odaáll a kormányhoz, aztán nyomás. Csak hát ez nekem akkora váltás volt, hogy itt ha hirtelen a sebésznek szemészé kellene változnia, mind a kettő orvos, csak óriási a különbség a kettő között. Szóval nagyon nehéz volt, de kaptam türelmet is, meg segítséget is, ezért hálás vagyok. Azok a megbeszélések az iskolában is nagyon hasznosak voltak, meg fontosak az akkori igazgatónővel, ahogyan azt jeleztem is. Nyilván nagyon féltem tőle, hogy majd nem is látom át ezt az egészet, hogy kell majd csinálni, de aztán az ember megérti, hogy azért van egy apparátus, hogyha bármi történik, akkor azért egy bizonyos ideig a dolgok maguktól is tudnak menni. Bármiről is beszélünk, egy kormányváltásnál is ez történik, hogy ott lecserélődnek miniszterek és így tovább, de attól nem áll meg az ország mondjuk 3 hétre vagy 3 hónapra. Úgyhogy itt is az volt, hogy szépen mentek tovább a dolgok, és aztán utána kellett döntéseket hozni. És hát elég hamar kellett egyébként, mert 2014-ben már át is vettük az óvodát. Akkor adódott egy lehetőség, megint csak, szó szerint adódott. Hallottuk, hogy egy másik gyülekezet is szeretne átvenni egy óvodát. Ez a mi presbitériumunknak a fejében már régóta megfogalmazódott igényként, hogy jó lenne. És valóban igaz, hogy az óvodás szülőktől fölfelé kellene haladni, és nem a gimnáziumtól visszafelé, amikor megpróbáljuk a családokat a gyülekezetekbe vezetni. És amikor jött ez a lehetőség, tehát amikor hallottuk, hogy egy másik gyülekezet is próbál egy ilyet, akkor hát mi megkerestük a polgármestert, említettük, elmentünk az óvodába, és döbbenetes volt, hogy minden kapu azonnal nyílt. Azonnal. Tehát nem kellett jóformán, mi magunk is elcsodálkoztunk rajta, hogy csak nyílnak a kapuk, és mehet. Például a akkori püspökkel, Csomós József püspök úrral is beszéltem, és akkor mondta, hogy neki nincsen kifogása, semmi, adott tanácsot is, mondta, hogy ilyenkor meg kell kérdezni a dolgozókat is, a szülőket is, hogy támogatják-e, hogy az egyházközség átvegye, és mondja, hogy a törvény szerint 50% plusz egy szavazatra van szükség mind a két helyen. Ő azt javasolja, hogy mi ezt önmagunktól emeljük 75%-ra, mert akkor nyugodtak lehetünk, egyértelmű lesz az eredmény. És hát a nevelőtestület a 100%-ban támogatta, a szülők pedig azt hiszem 94 egész valamennyi.
1: Az nagyon magas
2: szám. Így van. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag valószínűleg egy szülő volt, aki vagy elrontotta a szavazólapot, vagy esetleg tényleg ellene szavazott. Egyébként mindenki támogatta, úgyhogy mondom, minden kapu azonnal megnyílt, és a következő tanév az már a miénk volt, a mi fenntartásunkban működött. Hát egy nagyon lerongyolódott épületet vettünk át, jó dolgozókat, lelkesek voltak nagyon az átvétel után, segítőkészek mindenben, tehát ezzel semmilyen probléma nem volt, de az épület az nagyon lerongyolódott, úgyhogy a következő évek arról szóltak, hogy elkezdtük felújítani, óriási összegeket költöttünk rá, és nagyon nagy volt ennek a kockázata is, hiszen nem a miénk volt. Tehát megkaptuk, hogy üzemeltessük fenntartásba, de a tulajdonosok nem mi lettünk. Aztán 2019-ben egy hűséges idős gyülekezeti tagunk, akit a gyülekezetünk támogatott sok éven keresztül, és utód nélkül hunyt el, mindenét ránk hagyta, és akkor ebből az adományból kértük az akkori város vezetéstől, hogy hadd vásárolhassuk meg az óvoda épületét, és akkor így most már az egész épület, nem csak az iskola, hanem az óvoda épülete is a miénk, tulajdonosok vagyunk. És főgondnok úr említette a szigort, csak azért akarom ezt most előhozni, hogy ne felejtkezzek el róla, említette, hogy nem arról van szó, hogy itt egy nagy szigorúsággal, óriási változással vettük át az intézményt, de az igaz, hogy én mindenképpen látom azt az elmúlt 13 esztendőre visszatekintve, hogy folyamatosan nem szigor, de a keresztyéni rendnek megfelelő döntések egyre jobban előtérbe kerülnek, mind az óvoda, mind az iskola életében. És érdekes, hogy eleinte előfordult egy-két, hát olyan vélemény, hogy miért kell ezt, vagy miért kell azt, de például egy ilyen, hogy ezt a Halloween-t elengedtük, mert két tannyelvűvé tettük az iskolát, és akkor behoztuk helyette a hálaadást. Tehát nem csak az volt, hogy valamit elveszünk, hanem volt helyette valami más, és nagyon, nagyon jó lett. Nagyon örültek neki, elfogadták. És most oda jutottunk, hogy ezt a keresztény szellemiséget kifejezetten szeretik, keresik a szülők. Ha nem is feltétlenül Jézus Krisztust, de az nagyon sokat jelent, és ezt el szokták mondani, hogy biztonságban van a gyerek. Lelkileg itt nálunk, ahogy mondani szokták, zéró tolerancia van, gúnyolódás, verekedés, ilyenek iránt, és ez óriási megnyugvást jelent a szülőknek, és mindezzel együtt kapnak egy kiváló nevelést is, meg oktatást. 4,5 fölött van az iskolának az átlaga, úgy, hogy a középiskolákban tudják, hogy a Jókaiból hozott 5-ös, az tényleg 5-ös. Nem úgy van, hogy csak úgy osztogatják a jó jegyeket. Ebben nyilván szerepe van annak is, hogy a szülők is úgy állnak hozzá támogatólag, úgyhogy hát hálások vagyunk ezért, és úgy reménységet is ad, hogy ha jönnek is ilyen politikai széljárások, azt látjuk, hogy most már a szülők is maximálisan támogatólag állnak az intézményekhez.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Almási Ferenccel, a Tetemvári Református Egyházközség lelkipásztorával, valamint Pintér Zoltán főgondnokkal. Az elmúlt 25 évre, ha visszatekintünk, milyen főbb állomások voltak itt a gyülekezet és az iskola kapcsolatában, az egyházközség és az iskola kapcsolatában, hogyha néhányat meg tudunk említeni?
3: Nagy tiszteletű úr már elkezdte ezt a folyamatot. Én az infrastruktúrális részéről fognám meg a fejlődést, szeretnék néhány dolgot mondani. Az iskola tanulói létszáma folyamatosan növekedett az elmúlt 3-4 évig. Ez szükségessé tette azt, hogy tantermet építettünk, emeletet építettünk az iskolára, a fűtési rendszerét átalakítottuk, a tornatermet korszerűsítettük, a konyhát, étkezőt felújítottuk, szóval jelentős anyagi ráfordítást engedélyezett a presbitérium, minden évben valamilyen költségvetési tétel arról szólt, hogy bővítsünk kerítésen belül, ami meghatározza az iskola területét, külső korszerű borítású focipálya épült, de a gépkocsi park is átalakult, szóval folyamatosan fejlődik még most is az iskola. Úgy gondoljuk most, hogy jó színvonalú intézményben tudjuk fogadni a gyerekeket.
2: Az iskola mellett el kell, hogy mondjuk, hogy azért folyamatosan bővül, szépül a tulajdonképpen templom környezete is, tekintve itt a nyári imasétány átadásra, vagy akár ugye a megújult székely kapura is, de hát a gyülekezeti ház is szépült az utóbbi hónapokban. Egy picit erről is arra kérném önöket, hogy mondjunk el néhány gondolatot, hogy itt például a gyülekezet hogy vett ebben részt? Volt, amikor a gyülekezet kezdeményezett esetleg valamit, vagy ők mellé álltak egy-egy kezdeményezés mellé? Hogyan zajlik ez itt?
4: A felújítások tekintetében most már legalább 10 éve azon az állásponton vagyunk, hogy igyekszünk a gyülekezeti tagoktól támogatást kérni. Tehát vannak célirányos gyűjtések. A gyülekezeti háznak a megújítása is így indult. Egész pontosan úgy, hogy az akkori pénzügyi gondnokunk tett egy javaslatot, hogy a presbitérium vállalja azt, hogy egy év alatt összead az gyülekezeti ház felújítása céljára 1 millió forintot. Mondtam neki, hogy de ez fejenként 50 000 forint. Na, ez azért egy elég nagy összeg, és akkor azt mondta, hogy nem baj, nem kell azt egyszerre beadni, azt mondja, de egy év alatt szerinte a presbitérium ezt fogja vállalni, legalább próbáljuk meg. Hát mondom, jó, rendben. És akkor odavittem a presbitérium elé ezt az ügyet, és azonnal rábólintott a presbitérium, és hát azt meg talán nem is kell mondom, sokkal többet adakozott a presbiteri közösség, és utána ezzel álltunk oda a gyülekezet elé, hogy a presbitérium már elkezdte példaadásával a gyűjtést a gyülekezeti ház megújítására, és akkor talán olyan 4 éven keresztül folyamatosan gyűjtöttünk, és folyamatosan adakozott a gyülekezet. Olyan 16 millió forint körüli összeg gyűlt össze az évek során, és azért is adakoztak szívesen, mert látták folyamatosan az építkezést. Tehát ahogy jött a pénz, úgy újítottunk ezt-azt, és aztán nagyon jó volt azt megint megélni, hogy talán ennek úgy ment híre is, és végül néhány év múlva az egyházkerülettől is kaptunk támogatást, és akkor így gyakorlatilag a legnagyobb részét felújítottuk a gyülekezeti háznak. Van még tennivaló vele, de egy szép teret hoztunk létre, illetve ami nekem egy nagy álmom volt, egy kis játszóteret a gyerekeknek, és olyan jó ezt hallani, hogy hintáznak a gyerekek az Isten tisztelt után, hallani a nyikorgását a hintának, meg a nevetésüket.
3: Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen szép templomban tarthatjuk az Isten tiszteleteinket, azonban ahogy otthonról is tudjuk, hogyha valakinek van egy lakása, háza, az bizony karbantartási igénnyel jár. Ezt mi hűségesen műveljük, végezzük ezt a karbantartást. Néhány éve akár az arra közlekedők is láthatták, hogy lefestésre került külső borítása a templomnak. A zsindei alpinisták jártak arra, és festették, vagy láthatták azt a darut, amivel éppen segítkeztek a festésen. Viszont kevésbé látszik az, hogy megújult a biztonsági rendszere, a tűzvédelmi rendszere, és folyamatos az a karbantartás is, amit a gyülekezet végez, mert hát a pókhálót is valakinek le kell szedni, mint ahogy otthon is tesszük ezt. Ez tavasszal, ősszel a gyülekezet közössége szokta elvégezni, ez is hozzátartozik a jó karban tartáshoz.
4: És hát a székelykapu is valóban nagyon rossz állapotba került, de hát ha azt nézzük, hogy milyen idős, akkor nem lehet rá panaszkodni. Nem is lecserélni kellett, hanem valóban helyrehozni, helyreállítani. Istenek hála, ezt a munkát el tudtuk végezni, szintén gyülekezeti adományokból. A Molnár Péter képviselő úr a képviselői alapjából támogatta, 500.000 forinttal, a többit pedig az egyházközségi kasszából pótoltuk, és az templom előtti viszonylag meredek partszakasz olyan kihasználatlan terület volt, sokszor volt téma, hogy vágni kell ott a füvet, nagyon zavart bennünket, hogyha esetleg elnőtt, és akkor úgy adódott a missziói gondnokunknak a részéről egy gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha úgy jöhetnének az emberek a templomba, hogy a lépcső két oldalára ki lennének téve igék, és akkor pont mint a grádicsok éneke, a 120-134. Zsoltár között levő zsoltárok, hogy a mentek a templomba, megálltak, ezeket énekelték, elmondták, imádkozták, hogy így jöhetnének az emberek a templomba. És én ezt aggályosnak tartottam, mert mondtam, hogy nem praktikus abból a szempontból, hogy jönnek-mennek folyamatosan az emberek, tehát ez nem elcsendesedésre való. Mondom, értem, az ötlet nagyon jó, csak... És akkor jutott az eszembe, hogy akkor legyen ott ezen a területen, ezen a rézsűn. És akkor végül is ez egy olyan másfél-két évig állt, fejben volt meg, aztán Rácsok András püspöki titkár úr hívott fel, hogy van egy turisztikai pályázati lehetőség, amiben becsatlakozhatnánk mi is, hogyha van valamilyen elgondolásunk, amit szeretnénk megvalósítani, és ebbe belefér, és azonnal rávágtam, hogy igen, van ez, illetve az, hogy a templomba ki tudjuk vetíteni a templom történetét akkor is, hogyha esetleg nincs, aki vezessen több nyelven, és így tovább. És ebben kaptunk segítséget, úgyhogy egy projektort helyeztünk oda, videófilmet készítettünk ennek a pályázatnak a keretében, ami bemutatja a templomot több nyelven, illetve az imasétányt készítettük el.
2: A 25 éves jubileum sok mindenre emlékeztet, én azt gondolom, a gyülekezetet is, de amellett, hogy szerintem egy jubileum a múltba való visszatekintést is jelenti, azért a jövőre való előretekintést is talán hozza magával. Ezzel kapcsolatban milyen gondolatokat osztanának meg velünk? Akár a gyülekezet jövőjével kapcsolatban, akár a gyülekezet és iskola jövőjével kapcsolatban.
3: Korábban említettem, hogy az iskola átvétele után megnövekedett a gyerekek részvétele az istentiszteleteken. Én azt remélem, hogy ez tovább fog növekedni. Mindig arra bíztatom a lelkészeinket és az iskola vezetését is, hogy minél több gyermek jöjjön a konfirmációi oktatásokra. Jó az, hogyha hitvallást tudnak tenni. Én bízom abban, hogy a jövőben a konfirmálók száma növekedni fog. Azt is szeretném, hogyha már kicsi lenne a gyülekezeti teremnek az alsó és a felső szintje a gyermekisten tiszteletek megtartására, és bízom abban, aminek vannak persze már jelei, hogy a tantestület is időről időre részt vesz az istentiszteleteken. Ezek úgy hallatszik, mintha ilyen kis apró célok lennének, de aztán ebből az kerekedik ki, hogy az iskola környéke, a templom környéke az úgy népesül be, és olyan lakói lesznek, és olyan lakói vannak, akik elkötelezettek a templom, az egyház, Isten szolgálata iránt.
2: Tiszteletes úr?
4: Hát azt gondolom, hogy főgondnok úr megfogalmazta a legfontosabbat itt a végén, hogy elkötelezettek legyenek, mert látogatóból van bőven. De olyan, aki azt tudja mondani, hogy ez az én gyülekezetem, és ha én, nem tudom, 6 kilométerrel arrébb költözöm a városban, akkor is ide fogok járni, mert ez én lelki otthonom, az a létszám még nem ugyanaz, mint ahányan a templomban vagyunk. Annak nagyon örülök, hogy folyamatosan küzdünk a helyhiánnyal, tehát a templom is, Istennek hála, vasárnapról vasárnapra majdnem teljesen megtelik, tehát most még le tudnak éppen ülni, de megtelik. A gyermekisten tiszteletek miatt mind a két terem most már megtelik, de voltunk olyan helyzetben, amikor még nem üzemelt, még nem volt kész a gyülekezeti ház alsó része, ehhez kaptunk támogatást éppen az egyházkerülettől, és akkor bizony a nagy teremben a gyerekek még a földön is ültek, tehát az már egy kicsit ilyen méltatlan helyzet volt, és többször beszéltünk róla, hogy ezzel valamit kezdeni kell presbiteri gyűléseken, de mindig elmondtam, hogy de ez az örömteli probléma, hogy rengeteg gyülekezet örülne neki, hogyha ilyen problémákkal kellene küzdenie, úgyhogy hát örülünk neki, hogy ilyenek vannak, és szeretnénk azt, hogy még tovább növekedhessünk hitben, elköteleződésben az Úr iránt. Jövőre tekintve is vannak tervek, most nyitunk egyre erősebben a világi iskolák felé, akik a mi területünkön vannak, próbálunk a Jókai iskolán, illetve ott a szűkebb környezetünkön és a templomba járókon túl is egyre nagyobb missziót folytatni ott a mi területünkön.
2: Hát én mindezekhez és a munkájukhoz is Isten áldását kívánom. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Almási Ferenccel, a Tettenvári Református Egyházközség lelkipásztorával, illetve Pintér Zoltán főgondnokkal beszélgettünk. Köszönöm, hogy megosztották gondolataikat.
3: Mi is köszönjük szépen.
4: Mi is köszönjük.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Leégett a református templom és a mellette álló fa harang toronya Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Radostyánban szombat délután. A temetőből átterjedő tűzben elpusztultak a festett mennyezeti kazetták, a padok, az orgona és a tetőszerkezet is. Személyi sérülés nem történt. A kazincbarcikai, szentdői és miskolci tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A műemlékvédelem alatt álló templom mai formáját 1784-ben nyerte el, de egyes részei középkori eredetűek. A különálló 16 méter magas fa harangtorony 1762-ben épült, hatszögletű alaprajzával egész Európában egyedülállónak számított. A tiszán inneni református egyházkerület együttérzését fejezte ki a történtek miatt, és arra kéri a gyülekezeteket, hogy hordozzák imádságban a súlyos veszteséget szenvedett radostyáni közösséget és lelkipásztorát. A szombat délutáni tűzvész után a Magyar Református Szeretetszolgálat azonnal gyűjtést indított a közösség megsegítésére és az újjáépítés támogatására. Azt szeretnék, ha a széleskörű összefogásnak köszönhetően idővel újra felépülhetne a gyülekezet generációs otthona. Aki segíteni szeretne, a jobbadni.hu oldalon online vagy a Református Szeretetszolgálat bankszámlájára utalva támogathatja a kezdeményezést. Utaláskor a közlemény rovatba a tűzeset szót kell beírni. Szabadon kutathatóvá váltak a 2006. augusztus 31-e és december 22-e közötti kormányülések eredeti papíralapú anyagai a Magyar Nemzeti Levéltárban. A távirati irodához eljuttatott közlemény szerint az összefoglalók tanulmányozásához már nincs szükség a miniszterelnökség előzetes engedélyére. Az iratok a levéltár budapesti Lánglilium utcai kutatótermében érhetők el a kutatás általános szabályai szerint. A dokumentumok támogatói nyilatkozattal akár az 1989 és 2010 közötti országgyűlési ciklusok egyéb irataival együtt összefüggéseikben is vizsgálhatók. Az intézmény célja, hogy a nyilvánosságra hozott történeti források szakszerű körülmények között minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak. Először mutatta be belülről debreceni akkumulátorcellagyárát a Seattle, ahol szeptember végén indult meg a próbagyártás az első két gyártósoron. A dehír.hu beszámolója szerint a 40 gigawattórás kapacitású üzemben jelenleg mintegy 2900 embert foglalkoztatnak, akiknek több mint fele helyi munkavállaló. A vállalat közlése alapján a termelés teljes felfuttatása még néhány hónapot vesz igénybe, mivel a termékeket a megrendelő autógyáraknál is validálni kell. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy a korábbi munkavédelmi ellenőrzések után a próbaüzem feltételei teljesültek, emellett víztakarékos technológiával csökkentik a gyár környezeti terhelését. A debreceni létesítmény a Seattle legnagyobb Kínán kívüli bázisaként az európai elektromos járműgyártás egyik kulcsfontosságú beszállítója lesz. Egészségügyi szűrésekkel és átfogó szociális munkával indult el Miskolcon az Együtt Tetemvár Bábonyi Bérc városrészekért elnevezésű szociális célú városrehabilitációs projekt. Az 520 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló kezdeményezés célja a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű lakosok életlehetőségeinek javítása és társadalmi integrációja. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt szakemberei a rendszeres ellenőrzések mellett kiemelt figyelmet fordítanak a rászorulók folyamatos szociális ellátására és az egészségügyi vizsgálatokhoz. A program részeként közösségi foglalkoztatási és bűnmegelőzési rendezvényeket is szerveznek, valamint elhanyagolt területeket tesznek rendbe. Első alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Református Dicsőítő Zenekarok találkozóját a közelmúltban. Az eseményen 5 együttes szolgált énekkel és zenével, a közös dicsőítésbe pedig a jelenlévőket is bevonták. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a zene fontos szerepet tölt be az Isten és ember közötti kapcsolatban. Mint fogalmazott, a közös éneklés nem csak a hitet erősítheti, hanem az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz.
0: Az időjárásról.
1: Felhőtlen, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 1 és plusz 12 fok között lesznek. A hét elején nem, a hét második felétől várható csapadék majd a Kárpát-medencében.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Chris Rice, amerikai kortárs keresztény zenész munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Chris Rice amerikai énekes és dalszerző, aki a kortárs keresztény zene, a kortárs folk alternatív műfajában dolgozik.

Price Marylandben nőtt fel. A pszichológia és a kommunikáció szak diploma megszerzése után elkezdte szolgálatát ifjúsági táborok és gyülekezeti ifjúsági csoportokban.

Rice dalszerzői karrierje a 80-as évek közepén kezdődött, miután Washingtonból Nashville-be költözött. Ebben az időszakban számos dalát más előadók is előadták. Rice írta a Welcome to World című karácsonyi dalt, amit Michael W. Smith, Emmy Grant és John Tesh adott elő.

1996-ban Chris a Ragtone Recordshoz írt alá, és 97-ben adta ki a Deep and Out to Dream című debütáló projektjét. 2005-ben a Ragtone égisze alatt további 7 albumot adott ki.

2009 és 2013 között csendesen teltek, Rice számára nem adott ki új albumokat, de 2014-ben ismét megjelent, ugyanolyan csendben, mint ahogy eltűnt a zenei életből.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben Chris Rice, amerikai kortárs keresztény zenész munkásságával ismerkedtünk meg.
1: Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jelentős gazdasági adatok sorozatát teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal és a Pénzügyminisztérium az előttünk álló héten. Hétfőn érkezik a tárca gyors tájékoztatója az államháztartás központi alrendszerének szeptember végi helyzetéről. Augusztusban az önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszer hiánya több mint 2311 milliárd forint volt. Ez elsősorban a helyreállítási eszköz megállapodás miatti majdnem 2187 milliárdos előfinanszírozással magyarázható. Kedden az augusztusi ipari termelés első becslése mellett a kiskereskedelmi forgalom friss statisztikája jelenik meg. Júliusban az ipari kibocsátás volumene 4,7%-kal, a kiskereskedelem forgalma pedig majdnem 5%-kal nőtt. Szerdán pedig a fogyasztói árak szeptemberi alakulásáról ad tájékoztatást a statisztikai hivatal. Az első fél évben 63,7 milliárd forinttal több támogatást kaptak a mezőgazdasági termelők az előző év azonos időszakához képest. Az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint az agrár- és vidékfejlesztési támogatásként folyósított 666 milliárd forint kétharmadát a költségvetés fedezte. Az ágazati összesítés alapján a támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztésnek, 22,5%-a pedig az állattenyésztésnek jutott. A Nemzeti Agrár Kárenyhítési Rendszer keretében az időjárás okozta károk kompenzálására több mint 45 milliárd forintot folyósítottak a gazdáknak. A mezőgazdaság hitelállománya éves összevetésben 2,7%-kal több mint 986 milliárd forintra mérséklődött, miközben a kedvezményes hitelek aránya nőtt. Az élelmiszeripar hitelállománya szintén csökkent 1,4%-kal és megközelítette a 699 milliárd forintot. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és a szomszédos romániai Temesvár térségében. A projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján átszervezték az onkotímek döntéshozatali folyamatait. Az új informatikai rendszernek köszönhetően jelentősen lerövidült a daganatos betegek diagnózistól műtétig tartó útja. A csaknem 2,5 millió eurós programban a Szegedi Egyetem mellett temesvári egészségügyi intézmények vettek részt. A fejlesztés lehetőséget nyújt a határokon átívelő tapasztalatcserére és a legnehezebb esetek közös konzultációjára is. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. A fővárosi közfejlesztések tanácsának döntése alapján egy 50-50%-os tulajdonú társaság alakul. A nyerességet a budapesti rakpartok fejlesztésébe és a Duna közcélú hasznosításába forgatják vissza. A cél, hogy a rakpartok rendezettebb, a város történelmi örökségéhez méltó terek legyenek. Csaknem 200 jellemzően hátrányos helyzetű diák vett részt a Magyar Református Szeretett Szolgálat és a Skytech Nutrition által szervezett Bodrog Go elnevezésű sportnapon a Borsodabói Zemplén megyei Bodroghalmon. A Molnár Mózes Általános Iskola tanulói ismert sportolókkal, köztük Jakabó Zsuzsannával és Bohos Kornéllal versenyezhettek, akik csapatkapitányként segítették a fiatalokat. A Szeretett Szolgálat közleménye szerint a rendezvény célja az volt, hogy élményeket és megerősítést adjon a nehéz körülmények között élő gyerekeknek. A program egy korábbi gyűjtésből jöhetett létre, amelynek keretében majdnem 6 millió forint gyűlt össze a tehetséges fiatalok támogatására. A sportnap során a diákok az iskola rádión keresztül kérdezhették a vendégeket a motiváció